Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda búj el, ahol megtalállak, neves úgy, mintha megfeledkeznél magadról, a boldogság csak múló másnap.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Sziasztok, Ubrankovics Júlia vagyok. Remélem, jól telik a nap, és hogy jól folytatódjon. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Részbe menni.
1: MZKT.
0: Tessék.
1: MZKT.
0: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Original bad boy talk. Comedy little boy.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

0: esik össze mögöttem a múlt.
1: Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: napaligye, szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: üvegbort kibontok.
1: Sziasztok, Kontor Tamás vagyok. Hallgassátok a Rádió Café 98.0-át. Rádió Café, van barátod.

0: sény? Hogy kerültünk ide?
1: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
0: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Augusztus végén jön a szélerőmű pályázat. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét. Felfüggesztik a Szemkorp debreceni gyárának tevékenységét. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Szélerőmű pályázatot ír ki a kormány augusztus 31-én, a tervezetet azonban már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez fejleszteni kell az energiahálózatot, erre 1,5 milliárd eurót fordít a kormány EU-s támogatással. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szél energiakapacitást, emelte ki a Telex. Hamarosan érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított bordó könyvformájú személyigazolványok. Augusztus 1-től nem lehet majd használni. Az érintett, főleg idősebb emberek a kormányablakban kérhetnek csak új személyt. Az ezzel kapcsolatos problémákkal 7 óra 20 perctől foglalkozunk részletesebben itt a Millás reggeliben. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét. Az ügyészség később dönt, hogy indítványozza-e Hídvégi József letartóztatását. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indult. A nyomozás színlelt szerződések miatt kezdődött. Egy hete előállította a rendőrség a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjét és az egyik rokonát is. Felfüggesztik a Szemkorp debreceni gyárának tevékenységét egy éven belül már másodszor. A kínai akkuipari cégnél a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták határérték túllépést mutattak. A környezetvédelmi hatóság ezért felfüggesztette az engedélyt. Az ügyben, amely független a korábbi oltó habbal történő szennyezéstől, kármentesítést rendeltek el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezték, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt is, olvasható a Telexen. Mától tűzgyújtási tilalom van, az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, a korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az ukrán elnök szerint Belarus területén már nem működnek azok a jel továbbító állomások, amelyeket orosz drónok használtak ukrajnai célpontok támadására. Volodymyr Zelenszkij állítását a Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni. Az ukrán elnök a múlt héten felszólította Alekszandr Lukasenko belarusz vezetőt, hogy szereljék le a jel továbbító állomásaikat. Korábban az orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország segítséget fog nyújtani Belarusnak külső agresszió esetén.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
3: Korea fényei Sinju sejem lámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Sinju város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlat Sinjuba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A szeptember 4-éig látogatható kiállításon több mint 1400 sejem lámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élményé alakítva a kiállító teret. Sinju sejemlámpásainak története az 1592-es Imjin háborúig nyúlik vissza, a Nam folyón úszó fények egyszerre szolgáltak kommunikációs eszközként és remény hordozó üzenetként. Mára a közösség, az emlékezés és a béke szimbólumáivá váltak, amelyhez kapcsolódóan évente megrendezik a világhírű Sinjui Lebegő Lámpások Fesztiválját.
2: Kiállítás.
4: A balatoni nyarak hangulatát, a kempingezések emlékeit és a rendszerváltás előtti üdülések világát idézi fel a Balatoni Retro című új időszaki kiállítás. A Keszthelyi Balatoni Múzeum tárlata a látogatók által kölcsönadott, vagy ajándékba felajánlott tárgyak segítségével mutatja be a Balaton egykori hétköznapjait. A kiállításon a kempingezéshez kapcsolódó felszerelések, strandeszközök, emléktárgyak, szórakoztatók, elektronikai berendezések, sőt, még egy korabeli mozigép is helyet kapott. A bemutatott tárgyak a balatoni életérzés különböző szeleteit elevenítik fel, a kertmozik világától a családi nyaralások hangulatáig. A kiállítás egyik különlegessége egy korhű szállodai enteriőr, amelyet a Hotel Helikon közreműködésével alakítottak ki. A látogatók megismerhetik, milyen volt egy balatoni hotelszoba évtizedekkel ezelőtt, a korabeli bútorok, a minibár, a kisméretű televízió és a zsolnai étkészletek egyaránt a múlt hangulatát idézik. A tárlat azt is bemutatja, hogyan érkeztek a nyaralók a Balatonhoz vonattal, autóbusszal vagy kocsival, valamint felidézi azt az időszakot is, amikor a magyar tenger a kelet és nyugat-német turisták egyik legfontosabb találkozóhelyének számított. A szervezők szerint a kiállítás az idősebb látogatóknak nosztalgikus emlékeket kínál, a fiatalabb generációknak pedig betekintést nyújt egy olyan korszakba, amikor az emberek még internet nélkül foglaltak szállást, vezetékes telefonon vagy képeslapokon tartották a kapcsolatot szeretteikkel. A Balatoni Retro című kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható Keszthelyen.
2: Esemény.
4: Idén is változatos programokat kínál a nagyerdei szabadtéri színpad. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján, közölték a szervezők. Június 24-én a Neoton slágerekkel átszőtt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Stevanovic Dusán ikonikus darabját, a Padlást, a Veres egy színház mutatja be. Már a debreceni Virág Karnevárra is készülve augusztus 14-én operett gálával, augusztus 15-én Forever Broadway címmel gála koncerttel várják a látogatókat. A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve, a Pál utcai fiúk című zenés játék Keszég László rendezésében lesz látható. Június 28-án filmzenekoncert várja a közönséget, a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a nagy erdőfái alatt. Július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl című koncertjével. A humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónajmirigy 35. jubileumi koncertje várja. A nyári színházi kínálatból a prózai előadások sem hiányoznak. Július 13-án a Szeretőből egy is sok érkezik a Nagy Erdőbe Beleznai Endre rendezésében és a Hangjegy Színház előadásában. Július 29-én az Erkel Színház mutatja be be az Anconai szerelmeseket. Augusztus 30-án az Orlai Produkciós Iroda Agatha Christie nyomán készült krimije, az Éjfél tájt borzongatja majd a közönséget Simon Kornél rendezésében. A szezon szeptember 6-án a Nagyváradi Szigligeti Színház operett előadása, a Csárdás királynő zárja Novák Eszter rendezésében.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivak szállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. A hely vonzerejét a csodálatos panoráma is fokozza, amely keleti irányban a Cserhát szeliden hullámzó dombjait és tiszta időben a Mátra távoli csúcsait tárja elénk. Túratippünk, túra a Kámor elvarázsolt erdejében. Gerecsei Komfort. A hírektől alig másfél kilométerre fekvő Királykúti rétet a piros turistaúton érhetjük el, ahol nem csupán bővízű forrást, de kiváló táborhelyet is találunk. Az erdő közepén megbúvó lankás és virágos rét alsó részén fakad a forrás, fentebb pedig padokkal, asztalokkal és tűzrakóval ellátott pihenőhely vár ránk, amely mellett egy hatalmas, háromszög alakú esőház áll. Túratippünk a Vörös Márvány és az Ős Krokodil nyomában. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűs vízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az erdei körülmények között rendkívüli kényelmet biztosító táborhely hazai viszonylatban több szempontból is egyedinek mondható. A kiépített forrás és tűzrakóhely, padok és asztalok várják az ide látogatókat. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyereg teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk, Hollókai körtúra a dobogó tetőre. A legmagasabb bivakszállás. 2015. szeptemberében adták át hazánk legmagasabban fekvő kilátóját, a Péterhegyesén álló, felújított Gaja kilátót, amelynek tetején három bivakszállást is kialakítottak. A Gaja tető turista centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk, körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
6: Írtó nagy dolog, hogy kortárs szépirodalom ott van a színházban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádió Cafén. Vendégeim Halász Rita művészettörténész író, akinek Mély levegő című első regényéből készült színpadi adaptáció. Ezt 2024-ben mutatták be a Jurányiban, azóta is nagy siker Pálos Hanna előadásában láthatják. Horváth András Dezső újságíró, forgatókönyvíró, író a másik vendégem, a Legjobban a nőktől féltem című könyv szerzője, ennek színpadi adaptációja szintén látható a Jurányiban, Dékány Barnabás előadásában, Georgita Máté Dezső rendezésében. Mindkét regényben erős az önreflexió, az identitáskeresés és elvesztés, az önfelszabadítás. Nagyon személyes és önvizsgáló szövegek ezek. Szerbusztok, láttátok, olvastátok egymás műveit?
6: Igen. Igen, határozottan. Igen. És tudom, hogy Andris is.
8: Igen, még ennél is határozottabban állítom, hogy igen. Én előbb láttam, azt hiszem, a Ritánál fordító igen. volt, szerintem te előbb olvastad a regényt,
6: igen.
8: és utána láttad. Én meg először láttam a Rita regényéből készült darabot, és tegnap fejeztem be a regényt.
6: Ugye én már először láttam a színházban, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt, és mind a kettőt, a könyvet is élveztem, az előadást is élveztem, és mind a kettő más, hogy szólalt meg, zene van, ott látvány van, mármint úgy értem, hogy képernyő, tehát hogy egy csomó minden ilyen dolgot felhasználtok.
8: Ugye rám pont fordítva volt, és én te tudtam, hogy miről szól a mély levegő, de pont ugye a Dékány Barnával néztük, aki jó barátja a Pálos Annának, aki ugye játszik a Mély Levegőben, és nekem nagyon tetszett az előadás, tehát már ott is éreztem, hogy maga a történet, meg a szöveg is nagyon-nagyon sodró, és én egyébként nagyon nagy bőgő rajongó vagyok, tehát nekem...
7: Mert egy nagy bőgő játsz a másik szerepet Pálos Annán.
8: Én nagyon szerettem a bőgőt, mint hangszert, és ez nagyon különleges dolog, és hát a Hanna csodálatos ebben. Kérdeztem is, hogy ez hogy jött ez az ötlet, hogy ugye írásvetítőre vetít ki dolgokat a történet bizonyos pontjain a Hanna, és hát nyilván utána beszélgettünk a Ritával arról, hogy milyen egy ennyire személyes történetet színpadi adaptációként látni, és akkor emlékszem, hogy mondta Rita, hogy sok minden ugye nem fér bele egy színházi előadásba, úgyhogy érdekes volt most elolvasni a regényt, és látni azt, hogy mi az, ami nem kerül bele, de az egy nagyon komplex és nagyon-nagyon jó előadás.
7: De azért ezt bontsátok ki, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit most András felhozott, hogy az, amit megírtál, ahogy te elképzelted, és akkor abból lesz egy színpadi adaptáció, hogy ilyenkor úgy tekintesz rá, mintha az nem is tőled jött volna? Tehát attól, hogy rövidebb lesz, mások a hangsúlyok, valaki más adja elő, és ettől egész más lesz az a belső monológ is, hogy ezt hogy élitek meg?
6: Tudatosan úgy voltam vele, hogy innentől ez már nem az a mély levegő, amit én megírtam, és hogy ez tök jó, hogy létrejöhet egy másik fajta. Egy másik fajta Vera, aki nagyon hasonló nyilván a könyvben megjelenőhöz, de mégiscsak, mivel, ahogy te is mondtad, hogy a hangsúlyok mások. Tehát igazából ugye az van, hogy nekem van egy 250 ezer karakteres szövegem, leütés annyi a mély levegő. Na most egy monodráma, az nem tudom a tied mennyi, szintén 70 ezer körüli leütésnyi szöveg. Tehát akkor ugye jó sok minden nem kerül bele. És ugye itt a dramaturg, Zsigó Anna, ugye a dramaturg, akinek a munkája az, meg hát a Hannával együtt dolgoztak ezen, abból kerekedjen ki egy mély levegő történet, de egy másfajta hangsúlyokkal jelenlévő történet. Ugye meghívtak az olvasópróbára, és akkor a Hanna mondta, hogy hát ugye készüljek föl, hogy ennyi ki lett húzva. Mondom, persze, hát nyilván. És már az elején felkészítettek, hogy ők úgy csinálták, hogy két fejezetet egy az egybe kivettek. És akkor rögtön éreztem, hogy igen, ez egy jó döntés volt, mert ezáltal sok olyat ki lehetett venni, ami nem teljesen szerves része a könyvnek, szóval nem csorbul a történet, de mégis, most már harmadszorra mondom, hogy máshova helyezi a hangsúly, de hogy ez tényleg így van. És nekem mind nagyon tetszett, én azt éreztem, hogy nagyon alázatosan foglalkoztak a szöveggel, tehát nem került bele más szöveg, ugye ez, hanem csak kihúztak az enyémből, és úgy tették össze, hogy ez így rendben legyen. És hát először látni színpadon az meg, hát az szerintem, nem tudom kíváncsi, hogy mit mondasz, de tehát az olyan volt, hogy egészen megindító élmény, mert igen, valahogy ugye könyvben te megírod, és valahogy hallod azt a hangot, hallod, ahogy mondja, és hát volt, hogy egy az egybe úgy mondta, és volt, hogy teljesen más, hogy intonált mondjuk Hanna, ugye, ahogy én az én fejemben volt, és ezek teljesen mindegy, mert most ő a Vera. És hogy innentől igazából én ugyanúgy néző vagyok. Én semennyire nem is szóltam bele. Tehát ugye azt az elején meg is beszéltem, hogy én akkor már teljesen másba voltam, nem akartam szövegszinten ezzel a mély levegővel foglalkozni. Kikérték a véleményemet, az úgy jól esett, nyilván elmondtam, de az ő dolguk, mert ők felelnek, a dramaturg, a rendező, úgymond az ő nevük van ott, és én nekem az van, hogy a Halász Rita könyvének, hogy ebből a könyvből készült a monodráma, de szerintem ez minden esetben így van, hogy minden feldolgozás egy más, kicsit más könyvet eredményez, egy kicsit más történet, egy kicsit más főszereplő, és ez nagyon izgalmas nekem, szóval én szerettem.
8: Azt hiszem, hogy van egy fontos szó, ami pont az én szövegemben, meg az én regényemben ott van egy gondolat, ami a bizalom, ami hát igazából nem is gondolat, hanem inkább egy érzés.
7: Az a jó szexhez kell a bizalom?
8: Így van, amit egy fontos karakter mond ki a regényben, és aztán a darabban is, és hát nekem ez a szó, ez sok mindent jelent, és amikor az embernek a szövegét adaptálják, pláne színházban, pláne egy ennyire személyes szöveget, akkor szerintem egy dolog dönt, hogy mennyire bízol azokban, akik adaptálják, és nálam ez 100%-ig így volt, tehát amikor a Barna megkeresett engem, mi több mint 10 éve ismerjük egymást, az első nagyjátékfilmem legelső castingján a Barna volt az első színész, aki az én életem első játékfilmes jelenetét felolvasta.
6: Oh, wow.
8: Tehát, hogy nekem hozzákötődik egy ilyen élményem, hogy életemben először hallom egy színész szájában a saját mondataimon, és mi azóta tök jóban vagyunk, és de 10 éve beszéltük, hogy valamit, amit én írok, azt ő megcsinálja a színházban. Tehát itt már volt is, amikor elolvasta a regényt, és mondta, hogy ő ebből monodrámát szeretne csinálni, akkor éreztem, hogy igazából én benne maradéktalanul bízom, azért ki kell emelni Orlai Tibornak a szerepét, szerintem a Rita darabjánál is, meg az enyémnél is, tehát, hogy azért, szóval Orlai Tibor nélkül nincs független színház Magyarországon. Tibor egy azon kívül, hogy egy nagyon jó szakember, és mindent tud a színházról, szerintem egy nagyon jó ember. Én is most már azért évek óta ismerem őt, és tehát ott szintén nagy bizalmat éreztem, tehát tudtam, hogy iszonyú fontos, hogy milyen sorsa van egy darabnak, egy filmnek, vagy egy regénynek, és azt tudom, hogy ami a Tibornál van, az ott produceri szinten jó kezekben van. És nyilván jött egy szuper dramaturg, nálam is Dés Enikő, élnek a dramaturgok, akikről szintén túl keveset beszélünk, iszonyú nehéz melójuk van, mert ugye ezt én is tudom forgatókönyvíróként, tehát amikor mondjuk irodalmi művet átírtam tévésorozattá, nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy mondjuk az író halott, vagy már mondjuk eleve tudtam, mert ugye akkor nem tud belém kötni, hogy úristen, mit műveltél a gondolataimmal.
6: Hát igen.
8: És ugye minden dramaturgnak nehéz, mert hogy ugye én például élek, a Rita is él, tehát nagy rajtuk a nyomás, és de szuper munkát végzett, és a Georgita Máté Dezsőnek meg pont, hogy erről elkezdtünk beszélgetni a Barnával, akkor láttam a Trafóban egy darabját, ami tele volt ezekkel, tehát amiket mondtál, igen, ezekkel a vizuális dolgokkal, tehát éreztem, hogy jó kezekben van. Az anyag ugye ez egy nagyon személyes történet, amiben elég hangsúlyos szerepet kap a szexualitás, és akkor erről beszélgettünk sokat például a dramaturggal, hogy meg a Barnával, hogy mik azok a mondatok, amik mondjuk amiket a papír elbír, vagy ott nagyon jó helyen vannak, de amikor a színpadon kimondja egy színész, akkor az nagyon hat elidegenítően.
6: Igen, ez érdekes, hogy máshogy működnek a szavak, hogyha így olvasod. És
7: megint a hangsúlyok, látod? Megint az
8: érdekes. Igen, és akkor én is azt éreztem, hogy és akkor mi is azt beszéltük meg, hogy sokkal jobb, hogyha ezt ők csinálják, és akkor majd lesz egy úgynevezett munkabemutató, gondolom.
6: Igen,
8: nálunk,
6: igen.
8: Nálunk még az olvasó próbára is azt beszéltük, hogy igazából nem megyek el, mert megnézem. De hát rettenetesen nehéz volt kibírni, szerintem, hogy valamikor nyár közepén kezdték el csinálni, és Hát ugye a Barnával közben találkoztunk itt ott, meg a Dezsülősi összefütöttünk az össze. Hát sehogy. Szerintem egy-két volt például katonáson, és akkor pont szerintem a tehát egy konditeremben járunk a Barnával, és akkor nem tudom, ott valamit, ott nyögdét cseltünk valami gépen, mármint, hogy természetesen nem úgy. És mondtam, hogy na jó, figyelj, most már mondj valamit. Tehát most valamit most már tudnom kell, hogy mit fogsz csinálni. Uh-huh. És akkor mondta, hogy hát kitaláltuk ezt a Dezsővel, hogy DJ-zni fogok. Ami ugye azért érdekes, mert a regényem főszereplője gyűlöli a zenét. Tehát az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy ott kutyázza a zenét, ahol csak tudja. Ami egyébként nem én vagyok, mert én nagyon szeretem a zenét. És akkor éreztem, hogy inkább többet nem kérdezek.
6: Jó, hát, hogy akkor ennyi és, elég.
8: De mondom, tehát szerintem ez a bizalom nagyon fontos, hogy kiknél van az anyag, és hát az életem egyik legmegrázóbb napja volt ez a munkabemutató, szóval ezt szerintem kár tagadni a Ritánál is, meg nálam is ez egyértelmű, hogy azért ezek mind a két történetnek nagyon erős személyes vonatkozásai vannak.
6: És vannak, de az enyém az fikció.
8: Igen, de az enyém is természetesen, tehát hogy abszolút. De...
7: Féljetek, én csak gyerekkönyveket írok, de ezt tőlem is rendszeresen megkérdezik, hogy ebből mi az igazság, és soha nem mondok igazat. Tehát, hogy...
6: Ja, persze, abszolút.
7: Ez... Mindenki gondolta.
6: Így van, így van.
8: Igen. De azt hiszem, hogy ez egy, mármint, hogy abból a szempontból is, hogy azért ez kicsit olyan, mint egy gyerek, egy ilyen szöveg. Tehát, hogy azért nagyon, nagyon személyes viszonya van vele az embernek, és én azt szoktam erre mondani, hogy tehát amikor olvassák a regényt, akkor én nem vagyok ott. Tehát ugye íróként le vagy választva a közönség reakcióiról. Ez egy ilyen furcsa és magányos művészeti ág. Mert ugye a színész az rögtön kapcsolatban van a közönséggel, a zenész is. Még szerintem még egy festőnek vagy egy szobrásznak is könnyebb lemérni az emberek reakcióit mondjuk egy hát, kiállításon. Vagy
6: megnyitom, de azért az is egy nagyon más
8: az is,
6: dolog.
8: Igen. Az is egy más, de...
7: De már a dedikáláson kaphattok visszajelzéseket, nem?
6: Hát vagy ott ilyen író-olvasó találkozók vannak, és akkor ott megírnak, szoktak igen. írni, nagyon kedvesek
7: vagy
6: az olvasók.
7: Az utcán fogadjuk.
6: Hát az azért ritka, de inkább az, hogy írnak messengeren, vagy valahogy így, valahogy eljutnak, és akkor...
8: De ez még szerintem ez még mindig nem olyan, mint amikor beülsz egy színházba,
6: jó,
8: és akkor ott
6: más.
8: Valaki elkezdi mondani a szövegedet, és mondjuk elkezdődik egy jelenet.
6: Hát, vagy hallod, hogy nevetnek, vagy hallod, hogy ott igen. nagy csönd van, vagy érzéket, hogy valaki sír. Tehát, hogy azt ugye amikor beülsz, és én is nem tudom, párszor megnéztem a darabot, akkor azért ott így lehetett tudni, hogy nagy nevetés, akkor nagy csönd.
8: Amikor már a regény vége felé voltam az írásnak, akkor gondolkoztam azon, ugye ez egy egyes szem első szemében elmesélt történet, és ugye nekem van egy forgatókönyvírói múltam. Szóval egy forgatókönyvírónak sokszor nincs ideje olyan téteket feldobni, mint mondjuk egy szép írónak. Tehát egy forgatókönyvnél, hogyha én megírom a jelenetet, hogy milyen annak a szobának az atmoszférája, akkor én egy hasonlatot használhatok. Mm. De mégis azt éreztem, hogy annyira személyes, hogy én ezt monodrámában érzem erősnek, de engem is megleptek azzal a vizuális koncepcióval, ami igazából rájátszik a főszereplőnek is van sok filmes munkája, és ezek megjelennek egy kivetítőn. Úgyhogy én boldog vagyok azzal, hogy monodráma lett. És te?
6: Nekem nem is volt nagyon kérdés. Szóval amikor megírtam, én azt gondoltam, hogy ebből lehetne monodráma. Uh-huh. Engem megkeresett a Pálos Hanna. Igazából ő már megkeresett akkor, amikor még nem volt hangos könyv. És mondta, hogy ő nagyon szeretné ő mondani a hangos könyvet, hogy már van-e valaki. Úgyhogy tökre örültem, a kiadóval, jelenkor kiadóval meg is beszéltük, és akkor fel is mondta a Hanna, és mert akkor az volt, hogy mondta, hogy nem lehetne, hogy ilyen zenés betétek lennének benne, és ő már akkor is azt hiszem, hogy a Csizmás Andris barátjára gondolt, aki ugye most bőgőzik. De mondta a kiadó, hogy nem, a hangos könyv az ugye más műfaj, tehát ott nincs zene, de ez valószínűleg akkor már így elindult a Hannában, ő személyesen is rá tudott csatlakozni erre a történetre, ezt így el is szoktam mondani, szóval hogy azt szoktam mondani, hogy egyszerűen olyan megtalálta azokat a mondatokat, amik neki így nem voltak, vagy így nem tudta kimondani, és akkor tényleg ezt csak megkeresett, és azt mondta, hogy akkor ő megcsinálná, és lényegében gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy a Hanna az jó lesz.
8: Sok eleme, amit használok a történetnek, az valóban megtörtént velem, de sok minden máshogy történt, nagyon sok mindent kihagytam, de egy érdekes nézői reakció az volt, ez olyan volt, mint hogyha te lettél volna a színpadon, hogy úgy beszél a Barna, mint is mondtam, hogy egyáltalán nem úgy beszél szerintem.
6: Konkrétan én nekem is volt ilyen, hogy én magamat láttam a Hannában, és az eléggé azért furcsa volt ilyen, most akkor ki vagyok, hol vagyok, szóval ez egy izgalmas dolog volt. Írtó nagy dolog, hogy kortárs szépirodalom ott van a színházban. Kevés az a kortárs dráma, amit játszanak a színházak. A monodrámával van egy ilyen jobb, nem? Hogy egy ilyen jobb...
8: Igen, én is azt látom.
6: Könnyebb, vagy nem is tudom.
8: Valahogy vagy. Azt látom, hogy szerintem a monodráma, mint műfaj, az kicsit olyan lett, mint mondjuk a televízióban mondjuk a sorozatok a 2000-es évek második felétől. Hogy valahogy nagyon, mindig voltak televíziós sorozatok,
6: igen,
8: meg monodrámák.
6: Igen, de most valahogy nagyon...
8: Valahogy egy zeitgeistot nagyon elkapják ezek szerintem a... Valószínűleg ennek vannak ilyen költséghatékonysági okai is, hogy ugye egy monodrámát azért sokkal könnyebb
6: abszolút
8: mozgatni,
6: ez
8: mint
6: az
8: akár
6: biztos
8: egy háromszereplős darabot is, tehát még három színészt egyeztetni.
6: Igen.
8: Egy előadásra az baromi nehéz. Monodráma, ahol meg mondjuk egy ember van, vagy mondjuk nálad kettő.
6: Igen.
8: Az
6: igen.
8: Egyszerűbb.
6: De ez olyannyira fontos szempont, talán az legelső, amikor beszéltem Tiborral, Orlai Tiborral, hogy mondta, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy egy autóba beleférjen az összes díszlet.
7: Most egy kicsi szünetet kell tartanunk, a tandem mindjárt folytatódik, Halász Ritával és Horváth András Dezsővel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
7: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Halász Rita és Horváth András Dezső, és Andrásba belefolytattuk a szót az imént.
8: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ennek egyébként tehát a monodrámának van egy másik oldala is, hogy nekem a színész barátaim azért abszolút azt mondják, hogy ők nagyon, minden színész szeretne monodrámát csinálni.
6: De nagyon nehéz is, nem?
8: Nagyon nehéz, mert ugye az a legnehezebb egy színésznek szerintem, hogy megtalálja azt az anyagot, amiben ő benne van emberileg és alkotóilag is. Tehát, hogy találni egy olyan történetet, ami nem pont róla szól, de az, ami mondjuk az ő színpadi energiája, az rá tud erre csatlakozni, és attól, hogy valami kortárs, attól ez még egyáltalán nincs. Tehát nekem is voltak megkereséseim szuper tehetséges színészektől, és mindenkinél azt éreztem, még a Barna előtt, és azt valahogy volt bennem egy ilyen, hogy biztos, hogy jól meg tudnák csinálni, de az...
7: De a bizalom.
8: De a bizalom, meg hogy akinek...
6: Igen, tehát, érdekes, hogy, ezt érz, valamit érez az ember
8: hogy,
6: így
8: hogy igen,
6: ebből.
8: Igen, igen, és szerintem ez színészként egy ugyanilyen találkozás egy szöveggel, hogy itt most ő tudja használni azokat az eszközeit, amik mindig is benne voltak.
7: Hát ha már eszközök, hogy szerintetek egy történet, mitől lesz egyszerre személyes és kollektív? Mert hogy szerintem mindkettőteknél igaz az állítás mindkettőre.
8: Szerintem írás közben biztos, hogy nem gondolkozik
6: igen,
8: ezen az ember.
6: Abszolút nem.
8: Az biztos, hogy amit én érzek, és most mondanék még egy ilyen szót vagy gondolatot, ami az őszinteség, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy dokumentum szinten vagy blogszerűen azt kell elmondani, hogy mi történt, de az érzelemnek, ami azokban a jelenetekben, vagy abban a történetben megjelenik, annak őszintének kell lennie, és azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha az író átélte azokat az érzelmeket. Lehet, hogy más körülmények között, de az, hogy azt az érzelmet ő kívülről, belülről ismerje, és őszintén elmondja, az az első lépés ahhoz, hogy egy történethez mások is tudjanak kapcsolódni. Én a saját történetemnél azt gondoltam, hogy, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ennyi embert meg tud szólítani, miközben egyébként, ha logikusan végig gondolom, a regénynek mondjuk az a két fő témája, ami mondjuk az egyik a szexualitás, a másik pedig az apákhoz való viszony, szóval ez minden embernek az életében nagyon-nagyon erősen jelen van. De azt hiszem, hogy tehát, hogyha a saját történetemre gondolok, akkor biztos, hogy az, hogy azt tudom, hogy vannak azért olyan trendek a kortárs művészetben, amikkel én különösebben nem szimpatizálok, és ez arról szól, hogy morális alapra helyezik a művészetet, legyen szó az irodalomról vagy a filmről. Tehát, hogy van egy ilyen ideológiai indítatás, egy ilyen tanítómesterként
7: elmondják. Majd én megmondom ezt, hogy helyes.
8: Igen, majd én meg belenyomom.
6: Hogy gondolkodjál?
8: Igen, igen, tehát, hogy mi a... És az emberi lélek egyáltalán nem így működik. És szerintem a Rita regényénél ez ugyanígy... Tehát amikor én láttam, ugye először a monodrámát láttam, ott is azt tetszett nagyon, hogy ez egy annyira komplex karakter, annyira ellentmondásos, de pont ezért tudsz vele menni. Nem szeretem azt a szót, hogy szerethető.
6: Nem is szeretik, sokan nem szeretik.
8: De hogy nagyon...
7: Én, de emberi és igaz.
8: De én nézőként, meg olvasóként ezért tudok menni ezzel a karakterrel, mert egy pillanatig nem érzem azt. Tehát, hogy azt, hogy az igazság mennyire egy komplex dolog, az tökéletesen benne van.
6: Igen, mondtad, hogy őszintesség, hát talán ugye a hitelesség, igen, én meg azt a szót mondanám, de mondom, tehát valószínű, hogy így ez a nézőktől, vagy az olvasóktól kell megkérdezni, hogy mire tudnak éppen rácsatlakozni, mert én nekem lehetnek gondolataim, de az egyáltalán nem biztos, hogy ez az helyes, vagy közel van az igazsághoz egyáltalán. Meg tényleg, amit az Andris mondott, hogy íróként nem is gondolsz ilyenre, hogy most nem tudom, hogy most ez vajon hogy tud majd rezonálni, vagy hogy lesz-e elég, hogy mondtad, univerzális, vagy milyen szót használtál, nem tudom.
8: Kollektív.
7: Igen.
6: Tehát, hogy te abszolút mindegy. Az a lényeg, hogy jól írd, mert jó legyen a könyv, és hogy onnantól nincsen már ráhatásod, és csak nézed, hogy mi történik vele, és igen, hogyha megkérdezik, akkor lehet, hogy így tudsz rá gondolni, hogy igen, biztos azért tud rá rezonálni ennyi ember. Nekem is vannak ilyen válaszaim, hogy 2020-ban jelent meg, Covid évében vagyunk, iszonyatosan megugrott sajnos a családon belüli erőszak mutatója, tehát a rátája. Nagyon durva számok lettek, és ez a könyv, ez 20 októberében jelent meg. Mm-hmm. Tehát én nyilván remélem, hogy jól is van megírva, meg hogy irodalmilag is, nyelvileg is, hogy mondjam, annak van ereje, meg tétje, de hát biztos, hogy számított az, hogy ez mikor jelent meg, és sok embernek van hasonló tapasztalata ezzel, és rá tudtak csatlakozni a Verára. Egyébként nagyon érdekes, hogy sokan meg pont azt kifogásolták, hogy egy ideig együtt tudtak menni. Ugye a főhősöm, ő egy válófélben lévő anya, két kisgyerekkel, aki eljut egy olyan pontig, tehát ők mondjuk azt, hogy elmenekül, vagy hogy ki tud jönni az abuzív házasságából, de utána lényegében rosszabbnál rosszabb döntéseket hoz, lesz egy kőkemény ilyen kokainos etap az életében a két kisgyerekével, és bizony, ugye nagyon sokan pont azt mondják, hogy hát ideig tudtam Verával menni, még tudtam sajnálni is, ugye áldozat, tehát valamilyen szinten ugye sajnálja, de hát aztán menjen a fenébe, tehát is utálják.
8: Az én történetem egy srácról szól, aki elveszti a szüzességét, és a következő nap megtámadják az utcán, belekeveredik egy utcai verekedésbe, és ez a két élmény, a szüzességének az elvesztése, meg ez az erőszak annyira összekapcsolódik a fejében, hogy belekerül egy ilyen örvénybe. És elkezd félni az intimitástól, mert összeköti ezzel a rossz élménnyel, és akkor, ahogy elkezd ezt felfejteni, akkor mindenféle ő is ilyen káros dolgokba.
6: Igen, egyben van is egy ilyen hasonló ív.
8: Sok-sok hasonlóság van a két történetben, és akkor ezt én is megkaptam, hogy hát egy darabig egy szegény, és akkor hát ugye aztán átesik ez a karakter aló másik oldalán, mint egy esendő húsvér ember, és akkor mindenféle dolgok történnek vele. Ha az ember írás közben elkezd azon gondolkozni, hogy hú, na most jól megsiratom őket.
6: Igen,
8: vagy na most nem, olyan poént fogok írni,
6: nagyon hogy, béna lesz.
8: Hogy nagyon fognak nevetni, na akkor lesz síri csont.
6: Igen, ez.
8: Szóval nem szabad ezen gondolkozni, mert önkéntelenül elkezdesz hazudni. Ha egy szándékom volt írás közben, az biztos, hogy az volt, hogy olyan könyvet írjak, ami, hogyha mondjuk én lennék az a srác, aki ott mondjuk kóborol a Szabó Ervin könyvtárba, és találomra le akar venni egy könyvet a polcról, hogy hát ha az neki segít valamint. Mert én ezt csináltam a 20-as éveimben, és rengeteg nagy olvasmány élményemmel így találkoztam, hogy bíztam a sorsban,
6: az
8: hogy leveszem egy tök ismeretlen írónak a könyvét a polcról, és én szeretem, hogyha szóval, hogy a művészetnek nem az a feladata, hogy simogasson, hanem hogy egy picit feltépje a sebeket, és egy kicsit szemben

0: akkor vagy ezt érzed, vagy mosolyogsz, hogy jaj, de jó, végre ő. De
1: és az őszinteség?
0: Hát, hogy szerintem...
1: Mert úgy értem, hogy ez nehezebb lett, vagy könnyebb így a nyilvánosság bevonása?
0: Szerintem nehéz, de hogy az embereknek a belső igénye az baromi erős erre. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy...
1: Az igazságra?
0: Igen, iszonyatosan szomjaznak erre. És ezt látom, hogy az irodalom ez egy jó terület arra.
2: Jó, talán, tud jó lenni.
0: Talán erre. Ez egyik utolsó olyan része a művészetnek, ahol van idő meg tér arra, hogy ezeket a komplex érzelmeket és érzéseket kibontsuk.
1: Egyébként a különbséget a között, hogy lemerem írni és kimerem mondani, azt hol látját?
2: Az írás az olyan, hogy ott jó esetben tényleg azzal foglalkozol, a szöveggel, a nyelvvel foglalkozol azzal, hogy a lehető legjobban írd le azt a mondatot, uh-huh. tehát hogy az a mondatnak olyan legyen a ritmusa, hogy előtte a megfelelő szavak legyenek a megfelelő szavak után, tehát ugye erről szól. Tehát, hogy iszonyú nehéz egyébként, meg frusztráló, hogy egy idő után így érzed, hogy úristen, mennyi módon le lehetne azt írni, meg kell találni, ugye ez a nyelv, a stílus, ami mondjuk ilyeneket szoktunk rámondani. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ők olvasni fogják. Ugyanúgy, tehát egy belső hallás lesz. Ugye tanítok is művészettörténetet, meg sokat foglalkozom művészekkel, és akkor a gyerekek, vagy a tanítványoknak mindig szoktam mondani, hogy azt, hogy mit nyilatkozik egy művész, azt nem kell mindig elhinni. Tehát ez nem olyan, hogy akkor 100% elhisszük neki. Ugye vannak olyan írók, mondjuk egy Nemes Z. Mário költő, aki az összes interjúját, nyilatkozatát a költészetének a részeként kiterjesztette, és performatív gesztusként, vagy aktusként gondol erre is.
1: Én azért nincs a kompanaszra, szerintem elég jól csináltátok így az elmúlt egy órában. A tandem végén mindig vannak villámkérdések, ha van kedvetek egy gyors játékra. Próba vagy premier?
2: Próba. Nekem.
3: Premier.
1: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
2: Nem feszes határidő. Abba van a teljes szabadság.
0: Igen, szerintem nálam ez a kettő ugyanazt jelenti.
2: Igen, tehát minél, hogy igen.
0: Tehát nekem az a jó, hogyha még kicsit meg is fenyegetnek. Akkor írok a legjobb.
2: Igen, de hogy a határidő, azt gondolnád, hogy ez, de hogy tulajdonképpen azért én is azt érzem, hogy akkor tudsz a legjobban, hogy azért van valami, ami...
0: Ez nyomás nélkül nem lehet, szerintem.
1: Merészség vagy bátorság? Biztonság.
2: Azért nem mondom.
1: Merészség vagy biztonság?
2: Biztonság. Én már 46 vagyok, én már biztonságra megyek. Én már voltam merész.
0: Nekem majd most jön ki a következő regényem, úgyhogy merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Zenés.
0: Én prózait mondom.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Először azt akartam volna mondani, egy csapatban, de egyedült mondok.
0: Attól függ.
1: Attól függ. Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
2: Kritikus. Jó kritikus az nagyon fontos. Az tényleg, megmondom, de a lelkes rajongók meg nagyon, meg ők ugye ki tudják egyensúlyozni azokat a nehéz pillanatokat, amikor a jó kritikus akár, vagy egy jó kritik, úgy értem, hogy tényleg jó minőségű kritika kicsit lehúzza az alkotásainkat, és akkor az viszont kell a 10 lelkes rajongó, úgyhogy ez így nem is tudom, nehéz.
0: Tudjátok, amikor ül valaki a biciklén, és bedug egy botot az első külő közé, de szerintem az a fontos, hogy olvasók legyenek.
2: Az olvasó, de a kritikus is olvasó, ne felejtsd el. Tehát az, hogy egy jó kritikus, aki tényleg időt, energiát és jó meglátásai vannak, az azt hiszem azért nagyon sokat tud.
0: Minden szabaddal egyetértek.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz?
0: Író kollégáktól olyan észrevételek, amiket uh-huh. nagyon igaznak érzek. Uh-huh. Egy-egy jelenet kapcsán mondtak, hogy nem tudom, arra kellett volna még egy picit jobban figyelned, hogy de uh-huh. nekem a kedvenc kritikám az szokott lenni, hogy hát azért ilyen hülyeséget kitalálni, ilyen nyakatekert, valótlan agymenést, hogy valaki kitalál egy ilyen problémát, és utána se néz, és erre gondolok, hogy
2: tényleg?
0: Istenem, már hogy ez azért, nagy részt ezen én átmettem.

0: személyesen, tehát hogyha valakinek.
1: Na jó, de ugye erre mondják azt, hogy az élet és az irodalom.
0: Hát igen, de az, tehát az nekem nagyon furcsa, hogy valaki elolvassa regényt, és az, az a kritika.
1: Igen, hogy mert ott a koncepciót kritizálja lényegében, és azzal mi is azt tanultuk, szóval, hogy az író szemináriumon én a Kukorelli Andréhez jártam, és ő mindig azt mondta, hogy koncepcióban nem szólunk bele. Tehát, hogy ugye, hogyha van egy ilyen erős koncepció, persze lehet mondani, hogy figyelj, kicsit finomítsd a koncepciódat, mert ez izé, de hogy alapvetően az olyan fontos, hogy az úgy egybe legyen.
2: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Bárki lehet.
1: Hát Jézus, az elég Jézus. Most ugye én benne vagyok.
0: Ezután kit mondjak?
1: Benne vagyok tehát, a témában, bocsánat, csak ugye az új könyv az annak Jézus az egyik főszereplője, hát úgyhogy én ezekre a kérdésekre, vagy Ovidius szoktam mondani, vagy őt, valahogy velük szívesen beszélgetnék, és hogyha megnéznék, akkor azért ott.
0: Fú, most én még mindig Jézusnál vagyok ragadva. Én azt gondolom, hogy ha Jézust egyszer látnám a Jurányi ház kamaratermében, azt hiszem, akkor azt érezném, hogy na most megérkeztem. Figyelj, tehát, hogy na végre elmúlt az imposztor szindrómám.
1: Figyelj, az én szereplőm, mármint a Fruzsina, aki a második könyvnek a szereplője, ő egy szaunában találkozik vele a Palatinuson, úgyhogy.
0: De hogyha azt mondod nekem, hogy ez nem személyes élmény, azt nem fogom elhívni.
1: És látod, ez az, hogy nem is tudják, hogy ez milyen személyes.
2: Inspirál vagy kizökkent, hogy minden este más a közönség?
0: Engem inspirál. Tehát én azt
1: se nem inspirál, se nem zökkent. Én elfogadom, vagy hát, hogy ilyen érdekesnek találom, vagy így.
0: Szerintem az jó, tehát nyilván én már, amikor mondjuk főleg, akkor szoktam én is nézni a darabot, amikor mondjuk közönség találkozó van.
1: Aha.
0: És akkor már azért azt sokszor észrevettem, hogy inkább a reakciókat figyelem, és azt nagyon érdekes látni, hogy a nagyon különböző emberekre pont ezeket, tehát most már tudom, hogy mik ugye a történetnek meg a darabnak azok a bizonyos fordulópontjai, és azt soha nem fogom szerintem megunni, hogy sokszor valahogy kinézek egy embert a közönségből.
1: Én nem szeretem, lehet, hogy azért voltam ilyen, én nem szeretem nézni, megmondom őszintén, én nem szeretem megnézni a saját darabomat, tehát volt, amikor már nem tudtam kitérni, mert hogy mentünk Bécsbe, meghívtak utána egy beszélgetésre, és akkor ugye hogy kénytelen voltam ott megnézni, és ez nem az, hanem egyszerűen valahogy én ezzel a szöveggel úgy éreztem, hogy már nem akarok úgy foglalkozni.
2: Csend vagy taps?
1: Hát mikor, hogy legyen csend is, legyen taps is.
0: Ja, abszolút egyetértek szerintem, mind a kettőnek megvan a maga helye.
1: Hogyha akkor van taps, amikor csendnek kéne lenni, mert te azt érzed, hogy csendnek kéne, az nagyon-nagyon zavaró.
0: Szerintem a csendek azok erősek tudnak lenni.
1: Hát tehát az nagyon jó érzés, ha ott az csend van, amikor úgy érzed, hogy most kell a csend. Igen.
2: Köszönöm mindkettőtöknek.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió K.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek. De maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely Schiller. Autók szeretettel.
8: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
9: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szijjeldeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Augusztus végén jön a szélerőmű pályázat, őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, felfüggesztik a Szemkorp debreceni gyárának tevékenységét. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Szélerőmű pályázatot ír ki a kormány augusztus 31-én, a tervezetet azonban már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez fejleszteni kell az energiahálózatot, erre 1,5 milliárd eurót fordít a kormány EU-s támogatással. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást, emelte ki a Telex. Hamarosan érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított bordó könyvformájú személyigazolványok. Augusztus 1-től nem lehet majd használni. Az érintett, főleg idősebb emberek a kormányablakban kérhetnek csak új személyt. Az ezzel kapcsolatos problémákkal 7 óra 20 perctől foglalkozunk részletesebben itt a Millás reggeliben. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét. Az ügyészség később dönt, hogy indítványozza-e Hídvégi József letartóztatását. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indult. A nyomozás széllelt szerződések miatt kezdődött. Egy hete előállította a rendőrség a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjét és az egyik rokonát is. Felfüggesztik a Semcor debreceni gyárának tevékenységét egy éven belül már másodszor. A kínai akkuipari cégnél a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták határérték túllépést mutattak. A környezetvédelmi hatóság ezért felfüggesztette az engedélyt. Az ügyben, amely független a korábbi oltóhabbal történő szennyezéstől, kármentesítést rendeltek el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezték, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt is, olvasható a Telexen. Mától tűzgyújtási tilalom van, az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, a korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az ukrán elnök szerint Belarus területén már nem működnek azok a jel továbbító állomások, amelyeket orosz drónok használtak ukrajnai célpontok támadására. Volodymyr Zelenszkij állítását a Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni. Az ukrán elnök a múlt héten felszólította Alekszandr Lukasenko Belarus vezetőt, hogy szereljék le a jel továbbító állomásaikat. Korábban az orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország segítséget fog nyújtani Belarusnak külső agresszió esetén.
0: Időjárás a Rádiókafén.
10: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Hát ha úgy kezdenénk, hogy nincs változás a dobogón, akkor biztos akkor? Azt gondolom. Hát akkor azt gondolnák, hallgattak, hogy Jóncsi, akkor minek beszélünk erről. De azért van egy csomó érdekesség van, a friss.
11: De hogy kik vannak azon a dobogón?
4: Elkereskedelmi toplistán, ha nem is az első háromban átrendeződések, meg egy jó nagy koncentráció, úgyhogy mindenképp érdemes szerintem beszélni róla. Madar Norbert a PVC elkereskedelmi csapatának vezetője a vonalban. Szia, jó reggelt!
11: Szia, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdv a hallgatóknak én is.
4: Na szerinted mi a legérdekesebb, legfőbb mondani való, ami, hát olyan gondolom nincs, ami téged is meglepett, mert aki egész évben azért folyamatosan figyeli a piacot és benne van, nem ilyenkor derül neki a fontos dolgok, de
11: ránézzük
4: aki...
11: a big picture-re, akkor mi a helyzet, milyen tendenciák?
12: Igen, tehát ahogy ti is mondjátok, valójában a felszínen talán nincs akkora újdonság, továbbra is az Alza Magyarországon a legnagyobb forgalma bíró elkereskedő a mezőnyben, azonban talán, hogyha, és most vissza is tekintek a Millás reggeli beszélgetéseink eddigi alkalmaira, talán amit mindenképpen érdemes kiemelni, az, hogy ebben a piacban minden eddiginél nagyobbá vált a súlya a regionális, illetve a külföldről jövő elkereskedőknek, és ha csak a saját vásárlásainkra gondolunk, akkor is igaz az, hogy egyre inkább elmosódik a határ az úgymond magyar meg hazai operációval bíró szereplők és a teljes egészében külföldi cégek között, és bizonyos, ha azt kérdezzük a vásárlóktól, az emberektől, a lakosságtól, a magyaroktól, hogy ki jut eszükbe elsőnek, hogyha elkereskedelemre, webáruházra, online vásárlásra gondolnak, akkor már bár egyébként forgalomban az a legnagyobb erre a kérdésre, tehát hogy ki az első, akire
4: már
12: gondolunk,
4: most, te most
12: a Temu jön már föl. Így van, így van. És ez az igazán nagy változás, nem meglepő, talán ez már a tavalyi évben is ott lógott a levegőben, de az, hogy ennyire megnyilvánul, az a számomra azért mindenképpen jelzi azt, hogy az emberek bizony nem vesztették a lelkesedésüket, és ez a továbbiakban is ez a lelkesedés ez meg fog maradni, és a külföldi jelenlét erősödik, ami egyébként pedig felteszi majd magasra a lécet, és feladja a leckét a hazai operációval bíró szereplőknek, hiszen nekik meg egyre inkább egy nemzetközi szintérben kell tudniuk értékajánlatot megfogalmazni.
11: Na igen, tehát hogy mennyire van esélyük így a kisebb hazai webshopoknak, webáruházaknak a felzárkózásra, hogy egyáltalán a versenybe való belépésre, hogy látjátok ezt? Ugye nagyon erős versenytársak vannak itt a piacon.
12: Így van, így van. A rangsorban külön foglalkoztunk azokkal a cégekkel, akik magyarországi háttérrel indulva próbálnak ebben a térben érvényesülni és a vásárlóknak ajánlatot adni. Ebben a mezőben egyébként az Euronics.hu számít a legnagyobb magyar kereskedőnek, és ez egy családi vállalkozás, akinek a tulajdonosa Fazekas Bálint ott volt a rendezvényünkön, és ugye amikor átvette ezt a díjat, akkor külön kiemelte, hogy kettős érzései vannak, mert egyrészt nagyon büszke az eredményükre, de a másik oldalról meg fontos célnak tartja azt, hogy ezen a piacon a regionális versenyben hogyan tud a magyar érvényesülni, és aláhúznám az ő egyik mondását, amit mi magunk is tanácsadóként nagyon régóta mondunk, hogy a digitális térben legyen az egyébként kereskedelem is a webshop, de legyen bármilyen szolgáltatása is a magyar gazdaságnak, akkor lehet életben maradni hosszabb távon, hogyha ezt határok nélkül csináljuk. És mi magyarok ebben egy kicsit talán félénkebbek vagyunk, sokkal inkább ragaszkodunk a pici kis saját piacunkhoz, miközben azt látjuk, hogy egy Alza Csehországból, egy Allegro Lengyelországból, uh-huh. egy Emag Romániából zokszó nélkül bejön hozzánk, és egyébként nyilván jól is teszik, de mi magyarok vagy nem nagyon merünk határon túlra kacsintani, miközben ez lenne a túlélésünk záloga.
4: Uh-huh. A forgalmi top listán a Temu miért nincs rajta? Nem tudjuk a számait, vagy módszertani okokból, vagy ez hogy néz ki?
12: A számait tudjuk, a PVC-nél ezek az adatok rendelkezésre állnak, csomagszámra, rendelés számra vetítve is pontosan látjuk, hogy ez mekkora volumen. A tavalyi évre vetítve nagyjából 14 millió darab rendelés, csak hogy így egy nagyságrendi számot mondjak, az ami a Temu neve mellett van.
4: Magyarországon.
12: 14 millió rendelés közel 200 milliárd forintnyi elköltött forintot jelent a másik oldalról. A toplistában azonban azért nem nevesítjük, mert nincs magyarországi operációja a kínai szereplőnek, és ebben a mezőnyben talán olyan szempontból is mérlegelve, hogy a hazai jelenlétet erősítsük, azokat a cégeket nevesítettük, aki legyen magyar vagy külföldi, de legalább magyar operációval bírjon, tehát legyen itthoni vállalata, fizessen itthon iparőzési adót, foglalkoztasson adott esetben magyar embereket, és itt próbáljon ezen a versenypiacon érvényesülni helyi szabályok szerint.
4: Uh-huh. Van még a Temon kívül más hasonló szereplő, aki nagy és már a forgalom alapján itt lenne a top listán?
12: Van még egy ilyen szereplőnk, igen, ez a lengyelországi székhelyű Allegro, uh-huh. aki még a tavalyi teljesítmény alapján nem is lenne olyan kimagasló, azonban amit idén érzékelünk, tehát most már ugye lassan eltelt a fél év 2026-ból is, az idei éves teljesítményeket látva, a piaci erőviszonyok átalakulását látva, az Allegro lesz az, aki valószínűleg egy év múlva ilyenkor a top listánkon kiemelkedő helyen lesz, és arról fogunk beszélni, hogy mi kellett ehhez. Na, ők 2024 évvége óta vannak jelen Magyarországon. Egy úgynevezett silent launch-al indultak, ami azt jelenti, hogy nem nagyon volt marketing aktivitás, nem láttak óriás plakátokat, talán most már nem is fogunk olyan sokat látni ilyen témában, de alapvetően nem volt annyira vizibilis a cég, és most arra jutottak odáig el, hogy rámerték kapcsolni a teljes gázt az operációra, és iszonyatosan elkezdtek hirdetni, aktivitásokat generálni, és látjuk ezt mi is a vásárló ismertségi adatokból, hogy óriásit ugrott előre a cég. Ők egy piac térként működnek, ami azt jelenti, hogy nem klasszikus kereskedő, nem saját árukészlete van, vagy nem csak, hanem beenged értékesítőket, kisebb cégeket, vagy kisebb magánszemélyeket, akiknek a kínálata szintén erősíti a választékát, hasonlóan az Amazon Ferihoz például, és ez a lengyel óriás egyébként a saját otthoni piacán 50%-os piacrészsel bír, amit csak egy kontextusban jelzik, ezen a top listán szereplő első három helyezett együttesen a 13%-ot a magyar elkereskedelmi piacban.
4: Ez azért érdekes, mert ugye őróluk már nagyon régóta beszélgettünk veled is, hogy jönnek. Ezt képest nagyon lassan jöttek, később jöttek, mint ahogy számítottunk rá. Szinte előrengedték a Temut, mintha megvárták volna, nyilván nem ez volt a cél, de miért jöttek ők ennyire későn?
12: Egyébként nem mondasz ilyen szempontból ördögtől a dolgot, mert valójában pont ez történt, csak nem Magyarországon várták meg a Temut, hanem hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak minket sanyargatnak ezek a körülmények, de valójában egész Európában tetten érhető a jelenség maga, nevezetesen az, hogy globális, leginkább kínai szereplők a jellemzően az adott európai ország belföldi kereskedelmét, legyen az online kereskedelem, vagy egyébként a hagyományos is, leuralják, hogy elkezdik átalakítani, sanyargatni. És bizony a lengyelek is ugyanígy érintettek voltak, és az Allegro-nak hát komoly erőfeszítés, meg üzleti modell, finomhangolás, meg nyilván egy-két álmatlan éjszak is kellett ahhoz, hogy a belföldi piacát megerősítse annyira, hogy aztán újra tudjon koncentrálni a regionális terjeszkedésére. És most ezt látjuk, hogy úgymond talán minden kicsit rendben, jobb helyzetben van már a lengyel piacon, tehát most már mertek újra foglalkozni az egyébként nagyon fontos cseh piacukkal, szlovák piacukkal és magyar piacukkal.
4: Egy meglepetés, Zsuzsi, mindjárt, egy meglepetés számomra, hogy a top 5-ben a változás, hogy a Telekom följött az 5. helyre, ugye az online kereskedők listáján, Tesco csúszott le, végül is majdnem velük cseréltek helyet, illetve van egy új szereplő, olyan új szereplő, akinek még nem hallottam a nevét, a Modivo, ők kicsodák, róluk beszélj meg kérlek.
12: Igen, a rangsor alkotásnak egy fontos szempontja, hogy nem webáruházakat rangsorolunk, hanem webáruházakat üzemeltető cégeket. Uh-huh. Van, aki ebből kifolyólag több webáruházzal is érintett. Én egyébként nagyon klasszikus példát, a 15. helyen lévő Libri Bookline csoport, akik ugye 2 darab elkereskedelmi platformot is üzemeltetnek. A Modivo csoport talán ismerősebb, hogyha azt nem mondom, hogy CCC, vagy Elcipő. Mind a kettő weboldal náluk van, az ő tulajdonukban áll, és egyébként ezek olyan áruházak, amik Európa szerte minden országban jelen vannak. Az együttes forgalmukkal érdemelték ki ezt a 7. helyet, külön-külön értelmezve, nyilván nem lennének kéne előkelő helyen, de itt cégeket rangsorolunk.
4: Okay.
11: Hogyha egy dolgot kellene kiemelned, ami a mostani top listából érdekes lehet, akkor mi az, ami a legjobban mutatja szerinted azt, hogy a piacnak milyen lesz a jövője? Ugye volt már néhány gondolat, amit elmondtál, hogy például nem nagyon bátrak például a magyar szereplők, hogy regionális szinten terjeszkedjenek, de vajon mi az, ami kiolvasható a jövőre nézve szerinted ebből a top listából? Milyen tendenciákra következtethetünk?
12: Európa szerte nagyon erősen jelen van és formálja az ottani elkereskedelmi piacokat a piac tér modell, marketplace modellnek a súlya. Nyugat-Európában már a forgalomnak, az online forgalomnak majdnem a felét ezek a típusú kereskedések adják. Ugye ilyen a Temu is például, vagy az Amazon, ami még mindig nincsen nálunk. Ilyen volt az OTP-nek a Fizje, ilyen a Pepita, és így tovább. De alapvetően nálunk még nem volt akkora súlya ezeknek a piacoknak, és az idei topista van szintén újdonság, hogy a Volt megjelent, a Volt Marketplace megjelent a 6. helyen, és utána ez mutatja a legjobban azt, hogy egy átalakulás, egy koncentráció indult el. Az online vásárlásnak a növekedésével párhuzamosan szűkül az a választék, amin belül egyébként a rutinos online vásárlók a napi, heti, havi döntéseik belül eldöntik, hogy honnan fognak rendelni. Minél rutinosabb, vagy annál kevesebb olyan preferált kereskedőd van, akitől vásárolsz. És hogyha ebbe a preferencia térképbe belefér egy piac tér, akinek egyébként nagyon széles szortimentje van, és minden igényedet le tudja szedni, akkor bizony elő tud fordulni olyan állapot, amikor gyakorlatilag leszűkül és egy szereplőssé válik ez a mixed, mert minden megkapsz az adott szolgáltatótól. Ha voltam legjobb példa ennek a gondolkodásnak, mert végig gondoljátok, akkor a klasszikus készételrendeléstől egészen az zacskó jégig, vagy akár egy telefonkábelig, vagy akár bármilyen műszaki cikkig, mindent meg tudtok már lassan vásárolni ezen a platformon, mindezt úgy, hogy pár órán belül meg is kapjátok. a terméket, tehát nem csak választékban, hanem élethelyzetben is kínál egy alternatívát. Úgyhogy önmagában üzleti modellben veszélyes, vásárlóként meg nyilván élvezzük ennek a pozitív dolgait.
11: Olyan, mintha kiválasztanék ebben is egy márkát, ami azután a hű leszek, mert minden
4: napok nagy meccs lesz, hogy ki lesz az, mindenki az egy akar lenni, ahol minden ott van, és hogy ezt ki tudja leginkább a lakosságot magához csábítani. Izgalmas. Na, nagyon szépen köszönjük. Fogunk még akkor erről beszélni.
12: Szép én napot. Köszönöm,
4: jó munkát, szia-szia. Madar Norbert a PVC elkereskedelmi csapatának vezetője volt a vendége.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Johnny Cash.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
5: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Június 25-én csütörtökön reggel, pontosan 6:30-kor Kántor Endrével.
7: És Gede Balázzsal.
6: És a hallgatókkal is, akit majd megnézzünk, mit érnek az SMS-re, még egy kis technikai beállítást igényel, hát végül is mi kezdjük itt a napot, és néha bealszik a szerver. De azért elmondom, hogy 0636-980-980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. WhatsAppra egyébként már jött üzenetünk. Ősrégi hallgatótok Tünde. Hát,
7: köszönjük szépen.
6: Ez ennyi.
7: Szerintem írni szeretett volna még valamit,
6: lehet,
7: aztán
6: lehet.
7: ezzel írta alá, igen. Hogy én meg úgy olvastam, hogy őrségi hallgató. Az egy másik kedves hallgató, aki az őrségi.
6: Hát igen, hogyha lenne, azt na, megköszönnénk. Aztán kis optimista Tikkat, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Szünidőre jellemző kellemes 22 perc 48 másodperc zugló Hermina mező Gödről, Szerencs utcai lámpa ma is menetből, írja D-kartárs, és azt mondja, hogy jöttek üzenetek, csak meg kell nézni, hogy azok maiak-e. Igen, igen, igen, nagyon jó. Azt írja nekem, vagy nekünk egy kedves hallgató, hogy Zsoltinak ma van a 13. születésnapja.
7: Zsolti!
6: Hát boldog,
7: nagyon boldog születésnapot!
6: Mindig minket
7: Zsolti!
6: Hallgat. Versenyszerűen
7: ilyenkor
6: úszik.
7: Várjál már! Ja, akkor biztos azért.
6: Azért.
7: Úszótábor.
6: Igen, korán úszó, kell kelni.
7: De jó, ilyenkor verseny, jó az úszótábor.
6: Versenyszerűen úszik, edzőtáborban egy is már nagyon fárad, de csak két hetet kell kibírni az országos bajnokságig.
7: Bizonyám. Zsolti!
6: Kitartást.
7: Hajrá!
6: És boldog szülinapot!
7: Az országos bajnokságon szurkolni fogunk neked.
6: Abszolút. Olé, olé, olé.
7: Ne felejtsd, de Zsolti, ilyenkor a vízbe jó lenni, mert az legalább 10 fokkal hidegebb, mint a levegő. Ott
6: van,
7: kell lenni,
6: van.
7: A vízben.
6: Anyukád Daniella és Gábor apukád
7: kitartás.
6: Is. Kitartás! Nagy szeretettel, és kitartás.
7: Fú, tudom kíván, az kényen. Milyen, amikor az ember most simán beverne 3 sajtbureszt, amikor így lesprintelsz egy komolyat a vízbe, annál jobban kifingatni szerintem semmi nem fingatja ki az embert. Olyan éhségérzeted van,
6: az
7: hogy
6: igen.
7: Ez valami kegyetlen, úgyhogy
6: igen.
7: Hajrá, igen. Zsolti!
6: Aztán várjuk, hogy milyen útinformációkat kapunk, még gyorsan átfutjuk, de hát D-kartárs, aki beszámolt a szokásos menetéről, illetve Gézu is írt egy hajkút, mi visz rá arra egy fiatal zenészt, hogy cimbalmos legyen?
7: Hát a zene szeretete.
6: Hát a zene szeretete, meg a tradíciók.
7: A cimbali band például mekkorát ment,
6: igen.
7: Amikor kicsit modernizált verzióban, meg hát ugye a Budapest Bárnak is egy komoly cimbalom adja az egyik magját, úgyhogy miért ne? Vannak ilyenek, ugye van ez a zenei apokalipszis 4 lovasa, ugye a Skót Dudás, a Tangó Harmonikás, a Benjós, és nem emlékszem a negyedikre, de valami hasonló. Szóval, hogy meg hát a Tom Waits is ezt mondta, hogy az úriember az, aki tud tangó harmonikázni, de nem teszi.
6: Á, ez úgy, az. Igen, ez egy.
7: Talán a szájharmonikásla a zenei apokalipszis 4. lovasa, de most nem vagyok benne biztos, de a cimbalmos is lehetne akár.
6: Na, nézzük akkor, névnaposokat is köszöntünk, nem csak szülinaposokat, Vilmosok, boldog névnapot kívánunk nektek, de a Vilmák, a női változata is itt van a naptárban, és
7: ez nagyon őket érdekes, sose kapcsoltam össze.
6: Vilmost és Vilmát? Uh-huh. Én is csak gondolom, de valószínű szerintem, hogy az a női változat, és...
7: De akkor még nincsen Vilma körte?
6: Várjál, nem is biztos, mert a
7: Vilmos körte az van?
6: A Vilhelma rövidülése a Vilma, és a Vilhelma az már nem biztos, hogy Vilmos.
7: Mindegyik a Williamhez köthető,
6: egyébként
7: nem?
6: Egyébként való, de valószínű, igen. Maximilia, Letta, Ivola, Viorika, és bocsád, névnap is van ma.
7: Ivola?
6: Ivola.
7: Az se rossz.
6: Igen.
7: Van az Ivo, a férfi verzió, és az Ivola, ez a női.
6: Igen. Nézzünk évfordulókat.
7: Mi történt
6: ezen a napon?
7: Itt 1876, Little Big Horn. Ebben a csatában az ülő bika főnök vezette indiánok egy egész amerikai lovas ezredet mészárolnak le. A csatatéren holtan maradt George Custer tábornok is. Több kiváló film örökíti meg a Little Big Horn-t. Úgyhogy például filozófikusabb talán a Little Big Man ezek
6: igen.
7: Közül.
6: 1950 a koreai háború kezdete, Észak-Korea támadása Dél-Korea ellen, és 2007 sem volt egy szép nap.
7: Bizony.
6: Június 25-én, ugyanis egy öngyilkos merénylő hajtott végre egy bagdadi hotelben merényletet, 50-en meghaltak. Köztük az Al-Qaidával szembe került az amerikai és iraki haderőkhöz pártolt 6 szunita törzsi vezető is. Úgyhogy ezek voltak ezen a napon, nyilván még egy csomó minden, de ezeket válogattuk ki. A születésnaposok közül Antoni Gaudi, katalán építészre emlékezhetünk, 1852-ben.
7: Érdekes, hogy nem a születésnapjára csinálták a megkoronázását. Hát ugye végül is
6: hát
7: meg sikerült.
6: Igen, a legmagasabb pontját a helyére illeszteni.
7: Igen.
6: Nem tudom,
7: Hány? Egy pár hete volt, amikor fölrakták, vagy nem, hónap? Egy
6: hát
7: pár
6: lehet,
7: hónapja?
6: Ez már hónap is.
7: Aha. Ja, lehet. Igen, nem. Igen. Nem, nincs még mindig teljesen kész, de a díszítő elemek azok már nem
6: a
7: olyan
6: fontosak. Elemek, és hát amit mondtak, a... ugye, hogy a legmagasabb pontja már megvan, tehát gyakorlatilag fölfele már nem fog nőni.
7: Így van. Karinthy Frigyes magyar író is 1887-ben született, ezen a napon újságíró, író, humorista. Aztán George Orwell sokat idézett. Igen. 1903-ban ezen a napon, angol író, szintén újságíró.
6: Így ismerjük, de az eredeti neve Eric Arthur Blair.
7: Igen.
6: Aztán Fenáke Judit 1936-ban született magyar író.
7: Sok író, újságíró van a mai
6: idézni,
7: napra.
6: Igen.
7: Bárdos Pálné volt az ő másik polgári neve.
6: És Bárdos
7: Fenáke
6: András
7: Juditnak.
6: Édesanyja.
7: Uh-huh. Erdő Péter bíboros is ezen a napon született 1952-ben, 63-ban pedig George Michael, angol énekes,
6: dalszerző. Sőt, a Már urat nem köszöntjük, Havas Henrik.
7: Ja, de lecsúsztam róla.
6: Na, igen, mit tettet, hogy többen is vannak, hát ő is magyar újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docens, őt is köszöntjük innen az éteren át.
7: A flegma szó megalkotója. Na jó, nem a megalkotója, vicceltem. Na, azt mondja, hogy vannak üzeneteink természetesen például Messengeren is. Azt írta nekünk tegnap, vagy tegnap előtt, amikor beszéltünk a klímázásról Gáborral, Emese, hogy nála már most 27 fok van a lakásban, és egyetlen métert sem fog megtenni az autójával, pedig van neki, viszont be fogja indítani a légkondit, és az így lesz minden egyes itthon töltött napon, ezt arra, hogy mennyivel jobb az, hogyha otthon légkondizol, mint hogy az autót használod, ugye, hogy a mérleg szempontjából. Szerintem ez egy érdekes téma, erről lehet beszélni, de az biztos, hogy ez nem egyenrangú, hogy a légkondinak olyan káros anyag kibocsátása nincsen, és azt a részt szerintem nem is fűti úgy a várost, mint egy autó. Mert arra kiszámolták,
6: hát
7: hogy egy másfél
6: azért a
7: fok.
6: Sok légkondi, gondolod el az irodaházakat, a mallokat.
7: Igen, valószínűleg
6: minden
7: fűt.
6: Amikor Pogács Zolival beszélgettünk erről, ugye a hőhullámok, meg ezeknek a hősokoknak a gazdasági hatása, ő azért említette, hogy oké,
7: okay, hogy ezek is abszolút
6: védekezünk, de azért megvan a negatív oldala is, igen.
7: Ne, én csak azt mondom, hogy szerintem kisebb a hőhatása. Tehát, hogy a gépjárműnek azért a motor is ott van, meg egy csomó minden. Szóval,
6: nem tudom.
7: Ne, így, igen, én se tudom, csak
6: ki
7: úgy
6: kéne
7: sejtem.
6: Mérni,
7: ki
6: nyilván,
7: kéne,
6: mert
7: így van.
6: Ez így, nem megfejthető.
7: Viszont sajnos az előrejelzések azok nem jók a hét további részére sem, tehát aki azzal védekezett, hogy ahogy csak egy pár meleg napról van szó, az nagyon rosszul
6: hát
7: tette.
6: Számítson még
7: mindenhol megdőlt a meleg rekord, már Nyugat-Európát értem, és errefele tart, még jobban ez a Szaharából elindult forró levegő, ami azt jelenti, hogy vasárnapra 40-41 fokokat is mondanak.
6: Igen.
7: Most már az előrejelzések ide is.
6: Tegnap...
7: Nem volt biztos, hogy ide ér.
6: Igen.
7: Sajnos úgy tűnik, hogy de.
6: Tegnap történelmi mélypontjára esett a velencei tó vízmélysége. Ezt azért tollózom ide egyrészt, mert passzol vagy csatlakozik ehhez a meleg sztorihoz. Másrészt meg valószínű, hogy holnap beszélgetünk Küküvel, a Kerékpáros Szövetség elnöke ő, ugye?
7: Magyar Kerékpáros Klubnak az elnöke,
6: igen. Vagy a klubnak
7: igen.
6: Az elnöke, igen, aki átgyalogolt a tavon.
7: Átgyalogolta, ez van.
6: De még egy jó meglepetés sztorival is jövünk, úgyhogy holnap is hallgassatok minket, mert az éptesben ő lesz a beszélgető partnerünk. Na, hát akkor lehet, hogy a húrok közé csapunk, vagy a billentyűk közé?
7: Csapjunk a billentyűk közé, meg a, ez itt minden. Itt a mikrofonok közé is csapnak, a deck közé is csapna, minden közé, nagyon jó. Próbáljuk meg ezt a szöveget ugyanúgy elreppelni, mint Andy Cooper.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük ki, miről ír. A Telex ma reggel azzal indít, hogy bizony a briteknek fáj ez a Brexit. Már 10 éve kívülállók az EU-n kívül vannak, és hogyha most lennének azok a szavazások, amelyek arról szólnak, hogy csatlakozzanak, ugye most már kintről befelé, korábban ugye arról szavaztak, hogy kilépjenek, bizony a lakosság vagy a szavazatra jogosultak nagyobb aránya arra voksolt, hogy vissza kéne lépni az EU-ba. Most nem találom a cikkben a számon, de 58%-ra emlékszem, hogy annyi ez az arány. Kérdezgették őket, hogy jobban élnek-e, vagy nem, hogy érzik ezt, hogy jó esetleg ott kívül, vagy nem. Ott is a többség szerint rosszabbul élnek. Minimális az aránya azoknak, akik szerint ez jól működik. Aztán azt is...
3: De várjál, meg közben pedig a különböző pollok szerint vezet a popularitásban vagy közvéleményben az a párt, aki kivezette. Tehát érdekes módon, igen, ugye a munkáspárt elvesztette a többséget, és úgy tűnik, hogy a szélsőségek uralkodnak, viszont úgy, akkor ennek ellenére?
2: Hát lehet, hogy az EU-n belül akarnak szélsőségeskedni.
3: EU-n belül, de britesen módon. Ugye? Igen, hát igen. Az úgy nem lehet. Tehát azt, igazából ebből szerintem az derül ki, hogy fingja nincs a briteknek, hogy mit akarnak.
2: Hát körülbelül, igen. Azt érzik, hogy ez most így nem egy olyan jó pozíció. Igen,
3: minden előnyét
2: ott
3: szeretnénk.
2: Ott lógnak a levegőbe, tehát vagy az EU-hoz való viszonyok, ugye Amerikához.
3: Minden előnyét szeretnénk az EU-nak, igen. De semmilyen hátrányát nem, vagy nem akarunk részt venni semmilyen olyanból, ami a közösségi vállalás. Tehát így nehéz lesz.
2: Igen. Szóval erről lehet a Telexen olvasni, hogy hogyan értékelik a Brexitet. Így 10 éves évfordulója van ugye annak az apropóján.
3: Azt hiszem kedden volt pontosan.
2: Felmérés, igen, amit a YouGov készített.
3: Már a következő hetekben előterjeszteni az Európai Bizottság az uniós kibocsátás

0: kereskedelmi rendszer, az ETS reformját. A Handelsblatt ír arról, hogy 2027-től több ingyenes kibocsátási kvótát biztosítana az energiaintenzív iparágaknak ez a reform, és később vezetné ki a térítésmentes egységeket, tehát magyarán pontosan az ellen történik ez, a klímapolitika ellen, amit elindított az Európai Unió, tehát egy ilyen meghátrálásról ír a Handelsblatt, ezt magyarra a Portfólió fordította, ott lehet elolvasni.
1: Nézve a Portfólión, mondjuk ezt tegnap délután ugye az MNB kamat döntésről, hogy addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie, és az a 25 bázispontos csökkentés azért az benne volt a pakliba, de már látom, hogy mi a meglepetés. Igen, ugye az a fajta ilyen mini ciklus bejelentése Varga Mihálytól, vagy annak a lehetséges felvázolása, hogy még jöhet a nyáron, még további 2-25 bázispontos csökkentés, talán ez a meglepetés, ugye, mert többen arra készültek, hogy oké, vágni fog 25-öt, esetleg 50-et, ugye még az is ott volt az elképzelések között, de hogy utána ez az adatvezéreltség lesz jellemző, tehát lépésről lépésre, vagy ülésről ülésre fogják meghatározni, hogy mi lesz ehhez képest. Most egy ilyen sorozatba kezd az MNB, ez a Portfolio.hu-n jelent meg délután.
0: Egy kis tudományos ismeretterjesztés, a Rakéta.hu, nagyon klassz. 5 mítosz a fizikából, amit te is elhiszel, de tegyük rendbe.
1: Biztos nem. Na,
0: tegyük rendbe a dolgokat, és hát nem fogom itt mind az ötöt elmondani, de szó van az entrópiáról, a fekete lyukak viselkedéséről, akkor szó van a fénysebesség és az idő kapcsolatáról, illetve a kvantum összefonódásról, és az Einstein szerint nem lehetséges a fénysebességnél gyorsabb utazás tézisről. Úgyhogy nagyon izgalmas.
1: Hát lehet, hogy ezeket tényleg elhiszem, hogyha olvasok, mert lövésem is róluk.
0: Nem, ezek azok, amiket így vannak ilyen, ugyanolyanok, mint a Schrödinger macskája, hogy lerövidült az egész, lekondenzálódott egy ilyen a köznyelvben.
1: Egy populáris vagy a megközelítés. Valami,
0: igen, és az nem teljesen úgy van, mint ahogy használjuk. Úgyhogy szerintem erről szól a Rakéta.hu jópofa cikk, hogyha nem akartok politizálni, vagy mást olvasgatni. Van még valami?
1: Hát én most itt nagyon-nagyon keresgélek, és...
0: Hát mi történt az Elon Musk-kal? Alig 2 hétig volt dollárbilliómos.
1: Hát igen, ezek hát most érdekes számok, meg hogy nem tudom, 600 milliárd dollár leolvadt a cégértékből.
0: Figyelj, én azt nem értem, de tényleg magyarázza meg valaki, biztos, hogy meg lehet, meg valószínűleg vannak erre jó példák is, hogy minden idők legnagyobb tőzsdei kibocsátását megcsinálod. Dollárbilliómos leszel, 1,1 billió dolláros cégérték jön össze. És a következő héten bejelented, hogy áthidaló kölcsönhöz és programokhoz szeretnél kötvényt kibocsátani, tehát lényegében hiteleztetni akarod, igen, magad. Tehát hogy jön ez a kettő együtt? Tehát nem kellett volna először megvárni, hogy valami történjen? Hova hitelezzük azt a céget, aminek nem tudjuk a pontos értékét, mert egy tőzsdei hype-nak köszönhető?
1: Hát hogyan hogy forrásra szüksége?
0: Hát hogy bocsátasz ki kötvényt egy ilyen cégre?
1: És hogy bocsátod ki a részvényt? Valahogy csak sikerült belőni azt a 135 dollárt.
0: Akkor ezt most már értem. A részvény sikerült, jött a kötvény.
1: Hát, figyelj, az milyen mutató, hogy százszoros a bevétel per a részvény árfolyam? Annak az ára. Hát értelmezhetetlen. Igen. Az S&P 500-ban az átlag 3,3 ennek a mutatónak. És mégis kiment a részvény. Hát a kötvényt is beárazzák, aztán is hordják, mert éljen Elon.
0: Így van. Majd meglátjuk.
1: Na persze.
0: Majd meglátjuk.
1: És ezért nem merek, mert az Ácsnak már viszketett a tenyere, hogy besortolja.
0: Ő besortolta.
1: Igen.
0: Benne
1: én
0: ül.
1: Mondtam, hogy én nem, mert az Elon az egy olyan,
0: majd
1: hogy az
0: kirázza a kis gatyájából.
1: Azt hiszem, igen, azt lehet majd menekülni.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
0: Legfontosabb hír most az, hogy Elindult ugye az olajszállítás, ömlik az olcsó olaj a világra, ez látszik is a crude és a Brent árán, 1,2-1,4%-os mínuszban, a crude már 70 dollár alatt, 69,49, a Brent crude, ugye Brent pedig 72,65 dollár van. Ez az egyik, a másik meg az, hogy venezuelai földrengésnek mi lesz a hatása, ott brutális földrengés volt, azt hiszem 7 és feles.
1: 7,1
0: volt először is, utána jött egy 7 és feles, ha jól emlékszem.
1: Hát, kemény, igen.
0: És ez Caracastól északra és Caracasban és az észak-keleti régiójában, vagy észak-nyugati régiójában az országnak. Minden esetre látszik, hogy elég nagy a gond Venezuelában.
1: Az olajon ne fussunk ennyire át, mert hogy 3-8 környékén Plecser Tamást fogjuk hívni, aki most egyébként egy új poszton, új cégnél van, az OTP alapkezelő senior portfolio menedzsere, de ugyanúgy olajipari szaki, és pont az olajról fogunk beszélgetni, és arról, hogy azért ez nem egy egészen normális állapot, hogy gyakorlatilag visszaesett az olajára az iráni konfliktust megelőző időszak kijegyzések közelébe, úgyhogy ez fogja föltárni, hogy milyen furcsaságok, meg anomáliák, meg mindenfélék vannak most a piacon, amik mozgatják az árat, és majd azt is megkérdezik tőle, hogy mire számít az év végéig.
0: Energetika, mint szektor egyébként egy elég bő esésben a többihez képest, 2% fölöttiben, a technológia csak 0,7%-os mínuszban zárta a tegnapi napot, de ott is voltak jól menők, de nézzük, hogy mi történt a Béten, azt látod?
1: A Béten igen, egy kis korrekció volt, mármint egy kis esés, 0,3%-kal esett a BUX 138.853 pontra, a vezető részvények közül, ami nagyobbat has az a MOL 3670-en zárt, 2,1% volt a mínusz, de esett a Magyar Telekom is 0,8%-kal 2732 forintig. Az OTP stagnált, pont ott zárt, ahol megelőző nap 45.300 forinton, és a Richter Gedeon egyedüliként a négy vezetőből, ami emelkedni tudott 6%-kal kereken 12.000 forinton fejezte be a tegnapi napot.
0: Az Egyesült Államokban nem volt túlságosan pozitív a kép, az S&P egyébként egész jól nyitott, és nagyon jól
1: próbálkozott.
0: Aztán visszaesett 0,1%-kal. A Nasdaq is ugyanezt tette. A legvégén ott is egy mínusz 0,4% lett a vége. A Dow Jones egyedüliként 0,3%-os plusszal fejezte be, illetve nem egyedüliként, mert a Russell 2000-es is ugyanekkora pozitívumban zárt. De úgy néz ki az egész grafikon, mind a Nasdaq, mind az S&P, mind a Dow, mind a Russell, mint amit a kis herceg rajzolt kígyót, ami elnyelte az elefántot. Uh-huh. Tehát van benne egy ilyen nagy púp, ami a napi indító optimizmus volt, aztán utána az elpárolgott. És például olyan cégek tüzelték ezt az optimizmust, mint a Micron Technology, ami nem csak hogy jelentett egy nagyon klasszat, de hogy még az előrejelzések, tehát hogy a forecast is elképesztő szuper lett, és nagyon meglepte az egész eredmény és a várakozás is az elemzőket. Úgy tűnik, hogy egyébként akik a memória bizniszben vannak, a Samsung, a Micron, meg minden ilyen cég, nekik ez elég jól jön ez az egész időszak. Ennek ellenére a kereskedés végére visszavették 0,4%-os mínusszal. Csak meg akartam nézni, hogy napközben hogy volt a Micron, mert az már egyébként, tehát hogy is mondjam, ez a visszavétel, ez a 0,5%, ez azért is talán jogos, mert megháromszorozta éveleje óta az értékét a Micron Technology, úgyhogy azért eléggé fönt van.
1: Meg egy érdekesség, az S&P egyébként ide van, 3 napja kerülgeti az 50-es mozgóját, gyakorlatilag ide lett szépen készítve, illesztve, mert aha, hogy ma nagyon sűrű nap lesz. Gyakorlatilag jön ez a PCI index, ugye, ami egy a Fed által közelről figyelt inflációs adat, végleges GDP adat jön, munkanélküliségi kérelmek száma jön, úgyhogy gondolom ma dönt el a piac, hogy átbucskázzon azon az 50-es mozgón, és akkor még jöhet további erózió.
0: Hát szerintem lesznek olyanok, hogy átbucskáznak, majd ha céges szinten nézed,
1: ja, hát olyan
0: American Airlines 8%-os pluszban zárt, elképesztő utazási kedv a világban.
1: Hát utazási kedv, és ez az olajkorrekció, most igen. Eszvetlő, hogyha a Ryanair ment 10-valány százalékot,
0: látod?
1: A Vizeris 3
0: úgyhogy az Amazon is egyébként pozitívban zárt, a Rocket Companies pedig 10%-os pluszban fejezte be a kereskedést.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Majd elfogha.
1: Le maradjunk, bocsáss meg, még egy szülinaposunk van, Berci 13 éves.
0: Berci!
1: Balaton átúszás a cél.
0: Helyes!
1: És csupa a prim számot ünneplünk, mert a 13 és az 7 éve hallgat minket, 5 éve imádja a matekot.
0: Berci, nagyon boldog szülinapot, hajrá a Balaton. Remélem te is úgy csinált keresztbe, nem hosszában, mert a...
1: Persze, jó. Az a menő.
0: Igen, úgyhogy egyébként érdekes, mert bejött a Szolerandi, és hirtelen ilyen portugál vaníliás fánk illat lett a stúdióban. Ezt nem tudom, hogy csinálod.
4: Hát szerinted?
0: Nagyon
1: van
0: jó.
1: Nálad
0: van
1: kettő?
0: Nálad olyan?
4: Arra belémi kosárkákra gondolod? Nem, az éppen nincs.
0: Mindjárt elolvadok, azt imádom.
1: Hallod egyszer? Beültem reggelizni portugál helyre, és egy irgalmatlan ilyen gúla volt fölépítve, és hát mondom, azért ez túlzás szerintem, hogy itt a turisták elhordják ezt ilyen kíváncsiságból, vagy nem. Hanem az ablakon keresztül, az öltönyös, az mindenki, aki rohan munkába, hallod, úgy épült le az a piros, mindenki fölkapott egyet, fizetett gyorsan, és toltam
0: a... Annyira jó dolog, jó kitalálták.
4: Igen. És milyen sorok állnak ott a belémi üzletek?
1: Igen, igen, igen. Jó kezek.
4: Kincsi.
1: Na, hát most maradunk itt, és jönnek a hírek, utána visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
2: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Tart a helyszínen és a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 106-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Áhony utca és a Sújtás utca megállót a Római úti lakótelep felé szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Ma napközben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Noszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Gép utcában a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Kovács Botond, PKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Razzia volt a Semmelweis Egyetem központi épületénél, saját tolvaj nyelve volt az NK-a botrány szereplőinek, súlyos földrengések rázták meg Venezuelát. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő és csapadék sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Több mint 55 milliárd forint jut okosmérők beszerzésére és telepítésére. Az esti kormányhatározat szerint majdnem 480 milliárd jut a megújuló energiaforrások integrálására is. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. Tegnap razzia volt a Semmelweis Egyetem központi épületénél. A készenléti rendőrség mindössze 5 órával azután vonult ki, hogy az egészségügyi miniszter közösségi oldalán megjelent a bejegyzés, miszerint a tisztító tűzművelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Az ORFK jelezte, egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán történt a razzia. Az Economics pedig azt írja, valószínűleg nem hálapénzes ügyről lehet szó, mert itt nem kezelnek betegeket. Saját tolvajnyelve volt az NK botrány szereplőinek. A pályázatot csak úszóversenyként, a számukra kedves indulókat pedig úszóként emlegették. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, a NAV nyomozásban is érintett személyek a Cosa Nostra tolvajnyelvéhez hűen úszodának nevezték maguk között a miniszter egyedi döntésekre szánt közpénzkeretnek egy részét. Az összes NK botrányban érintett gyanúsított letartóztatását indítványozta közben a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség. Mindannyiuknál fennáll ugyanis a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűn ismétlés veszélye. Búzs Balást, az NK alelnöke, Óbuda volt polgármesterét, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét, valamint annak a kiemelt bizottságnak a 3 tagját, akik a 17 milliárd forint kiosztásáról is döntöttek, ma hallgatja meg a nyomozási bíró, írja a Telex. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát. Néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-es erősségű földmozgást mértek a fővárosban, Caracasban. Súlyos károk keletkeztek, a mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Rendkívüli állapotot rendeltek el, felfüggesztették a vonat és metróforgalmat, bezártak az iskolák, megszakadt az üzemanyagellátás és leállt a nemzetközi repülőtér is. Minden nap tízezrek tüntetnek Albániában, amiatt, hogy Donald Trump családja luxus ingatlanokat építene az ország tengerpartján. Az úgynevezett flamingós forradalom majdnem egy hónapja tart. Rendre utcára vonulnak az emberek, hogy tiltakozzanak a beruházás ellen. Az amerikai elnök lányának és vejének nyaralás közben megtetszett a lakatlan Sazan sziget, és a nagy részt természetvédelem alatt álló területen luxus ingatlanokat akarnak építeni. A 4 milliárd dolláros fejlesztés tervét pedig azonnal elfogadta a tiranai kormány.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
2: Millás reggeli.

0: my face.
1: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
2: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
3: Szuper!
1: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
4: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
1: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Köszöntjük a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggelét, a Rádió Café 98.0-án, június 25-én csütörtökön reggel 7 óra 9 perckor haladunk tovább Kántor Endrével.
7: És Gede Balázssal.
6: És kedves hallgatókkal írnak nekünk a 0636 980 980 SMS WhatsApp Viber számra. Azt kaptuk, én nem tudom ezt az egyenletet, de egy hallgató azt írja, hogy a légkondikkal az arányokról 2 kW teljesítménye 6 kW-ot szivattyúz a szobából a szabadba. Beszéltünk róla, hogy mennyire fűt, vagy mennyire problémás.
7: Egy másik hallgató meg azt írta, hogy egy légkondi kb. 5 lóerős, annál nem több, úgyhogy, de szerintem ez egy tök érdekes téma, aminek a pontos adatait majd valahogy felderítjük.
6: Igen.
7: Nézzük a budapesti infókat.
6: Jó.
7: Vagy van még?
6: Hát Zsolt Macit hiányolja, csak mondjuk el, hogy Szabin van, úgyhogy minden nap nem kell megérni, jövő héten fog érkezni. Jövő héten? Egy hétre ment, ugye?
7: Szerintem igen.
6: Szerintem is.
1: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
1: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: József városban készül a második legszigorúbb MRBM szabályozás, ez léphet életbe 2027. januártól, hogyha elfogadja a közgyűlés. Június 25-én csütörtökön a helyi képviselőtestület napirendi javaslatán szerepel az a rendezési terv, vagy szabályozás, ami az Airbnb szabályozása lehet a kerületben. A cél egyértelmű, Józsefvárosban a lakások elsősorban otthonok legyenek, ne befektetési eszközök, ne szállodák. Az új szabályozással húztunk egy vörös vonalat, és eszközt adunk a társasházaknak, hogy a saját vörös vonalukat is meghúzzák. Ezt Sakur Aram képviselő a koncepció főpontjait ismertetve mondta el, és ezek a következők: nem adunk ki új Airbnb engedélyeket, a jelenlegi 3,5%-os plafon marad, egyetlen új engedély sem lesz. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a Corvin negyedben és a Palota negyedben csökkenjen a rövidtávú lakáskiadás aránya, és 5% alá kerüljön, a társasházi korlát egységesen 20% lesz mindenütt, de nem albetétre, hanem alapterületre vetítve, ezek a fő pontjai az előterjesztésnek.
7: Aztán ezen a hétvégén is fennakadások lesznek a kettes metró vonalán, ugye korábban Arnold Schwarzenegger forgatása miatt volt a metrónak egy szakasza lezárva, most pedig vasárnap délelőtt az M2-es metró rövidített útvonalon közlekedik Budapesten, tessék figyelni, mert hogy pályakarbantartási munkálatokat végeznek. Aztán egy nagyon hogy is mondjam, keserédes hír, emléktáblát és padot állíthatnak Scherer Péter emlékére a Margit szigeten, mert hogy az egyik platánfánál, vagy két platánfánál lényegében derül ki egy fővárosi önkormányzat elé terjesztett javaslatból az emléktábla és a pad avatását. Azt mondja, hogy ott fogják megtenni, ahol azt mondta, hogy ez egy emlékhely lesz, aki beterjesztette ez a képviselő, egyszerre szolgálna egy kiemelkedő művész életművének megőrzését, valamint Budapest kulturális emlékezetének gazdagítását. Scherer Péter tavaly egy videóban beszélt arról, hogy a Margit szigeten álló két platánfa nagyon közel áll hozzá, és oda lenne ez az emléktábla és a pad.
6: Hát ez még mindig olyan furcsa, hogy egy ennyire energikus, egyáltalán nem öreg, tehát nem úgy gondolta Scherer Péter, hogy egy idős ember, egy nagy kedvencünkről úgy beszélünk, hogy
7: ja, hát nagyon furcsa, igen.
6: Totál múlt időbe, és tényleg csak emlékezni tudunk rá, nem pedig személyesen elbeszélgetni vele akár, vagy a hétköznapjairól beszélgetni, de hát az élet már csak ilyen. Még egy hír esetleg.
7: Még belefér egy.
6: Egy, akkor az újpesti foci stadionról, mert hogy megálltott az építkezés. Az Újpest FC szerint a napokban több találgatás is megjelent a klub sportparkjának fejlesztésével kapcsolatban, ezért Ratatics Péter elnök szerdán kiadott egy közleményt. Az új foci stadion és beruházás egyéb részei építésének szüneteltetéséről. Azt írta, hogy a MOL elkötelezettsége az Újpest FC jövője mellett változatlan. Az építési engedélyre vonatkozó eljárás szüneteltetését maga az építető kezdeményezte. Ez egy technikai döntés, amelyet a projektet érintő szabályozói környezet bizonytalanságain túl a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatok tettek indokoltá. Ez olvasható a közleményben. Már találgatások voltak, ugye, hogy most mi történik az Újpesttel, miért állt meg, nincs finanszírozás, úristen, ezek szerint erről van csak idézőjelben szó.
1: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
7: Nagyon fontos témával jövünk mindjárt, mégpedig azzal, hogy hamarosan érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított ugye könyvformátumú, ezek a régi bordó személyi igazolványok, és hát ugye jelentős részben nagyon idős embereknek van ilyen, akik nagyon sok esetben mozgásképtelenek, vagy nagyon korlátozottak mozgásukban, és egy elképesztő bonyolult és óriási feladat elvinni ezeket az embereket a kormányablakba személyesen. És ilyen tapasztalatok bőven most már vannak. Ami viszont, hogyha nem tudják megújítani, akkor rengeteg komplikáció jön, úgyhogy erről a fontos témáról beszélünk, illetve van egy kezdeményezés, ami azt mondja, hogy valahogy lehessen már megoldani azt, hogy ne kelljen ezeknek az embereknek elmenni személyesen oda a kormányablakba, hogy valami más módot találjunk erre ki, ezzel jövünk vissza.

0: egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Nos, ahogy Endre beharangozta, a régi ilyen könyvformátumú személyi igazolványok kivezetéséről fogunk beszélgetni dr. Vargadam Andrával, ügyvéddel, bankszakjogász, adó tanácsadóval, volt országgyűlési képviselővel. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
3: Kinek fájt ez a pár darab személyi igazolvány? Mert ebből nincs sok, ugye majd kitérünk rá, hogy jellemzően sajnos nagyon idős embereknél lapulnak ezek.
4: Igen.
3: Miért van útba ez a pár régi okmány?
4: Nagyon érdekes egyébként, mert 2019-ben az Európai Unió hozott egy rendeletet arról, hogy milyen módon kellene a jövőben a személyeket az azonosító igazolványokkal igazolni, azoknak az igazolványoknak milyen olyan adottsággal kell rendelkezniük, hogy azokat ne lehessen hamisítani. Tehát itt ez a direktíva gyakorlatilag egy okmány biztonságról szól. Nem arról szól elsősorban, hogy az emberek csak ezzel igazolhatják magukat, ilyen nincs benne. Csak az van, hogy a rendelet hatályba lépése után készített személyazonosító eszközöknek milyen biztonsági tulajdonságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy azok valóban, azokat ne lehessen visszaélni, azokat ne lehessen hamisítani, azok tényleg annak a személynek a biztonságát, vagy személyazonosságát mutatják, akiről azt kiállították. Tehát igazából megint túlestünk a ló túloldalára, mert egy okmány biztonsági rendeletet értelmezett úgy, hogy akkor azok a régi igazolványok, amelyek ezeknek az idős embereknek megvan, érvényét veszítse, és nekik, mindannyiuknak igénybe kelljen ezt a tortúrát venni, hogy róluk ilyenfajta biztonságos okmányt állítsanak ki.
5: Tehát ez azt jelenti, hogy ezt csak személyesen lehet megtenni a kormányablakban különböző okok miatt, ami eléggé bonyolult. Nem tudom, hogy ki az, aki már idős rokonnal valamilyen, akármilyen ügyben mondjuk bíróságra, vagy közjegyzőhöz, vagy kormányablakhoz el kellett, hogy menjen. Hát ez nem egy egyszerű sztori.
3: De nem akármikor, ráadásul itt ez az augusztus elsőjei határidő.
5: Ráadásul.
3: Lehetőleg méretes hőhullámok és tumultusok közepette lehet intézkedni.
4: Én túl vagyok rajta, tehát én az apukámmal ezen a tortúrán túl vagyok. Kórházból hoztam ki, hát persze, kórházból hoztam ki 5 hónap után, és mondtam neki, hogy drágám, most legalább úton vagyunk, akkor használjuk ki azt, hogy most menjünk be az első kormányalakba. Igen, lendületből menjünk be, mert hogy neki ilyen újra otthonról egy nagyon nehezen mozgó embert elhozni, tehát én láttam ezt a tortúrát, és azt képzeljék el, hogy ebben a direktívában le van írva, hogyha az adatgyűjtés az érintett személy személyes adottságai miatt nehézkes, problémás, úgy kell megoldani ezeknek az okmányoknak esetleges cseréjét, hogy az emberi méltóságot ne sértsék. Bele van írva. Tehát az számomra az egészen meglepő, hogy amikor a belső, tehát a mi nemzeti szabályunkat hozták erről, akkor egyáltalán nem követte ez a belső szabály az uniós rendeletben leírt feltételrendszer. Ráadásul, amit hangsúlyoznom kell, ez a direktíva nem a személyek azonosításáról szóló rendelkezés, hanem az azonosításra szolgáló okmányok biztonságáról szóló rendelkezés. Tehát ez egy eszközbiztonsági rendelkezés, és nem a személyek azonosítására alkalmas okiratokról szóló rendelkezés.
5: De akkor mit lehet ezzel csinálni? Tehát, hogy úgy tűnik, erről nem vesz tudomást a rendszer, nevezzük így, és le fognak járni ezek az okmányok. Ha pedig lejártak az okmányok, akkor jön egy elképesztő gond, cunami, kezdve azzal, hogy a legrosszabb esetben mondjuk még el sem lehet temetni az elhunytat.
4: Hát nem olyan egyszerű egyébként. Sajnos a családomban az elmúlt hetekben ezt is megértem, mert az egyik családtagunk elhunyt, idős, neki is ilyen okmánya volt, és nem találtuk az okmányát. Aha. Valahova elkeverte a házok belül.
3: Hát most,
4: elképesztő, az, hogy rendőrt kellett hívni, azt, hogy nem tudnak kiállítani halotti agyat, egy kivonatot, eltemetni muszáj egyébként, mert ez egészségbiztonsági történet, de azt az orvos kiállítja az iratot, akkor a rendőrségnek le kell igazolni, hogy ő az, azonosítani kell még egy külön személynek, szóval borzasztó nagy tortúra, de amíg nincs halotti anyakönyvi kivonat, addig semmilyen hivatalos eljárás nem lehet indítani. Igen, igen. Nem lehet számlát felszámolni, nem lehet közműveket átiratni, nincs hagyatéki eljárás, nincs ki átvegye a leveleit, tehát borzasztó, bonyolult az egész, de ami számomra megdöbbentő volt az, hogy 2020-ban meghozzák ezt a jogszabályt. 2020-ban, a decemberben, már most a belső jogszabályunkat, 2020 decemberben valóban COVID közepén volt. De hogy a COVID elmúltával a belügyminisztériumban nem volt egyetlen ügyintéző sem, aki azt javasolná a vezetőknek, hogy találjanak ki valami olyan rendszert, hogy a rendszer menjen a polgárokhoz. Aha, hát tudják jól, hogy hány embernek van régi igazolvány, hát ott vannak ezek a nyilvántartási számok, digitálisan beüti ugye a számítógépbe, és kiadják az összes ember, akinek ilyen van, és szépen levél útján el kellett volna kezdeni mindenkit évekkel ezelőtt tájékoztatni arról, hogy várható ilyen komoly változás, és igen, hogy ő maga az érintett számoljon be arról, hogy ő el tudna menni, tud-e új lenyomatot adni, ez az új lenyomat, ez önmagában az őrületben, ez még a biológia tankönyvekben is benne van, de legkésőbb az orvosi egyetemen tanítják, hogy kérem szépen egy idő után a kopás és a bőrnek a rugalmatlansága miatt eltűnnek az új lenyomat.
5: Igen. Pont írt egy kedves hallgatónk, hogy neki nincs is egyébként, és ő nem idős még, úgyhogy ez is ott van. Ráadásul
3: és akkor a pótlásához, hogyha nincs, ugye anyakönyvi kivonat kell, ami aztán megint egy rejtély hosszú évtizedek után.
4: Hát a születési anyakönyvi kivonat, igen, meg azért kell, mert egy csomó ilyen régi igazolványban hibásan írták be annak idején.
5: Pontosan.
4: Nagyon sokféle adatot.
5: Akár a nevet is, be. Így van.
4: Igen, ha hiányzik egy vesző, csak például mondjuk a születési város úgy van leírva, hogy veszős betű van, és az hiányzik. Az én apukámnál például a 9. kerületben született, és 11. kerület volt beírva. Tehát mondta az ügyintéző egyébként, de tényleg nagyon, nagyon helyes teremtéssel találkoztunk, hogy minden második igazolványban valamilyen adat rossz, és akkor most ezek a 80-90 éves embereknek már az eredeti anyakönyvi kivonata nincs is meg. A nagy részének nincs is meg. Tehát annak idején, a háború után, amikor elkezdték az igazolványokat mondjuk egy 14 éves gyermeknek kiállítani, akkor mindenféle adatból következtettek arra, hogy igen, ő, és akkor kapott egy személyi igazolványt, és azoknak az adatai futnak tovább. És amikor digitalizálták digitalizálták a személy és lakcím nyilvántartó rendszert. Tehát ugye egy rendszerbe tettek be minden polgár. A digitalizációkor kiindultak régi, megtalált, levéltárakban megtalált anyakönyvi kivonatokból. És amikor a digitalizálás után ment az illető személyigazolványért, akkor derült ki, hogy neki nem egy, hanem kettő vagy három neve van. Igen. Vagy eddig úgy tudtam, hogy két neve van, de most már csak egy neve van.
3: Mert a kiskönyvben én is így jártam, mert három nevem van, de tudtam kettőt használni az okmányokban, ugyanis aláhúzták azt
5: amelyiket használod.
3: Egyszer nem húzták alá, igen, és azóta minden nevemet be kell vésnem a hivatalos.
5: Nagyon sok probléma van, és nem tudunk mindenbe belemenni, például az idősek otthonában élő, teljesen egyedülállók, akik 90 év körüli, 80 év körüliek, akinek nincs is rokonuk egyáltalán, ők is vakarják a fejüket szegények, hogy ha tudják.
3: De és
5: hogy
3: ennyire praktikus lenne, oda is kimenne valaki valami mozgó.
5: Igen, mit lehetne tenni?
4: Nem, ők szervezik.
3: Szervezik?
4: Rengetegen. Jelezte nekem rengeteg idős otthonvezető, hogy ők már hónapok óta szervezik a kormányablakokkal, kormányhivatalokkal, és oda kimenek. Ők azért aránylag szerencsésebb helyzetben vannak, de azért azt tudom még mondani, hogy rengeteg idős ember nem tud ám írni. Hát mert nincs olyan szellemi állapotban. Hát egy állandó fekvőbeteg hogy fogja aláírni, és aláírás nélkül lehetetlen ezt az adatot felvenni. Tehát azért mondom, hogy annyi buktatója van, és nem véletlen találta ki annak idején a jogalkotó, hogy bizonyos kor fölött határidő nélküli személyigazolványokat adjanak ki. Most képzeljék el azt a helyzetet, hogy idős az ember, és határidős okmánya van, de ő már nem fogja föl, persze, hogy neki határidős okmánya van, és saját magától nem indul el sehova sem azt meghosszabbítani. És mondjuk szegény meghal, és már lejárt az igazolványa. Onnantól kezdve halott embernek nem lehet igazolványt kiállítani. Egy óriási tortúra az,
3: igen,
4: hogy őt elnesett, mert azért voltak annak idején, az még a szociális rendszerben volt egyébként, egy pár embernek esze, hogy bizonyos kor fölött ne járassák le az igazolványokat, mert nem fogják föl az érintettek, hogy nekik határidős igazolványuk van.
3: Adra, elfogyott az időnk, sajnos, erre ennyi jutott, de nagyon jó, hogy felhívtuk a figyelmet, és bízunk benne,
5: hogy történik valami.
3: Hogy történik valami, tehát így
4: valaminek
3: is
4: valaminek történnie kell, éppen az új kormánynak valamit csinálni kell, mert nem is bírják a hivatalok augusztus 3-i határidőt, nem fogják tudni az emberek betartani.
3: Világos. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
4: Hogy köszönöm.
3: Szép napot kívánom mindenkinek.
4: Szép napot mindenkinek.
3: Dr. Varga Dam Andrea, ügyvéd, bank szakjogászadó tanácsadó volt a beszélgető partnerünk, volt országgyűlési képviselő.
0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
6: Dínos ismeretterjesztő.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: dínos ismeretterjesztő
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: A galamb beszél benne, de nem lövöldözősen, hanem dínósan.
2: 2.
6: Ez a T-rex, ez hogy nem esett fejre?
2: 3.
6: Annak idején ezeknek mi lehetett a neve, mert azt tudja, hogy nem hívták egymást pterodaktilusznak.
2: 4.
6: A galamb még akkor is nagyon nyugodt, amikor a fejükre esik a meteor.
2: 5.
6: Hol van ez a meteor?
2: 6.
6: Most a dínók, az a szén vagy az olaj? Most, hogy belegondolok, milyen sok rohadt dínójuk lehetett az araboknak, de várjál, az egy sivatag. Ezek szerint akkor nem volt sivatag. Becsoki.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
7: Logika? Azt nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Napközi. 15-15-kor.
2: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Na, a nagy koncertekről már
3: Dürános
2: beszéltünk.
3: Dürános tepesesek válvetve jöhetnek a koncertre.
2: Mondod, igen.
3: Július 20-án, csak elmúlt már, nem?
2: Hát nem múlt az el, soha nem múlik. Szerintem nem múlik. Szóval azzal akartam beharangozni, hogy holnap majd több zenebiznisz lesz, mert hogy ezeknek a nagy zenekaroknak az átalakult üzleti modelljét fogjuk majd megvizsgálni 8 óra után. És hát ugye most egy ideig minden a Metallica koncertről szólt, mint a legnagyobb, de egy nagy szabású aréna show-val érkezik a világhírű brit zenekar a Duran Duran Budapestre, ismét kell, hogy mondjam, de a Green Stage Production ügyvezetője, Guba Gábor, ezt jobban tudja nálunk. Szervusz, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na, a legenda június 28-án érkezik, ugye? Mivel készült a Duran Duran, mit lehet tudni?
4: Igen, hát napra pontosan 14 éve jártak, tehát 28-án lesz napra pontosan 14 éve, hogy Budapesten jártak a...
2: Úgy, de kár, hogy ezt mondtad, mert én ott voltam, és ez nem tűnt 14 évnek. Ami...
4: Figyelj, úgy rohan az idő.
3: Már minden történet így kezdődik nekünk, hogy 15 éve, meg 20 éve, meg 30 éve.
2: Jaj, de rosszul. Igen. Na jó, igen. Szóval...
4: Tehát óriási nagy dolog szerintem is, hogy ennyi év után újra sikerül elhozni Magyarországra ezt a fantasztikus bandát. Hát a Duran Duranről mindenki tudja, hogy a 80-as évek legnagyobb világsztár bandája volt, és nem csak zeneileg, hanem divatikonok voltak. Ők neki köszönhetjük azt, hogy az MTV-be annak idején ilyen szuper videoklipeket lehetett nézni, mert ők indították el azt, hogy odafigyeltek arra is, hogy készüljön egy videoklip, milyen helyszínen, egzotikus helyszínekre utaztak. Pénzt, időt, energiát nem kiméltek abba a tekintetbe, hogy a legjobbat adják ki magukból. És hát ezek a srácok szerintem annak idején, ha már ilyen évekről beszélgetünk, a 80-as, 90-es években szerintem rengeteg falon ott lógtak, mint egy poszter.
3: Abszolút.
4: Annak idején ez egy nagyon divatos dolog volt, hogy az aktuális Bravo újságból, vagy amihez hozzá tudtunk jutni persze, vagy bármilyen ilyen zenei lapból, a középső lapokon voltak ezek a poszterek, és akkor kivettük őket, kiakasztottuk a falra, mert annyira imádtuk a zenéjüket, meg őket is természetesen. És hát annak idején volt ez a kis rivalizálás is, ami szerintem szintén nagyon jót tett mindkét bandának, a Depeche Mode-nak, meg a Duran Duran-nek, mert Magyarországon is volt ez a kis minimális Abszett. Ellentét, hogy a Depeche-esek, meg a Duran-esek, de hát én például személy szerint én próbáltam középen maradni, mert én mindkettőjük zenét szerettem, ezért nem akartam így elkötelezni magamat, és az, hogy most együtt dolgozhatunk a Duran Duran-nel majd pár napon belül, és mi állíthatjuk színpadra, ez szerintem számomra is egy nagyon-nagyon értékes és nagyon fontos pillanat lesz.
2: Ugye elég sok változott a zenekar életében, sokak szerint az egyik legnagyobb veszteség az Andy Taylor volt, úgy veszteség, hogy ő ugye, hát az egyik hajtó motorja volt a zenekarnak, zeneileg is nagyon sokat hozzátett, de hogyha jól láttam, akkor azért nem teljesen úgy van ez, hogy megromlott teljesen a kapcsolat közöttük, hanem egész egyszerűen nem. Volt betegség is, meg egészségügyi probléma is, de hogy én úgy láttam, hogy ugyanúgy szól a Duran. Hát jó, nyilván aki nagyon nagy Duran Duranos, most engem jól leköpködne, de hogy azért ugyanúgy tud szólni a Duran Duran most is.
4: Nagyon, nagyon jók, tényleg, hát mi is készülünk a koncertre, most már elég régóta, hát tavaly óta indult el így a kommunikáció. Általában ilyen nagy koncertek esetében már ez a 7-8 hónap, egy év, valamikor több is, mint egy év szokott lenni. Az előkommunikáció az, hogy felkészüljünk arra, hogy az a másfél órás, két órás show, amit ott letolnak a fiúk, az jó sikerüljön. És hát úgy, hogy te is mondott, abszolút egy kiegyensúlyozott kapcsolatban vannak, ezt mi is tapasztaljuk, látjuk így a kommunikációban is, meg abban is, hogy rendelkezésünkre állnak nagyon sok mindenbe. Hát igen, az egy sajnálatos dolog, hogy Andy Taylor a betegsége miatt úgymond kivált a zenekarból, kiesett sajnos, de hát az alapító tagok Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, Simon Le Bon, tehát ezek mind-mind ott vannak, és hát én úgy érzem, hogy amikor a színpadon vannak, akkor valószínű Andyre is gondolnak ilyenkor, hogy milyen jó lenne, ott lenne velük. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ez a zenekar, ahogy említettem is, nem csak a vizuális dolgokra, hanem itt a hangfény, színpad technikára, mindenre hihetetlenül háklisak és odafigyelnek. Közel 20 kamionnyi installációval érkeznek, a legkomolyabb hangtechnikával, fénytechnikával. Nekünk biztosítanunk kell természetesen egy nagyon normális backline-t, amit nem mindig visznek magukkal, pluszban technikai kiegészítőket kell adnunk, de hát az az igazság, hogy ezt a magyar közönség is megtapasztalhatta, hogy a magyar hangfény színpad technika évről évre egyre erősebb, és most már tényleg abszolút a világszínvonalnál van. Egy-egy magyar
3: szokásos bulvár kérdés, hogy vannak-e háklis kéréseik?
2: Igen, igen. Mi van rajta? Mi van rajta?

0: a koncert esetében, általában a stadion koncertek esetében van az, hogy több nappal előre kell dolgozni, és hát ott sokkal nagyobb installációt kell felépíteni, ezért 2-3 vagy akár 4 nap is egy hangfényszínpad építés. De az arénában épp a sűri programok miatt általában ez úgy van, hogy vagy éjfélkor, vagy hajnalban már elindulunk, és akkor kora délutánig, amíg a soundcheckre úgymond be van lőve már az idő, addigra kész kell lenni teljesen a színpadnak. Ami pedig a háklis dolgokról, vagy akár különleges dolgokkal, mondom, egy rendkívül szimpatikus csapatról van szó, mert nem voltak különleges kérések, egy megfelelő, kényelmes szófákat, berendezéseket kértek, egy kicsit hangulatosan akarták tenni, virágokkal, megfelelő virágokat kértek, italban volt egyedül, ami számunkra egy picit nehezítő körülmény volt, mert leadtak nekünk egy listát, amiben ilyen rendkívül speciális spanyol, meg francia borok, meg bezgők voltak.
1: Na gondoltam én!
0: És csak néztük a listát, és írtuk a menedzserüknek, hogy hát a magyar borok is hihetetlenül finomak, nagyon jók, van egy pár világhírű magyar borászunk, és szívesen bekészítenénk nekik ezekből, de egyelőre ragaszkodtak ahhoz a listához, körülbelül egy hónapja már le kellett kérnünk, mert Franciaországból, meg Spanyolországból kellett hozatni.
1: Hát, ez van.
0: Nem volt a hazai...
1: Ebben is igényesek, azt mondja.
2: A Tesco-ban nem volt.
1: Nem ismerik a magyarokat. Azért, na, hát majd meg kell ismertetni azért velük.
0: Próbálunk azért egy kicsit zsiványok lenni, mert be fogunk rakni egy-két magyar bort, hát, és hogy maximum vigyék el magukkal. Igen. A hírünket.
1: Így van.
0: Ha nem is fogják megköztölni.
1: Nagyon fogy az időnk, egy dolog még van, hogy lehet-e számítani. Igen. A nagy klasszikus lágerekre?
0: Abszolút, tehát ez az, hogy...
2: Most
0: hogy,
2: ez a Notorious 40 éves.
1: Jól van, nem kell ezeket így kimondani.
0: Természetesen, tehát az Ordinary World, a Rio, tehát ezek mind lesznek, ezek a számok. Ami pedig egy újabb dolog, hogy van az új albumról egy Free to Love, ami óriásit fut most mindenhol, az biztos, hogy el fog hangzani. Még nem kaptuk meg különben a teljes setlistet, szóval, de biztos vagyok benne, hogy ez is el fog hangzani.
1: Ez meglepetés is nyilvánvalóan, meg egy óriási show. Okay.
0: Ami még egy meglepetés, bocsánat, hogy ezt szeretném mondani, hogy és ennek nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert ezt mi találtuk ki, mert itt ment a húzavona a előfellépővel, előzenekarral kapcsolatban. Úgy volt, hogy ők hozzák magukkal az egész turnéra, és az utolsó pillanatokban, hát az utolsó pillanatokat úgy értem, hogy körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt úgy döntöttek, hogy mégse, és akkor bekértek tőlünk javaslatokat. Mi a kompaktdiszkót javasoltuk, és nagyon nagy örömünkre rendkívül tetszett a zenéjük nekik, és elfogadták őket, mint
2: előszállítő. Szerintem a stílusban.
0: Igen. Okay. Igen, és hát a fiúkkal megbeszéltük, hogy egyetlen egy esetben tudnak így föllépni, ha eredeti felállásban, amiben már ők is nagyon rég léptek föl, viszont mondták, hogy akkora megtiszteltetés nekik, hogy a Düren előtt léphetnek föl, hogy ez egy nagy visszatérés, egy nagy comeback is lesz, igen. Majd. Tehát érdemes időbe érkezni majd.
2: Világos,
0: vasárnap.
2: Június 28-án, tehát Pap László Budapest Sport Aréna Durán koncert. Kompakt diszkó előzenekarral. Köszi szépen, szép napot, jó munkát.
0: Én köszönöm nektek, és sziasztok.
2: Guba Gáborral, a Green Stage Production ügyvezetőjével beszélgettünk.
1: Aki elmondta, hogy a nagy videoklippeket köszönhetjük a Durán Duránnak, ez is ilyen, ami most következik, és biztos, hogy remélhetőleg lesz a koncerten. Ugye úgy hívták, hogy Rio, és rajzolt a táncával a homokba.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Reggel az összefoglalóban, amikor beszámoltunk az olajáról, hát kicsit így ingattuk a fejünket, hogy feltétlenül megalapozott ez a helye húja, ez a hatalmas optimizmus, ami az olaj árát gyakorlatilag az iráni konfliktus előtti szintek közelébe nyomta le, de hát mindjárt mögé nézzünk a folyamatoknak, és ebben segít nekünk Plecser Tamás, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Csak nagyon röviden, a titulusodban a cég is változott, és a pozíció is. Az új szerep hogy működik? Hogyan látod? Mik a kihívások?
2: Ugye én 25 évig a másik oldalon voltam tulajdonképpen, tehát ajánlottam ugye befektetéseket. Igen. Különböző befektetési alapoknak, most pedig hát magam döntök arról, hogy itt a befektetők pénzét mibe tegyük be, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon, nagyon más szerep, nagyon jó látni ezt az oldalt is egyébként, hogy hogy működik, de hát nyilván azért ez egy, tehát a tudás részben megvan ugye a múltból, de azért ez egy új kihívás.
1: Részben, számomra. Hát azért szerintem az ország egyik legkiemelkedőbb, nem is tudom, van a másik ilyen kaliberű energetikai olajipari szakértője, azért is beszélgetünk veled sokat. Úgyhogy nézzünk is rá akkor az olajpiacra, hogy mi a helyzet. Szerintünk így laikusként vagy gazdasági újságírói szemszögből egy picit, mint hogy a túlszaladt volna az olajpiac az optimizmusával. Mi a helyzet ezzel az iráni konfliktussal, és főleg a hormuzi szoros megnyitásával, mennyire tényleg úgy van, hogy most majd ott szétszélednek a hajó, kinyílik a szoros, és mindenki jön, megy és viszi a portékáit.
2: Tudom, hogy a pénzügyi piacok és pénzügyi befektetők optimisták itt a megnyitással kapcsolatban, tehát tényleg azt kezd járazni a piac, hogy itt heteken belül teljesen helyreáll a rend, és tulajdonképpen visszatérünk arra az állapotra, ami február 28 előtt volt. Érdekes, hogy egyébként az iparági források, vagy az iparági elemzők, azok ennél jóval pesszimistábbak, tehát ők azt becsülik inkább, hogy a forgalom az nagyon lassan áll helyre, ha egyáltalán helyreáll. Ugye itt értékeli mindenki azokat a károkat, amit ez a háború okozott az elmúlt hónapok során. Úgyhogy tulajdonképpen most fog eldőlni a következő hetekben, hogy kinek van igaza. Én egy picit hajlok egyébként arra, hogy itt az iparági szereplők jobban ismerik az iparágat, mint mondjuk a pénzügyi piacok, tehát hogy talán tényleg túlszaladunk egy kicsit az olajárban.
1: Ami érdekes még számomra, hogy ugye ez nem csak egy ilyen disztribúciós probléma, hogy nyitva a szoros vagy nem, és megy az olaj vagy nem, hanem a termelésben, kitermelésben is okozott fennakadásokat, aminek hát sokszor beszéltük, hogy az újraindítása nem olyan egyszerű, ezek hiányozhatnak a piacon. Ez mint hogy nem is jelenne meg az árazásban.
2: Igen, ez pontosan így van, tehát ugye a csúcson 11 millió hordónyi napi olajtermelési kapacitást állítottak le itt az arab vagy perzsöl országaiban, tehát ez egy nagyon nagy mennyiség, és valóban ennek az újraindítása az nem olyan triviális, vagy nem teljesen egyértelmű, ugye ez mezőnként is eltérő lehet, hogy az újraindítás után mekkora mennyiséget lehet kivenni az adott mezőből. Adott esetben lehet, hogy egy mezőnél a beruházásokat is újra kell indítani ahhoz, hogy az újra termelővé váljon. Úgyhogy ez is számomra azt sugallja, hogy talán a pénzügyi piacok optimizmusa az nem teljesen megalapozott.
1: Ugye még egy kérdés, hogyha már disztribúció, hogy a hajós fuvarozó cégek, illetve azokkal szorosan együttműködő biztosító társaságok mennyire gondolják azt, hogy nyitva a szoros, az azt jelenti, hogy nyitva a szoros, tehát hogy biztonságosan hajózható. Erről tudunk-e valamit?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye látható az, hogy bizonyos hajózási cégek, főleg az ilyen kisebb társaságok, azok azért elkezdték szállítani a kőolajat, illetve az egyéb termékeket az arab öbölből. Viszont az igazán nagy cégek, mondjuk egy Dán Maersk, azok még mindig hezitálnak amiatt, hogy egyáltalán bemenjenek-e ide, hogy mennyire tartják biztonságosnak itt a hajózást. Illetve, hogy említetted ugye a hajózási díjakat és a biztosítási díjakat, de ezek a csillagos égben vannak, tehát ez a korábbinak a nagyságrenddel magasabb szinten mozog a korábbi értékekhez képest, tehát ugye a háború előtti értékekhez képest. Ez is nagy mértékben emeli ugye a szállítási költségeket. Illetve továbbra is nyitott kérdés az, hogy Irán vajon kérhet-e pénzt azért, hogy a hajók átmenjenek a hormuzi szoroson vagy sem. Itt nagyon megoszlanak a vélemények. teljes, gyakorlatilag a kép nem egyértelmű, hogy a jövőben ez hogyan fog működni.
1: Hát meg, hogyha jövő, akkor az hogyan fog, hogy most már gyakorlatilag egy beélesített fegyvere lett Iránnak ez a hormuzi szoros zárás, ez mennyiben épülhet be egy ilyen kockázati felár a tekintetben, hogy ez bármikor előhúzhatja innentől akkor ezt a kártyát, hogyha valami problémája adódik.
2: A következménye tulajdonképpen ennek az egész háborúnak az az, hogy hát úgy tűnik, hogy Irán az, aki ezt a hormuzi szorost irányítja, és hát ez egy olyan fegyver tulajdonképpen a kezében, ami adott esetben még a nukleáris fegyvernél is egy erősebb fenyegetés jelent a világ számára. Ugye nem csak egyébként a hormuzi szorosról van szó, ugye a Bab el-Mandeb, a Vörös-tenger kiárata, ott is ugye erős a hutiknak a befolyása, akik hát tulajdonképpen valamilyen szinten iráni befolyás irányítás alatt vannak.
1: Arra lehet számítani egyébként, hogy változnak valahogy ezek a disztribúciós útvonalak, vagy van-e egyáltalán mód arra, hogy a hormuzi szorost tehermentesítsék olajszállítás tekintetében? Gondolom, hogy csővezeték építéssel ilyenekkel lehetne, de hát ez elég idő és pénzigényes megoldás vagy alternatíva.
2: Igen, hát próbálkoznak, ugye vannak is kerülő utak már jelenleg is, tehát megemlíteném a szaudi kelet-nyugat vezetéket, vagy az Egyesült Arab Emirátusnak is van egy vezetéke, ugye, ami elkerüli a hormuzi szorost. Ez ugye a kőolaj esetében megoldást jelenthet, és egyébként vannak erőfeszítések, hogy további építkezések lesznek a régióban. Viszont a arabből és ezek az országok nem csak kőolaj szempontból nagyon fontosak a világnak, hanem műtrágya, kőolajipari termékek, petrokémiai termékek, vagy éppen a hélium szempontjából. Tehát mindenre nem lehet megoldást találni azzal, hogy csővezetéket építünk. Egyszerűen a forgalomnak egy része a tengeri szorosan, gyakorlatilag nincsen más igazán komoly alternatíva.
1: Világos. Egy becslést az év hátra levő részében tudsz-e adni, mi a várakozásod, hogyan alakulhat az olajár így az következő hónapokban?
2: Én azt gondolom, hogy most valahol a mélypont körül vagyunk. Én innen inkább fölfele látok, meg egyszer hangsúlyozom, teret. Ugye ne felejtsük el, hogy 1,2 milliárd hordó készletmennyiség csökkent a világban az elmúlt 3 hónapban. Ennek egy része ugye stratégiai készlet, egy része kereskedelmi készlet, de a kereskedelmi készleteket azokat pótolni kell, ezek ugyan szükségesek ahhoz, hogy stabilan működjön a világ kőolaj termékellátása. Tehát ezeket a következő hónapokban a cégek visszakívánják venni a piacról. Én azt gondolom, hogy ez a tényező ez azért fenn fogja tartani a magasabb árakat.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a napi kereslet mellett ugye még azoknak a töltésére is lesz egy keresleti oldali igény.
2: Igen, illetve hát egy nagy kérdés, hogy tényleg a hormuzi szorosan átmenő forgalom az a korábbinak mekkora része lesz. Ugye, hogyha teljesen minden mennyiség átjön egyébként a hormuzi szorosan, akkor azért a világ valóban egy többletbe lehet, de az én alapfeltevésem az az, hogy ezt a mennyiséget valószínűleg idén még nem érjük el.
1: Világos, oké. Tamás, köszönjük szépen az infókat, és sikereket kívánunk az új pozícióban, és szép napot.
2: Köszönöm.
1: Szia.
2: Köszönöm.
1: Szervusz. Plecser Tamással, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserével váltottunk pár szót az olajpiacról.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: A portugási kiszagú.
3: Igen.
1: Vagy illatú, bocsánat.
4: Szagú. Egyre jobb.
1: Egyre jobb.
3: Attól függ, melyik portugál sütire gondolsz. Mert azt szerintem azt nem tették zsebre. Bár az utóbbi meccs az nem volt rossz, de azért szerintem nem büszkék annyira magukra. Na mindegy, jön a vagyonadó 50 árnyalata hamarosan dr. Magyar Csabától, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójától, pénzügyekről kristály tisztán, tehát a következő blogban maradjatok velünk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. adjen.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Torlódásra kell ezért készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 219-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Batont, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Továbbja volt a fogyasztói hangulat, sok hazai kórházban nem működik rendesen a hűtésrendszer, több tízezer áldozata lehet a venezuelai földrengésnek. Fokozódik a kánikula, ma 35 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Jelenleg az euróbevezetés egyetlen feltételét sem teljesíti Magyarország. Az Európai Bizottság friss konvergencia jelentése szerint megfelelő jogi szabályozásra, mérsékelt inflációra, kordában tartott állami kiadásokra és államadósságra, stabil az ERM2 mechanizmusban legalább két éve résztvevő forintra, valamint visszafogott központi kamatlábra lenne szükség. Továbbja volt a fogyasztók hangulata, a májusi óriási 16%-os emelkedés után júniusban csak nem egy ponttal nőtt az index, derült ki a GKI konjunktúra felméréséből. Az üzleti bizalmi index nem változott, az ipari bizalmi index másfél ponttal csökkent, viszont a kereskedelmi index 3 ponttal, a szolgáltatói pedig 4,5 ponttal emelkedett. Ezzel a kereskedelmi mutató 45 havi csúcspontjára jutott fel. Gond van a nyíregyházi kórház néhány tömbjének vízellátásával. A hálózatban mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki az ellenőrzések, így korlátozták az ivóvíz használatot. Az intézmény megkezdte a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Közben több hazai kórházban sem működik rendesen a hűtésrendszer. Az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében már helyreállt a központi klíma működése, de egy másik épületben bármikor probléma lehet, ami a járókbeteg ellátást és egyes sugárterápiás kezeléseket is érinthet. Közben a győri Petszaladár Oktatókórház egyik részlegében is leállt a klíma, ahol vízosztással segítik a betegeket. A kormány szerint már megkezdődött a kórházi hűtési rendszerek korszerűsítésére elkülönített források kifizetése. Az első ütemben több mint 20 kórházat érint mindez, de már most látszik, hogy a munkákra szánt 3,6 milliárdos keret nem lesz elég, írja az Index. Narancssárga lett és jelentősen romlott a Színva patak vízminősége. A patak Miskolcon áthaladó szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. A kibocsátott víz az élővilágra mérgező hatású volt, közölte a város polgármestere. Korábban azt közölték, hogy a városi hőszolgáltató egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartáskor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. Rengeteg áldozata lehet a venezuelai földrengésnek. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer között lehet. Számos épület összedőlt, sok a sérült, a mentőegységek az éjszaka folyamán is dolgoztak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-es erősségű földmozgást mértek a fővárosban, Caracasban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Június 25-e csütörtök reggel, 8 óra 9 perc van, itt vagyunk Kántor Endrével.
5: És Gede Balázsral.
4: És
5: a kedves hallgatókkal
4: igen,
5: is
4: itt írják, vagyunk. Kérlek szépen, hogy 2 éve Budapest 15. kerület okmányirodában azt mondták, elvileg van házhoz menő okmánybusz kerekes székeseknek optimalizálva. De ha nincs kerekes széged, akkor valahogy eljutsz. Nagyon kedvesek voltak.
5: Szuper.
4: Igen. Aztán az volt a kérdés Évitől, hát ne haragudjatok ezt, amikor egy perc volt hátra föltenni egy kérdést az olajipari szakértőnek, hogy mekkora esély van arra, hogy leszálljunk az olajról, mint olyan, hogy ne függjünk a világ olajától. Ez egy bőven kifejtősebb kérdés, és nagyon sok ága-boga van, úgyhogy ezt egy külön beszélgetésben kellene majd feldolgozni.
5: Az OCBC-ról a Messengeren író hallgatónak az jutott eszébe, hogy kérem szépen, jön július 2-án, de Budapestre a New York-i metró legmenőbb fúvós hip-hop zenekara, a Too Many Zoos, és ott fognak zúzni az A38-on, úgyhogy ez is egy jó koncert
4: nagyon
5: lesz.
4: Nagyon jó. Aztán a Szabolcs a Budai Paraszt írta, hogy Bravo magazin, csak búcsúban tudtam a céllövöldéből posztert szerezni. Hát igen, én egyszer lőttem ilyen kacsingatós pénztárcára, de miután a hurkapálca vékony volt, keresztül lőttem a csajt, a kacsingatóst, és nagy mérgesen gyakorlatilag hozzám vágta a
5: én az ilyen céllövöldéknek voltam
4: a
5: céllövöldéseknek voltam a rémálma, mert én lőni jártam általános iskolába, céllövészetre, és azt csináltam, hogy oldalról, nagyon vicces volt, ahol így, hogyha oldalról lősz, akkor keresztezik egymást így a kurkapálcák, ahogy lógnak.
4: Aha.
5: És hogyha középen eltalálod, akkor lelősz 3-4-et.
4: Nagyon kemény vagy. És utána gurultál egyet, mint a kommandósok.
5: Menekültem mindig.
4: És leadtál még 2 lövést. Hát óriási, ez nagyon klassz. Nem vicces is tudtam volt. Az ilyen képességeidről.
5: Az első lövés az mindig arra szolgált, hogy bemérjed, hogy hogy van elállítva.
4: Persze, mert van elcsavarítva.
5: És onnantól kezdve jött a többi.
4: Igen. 0636 980 980, ide lehet nekünk írni, kérdezni. Már csak azért is van, a következő témánk jó ízgi lesz, a lehetséges vagyonadóról fogunk beszélgetni.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
4: Hát nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, ugye az, ami így nagyon kering a köztudatban, hogy az 1 milliárd fölötti vagyonokat majd 1% adó mértékkel sújtják vagyonadó címszóval. Szerintem még azt sem tudjuk, hogy az 1 milliárdot hogy kell majd számolni, vagy hogy marad-e ez a szint vagy küszöb. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy hogy működik ez máshol, meg az, hogy mit tudunk, hogy hogyan lehet ez itthon bevezetésre, vagy hogyan kerülhet itthon bevezetésre. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő segít nekünk ebben, a Crystal World Advisors vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok! Igen, úgy tűnik, hogy ez az 1 milliárd és az 1% kőbevésetnek tűnik, de azért igyekeztem összegerebjézni a legtöbb információt, ami elérhető, hiszen azért voltak különféle sajtónyilatkozatok is már a témában.
4: Ha nézzük, szerintem ami a legjobban hiányzik ebből talán az, hogy hogyan számítódik az 1 milliárd, tehát mit veszünk majd vagyonnak, vagy vagyonelemnek, vagy adóalapnak?
6: Igen, illetve hát az most már biztos, hogy lesz vagyonadó, hiszen voltak kétkedések is ezen a területen, aha, de szerintem azt egyértelművé tették, hogy akármilyen lobby tevékenységet is folytat bárki, mindenképpen lesz vagyonadó. Egyébként nagyon vártuk ezt a június 5-i határidőt, ugyanis született egy kormányhatározat, ami alapján Kármán Andrásnak a szabályokat eddig a határidőig kell kidolgoznia. A határidő eltelt, de nem láttunk tervezetet, ezért arra lehet következtetni, hogy az első belső felhasználású verzió készült el, viszont Magyar Péternek utána volt egy sajtótájékoztatója, ami alapján további részleteket tudunk. Ezen felül pedig megjelent a kormánynak az őszi jogalkotási programja, tehát ez nyilvános, elérhető, amely alapján a vagyonadóról szóló jogszabály benyújtása októberben fog megtörténni, az elfogadása pedig várhatóan 2026 novemberében fog megtörténni. Kicsit úgy érzem magam, mint Sherlock Holmes, aki a dedukció módszerével próbál mindig dolgozni. Én ez alapján azt a következtetést vontam le, hogy 2027 január 1-től kezdődhet meg majd a tényleges alkalmazása, de Magyar Péternek a nyilatkozatai alapján is erre lehet számítani, mert volt egy 28-as céldátum, de ez alapján arra lehet következtetni, hogy ez 2027 lesz. Ráadásul a tervek szerint az adóalap széles körű lesz, de amit most külön kihangsúlyoztak, hogy a vállalkozásokban lévő üzletrészek is az adó alapjába bele fognak tartozni, sőt a kormányzati kommunikáció szerint a hangsúly a céges vagyonon lesz, onnan várnak a legtöbb bevételt. Ezen felül pedig még arra lehet gondolni, hogy feltehetően az adó alanyai magánszemélyek lesznek, tehát nem cégek, vagy különféle entitások, hanem az adott magánszemélynek a vagyonát kell majd nézni, az alapján lehet megállapítani, hogy milyen vagyonelemei vannak, és őneki kell majd az adót fizetnie.
4: Egyébként ez egy egyszeri befizetés lesz? Tehát ha valaki eléri ezt a szintet, egyszer befizetés, akkor békén hagyják, vagy ha minden évben eléri, vagy az egyik évben nem éri el, aztán eléri?
6: Úgy tudjuk, hogy évente fizetendő 1% lesz. Bár az adó történelemben volt már olyan eset is, mint a Mission Impossible-be, hogy ez a hangszalag néhány másodpercen belül megsemmisíti önmagát. Ugyanígy volt vagyonadós törvény, amikor azt mondták, hogy szegény az eklézsia, tessék 3 évig ezt most megfizetni, de utána ez a jogszabály megsemmisíti önmagát. Aha. Egyelőre ilyen még nem hangzott el itthon, a kommunikáció szerint évente kell majd megfizetni
5: szegény, ezt a vagyonadót. Szegény az eklézsia, a következő 16 évben legyenek szívesek befizetni, utána megsemmisíti magát.
6: Elnézést. Egyébként igen, adóbeszedési szempontból, hogyha valakinek ilyen célja van, hogy meghatározott ideig történik, az az adófizetési hajlandóságot tudja növelni, mert sokan úgy vannak, hogy jó, kiszámolom, látszik akkor 3-4 évig kell fizetni, aha, és akkor látom az alagút végén.
5: Persze, abszolút, de mondjuk az az érdekes szerintem ebben, hogy ez a magán személy vagy cég vagyon, tehát hogy itt a cég vagyont azt hogyan lehet felmérni annak az értéke, hogy
4: ez ki fogja azt értékelni, igen, egy tőzsdei cégnél igen, viszonylag egyszerű, de azért az kevesebben vannak, akik tőzsdei cégben érdekeltek, és többen azok, akik a saját vállalkozásaikban.
6: A miniszterelnöknek a nyilatkozata alapján Svájcot szeretnék alapul venni, és külön kiemelte, hogy a vagyon értékelése kapcsán is a svájci mintát vizsgálják, az nem azt jelenti, hogy az lesz, annyi hangzott el, hogy ezt vizsgálják jelen pillanatban.
4: És az ott hogy működik?
6: Érdemes ketté bontani a kérdést. Az egyik eleme, hogy Svájcban hogy működik a vagyonadó, a másik pedig, hogy hogyan értékel kezelik a céges üzletrészeket. Svájcban a vagyonadó úgy működik, hogy nem egy állami adó, hanem kantonális szinten működik. Tehát most magyar valóságra ültetve az egészet, egyfajta helyi adó lehetne már, mint nálunk Magyarországon, hogyha ilyet bevezetnek svájci mintára, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk is így lesz, viszont Svájc azon kevés országok egyike, ahol a vagyonadó nem csak létezik, hanem úgy működik évtizedek óta, hogy értelmezhető állami bevételnek is minősül, bár azért a GDP-nek az 1%-a fölé nem nagyon szoktak menni, bár azért a svájci GDP az nem feltétlenül a gyengébb kategóriába tartozik. Svájcban beletartozik minden vagyonelem, tehát ingatlanok, céges részesedések, bankbetétek, értékpapírok, műtárgyak és így tovább, tehát mindent be kell vallani, és ezt követő helyi adó formájába kell ezt megfizetni, ahogy említettem. Az adónak a plafonja az 1%, tehát ott a leggazdagabb 1% fizet 1%-ot, viszont elég széles körben, tehát nem biztos, hogy valaki nagyon vagyonos, de akár mondjuk egy 0,1%-ot kell a vagyona után fizetni. Bár azért Svájcban azt is kiszokták emelni, hogy náluk jellemzően a tőkejövedelmeket nem adóztatják, vagy nagyon csekély mértékben, ez alatt mondjuk az osztalékot, vagy az árfolyamnyereséget kell érteni, és ezek helyett alkalmazzák a vagyonadót.
4: Hát oké, de az értékelést még mindig nem látom, hogy aki egy-két-három ingatlannal, vagy még többel, szegény Lázár miniszter úr mit fog csinálni?
6: Ahogy az influencerek szokták mondani, akkor mondom és mutatom, hogy az értékelés hogyan néz ki Svájcban. Svájcban abból indulnak ki, hogy nem a piaci értéket veszik alapul, aha, hanem országos szinten egy képletet kell alkalmazni. Tehát nem a cégnek a piaci értéke számít, hanem van egy vagyonadós értéke, aha, annak a vállalkozásnak, amit alapul kell venni. És itt két szempontot kombinálnak a Svájcban. Egyrészt megnézik a vállalkozás eszközeinek az értékét, ezt csökkentik a kötelezettséggel. Tehát elővesszük a vállalkozásnak a beszámolóját, megnézzük, hogy milyen értékek, milyen eszközértékek vannak abban a cégben, ezen felül pedig megnézzük, hogy milyen kötelezettségek vannak a vállalkozásban, és akkor kapunk egy nettó eszközértéket ezt követően. Tehát ez az egyik komponens. A másik komponens, hogy hozzászámítják ehhez a cégnek az eredménytermelő képességét. Tehát megnézzük, hogy a vállalkozásnak mennyi volt az eredménye, és ez kétszeresen számítandó, míg a nettó eszközérték egyszer számítandó bele. Így leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a vállalkozás értékének körülbelül a kétharmada a profit termelő képessége határozza meg, míg egyharmada a mögötte álló vagyonból áll össze. Egyébként ahhoz, hogy az eredményét a vállalkozásnak figyelembe vegyük, itt is van Svájcban két módszer, megnézik az egyik verzió szerint az elmúlt 3 év adózott eredményének az átlagát, vagy pedig a legfrissebb üzleti évnek a teljesítménye kap nagyon nagyobb hangsúlyt. Ilyenkor ez a legutóbbi év eredménye, ez kétszeresen, még a korábbi évek csak egyszeres súlyjal kerülnek figyelembevételre. Így első hangzásra lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de azért igyekeztek Svájcban egy egyszerű módszert kidolgozni. Valakinél ez elképzelhető, hogy magasabb lesz, mint a piaci érték, valakinél meg alacsonyabb lesz, mint a piaci érték. Ezen felül érdemes kihangsúlyozni azt is, hogy vannak külön szabályok Svájcban startup cégekre, bizalmi vagyonkezelésre, alapítványra, holding cégekre.
5: Ez az, jó, hogy mondod. Hát mi van az alapítványokkal? Azért itt egy elég érdekes és jogos kérdés ezzel kapcsolatban.
6: Mivel jellemzően ezek a vagyontervezési struktúrák nem arra jöttek létre, hogy bevételt termeljenek, tehát nem egy klasszikus termelő cégnek minősülnek, éppen ezért ezeknél az eszközértéket szokták figyelembe venni, megnézzük, hogy milyen eszközei vannak ennek az entitásnak, ezen felül pedig, hogy milyen kötelezettségei, és akkor ez alapján számítják ki. Meglátjuk, hogy Magyarországon mi lesz a végső módszer, és természetesen azt nem mondtam, hogy hát itt nem tőzsdei vállalkozásokról beszéltünk, igen, mert ott viszonylag egyszerű ezt megállapítani, de meglátjuk, hogy ott milyen szabályokat fognak majd megállapítani.
4: És akkor gondolom, az ingatlant is be lehet tenni egy ilyen koordinátorrendszerre, be építési övezetekre, négyzetméter árakkal összeszoroz, és akkor az is leegyszerűsíthető, és ott is lesz a képicik.
6: Hát ha belegondoltok, már most is van vagyonadó Magyarországon, igen, építményadó, telekadó formájában, azért az önkormányzatok inkább a négyzetméter alapú megközelítést, aha, szokták választani. Lehetne itt is egy érték alapút, de úgy döntöttek, hogy ez így egyszerűbb. Egyébként azért is kell egy értékelési módszer, ami mindenki számára elérhető, mert annak idején 2010-ben, amikor megbukott egy vagyonadó koncepció, akkor az Alkotmánybíróság azt nehezményezte, hogy nem adtak az adó alanyainak egy kapaszkodót, hogy hogyan számolják ki az ingatlanoknak az értékét. Tehát nagyon fontos a jogbiztonság érdekében, hogy határozzák meg, hogy mi alapján állapítható meg az értéke annak az adott vagyontárnak.
4: Na most, ha túl vagyunk rajta, és valahogy bevezetődik, akkor milyen egyéb ilyen nemzetközi adóegyezmények, keresztbe kasul adózás, kettős adóztatás problémák alakulhatnak? Ugye számos olyan vállalkozó lehet, vagy van is biztos itthon, aki itteni céggel ügyködik, az meghaladja az 1 milliárdot, vagy ingatlanai is vannak. Ezt hogy lehet kimozogni, vagy kivédeni? Ezt hogy fogja szabályozni majd?
6: Igen, ez egy azért nagyon érdekes kérdés, mert Magyarországnak már van egy meglévő adóegyezményi hálózata. Tehát igen, ez egy adott rendszer, ebben jelenik meg a vagyonadó, és ezért ez mindenképpen egy kötött adóegyezményes hálózatnak minősül, amelyben fix pontok vannak, amiken végül is hosszú távon lehet változtatni, mert lehet egy adóegyezmény módosítani, de sok adóegyezményünk van, az elvi lehetőség adott, de azért ez egy hosszadalmas folyamat innentől fogva. A legtöbb kettős adóztatás elleni adóegyezményünk rendelkezik a vagyonról is. Általában a jövedelem szokott szerepelni benne, de a legtöbb adóegyezményünkben a vagyon is szerepel, és rendezik azt a helyzetet, hogyha mondjuk két ország ugyanazt a vagyonelemet szeretné adóztatni. Ebbe beletartoznak hajók, repülők, ingatlanok, ingóságok is. Ez alatt értsétek azt, hogy mondjuk egy céges üzletrész is ide tartozik. Ha én magyar adózó vagyok, és a vagyonadó alanyának minősülök, akkor egy fontos kérdés, hogy egy magyar adóügyi illetőségű személynek mondjuk a dubai ingatlanja, a Horvátországban állomásozó hajója, vagy mondjuk a svájci cége milyen mértékben számít bele a magyar adóalapba. Ha a meglévő adóegyezményeket veszük figyelembe, akkor a külföldi ingatlanokat általában mentesítik itthon az adózás alól. Uh-huh. Tehát hiába vezetik be mondjuk itthon a vagyonadót, ennek ellenére, ha egy olyan országban van ingatlanom, amellyel kötött Magyarország adóegyezményt, akkor Magyarország nem adóztatja jellemzően ezeket a külföldi ingatlanokat, és ezt úgy szokták nevezni, hogy a mentesítés módszerét alkalmazza. Bár azért itt van egy zárójeles megjegyzésem, hogyha netalántán többsávos lenne itthon a vagyonadó, ennek ellenére, hogy nem adózik a külföldi ingatlan, feltolhat engem egy magasabb adózási sávba az értéke alapján az itthoni vagyontárgyaimhoz hozzáadva. Hajóknál, repülőgépeknél azt számít, hogy ezeket ténylegesen hol üzemeltetik, magyarán, hogyha valakinek Horvátországban van a hajója, vagy Saint-Tropez-ban a repülőgép, és azt ott üzemeltetik, akkor ezeket csak ott lehet adóztatni. Viszont a külföldi céges részesedéseket csak Magyarországon lehet adóztatni. És ugyanez a helyzet külföld irányába is, magyarán, hogyha van egy nem magyar adózó, aki bekerülhetne a magyar vagyonadó hatája alá, mert mondjuk itt van neki ingatlanja, vagy itt van magyar céges üzletrésze, akkor neki pedig azt kell megnézni, hogy akkor az ingatlanját jó eséllyel Magyarország megadóztathatja a külföldinek, de például a céges üzletrészre nem lesz jogosultsága Magyarországnak, amennyiben ezt az adóegyezmény védi.
4: Oké, egy utolsó kérdés csak, hogy a mértékével te hogy állsz, hogy értékeled, mert hogy ugye nagyon sokan azon akadtak ki, hogy ez az 1 milliárd, ez pont rálő az arra középvállalkozói rétegre, akinek esetleg visszafoghatja a tevékenységét, vagy valamiféle negatív hatása lehet. Szerinted ez a mérték, ez megfelelő?
6: Hát ez azon fog múlni elsősorban, hogy hogyan számolják ki az értéket. Aha. Ha piaci értéken alapul a számítás, akkor én úgy gondolom, hogy ez az 1 milliárdos érték, ez egy elég alacsony kategória. Szoktam hozni mezőgazdasági vállalkozás példaként, hogy van mondjuk 20 darab tehén, 4 traktor a cégben, meg mondjuk a családban van termőföld tulajdon, akkor azért könnyen bele lehet csúszni az 1 milliárdos érték határba, úgyhogy nem habzsidőzsi a családnak az élete, és ez mondjuk egy plusz teher lenne a nyakukba. Ha olyan módszerrel dolgoznak, hogy nem piaci értéken veszik figyelembe, hanem mondjuk egy ilyen vállalkozásnak a megadott képlet alapján kevesebb az értéke, mint 1 milliárd, akkor ez egy elfogadható összeg lenne, de azért viszonylag egyöntetű hangok voltak a privát szektorban a tekintetben, hogy azért lehet, hogy ez az 1 milliárd alacsony belépési küszöb, és éppen ezért magasabbat érdemes figyelembe venni. Illetve még egy dolgot nem mondtam ettől eltekintve és teljesen függetlenül, hogy már az is megjelent a sajtónyilatkozatokban kormányzati részről, hogy már 27-ben számítanak adóbevételre. Ezekből, ami nekem arra enged következtetni, hogy már 2027-ben adóelőleget is kell fizetni.
4: Aha, tehát január 1-től esetleg hatályba lép, és adóelőleg megfizetése
6: mellett. És lehet, hogy az első negyed évre
4: világos.
6: Ki kell számolni, hogy mennyi a vagyonadó, és akkor mondjuk április 15-ig vagy 20-ig meg kell fizetni az első negyed év után. Okay. De ez még csak spekuláció a részemről.
4: Persze, persze. Oké, okay, Csaba, nagyon szépen köszönjük,
5: izgalmas
4: hogy
5: volt.
4: Ezt átbeszéltük, amit
5: tudtunk. És fontos, így van.
4: Jó munkát, szép napot kívánunk.
6: Nektek is. Sziasztok.
4: Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a vagyonadóról. Közben azon gondolkodom, hogy olyan könnyű belecsúszni ebbe az 1 milliárdba. Nekem, én miért nem tudok?
5: Ja,
4: így, ugye? Belecsusszanni.
5: Mázlid van. Egy adóelkerülő.
4: Az biztos,
5: meg
4: igen.
5: Átruházod a vagyontárgyaidat, hogy ne fizet, ugye?
4: Fizetni.
5: Hát te aztán nem.
4: Az biztos.
5: Na, ezért.
4: Ja.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnicen veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Mai egyik születésnaposunk, akire megemlékeztünk, Fenekel Judit, magyar író, újságíró, 1936-ban született ezen a napon. Azt mondta, a fiatalok szeretik azt hinni, hogy az öregség a józanság ideje, pedig az élet vége nem a kiózanodásé, éppenséggel a megrészegülés napjai jönnek el, hiszen már nincs mit veszíteni. Préseljünk ki a kevés hátralévőből minél több örömet, fogadjuk nyitott szívvel a nem is remélt boldogságot, minden nap, minden óra ajándék.
2: Második gyerekkor.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy Fenekel Judit, aki egyébként Bárdos Pálné néven is ismert, 1936-ban született ezen a napon.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.

0: Éppen hogy állunk a globális autóipar kapcsán, amiben lesz ugye némettől kezdve Japánon át kínai történet is, de kezdem a jóval. A Porsche vezetője Leiters úr bejelentette, hogy soha nem lesz elektromos 911.
1: Ó, oh, na!
0: Egy ilyen görögtűz és egy hullámzás.
1: Nézték a lucsét, és ott fog meg a söröm.
0: Hát jó, ők megcsinálták a maguk elektromos sztoriát, és az egyébként jól is sikerült. Piacilag egy picit hamarabb voltak, mint az a hullám, ami ezt el tudta volna vinni. Úgyhogy ebből nagy pénz legyen. Hát tanultak ebből. Minden esetre az a lényeg, hogy egy ikont nem fognak elektromosítani. Ezzel együtt természetesen egy csomó elektromos autójuk lesz. Viszont, ami közös hír mindenben, ami, és ezt kapcsolja ma össze szerintem a fonalát a futómű rovatnak.
2: De egyébként valahol a Lucse is bármennyire, hogy hívtad, ilyen orvosi cipő?
0: Ortopéd.
2: Vagy ortopéd cipő kinézetű. Nem véletlen, ugye ők is valahol ezt akarták, hogy véletlenül se keveredjenek a korábbi Ferrari.
0: Ez így van, de hogy
2: mennyire... De hogy ez ilyen jól sikerüljön.
0: Hogy mennyire akarták azt, hogy a tőzsdén egy vérengzés történjen papírjai kapcsán, azt nehezen tudom elképzelni, igen, hogy ez egy ilyen része volt a tervnek,
2: igen,
0: dolog.
2: Igen, hogy a bejelentés napján 7%-ot taknyol a papír.
0: És azóta se talált el nagyon magára. Igen. Na, viszont ami érdekes, hogy jelen pillanatban, és ezt általánosan ki lehet jelenteni, senki nem keres pénzt. Igazán senki nem keres pénzt az autóiparban, a kínaiak azért nem, mert brutálisan megy vissza a kínai piac is. A nyugatiak meg azért nem, mert ugye a kínai üzlet az egyrészt része volt a sztorinak, másrészt meg hát egyéb jellegű problémáik is vannak, mint ugye Irán, és hogyha az európai autógyártók szemszögéből nézzük, akkor ugye az amerikai védővámok, és hát erre való hivatkozással csinált egy profit warningot múlt héten a BMW is, ami aztán hát a német sajtóban, meg a német politikában nagy hullámokat kavart, mert hát a BMW volt mindig az a cég az elmúlt sok-sok évben, akire lehetett mutogatni, hogy hát persze, bezzeg, lehet ezt jól is csinálni, hiszen mindig a profitabilitási koridorban, vagy legalábbis az általuk megadott koridorban működött a profitrátájuk, most meg hát korrigáltak, és lényegében egy ilyen plusz nullára, egy kötőjel 3%-os marginra lőtték be az idei évet, magyarul azt lehet mondani, hogy leírták ezt az évet, és ha a BMW-nek problémái vannak, akkor mindenki másnak csak valószínűleg sokkal nagyobb problémái vannak, mert hogy a BMW az a cég, ami gyártási oldalon is, keresleti oldalon is, alapvetően meg modellpolitika oldalán is, meg elektrifikáció oldalán is messze a legjobban áll a nagy hármasból. Az Audinál,
2: és még a vevőköre szempontjából is, aki kevésbé érzékeny esetleg a gazdasági ingadozásokra.
0: Igen, csak az a probléma, hogy a kínai fájdalmat az európai és az amerikai stabilitás per enyhe növekedés nem tudja ellentételezni. Mm-hmm. És ez az egész, hogyha most csak a németet nézzük, ez az egész német autóiparnak az alapvető fájdalma. Porsche-nál is az a helyzet, hogy valamikor 400 000 darabos eladási cél volt kitűzve. Egy növekedési cél volt kitűzve. Hát innen most ott tartunk, hogy 280 000 környéke az, amit valahol el fognak tudni adni, és hosszú távon ennél is kisebb darabszámra kell profitabilitási trimmelést végezni, magyarul a fix költségeket, ugyanúgy, ahogy egyébként az egész autóiparban a fix költségeket erősen le kell faragni annak érdekében, hogy a break-even, tehát az, hogy honnantól lehet pénzt keresni, az lényegesen alacsonyabbra kerüljön. A Porsche-nál is egyébként, és a többieknél is az a jelenlegi motto, hogy hát a Porsche-nál kapacitás csökkentés az nem nagyon, az ugye nem fér bele, de az a motto, hogy a különböző variánsok számát azt jelentősen csökkenteni kell. Magyarul kevesebb autóból fogunk tudni, és kevesebb variánsból fogunk tudni válogatni, szerteszélye az autóipari látképet nézve. A Toyota kezdte egyébként ezzel kapcsolatban a bejelentését, és azért próbálok itt dinamikusan ugrálni különböző országok és nézetek között, hogy lássuk, hogy
2: érezzük, hogy mindenhol ég a ház.
0: Igen, tehát hogy egy egészen pici kis nincs gyártótól kezdve a világ legnagyobb autógyártóján át ugyanarra következtetésre jutnak, túl sok fajta autót gyártunk, túl sok fajta variánsból válogathat az elkényeztetett vásárló, nyilván ezt nem így mondják ki.
2: Azért ez a Teslának vagy az Elon Musknak jó meglátása volt annak idején, hogy nem variálta túl a dolgot.
0: Értem, aztán... de mondjuk ő hova csökkent?
2: Jó, igen. Igen,
1: mondjuk persze. Az meg egy elég rossz meglátás, amikor te akarod megváltoztatni a fogyasztódnak az akaratát.
0: Az mindig sikerül. Az mindig szokott sikerülni, nem? Ne, hát pont nem. Na, de egyébként erre jutott a Volkswagen.
1: Bizonyos, bizonyos.

0: irányítást lehet csinálni nyilván, meg edukációt, meg stb., de hát ez nehéz.
1: Hát, ha egy bántalmazó kapcsolatban élsz a saját vásárlóiddal, akkor igen.
0: Ez jó.
1: Igen. Akkor igen. Hogyha úgy az a policy-t, hogy minél jobban fáj neki, annál jobban ragaszkodik hozzá, akkor igen.
0: Vannak ilyen cégek egyébként.
1: Vannak. Hát a Ferrari is ezt próbált eljátszani, de nem annyira sikerült. Illetve hát sikerült hosszú időn keresztül, de ez egy más történet, erről beszéltünk múltkor. Volkswagennél az a helyzet, hogy a 10 milliós kapacitást, amit gyártani tudnak, azt 9 milliósra kell csökkenteni. Uh-huh. Az 1 millió. Az nem kevés.
2: Az nem.
1: Az nem kevés, és itt eljutunk megint csak a problémának egy olyan leágazásához, ami arról szól, hogy egyszerűen a nyugat-európai gyártóbázisokat a jelenlegi üzleti modell mellett nem lehet majd fenntartani. Uh-huh. És az Audinál is érdekes ez, és ezt Győrt is tudja érinteni valamilyen szinten, mert jelen pillanatban az Audi esetében arról beszélgetnek, hogy van egy körülbelül 200-250 ezer darabos túlkapacitása az Audinak is, tehát középtávon szeretnének 2 milliós darabot eladni, vagy 2 milliós darabszámmal működni, ami kisebb, mint amiről most tudunk, tehát ez egyszerűen 2-300 ezer autóval kevesebb globálisan. És akkor adódik a kérdés, hogy mi a fenét csináljanak, mert hogy két erős dilemma van jelen pillanatban az Audi esetében. Az egyik az, hogy nincs észak-amerikai gyártóbázisuk, csak mexikói, tehát amerikai vagy kanadai nincs. De hogyha kanadai is lenne, az se segítene, jelen pillanatban egy amerikai gyár kellene. Amikor költségcsökkentést végeznek koncern szinten, akkor marha nehéz eladni azt az ötletet, hogy egy zöldmezős beruházással egy vadonatúj gyárat húzzanak föl. Volkswagen gyár viszont van, ami nincs teljesen kihasználva. Uh-huh. És van egy mexikói gyár, aminek meg hát azzal is kéne valamit kezdeni, mert a Q5-ösök onnan jönnek, uh-huh. ami ugye a volumen modellje lenne egyébként észak-amerikai piacon is az Audinak, csak hogy a jelenlegi védővámokkal nem lehet pénzt keresni azzal, amit Mexikóban gyártanak.
2: Nagyszerű.
1: És ezzel párhuzamosan viszont le kéne építeni egy csomó embert Németországban, és nagy valószínűséggel legalább egy gyárat be kéne zárni. Na most, aki ismeri a németországi iparpolitikát, illetve azt, hogy hogyan működnek ott a dolgozói érdekképviseletek, az tudja, hogy hát ezt el lehet mesélni, hogy be akarunk zárni egy gyárat, de azért nem olyan egyszerű Németországban. Az egy rendkívül költséges, rendkívül bonyolult, rendkívül hosszadalmas ügy, amit nagyon-nagyon erősen meg kell indokolni. Az, hogy egy kicsit rosszabbul megy éppen a cégnek, az nem lesz elég ahhoz, hogy ezt csináljuk. Szóval egy ilyen dilemmában van az Audi is. A Volkswagennél ugye itt több tízezres leépítésekről beszélünk, ami nagyon hangsúlyosan alapvetően a németországi gyártóbázisokat érinti. És hát ez nagy részt egyébként amiatt van, mert ugye az a keresztfinanszírozás, ami a kínai lóvéból jött volna eddig, az elapadt. És akkor van még egy nissanos hírem is, aztán kitérünk egy kicsit a kínai piacra.
0: Izgalmas.
1: Hát a nissanos hír azt szerintem zseniális, a befektetők közgyűlésén előjött az ötlet nem csak egy oldalról, hogy mi lenne, hogyha itt a bénázást látva visszahívnák a mestert.
0: De!
1: A hangszertokost.
2: Ja. Bújjon már ki a vizéből.
1: Carlos Ghosnt akarják a Nissan élére, hát az azok, akik hát az is egy bántalmazó kapcsolat volt hát a maga nemében.
0: Ez olyan, mint amikor folyamatosan azt írják a Portugália meccsen azt, hogy passzoljatok Ronaldónak, tehát hogy miért akarják Carlos Ghosnt? Attól várják a megoldást, hogy ő lesz megint a főnök?
1: Hát ugye minden ilyen dolognak tehát két oldala van ezeknek az érmeknek, hogy így fogalmazzunk.
0: Okay.
1: Ugye Carlos Ghosnnak a karrierje, illetve a Nissan megmentése azért az egyértelmű ügy. Tehát uh-huh. azt ügyesen csinálta, ott volt egy nagyon erős növekedési fázis, ott volt egy nagyon erős profitabilitási felvirágoztatása a cégnek, aminek egy jelentős része hát üzleti kokszon múlt gyakorlatilag. Tehát összeestek az izmok abban a pillanatban, amikor nem jött tovább a koksz. Uh-huh. Hát ezt szenvedi gyakorlatilag a mai napig a Nissan, mert azok a növekedési tervek, azok a volumenek, azok az elképzelések, pláne az amerikai piac kapcsán, hát azok összeestek tényleg, mint a szuflé. Tehát, uh-huh. hogy az nem volt egy fenntartható dolog, egyébként a Nissan.
2: Mivel az Infinity-vel, az oké, hogy itthonról kiment, de alapvetően a márka, az amerikai piac.
1: Hát az sem működik? Szerepel olyan rettentően fényesen, uh-huh. főleg annak tükrében, hogy mondjuk ugyanezt a Lexus kapcsán hogyan sikerült összehozni, vagy Aha. az Acura kapcsán hogyan sikerült összehozni, vagy a dél-koreaiaknak a Genesis márkájával mit sikerült vítani. Az Infinity-nek is volt egy tök jó felívelése, aztán régóta nem látunk onnan semmi olyat, ami olyan nagyon izgalmas, vagy érdekes, vagy figyelemre méltó lenne. De hát ott a nagyon erős belenyúlás gyártói oldalon az incentív rendszerekbe, tehát abba, hogy hogyan keresnek a kereskedők pénzt azzal, hogy teljesítik a volumen elvárásokat, az hajtotta erősen a dolgokat. Aha. Egészen olyan durva szintekig, hogy nagyon sokszor, hogy mondjam, olyan eladásokat produkáltak, amelyek ugye nem léteztek. És ezt mindenki csinálja egy ideig, meg egy kicsit, de ez egy rendszer szintű probléma volt a Nissan alatt. És hát technikailag se egészen értem, hogy akarják ezt megvalósítani, hiszen Carlos Ghosn továbbra is egy olyan élethelyzetben van, hogy ő nem tudja elhagyni Libanont. Tehát,
0: hát home office-ból.
1: Igen, végül is
2: igen, abszolút.
1: Előremutató, nem?
2: Igen.
1: Na, és hogyha még van időnk, és szerintem még egy kicsi...
0: Egy percet még van.
2: Jó. Kettő is.
1: Az a helyzet, hogy Kínában 8. hónapja masszívan csökkennek az eladások, és most már a kínai sajtó és a kínai járműkereskedők szövetségének az állásfoglalása is arról szól, hogy egy tartósan alacsony szinten fog berendezkedni a következő időszakban a kínai eladás értéke, tehát a kínai értékesítési szint. De nem egy temporális, nem egy szezonális, nem egy valamilyen szempontból rövid ideig tartó negatív sztoriról beszélünk, hanem egy tartósan mínuszos kínai piacról.
2: A jelek... Aki tudott, és aki akart, megvett már mindenki mindent.
1: Egyrészt, másrészt meg a jelek szerint a kínai gazdaság és a világgazdaság nehézségei együttvéve a kínai fogyasztói bizalmat elporlasztották. Mm. Tehát nem akarnak a kínaiak jelen pillanatban ilyen komoly elköteleződéseket tenni anyagi értelemben, hogy új autót vásároljanak. A jelentett átlagos profit margin a kínai autóiparban 3,4%. Mm. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ez a 3,4% ez, hogyha mindent pontosan néznénk, akkor szerintem nem lenne ennyi.
2: Igen.
1: Tehát ez inkább arról szól, hogy valamit ki kellett mutatni, és idáig sikerült kimutatni. Én szerintem valahol...
2: Mindenképp át kellett tolni a
1: igen.
2: pozitív tartományba.
1: Abszolút. Ezzel az az alapvető probléma, hogy ez megint csak a mi cégeinket, tehát a nyugati cégeket igen. fogja még durvabban érinteni, mert elektromobilitás kapcsán van egy visszafelé eső trend, közben technológiai értelemben elszabadulnak a költségek, amik ugye a kutatásfejlesztési oldalt jelentik, és nincs piaci támogatottsága ennek azon az oldalon, hogy visszajönne profitrátában a növekedés oldalán ez a sok befektetett pénz. A Leapmotor, igen, itt keresem a jegyzetében, a Leapmotornak a vezetője mondta azt, hogy a kínai autópiac jelenleg nem úgy működik, ahogy eddig, azaz nem egy csúcstámadás, hanem egy szörfözés, és a szörfözés az úgy néz ki, hogyha egy picit mellé mész a hullámnak, akkor a hullám maga alá terít be gyűrű és megöl. Tehát egy rossz lépés, és ki vagy sakkozva a piacról, és ez vonatkozik egyébként a kínai autógyártókra pont ugyanannyira, mint a nyugatiakra. Tehát nem számítanak hosszú távú felpattanásra innentől fogva sem, hanem egy ilyen erős mínuszolás irányába megyünk, és akkor, hogy lekerekítsem a teljes mondanivalómat erre a beszélgetésre, a Geely vezetője, aki ugye jelen pillanatban az a cég, vagy amely az a cég, aki vezeti a kínai autópiacot, is tartós zsugorodásról és a core businesshez nem kapcsolódó egyéb jellegű befektetésekről és tevékenységekről való lemondásra kondicionálta a saját cégét. Magyarul ők is a zsugorodás és az egészségesre csökkentés irányába mennek. A kínaiak is, szóval...
2: Milyen vidám kis beszélgetés lett ez a...
1: Ez egy nehéz disztopikus autóipari
0: világkép. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. A Kánikula mellé már csak te hiányoztál ezzel.
1: De nem lesz elektromos 911.
0: Jó, ez igaz. Jó hír elkezdted, ez igaz.
2: Hát ez a mérleg egy picit azért így elbillent, de mindegy, hát azért valami jó hírünk is volt.
1: Köszönjük szépen. Csináljuk.
2: Így van, hogy itt jártál.
1: Sziasztok.
2: Várkai Gábor, autópiaci szakértő volt itt velünk.
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hamarosan folytatjuk IT rovatunkkal. 2025-ös év tanulságai jönnek, hogy IT-ben hogy készültek fel a magyar vállalatok. Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy a pasta de nata, a portugál.
2: Pasta de nata, ez nem jutott eszembe.
0: Ugye többes számba szokták a pasta is de nata mondani, de pasta de nata, igen, az a kis kosárka, ami igen. Leveles tésztás kosárka, ami benne van a igen Gabi.
1: Nem vagyok egy nagy portugál szakértő, ezt nem essel kell mondani?
0: Pasta?
1: Szerintem.
2: Lehet, tényleg
0: lehet,
2: egyébként.
0: Pastis de nata, többes számban pasta de nata.
1: Valami ilyes kis igaza. Kosárka.
0: Igen. Ilyen tojásos krémban egyébként igen, abban. Az. Igen, vaníliás ízesítésű, de van az a másik, ami a fánkuk, az a malasadas, az a...
2: Malasadas.
0: Aha, az is így megvan sadas. Szorva. Nem, az kétessel van, szerintem az...
5: Nem portugál kajákról beszélünk az NOPQ-ban?
0: Mert ott olasz kajákról lesz szó viccesen.
5: Úgyhogy... portugál adás.
0: Jó. De úgy, hogy menjünk oda. Máshogy nem lehet. Oda megyünk Portugáliába,
2: igen.
0: És ott csinálunk egy portugál NOPQ-t.
1: Portugália.
0: Segíthetünk mondtam? Még valamiben, Gábor?
1: Yeah, én nem
0: szállj szeretem. Be abba a luxus autóba, légy szíves, és legközelebb csütörtökön várunk.
1: Én imádom Portugáliát, szerintem egyik legjobb ország Európában. Lisszabon meg az egyik legjobb város, olyan, mint Budapest, csak tengerre.
2: Igen, pontosan így van. Na, hírek jönnek most.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
3: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyere.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
3: A Big George Property bemutatja... Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje. Augusztus végén jön a szélerőmű pályázat. Több tízezer áldozata lehet a venezuelai földrengésnek. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35 fokot is mérhetünk. Alig mozdul majd a levegő és csapadék sem várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje. A KSH adatai szerint májusban 4,3%-on stagnálta a munkanélküliségi ráta. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer. Szélerőmű pályázatot ír ki a kormány augusztus 31-én. A tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez fejleszteni kell az energiahálózatot is, erre 1,5 milliárd eurót fordít a kormány EU-s támogatással. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét. Az ügyészség később dönt, hogy indítványozza el Hídvégi József letartóztatását. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indult. A nyomozás színlelt szerződések miatt kezdődött. Egy hete előállította a rendőrség a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjét és egyik rokonát is. Mától országos tűzgyújtási tilalom van. Az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát, néhány másodperc különbséggel 7,2-es, majd 7,5-es erősségű földmozgást mértek a fővárosban, Caracasban. Súlyos károk keletkeztek, a mentőcsapatok az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer között lehet. Rendkívüli állapotot hirdettek, felfüggesztették a vonat és metróforgalmat, bezártak az iskolák, megszakadt az üzemanyag ellátás, és leállt a nemzetközi repülőtér is. Közben Japánban is erős földrengés volt reggel. A 7,2-es földmozgás a sziget északkeleti térségét érintette, felfüggesztették több nagysebességű vasút közlekedését, de cunami riadót nem adtak ki. Sérülésekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. Fél évre leáll a termelés Moszkva egyik legfontosabb olajfinomítójában. Az elmúlt hetekben több ukrán dróntámadás is érte az üzemet, és súlyos károk keletkeztek, írja a Reuters. Ezzel tovább súlyosbodhat az oroszországi üzemanyaghiány. A támadások miatt Oroszország finomítói kapacitásának jelentős része kiesett, ami több régióban üzemanyaghiányhoz, áremelkedéshez és hosszú sorokhoz vezetett a töltőállomásokon.
3: Időjárás a Rádiókafén.
7: Ma is kánikula lesz, sokat süt a nap, nem lesz felettünk felhőcsapadék sem várható, a délutáni hőmérséklet pedig 35 fok között körül alakul.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, június 25-e csütörtök reggel van, 9 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
4: És Gede Balázs.
3: És persze a hallgatók is, mindjárt megnézzük, hogy miről írnak nekünk. Azt mondja, hogy...
4: Azt mondja, sziasztok, anyukám 90 éves, idős otthonban van, most kaptuk a levelet a személyi változtatáshoz, Bécsben élek, nagy gond ez nekünk a nyár közepén, és az idősek otthonban, ez nem igaz, hogy ők intézik saját maguktól, mondja, minket felszólítottak, hogy vigyük el kormányablakba. A mozgó kormányablak sem megoldás, ahogy írja a kedves hallgató, mert hogy ez benne, mert hogy nincs belőle elég.
3: Ezt gondoltam. Úgyhogy hogy ilyen mutatóban itt-ott vannak ilyenek, amire lehet ezt így mondani, igen, hogy van ilyen, igen. De ilyenkor, amikor kampányszerűen, és azért mit is írta egy hallgató? 100 ezer érintettje van.
4: 150 ezer.
3: 150 ezer érintettje van ennek, igen. A könyvszerű, régi lapozgatós személyi igazolványnak a cseréjét illető rendeletnek. Hát
4: érdekes, hogy a jogalkotóban probléma. Nem merül fel egy olyan, hogy az ilyen életszerű helyzeteknek a kezelése, hogy mennyire életszerű az.
3: Hát erről beszélgettünk.
4: Igen, ugye, hát erről beszélgettünk, hogy nem
3: még
4: merül
3: az
4: fel.
3: Sem, hogy még a folytatásban sem, tehát megtörtént a direktíva implementálása, telik az idő, ugye ez még a Covid alatt született, hogy egy kicsit update-eljék valamivel azzal, hogy lazábbá tegyék ennek a kivitelezhetőségét. Hát igen, ez egy ilyen, ez is egy örökségünk. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan küzdünk meg vele, és a határidő szoros, augusztus 1-től indul a mandula. Akkor még vastagon nyár is lesz, ugye, úgyhogy arról is beszéltünk, hogy még az időjárási körülmények is olyanok, hogy nehezítik ezt az egész cserét.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Nos, visszaugrunk egy picit 2025-re, ugye azt már be is arangoztuk korábban, hogy lesz egy ilyen témánk, hogy hogyan értékez meg a vállalatok, milyen tanulságok, azok, amik levonhatók, illetve hát egyáltalán, hogy milyen volt az élet az elmúlt egy évben, és persze kitekintünk arra is, hogy milyen most, meg mi várható a következő hónapokban, akár évvégéig. És tesszük ezt Kovács Zoltánnal, akár a Kerman IT Solutions Zrt. Igazgatóságának elnökével, az egyik tulajdonosával a cégnek. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: Na, mit mondhatunk, mennyire volt rázós és gírbe-gurba? Ugye mindig azt mondjuk, hogy hát ez az év kicsit olyan nehéz volt, de minden év nehéz.
5: Minden év gírbe-gurba. Tehát, hogy nem volt gírbébb, se gurbább, mint az összes korábbi év. Annyit a saját életünkről el tudok mondani, számaink már nyilvánosak tőzsdei cégként, hogy újra szépet növekedtünk árbevételben, nyereségtömegben. Ebből a szempontból abszolút pozitív volt. Azon a nyomon vagyunk, vagy azon az úton vagyunk, amit a korábbi években elterveztünk. Árbevételünk nagyjából olyan 15 milliárd forint körül alakult. De már a tavalyi évben azért elkezdődött egyfajta konszolidáció nálunk, illetve végbe ment egyfajta konszolidáció nálunk, ami picit olyan, mint amikor menet közben szereled az autót.
3: Uh-huh. Az egy jó, szép kihívás.
5: De hát, igen, szép kihívás, de hogy azt gondolom, hogy aki vállalatot vezet, vagy vállalattal rendelkezik tulajdonosként, vagy menedzsel, az minden nap ezt éli. Tehát, ez, hogy ebben semmi különös nincs. Abszolút. Ebből a perspektívából, más perspektívából persze ez különös lehet. egyszerre konszolidálsz, egyszerre indítasz új szolgáltatásokat, próbálsz a piaci igényeknek megfelelni, elébe menni. Uh-huh. Ez egy ilyen játék, tehát, hogy itt ebben a kaszinóban így kell
3: játszani. Világos, egy kicsit egy ilyen technikai hátteret, ugye az X-Ten kategóriában vagytok két éve már?
5: Igen.
3: Ugye? Hogy ott a beszámolás az egyszer van, ugye éves beszámolás?
5: Nem, kétszer.
3: Kétszer fél éves is le kell adni?
5: Igen.
3: Aha, világos. Oké, ez csak így nekem ilyen tőzsdei
5: ez oldalról. Igen, de ez megint egy út, tehát nálunk is a konszolidáció, vagy az úthoz tartozik, hogy megtanulod azt, és ebből a szempontból ez egy nagyon jó életút, ajánlani tudom mindenkinek, mármint olyan vállalatoknak, akik a transzparencia és a kifelé nyitás könyveink megnyitásában nem látnak negatívumot, hanem inkább értéket látnak, hogy az Extend egy tök jó gródeszka, egy tök jó tanuló pénz, tanuló pálya, ahol meg tudod tanulni azt, hogy el tudod sajátítani, hogy milyen, amikor fél évente, tehát egyel gyakoribban kell számot adni, megmutatni a külvilágnak azt, hogy mit tettél le az asztalra, mit értél el, megtanulod azt, hogy mit jelent a közzétételek világa.
3: Igen, mert közben egészen... a kommunikációra mennyire kell
5: vigyázni,
3: ugye igen, először hogy a közzététel jön, aztán
5: igen,
3: lehet a sajtóban.
5: A sorrendiség, igen, tehát hogy erre mindig oda kell figyelni, mert az őrszemek, tehát akik a pénzpiacok felett, tisztasága felett őrködnek, ők azért teszik a dolgokat, tehát hogy ott nem illik, eleve nem illik szabályt sérteni, itt meg azért súlyos bírság tud járni, tehát hogy erre az óvatosságra, transzparenciára egy nagyon jó felkészítő út, pláne hogyha az ember jó tanácsadókkal tudja magát körbevenni, akkor meg aztán...
3: Egyébként, hogyha már a tőzsdébe így belefolytunk, ott mi a középtávú cél, tehát hogyan
5: haladnátok? Nekünk egyértelműen az a célunk, amikor elhatároztuk ezt 3,5 évvel ezelőtt, hogy elindulunk a tőzsde világába, hogy a klasszikus bétre akarunk megérkezni. Továbbra is ez a cél. Nyilván az újabb kihívásokat fog elénk gördíteni. Meg kell tanuljuk nemzetközi számíteli standardek szerint megmutatni a könyveinket, megmutatni a teljesítményünket. Ugye az sok mindent másképp kezel. Ott már negyedévente kell beszámolót közzétenni. Ide tartunk, nem akarok konkrét dátumot mondani, de az, hogy 5 éven belül lesz, azt szinte biztosan tudom, azt is biztosan tudom, hogy nem 1 éven belül lesz, tehát hogy a kettő között valahol fogunk megérkezni, de egyértelműen ez a cél. Ahhoz, hogy ide tartsunk, ahhoz a szándék és az elkövetett cselekmények mellett nagyon fontos az is, hogy a kisbefektetői kör, tehát a részvényesi körünk az egyre szélesebb és szélesebb legyen, hogy lehessen napi likviditás.
3: Igen,
5: a részvényben, tehát nem az a célunk.
3: A kritérium is ugye a felkerüléshez, és annak a biztosításának a tekintet vannak tervek esetleg?
5: Tudod, hogy mindig vannak tervek, tehát hogy tervek nélkül nincs, tehát nem meglepetés, vannak tervek. Tervek, igen, de hogy a terveknél fontosabb, hogy vannak aktusok is, lépések is, amik ebbe az irányba hatnak. Ugye kezdtünk egy zárt körűvel, ott közel 60 Friends Family Fools, azt hiszem így mondja a szakirodalom, azok, akik megtiszteltek bennünket, ma már azért ezt kétszeresen is meghaladja a részvényesi szám. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy attraktívvá tegyük a Kermant, mint részvény történetet. Engem nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy a közgyűlésünkön jelennek meg idegen arcok, kérdeznek, aktívak, tehát hogy ez egy nagyon jó kihívás vezetőként, tulajdonosként, hogy én belülről látom a mindennapokat, és hogy ez érdekel másokat, és hogy ebben hisznek, ez egy tök jó dolog. És lesznek még idén is olyan lépések, amik pont azt segítik, hogy kellő mennyiségű részvény legyen a piacon, amit a kisbefektetők egymás között tudnak adni venni. Enélkül ez nem megy. Tehát, hogy magától ez nem fog megtörténni.
4: Ez a Kerman házatája, erről beszélgettünk, de mi a helyzet a többi céggel? Ők ugyanígy látják 2025-öt? Nekik mi volt a nagy tanulság szerinted, akikkel mondjuk dolgoztok IT
3: és
4: szempontból?
3: És mi volt a különbség azok igen. között, akik kicsit sötétebben látják az elmúlt évet, és azok között, akik hát mint te is mondtad, hogy nehézkes, meg voltak problémák, meg, de azért ment.
5: Ugye kettészedném, egyrészt van a saját szektorunk, ahol a versenytársaink, pírjeinkkel egy ökoszisztémában működünk, és aztán van az ügyfél világ, ahol szintén látjuk, hogy mi történik. Az IT szektorban ezt is sokszor elhangzott már, meg szerintem alapvetés, hogy a választási év előtti az mindig egy ilyen erősebb év, mert akkor hagyományosan kiköltekezés, tehát hogy ennek van egy ciklikussága. Ezt hozta a piac. Átalakulóban van szerintem elég jelentősen az IT piac. Én azt gondolom, hogy ez egy jó átalakulás, tehát egy jó irányba ható átalakulás lesz, mint sok más piacról innen is. Én azt gondolom, hogy a kapuőrök, a vámszedők azok el fognak tűnni, legalábbis nagyon erős a kormányzati szándék, ígéret az elmúlt napokban napvilágra került szándékok, vagy kifejezett
3: szándékok. Szinte napról napra látszik, hogy ez egy erős meggyőződés, nem csak választási kampányfogás volt.
5: Igen, hála Istennek, hogy tettek is követik a szavakat, és ez egy tisztább, versenyképesebb, versengőbb piac lesz, ami nekünk azt gondolom, mint Kerman IT Solutions tök jó, tehát, hogy ennek mi örülünk.
4: Ráadásul ugyanennek a része az is, hogy visszatérhetnek azok az uniós pályázati pénzek, amik hát ugye eléggé gusba kötötték a nagy megrendeléseket, mert a piacon azért sokan vártak erre.
5: Biztos, hogy ennek is lesz nagyon pozitív hatása, abból a szempontból is, hogy egyáltalán lesz, illetve abból a szempontból is, hogy ha ezt okosan költi el, és valóban versenypiacon költi el a megrendelő, legyen ez államintézmény, vállalkozói szféra, aki támogatásban részesül, és nem a megcsinálása a pályázatnak a fontos, hanem az észszerű elköltés és a hatékony elköltése, akkor ez egy nagyon gyors lemaradás csökkentést fog okozni a digitalizációba, amivel az előző téma ugye a személyik papír könyvszemélyik világa volt, tehát mutatja, hogy azért van még gap, amit át kell hidaljunk. Ebből a szempontból ez biztos, hogy egy pozitív, egy üzemanyag lesz a motorban, egy jó minőségű üzemanyag lesz a motorban. A másik, ugye a előző kérdésre visszatérve, hogy az ügyfeleinknél már most látszik, hogy akik tavaly nem kezdtek el a konszolidációban, vagy a megváltozó világra nem kezdtek el felkészülni, azok most kénytelenek szembesülni a valósággal, és tervezik újra büdzséiket, alakítják ki, vagy próbálják kialakítani, inkább azt mondom, a mostani körülményekhez, vagy a jövő körülményeihez a feltételrendszereket, de a digitalizáció, illetve az IT rész, amiben mi is szolgáltatóként ott vagyunk, ez ma már közmű, tehát, hogy ez egy olyan szelete a működésednek, gyárts, termelj, kereskedj, szolgáltas, bármilyen profilod is van, enélkül nem tudsz. Itt is nézd meg előttetek, mennyi IT eszköz van, pusztán azért, hogy a hallgatók ezrei, tízezrei most élőben hallgathassák azt, amit mi itt mondunk.
3: Igen, tehát, világos. Ez jó, hogy hozta ezt a közműt, mert arra lennék kíváncsi, hogy korábban említetted, ugye kell a részvénysztori, hogy egy ilyen környezetben ti mivel tudtok mondjuk még a közeljövőben valamit dobban felmutatni, szolgáltatás, termék terén, mivel készültök, vagy hogyan fejlesztitek, milyen irányban a céget?
5: Nagyon sokrétű a kérdés, mint általában minden kérdés. A szolgáltatások azok, amik nekünk a fókuszban vannak, ugye alapvetően infrastruktúra világból jövünk, és az elmúlt pár évben gyűjtögetjük azokat a termékeknek hívjuk, de valójában ezek szolgáltatások formájába jutnak el az ügyfelekhez, amik egy magasabb hozzáadott értéket jelentenek, legyen szó jogosultságkezelőről, legyen szó épületüzemeltetés támogató rendszerről, legyen szó HR funkciókat átvevő, vagy azt kiszolgáló rendszerről. Nagyon érdekel bennünket, nagyon kacsingatunk az AI, mesterséges intelligencia világába. Itt nem arra kell gondolni, hogy fejleszteni fogunk, egyszerűen arra kell gondolni, olyan megoldást keresünk, és olyan irányba megyünk, ahol a nagyvállalati, a nagy információ tömeggel, nagy dokumentum tömeggel rendelkező ügyfeleknek, a vállalatoknak, vállalkozásoknak, szervezeteknek a belső hatékonyságát növelni tudjuk folyamat robotizálással, folyamat automatizálással. Tehát ezek vannak a radarunkon, folyamatosan keresünk, folyamatosan nézünk. Ugye ez az átalakuló Magyarország nyit újabb lehetőségeket, tehát nem mondom, hogy napi szinten, mert az azért rettentő nagy képű lenne, de azért havonta egy-két olyan lehetőség jön elénk, piaci szegmens, amiben sosem gondolkodtunk, mert nagyon-nagyon-nagyon leosztott, leuralt
3: piac volt. Nem lehetett beférni.
5: Nem lehetett beférni semmilyen módon. Amilyen módon meg belehetett, az meg egyáltalán nem érdekelt bennünket, és most viszont ezek nyílnak, tehát ezek a labdák gurulnak a piacon, igyekszünk ebből egyet-kettőt fölvenni, és ezzel is bővíteni majd a szolgáltatási palettát.
3: Hát ez lett az utolsó kérdés, akkor a kilátások az év hátra részére, de akkor ezek szerint ott a guruló labdák között egész optimistán
4: elcselezgetnétek, hogy egy ilyen kérdés, hogy merre, ugye?
5: Mindig előre, tehát hogy a fejlődés az előre megy. A 2026-os év azt mutatja eddig, amire számítottunk, tehát hogy mi azt gondoltuk, hogy ilyen lesz az átalakuló világ, tehát egy kicsit lelassuló, amikor így ugrás előtt megfeszülnek az izmok, vagy így, ha egy ilyen mechanikai hasonlatot kell keressek hozzá.
3: Tehát biztos, egy ilyen óvatossági lassulás tavasszal, választások előtt, új kormány mit igen, dönt, meg hogy hát csinálja, ugye, akkor azért egy kis várakozás, és talán
5: gondolom, nem innentől. Én vagyok az egyetlen vállalatvezető, aki itt megjelent, meg ebben a szegmensben vagytok, azért érezhető egy leállás, tehát hogy érezhető egy megtorpanás, ami azt gondolom, hogy természetes, amikor vezetőedzőt vált, és még a válogatott személye is megváltoznak. Tehát nem csak a csapatkapitány, hanem mindenki kicserélődik.
3: Sőt, mondhatni a pálya is.
5: A pálya is megváltozik, igen. Tehát lehet, hogy most már... Igen. Legalábbis nem lesz benne szinteltolás. De hogy ez természetes. Azt gondolom, hogy a második fél év biztosan erősebb lesz. Az év utolsó negyedévében már azt gondolom, hogy látszani fognak azok az intézkedéseknek a hatása, amit az új kormányzat szándékszik megtenni, és a guruló labdákból meg hát amit lehet kapura rúgunk, mert társam szokta mondani, hogy mi azért az eredményjelzőnek játszunk, tehát szeretjük a szép focit, de azért szeretjük, hogyha az eredményjelzőn a számunkra kedvező eredmény van, és azért teszünk, tehát hogy mondanám, hogy a guruló labdába is belefejelünk, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen eltúlzott poén, de hogy ami jó és ami perspektívikus, és amiből hosszú sztorit lehet építeni, az bennünket érdekel.
3: Oké, hát legyen így. Akkor én labda...
4: Sok sikert ehhez.
3: Sok sikert. Így van, a labdatartásban és kapuralövésben is, akkor gyarapodjatok, nőjetek. Köszi szépen, hogy beugrottál hozzánk. Kovács Zoltán volt a beszélgető partnerünk, a Kerman IT Solutions nyerte igazgatóságának elnöke és a cég egyik tulajdonosa.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
4: Kánikula. Bizony, a varázsló szeme jön Barcelonából egyenesen, sajnos ebben a formációban ők már nem játszanak, viszont amiről énekelnek, szerintem ebben a hőségben sok mindenkinek eszébe jut, az a ventilátor rumba.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivak szállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. Túratippünk, túra a kámor elvarázsolt erdejében. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűsvízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyerek teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk, Hollókai körtúra a dobogótetőre. A legmagasabb bivakszállás. A Gajatető Turista Centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk, körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
5: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
7: Hát a tőzsdei összefoglalóban utaltunk rá, hogy kicsit makrogazdasági adatokkal terhelt lesz a nap. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan várják ezt a börzék. Ezt fogja nekünk elmondani, vagy ennek a részleteit Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt!
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát csak azzal tudom indítani, amit a legjobban gyűlök az elemzők megjegyzései közül, hogy iránykereséssel indul a nap.
9: Micsoda? Hát hogy indulhat iránykereséssel, amikor a Nasdaq Futures...
8: Keresgéljük már egy ideje.
9: A Nasdaq Futures kilőtt 2% fölé, ugye a Micront azt mondtuk az elején, hogy az zárás után jelentett 18% plusz, vagy valami ilyen repesztés robbantott. Nagyon jók a várakozásai, ez viszi a teljes memória piacot, a chippeket. mindent, a Samsungot, úgyhogy elvileg jó hírek vannak, hát de ömlik az olaj a tőzsdére, minden.
7: Mit
9: hát
7: kell
9: mi
7: ezen
9: van?
7: Keresni? Mit?
9: Így van, hát ott van.
8: Hát ott van. Valahogy itt a budapesti értéktőzsdén még nem tájék a fonalat. Egyébként Európa az pluszos, van ahol egész szépen, a DAX például 0,4%-kal, de azért inkább ez alatt vannak a főbb indexek, de a budapesti értéktőzsde az éppen hogy csak minimális pluszban, 138.885 most az index, ez hát most épp pont mire kimondtam, addigra a nullára váltott, tehát gyakorlatilag a tegnapi záróértékén van az index, és ha nézem a blue chipeinket, akkor a OTP és a Richter, ami kicsit pluszba kezdte a napot, a Richternél ez most 0,5%, 12.060 forinton, az OTP-nél 0,1%, 45.360 forintos utolsó kötéssel, és a MOL és a Telekom is mínuszban eddig, a MOL-nál ez most 0,3%-os csökkenés, 3.660 forintra, a Telekomnál pedig 0,6%-os 2.714 forintra. Próbáltam keresni valamit, hogy a Telekomnál volt-e hír, vagy bármi, de igazából semmi nyoma, hogy ő most miért ilyen alul teljesítő, vagy legalábbis én nem találtam erre különösebb okot. Ugye itt a saját vásárlásokban, ahogy néztem tegnap, valamivel kevesebbet vettek, de nem hiszem, hogy ez azért befolyásolna.
7: Jó, mi a helyzet a forinttal, ami meglehetősen jól állja a sarat az utóbbi időben? Mit volt itt már? LKB kamatemelés, MNB kamatvágás, folyamatos lebegtetés, hogy a Fed emelni fog.
9: Az összes lobby szervezet ott veri az ajtót, hogy túl erős a forint, kérem szépen a budapesti szállodáknak, az exportőröknek, a KKV-knak, minden. Csináljatok már valamit.
8: Hát igen, de azért volt egy ilyen csípőből válasz, főleg azoknak a KKV-knak, akik itt az export miatt panaszkodtak, hogy azért itt lehetett fedezni eddig is, és mindig is, és ezt mi is hangoztattuk nagyon sokat. Ennek ellenére persze megértem, és senkinek nem akarom a problémáit kicsinyíteni, de az tény, hogy azért most az MNB kamat döntés óta azért volt egy látványosabb fordulata az árfolyamba, ugye megindult egy forint gyengülés itt kedd délután óta, és ennek kb. Így tegnap délután lett meg a csúcsa, a kicsúcsosodása, egészen 357 közelében járt az euróval szemben az árfolyam, és most ez visszacsorgott 355 alá, tehát visszatért egy picit a forint ereje. Most 355-ös középpel jegyzik nagyságrendileg. Szerintem nagyjából ez is lehet itt a következő napok meghatározó szintje, ez a 355-ös. Én azt gondolom, hogy jöhet azért újra erősödés, alapvetően ugye az, hogy hát szinte tényként kijelentette Varga Mihály, hogy a következő két ülésen is csökkentés lesz, azért az megadta azt az egyértelmű pályát, amire számítani lehet, tehát túl nagy spekulációra nem engedett teret. Szerintem ebből azért jöhet egy ilyen lassú lépcsőzetes forint gyengülgetés, de most úgy tűnik, hogy itt a 377-nél elértük a lokális csúcsot.
7: Akkor lehet, hogy ezzel is próbálta, hogy ezt egy kicsit az exportőröknek is, meg ezeknek a hangoknak, akik túl erősnek találják a forintot, gyengíteni, mert alapvetően azért ilyen forgatókönyvet nem nagyon szoktak bemondani a jegybankárok.
9: Hát komolyan, hát eddig is
8: így van.
9: Nem szokás a jegybankároknak, de ezt már láttuk az előző vezetésnél, és ugyanilyen volt, hogy bemondták, hogy mi lesz a következő.
7: Hát ha szükség van rá, akkor bemondják, mert látod, van hatása.
8: Igen, valószínűleg azért benne volt már, hogy tényleg jelentősen erősödött az árfolyam, egyébként minden más környezeti hatás, vagy mondjam, tehát minden alátámasztotta azt, hogy ez a pár kamat csökkentés, ez most belefér, jöhet. Ennek ellenére azért picit meglepő volt, hogy ezt így direkt kijelentették, nem volt lebegtetés, de túl sokáig nem gyengült tőle forint, úgyhogy azért még olyan nagy öröm újongásba félek, hogy nem törnek ki azok, akik eddig panaszkodtak, hogy túl erős a forint.
9: Jó van. Köszönjük szépen, Szilárd.
7: Köszönjük nagyon.
9: Jó kereskedést. Jó iránykeresést.
8: És bocsánat, csak ha már említetted a sok mai adatot, hogy izgalmas nap lesz valóban, ugye amerikai GDP, szokásos heti munkanélküliek száma jön, illetve Európából is néhány kevésbé fontos talán, de azért GDP adat érkezik, úgyhogy ezekre mind várunk és számítunk, és alapvetően mozgathatják is a piacot, úgyhogy érdemes ma monitorok előtt közelében maradni, vagy híreket figyelni.
7: Így van, légkondicionált helyiségben, és akkor nem kell odasülni az aszfalthoz. Oké, akkor most köszi, Szilárd, jó
9: köszi
7: munkát!
9: Köszi szépen, jó
8: én
9: munkát!
8: Én is köszönöm, sziasztok!
7: Boró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk a tőzsdékről, árfolyamokról, hírekről.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jake Wary és Oli Tiba a 90-es években kísérletezték ki a jazz, funk, hip-hop és elektronikus tánczene elemeinek felhasználásával azt a stílust, amely a mai napig meghatározza a Magyarországon is igen népszerű zenekar hangzásvilágát. A Herbalizer tagsága 6. remek nagylemezén, a Same As It Never Was címűn található a most következő Clap Your Hands.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A bristoli trip-hop zenekar, a Portishead neve esszelejtendő. Névadójuk egy Nyugat-Bristoltól 13 kilométerre fekvő tengerparti település, amelynek eredete a római korba nyúlik vissza. A kikötővárost az idők során hívták Portsheadnek, Portshootnak, Portshevnek és Possetnek is.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Továbbjavult a fogyasztók hangulata, több mint 53 milliárd forint jut okosmérők beszerzésére és telepítésére, több tízezer áldozata lehet a venezuelai földrengéseknek. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Továbbja volt a fogyasztók hangulata, a májusi óriási 16%-os emelkedés után júniusban csak nem egy ponttal nőtt az index, derült ki a GKI konjunktúra felméréséből. Az üzleti bizalmi index nem változott, az ipari index másfél ponttal csökkent, viszont a kereskedelmi 3 ponttal, a szolgáltatói 4,5 ponttal emelkedett, ezzel a kereskedelmi mutató 45 havi csúcspontjára jutott el. Gond van a Nyíregyházi kórház néhány tömbérek vízellátásával. A hálózatban mikrobiológiai eltéréseket mutattak ki az ellenőrzések, így korlátozták az ivóvíz használatot. Az intézmény megkezdte a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. Több mint 53 milliárd forint jut okos mérők beszerzésére és telepítésére. Az esti kormány határozat szerint majdnem 480 milliárd forint jut a megújuló energiaforrások integrálására is. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a fejlesztések több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. Budapest egyik legszigorúbb Airbnb szabályozása léphet életbe Józsefvárosban. A koncepció szerint, amit ma tárgyalnak, nem adnának ki új Airbnb engedélyeket, külön figyelmet fordítanak arra, hogy a Corvin negyedben és a Palota negyedben csökkenjen a rövid távú lakáskiadás aránya, és 5% alá kerüljön. Valamint a társasházi korlát egységesen 20% lesz mindenütt, de nem albetétre, hanem alapterületre vetítve. A rendeletet a tervek szerint ősszel fogadnák el, és 2027. januárban lépne életbe. Augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő. Nem csupán a tűzeset utáni helyreállítás történt meg, hanem fejlesztettek is. A barlangi járatokban padlófűtést építettek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítették. A miskolctapolcai barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete 2024. szeptember 6-án éjszaka égett le szerelési hibák sorozata miatt. Rengeteg áldozata lehet a venezuelai földrengéseknek. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 000 és 100 000 között lehet. Számos épület összedőlt, sok a sérült. A mentőegységek folyamatosan dolgoznak a romok között rekedt emberek felkutatásán. Néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-es erősségű földmozgást mértek a fővárosban, Caracasban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
8: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
9: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán, az Érintettek Egyesület alapítói, akiket köszöntök, sziasztok!
10: Mi is nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat!
9: Hát nem ígérem azt, hogy ez könnyű téma lesz, amiről beszélgetünk. Nemrég volt apák napja, és ehhez valahogy egy kicsit ehhez akartam kapcsolni ezt a történetet, mert hogy mindkettőtöknek egy-egy gyereke daganatos beteg volt kicsi korában. És az az igazság, hogy amikor ilyenről szó van, vagy bármilyen problémáról egy családon belül, akkor mindig nagyon rajta van a fókusz nyilván az érintetten, és a szülők közül inkább az anyukán, de ez nyilván nem pejoratív, meg nem semmit, csak hogy az apukáknak az érzései, az apukáknak a megélése, én sokkal inkább azt látom, hogy a közvélemény szemében az van, hogy ő az, aki úgy tartja, csinálja, megy, megszerzi, fenntartja, és így tovább, miközben hát nyilvánvalóan ugyanúgy megküzd a nehézségekkel. És ti vállaltátok, hogy beszéltek egy kicsit a saját történetetekről, ami hál' Istennek már évtizedes múltú, és mindkettőtök gyereke jól van.
10: A mi esetünkben 2 éves voltam a legkisebb lányom, amikor kiderült, hogy rossz indulatú daganata van. Alapvetően teljesen véletlenül derült ki, egy nyaralás után köhögött, és akkor elvittük körzeti orvoshoz, és szerencsére a körzeti orvos az átlagnál is jobban megvizsgálta, és nagyon lelkiismeretes volt, és ugyan köhögéssel mentünk, de úgy jöttünk el, hogy találta hasába egy valamit, ami akkor még nem tudtuk mi az, de nem odavaló. És utána nagyon gyorsan történtek az események, vizsgálatok, mi egyéb, és gyakorlatilag néhány napon belül kiderült, hogy ez egy rossz indulatú daganat. Hogy pontosan milyen típusú, azt akkor még nem tudtuk. Sajnos menet közben kiderült, hogy az egyik olyan, ami egy agresszívabb fajta, úgyhogy az még további hetekbe telt, mire aztán utána ugye az is kiderült, hogy pontosan mivel állunk szembe és hogyan, és aztán utána a többi pedig már történelem, és hát egy közel 2 éves hosszú menetelés vette ezzel kezdetét.
9: És ő ma hány éves?
10: Ő ma 16 éves, és jól van, teljes életet él, gimnáziumba jár, sportol, most éppen egy edzőtáborban van, és csinálja, amit ilyenkor kell, érdeklődik a fiúk iránt, és várta a nyarat, úgyhogy alapvetően jó van. És hát ez is volt az, ami minket arra inspirált, hogy elinduljunk ezen az egyesületi úton, mert amikor mi voltunk bent a kórházba, akkor nagyon kevés ilyen példával találkoztunk. Tehát az ember, amikor bekerül egy ilyen helyre, akkor ott ugye mindenki beteg, és nem nagyon lát olyanokat, akiknek ez már túl vannak ezen, akik túlélők, akik egyébként már jól vannak.
9: Hát meg egyáltalán gondolom az, hogy én az én életemben felnőtteknél éltem ezt át, de ezt tudom, hogy olyan érzés, mintha hirtelen belecsúsznál valami abszurd valóságba, ami nem lehet a te életed, amiben megéled először azt, hogy ez egy film, ez egy rossz film, amiből majd fel kell ébredni, és aztán előbb-utóbb pedig nem fel kell ébredni, hanem csinálni kell a dolgokat. Úgyhogy gondolom, hogy attól még, hogy régen volt, ezt a 2 évet sose felejtitek el, és szerintem nagyon fontos az, hogy abba is segítsünk, és gondolom nektek is fontos, ezért is van az Egyesület, hogy ezekben az érzéseknek a beazonosításában, mivel mit lehet csinálni, hogy lehet segítséget kérni, mibe lehet kapaszkodni, ez is egy kicsit simább legyen. Gyuri, a te sztorid?
8: Gyurcinál 3 hetesen derült ki, hogy mellékvese daganata van, nem sokkal a szülés után, és hát bekerültünk a Tűzoltó utcai gyermekklinikába, és akkor onnastól kezdve indult gyakorlatilag a rali. 7 kemoterápiás kezelést kapott, majd utána Gyurci átment egy autológ transplantáción is. Ő a legkisebb, legalábbis akkoriban ő volt a legkisebb autológ transplantált gyerek, 5,5 kilósan. Itt is újra meg szeretném köszönni a doktoroknak, mert tehát óriási kockázatot vállaltak, de egyenlőre, tehát akkor nem találtak más megoldást erre, mint hogy bevállalják, és hál' Istennek jól sikerült, mert mára már Gyurci 16 éves, úgyhogy hálásak lehetünk érte.
9: És igazából meddig tartott ez az egész?
8: Másfél év volt a kórházban töltött idő, 1,5-2 év, és mi a feleségemmel úgy oldottuk meg ezt a nehéz időszakot, hogy én voltam bent vele péntektől hétfő reggelig, tehát én már pénteken munkába úgy mentem, hogy hátizsákkal, és hétfőn pedig már úgy mentem munkába, hogy a kórházból mentem dolgozni, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ne lássam a fiamat, tehát hogy úgy teljen el, mert minden napnak, minden percnek, minden órának örültünk, meg közben a feleségem pedig a lányunkkal tudott lenni.
9: Tehát mindkettőtöknél egyébként, Zoli, nálatok akkor már 2 gyerek volt, ugye?
10: Igen.
9: Tehát mindenhol volt nagyobb gyerek.
10: Igen.
9: Úgyhogy a családi dinamika az nem csak az volt, hogy akkor itt mindenki tud e felé fordulni, hanem hogy közben valamiféle normalitást fent kell tartani. Nem tudom, hogy mennyire tudtok visszaemlékezni arra az érzésre, és mennyire tudtok róla beszélni, de itt tényleg azt szeretném megmutatni, hogy a férfiaknak is gondolom, hogy meg tud jönni a kétségbeesés, a fájdalom, ahogyan tovább. Tehát, hogy arra az érzésre, amit megéltetek akkor, amikor kiderült, hogy ekkora nagy baj van, és lehet a családban.
10: Hát nagyon gyorsan történtek az események, úgyhogy igazából a gondolkodásra volt a legkevesebb idő. Uh-huh. Hát nyilván az ember egy ponton ezzel szembesült, hogy mivel áll szembe. Uh-huh. De amit a leghamarabb megtanultunk, az az, hogy nem kell túl hosszú távon gondolkodni, hanem mindig csak egyrészt robotüzemmód, és mindig a következő lépés, hogy most holnap erre a vizsgálatra megyünk, holnap után erre, később, amikor már bekerültünk a kórházba, akkor most lesz a műtét, holnap akkor kemó van, holnap után ilyen kezelés, holnap után meg az, tehát hogy ez szerintem nagyon fontos tanulság volt, hogy mindig a következő feladatra kell koncentrálni.
8: Igen, tehát föl kellett szeletelni, úgymond, tehát hogy nyilván megvoltak a hosszú távú célok, hogy meggyógyuljon, de amikor a beteg a gyermeked, akkor nem tudod elképzelni, hogy ebből hogy lesz majd egészséges gyermek, de hogyha mindig arra fókuszáltunk, hogy a következő eredmény legyen jó, utána a következő, akkor így ez felfogható időtávlat is, meg így könnyebb
9: meg volt igazából fájdalmazni. Meg idegrendszerileg lehet vele menni, így van.
8: Meg azt tanultuk még meg egyébként, hogy nem szabad az internetet boklászni ebben a témában, tehát hogy tilos, és ezért is kezdtük el egyébként, és főleg a feleségeink elkezdték el az Egyesületet elindítani, hogy ezzel is valamit adjunk vissza annak a generációnak, akik ugyanebben érintettek, és hogy próbáljunk meg segíteni. Ezért született meg az Érintettek könyve, ami igazából a szülőknek szól, az Érintettek, tehát a mesekönyv pedig a bátorság próba, az pedig a gyermekeknek szól, mert ők pedig a jövőt, tehát nem tudják, hogy mi fog történni velük másnap, milyen beavatkozás, stb. És a mesekönyv az pedig pont ezt írja le.
9: Hát ugye mindkettőtök esetében picike, tehát a te esetedben szinte újszülött, te esetedben meg tényleg nagyon picike gyerekről beszélünk. Nem is tudom, hogy hogyan lehet azt elképzelni, hogy egy ilyen kicsi gyerek hogyan viseli az ilyen jellegű állandó vegzálást, tűszúrásokat, ide visszük, oda visszük, tapogatjuk. látják, és így tovább, és így tovább. Ti hogy emlékeztek erre?
10: Meglepő módon egyébként jól viselte, tehát, és ebbe szerintem a sokat segített, hogy pici volt. Tehát amit azóta én látok, meg akkor is ott a kórházban, hogy minél nagyobb volt egy gyerek, annál nehezebb volt, mert bejön a pszichés oldala is, meg a gondolati oldala is. Mi azt tapasztaltuk, hogy adódó annak nagyon örül, hogy anyukájával lehet egész nap. Uh-huh. Akkor ugye ő harmadik testvér volt, most csak rá irányult a figyelem. Folyamatosan együtt voltak, jó részt édesanyja vagy én, de valaki mindig volt vele. És a lelki oldalát, amit aztán utána a kórházban láttunk nagyobb gyerekeknél, akik mondjuk tinédzserek, azt ő sokkal kevésbé élte meg.
9: Abszolút, tehát. Meg hát nem kellett vele arról beszélgetni, hogy mi ez és miért fog történni, mert ezt még ők úgysem.
10: Így van, tehát hogy ezt a részét úgymond megúsztuk. Nyilván most már ő is 16 éves és tesz fel kérdéseket, tehát hogy ez inkább most érkezett el, de akkor is ott ő tette a dolgát, ment előre, és ez a valószínűleg a nehezebb a pszichés része az ott akkor kicsit kevésbé domborodott ki nála. Tehát tényleg azt láttuk, hogy mondjuk egy 14 éves lány az teljesen máshogy éli meg, hogy mondjuk elveszti a haját, hogy lesoványodik, hogy elváltozik adott teste, a teste.
9: Persze.
10: Tehát, hogy az még egy plusz nehézség.
9: Hát persze, meg ők a következményektől való félelem is jobban megjelenik, ugye ezeknél a pici gyerekeknél nem, hát azt sem tudja.
10: Akkor és ott nem.
9: Nálatok meg semmiképp hiszen.
8: Hát Gyurcinál is igazából neki egy dolog kellett, hogy kifordítva legyen a tévé fele, menjen a Viva TV, és úgy közben táncolgassunk, meg játszunk vele, foglalkozzunk vele, de szerencsére ő nem sokat érzékelt ebből. Tehát, hogy ebben mi is hasonlóan szerencsések vagyunk, hogy nem kellett túl sokat magyarázni ebben, hogy miért hullik ki a hajad az osztálytársaidnak, mit kell majd mondani, hogy kell.
9: Persze, ez
8: visszaintegrálni
9: nem
8: majd, stb.
9: Hogyan emlékeztek arra, hogy a testvérek felé, és egyáltalán a család felé megtartani azt a képet, hogy a mindennapok mégiscsak működjenek, meg a házasságotokban a társatok felé, tehát hogy hogyan tudtatok egymáshoz kapcsolódni, meg volt ennek a leosztása, hogy nem tudom, mindig valaki erős és a másikat segíti, vagy hogy alakult ez nálatok?
10: Nálunk nagyon sokat segítettek a nagyszülők is, tehát hogy rájuk is tudtunk támaszkodni, tehát azért tudtunk párként is működni legalább időnként, nyilván ez.
9: Ami nagyon fontos, nagyon fontos.
10: Igen, úgyhogy ebbe tényleg volt, hogy nagyszülő volt benn, vagy aludt benn, vagy amikor mondjuk olyan ünnep volt egy karácsony, akkor a nagymama beugrott, és akkor az édesanyja otthon tudott lenni. Ez nagyon sokat segített, illetve hát visszatérve a kérdésre, ugye a másik két gyerek felé is, ugye ott tényleg fenn kellett tartani ugye a normalitásnak a látszatát, mert hát hiszen ők is kicsik voltak még, tehát alapvetően ők abból annyit érzékeltek, hogy egyszer csak eltűnt a rendszerből az anyukájuk, és ugye hát akkor most mi van. Úgyhogy nyilván itt megint csak ugye a nagyszülői segítség, nyilván rám is nagyobb szerep hárult, illetve próbáltuk, ahogy a Gyuri is mondta, ugye cserélni egymást, és hogy otthon is legyen lehetőség az anyukának is helytállni. De ők is kicsik voltak még, erről is később derült ki, hogy azért ezt fel kellett dolgozni a későbbi évek során, hogy azért ott mi történt, hogy történt. Érzékelték, hogy valami nagyon nem jó, de még picik voltak ahhoz, hogy kérdezzenek, de az mégiscsak leülepedett, úgyhogy ez inkább náluk is a későbbi években, kamaszkorban jött aztán elő.
8: Nálunk is nagyon gyorsan összezárt a család, és egyből a megoldásra próbáltunk fókuszálni. Mi is nagyon sokat köszönhetünk egyébként a szülőknek, testvéreknek, néha egy-egy barátnak, unokatestvérnek. Nekünk az első reakciónk egyébként az volt, hogy, és ezt meg is beszéltük, hál' Istennek a Gyurci kezelő orvosával, Hauser doktor úrral, mármint a javaslatunkat, hogy akkor Virágot hazavisszük a nagyszülőkhöz, és akkor mi majd csak Gyurcira tudunk fókuszálni. És mondta, hogy persze, ez nagyon jó ötlet, csak akkor utána majd Virágot fogjátok pár év múlva kezelni.
9: Abszolút.
8: Mentálisan, úgyhogy ez semmiképpen nem. Igen, csak az ember, amikor hirtelen benne van egy...
9: De ez milyen jó, hogy egy orvos erre rámutatott, hogy ezt, ne a rendszerből öt toljátok ki, hanem próbáljátok.
8: Ezt meg tudtuk vele beszélni, igen, megosztani, tehát hogy mai napig hálásak vagyunk emiatt. Úgyhogy nekünk egyébként még egy picit visszakanyarodnék az előző kérdéshez, mennyit segített nekünk a család, illetve mellett a hit. Tehát, hogy az Istenbe vetett hit itt mutatkozik meg igazán egyébként, amikor az ember bajban van. A feleségem is, meg én is mind a ketten hívők vagyunk, és ebbe az irányba is elindultunk, és még jobban, nyilván.
11: Igen, igen.
8: És nagyon sokat segített így a hétköznapi megérdésekben, a feldolgozásában, a mi miért történik, hibáztatás, nem hibáztatás.
9: Ez nagyon fontos kérdés szerintem, és tök jó, hogy behoztad, mert azt abszolút értem, hogy van egy békességet érdekes módon tud a legzaklatottabb időszakban is a hit adni. De én azt szoktam mondani, hogy az, aki hisz, az nem azt jelenti, hogy vele nem történik semmi rossz, hanem az azt jelenti, hogy esetleg mások a reakciói. Pontosan azért, mert a hitébe kapaszkodva tud akár nyugodtabb lenni, akár talál valamit, ami...
8: Igen.
9: De hogy a hibáztatás, az egy fontos kérdés, mert szerintem az a kérdés ott van, hogy ez miért történik velünk.
8: Igen, nyilván az elején magunkba is kerestük a hibát, hogy de hát mi mind a ketten egészségesek vagyunk, ráadásul akkor ez hogy történhetett, meg mit csinálhatunk rosszul. Úgymond egy gyász folyamat.
9: Istentől nem kérdeztétek, hogy ő hol volt, amikor ez történt?
8: De azt is fölteszi az ember, és megkapja a választ, hogy nyugodjatok, de legalábbis nekem
9: azt hiszem,
8: a Jóisten, hogy nyugodjunk meg, minden rendben lesz, csak hát most ez egy nehezebb időszak, nehezebb folyamat. Ezt kellett úgymond helyére tenni és feldolgozni magunkban. Uh-huh. És az egyesület is ezért van, hogy akkor 10-ből általában egy szokott visszamenni, megköszönni, ahogy Jézus is mondta, úgyhogy legalább mi legyünk azok, akik próbáljunk megsegíteni mások nehézségén.
10: Egyébként a csatlakozva ugye ehhez a hibáztatás témakörhöz, és amit a Gyuri is mondott, az internet, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy ott aztán mindenféle ötlet meg gondolat van, hogy ez miért történik, tehát hogy te, mint szülő, mit csináltál rosszul, hogy aztán a gyerekkel ez történt. Visszakanyarodva oda szerintem nagyon fontos, tehát hogy tényleg ezeket a külső véleményeket, ezeket ki kell zárni, és ha már szóba került a Hauser doktornak a neve egyébként, akkor az egy nagyon fontos pont volt szerintem, amikor mi is megláttuk azt, hogy találtunk egy olyan embert, aki hiteles, és akiben hiszünk és bízunk, hogy ő végig fogja tudni csinálni ezt a kezelést, és úgy fogja végig csinálni, hogy ez eredményes lesz. És akkor volt-e olyan, amit megbeszéltünk, hát például ez, hogy akkor azt mondtuk magunknak és egymásnak leginkább, hogy akkor itt mi most letesszük a garast a Hauser doktor mellé, és mindent úgy fogunk csinálni, hogy ő mondja. Nem rángatjuk a kormányt, nem próbálunk máshonnan tájékozódni, hanem benne megbízunk, és úgy csináljuk végig, ahogy ő mondta, és ez is ad egyfajta megnyugvást, hogy találtunk valakit, akibe bízunk, akibe hiszünk, még ha az egy létező személy, ha egy orvos, és ő mellette is maradtunk.
9: Igen, ezt is gondolom így a kríziseknél, hogy nagyon fontos, hogy egyszer csak valamilyen ösvényre rálépni, és abban maradni, hogy a kapkodás, meg a ide kitekintek, oda kitekintek, ez nagyon meg tudja az embert zavarni, és minden jó szándék, tehát minden saját jó szándék ellenére lehet, hogy csinálsz olyat, amivel ártasz magadnak, a folyamatnak. Én ugye párhuzamosan most azt játszom le a fejembe, ami az én családomban felnőtteknél volt, hogy egy ponton túl el kell dönteni, hogy igen, akkor ebbe hiszek, ez nem tudom, biztató számunkra, és akkor azután megyünk. Ez egy ilyenfajta fegyelem valahogy kell ebbe.
10: Ez nagyon fontos. Az elején nyilván mi is rángattuk a kormányt, tehát fölmerült, hát, hogy akár külföldi kezelés, hogy nézzünk utána. Ugye rengeteg szirén hang van, hogy hogyan kellene ezt a dolgot sikeresen végigvinni. Úgyhogy egyébként nekünk, amikor eljutottunk, egyébként viszonylag hamar, néhány hét után erre a pontra, hogy akkor van egy orvos, akiben bízunk. Utána egyébként ez rengeteget segített is, tehát utána egyfajta megkönnyebbülés is volt, és akkor utána már annak megfelelően.
8: Én még kiemelném a kommunikációt, tehát hogy nagyon-nagyon fontos az orvos kommunikáció, mert Hauser doktor úr tényleg annyira tisztán, egyenesen kommunikált, egyértelműen, érthetően, hogy és meggyőzően, hogy mi is nyilván az elején kerestük az egyéb lehetőségeket, de nagyon hamar megkaptuk a választ, hogy hold the line, tartsd az irányt. Aha. És kész.
9: Kommunikációtokból azt érzem, hogy az orvosi felkészültséggel, a kórházi háttérrel, és egyáltalán, tehát mindazzal, ami ezzel sajnálatos módon, de együtt járt, és kellőképpen együtt járt, azzal meg voltatok elégedve.
10: Csak a legpozitívabban tudunk visszacsatolni.
9: Ez nagyon fontos.
10: Ez szerintem, igen, ez nagyon fontos. Úgy az orvosi oldalról, mint minden más kórházi segítők maximálisan felkészültek voltak, és maximálisan segítőkészek. Nyilván én nem vagyok orvos, tehát nem tudom megítélni a műszerezettség, vagy bármi egyébnek az ellátottságát, de amennyire megértettük, amennyire utána mentünk, azok a nemzetközi protokollok, ami szerint egyébként ezek a kezelések működnek, ezek itt tökéletesen megvalósultak, hozzá tudtunk jutni ugyanazokhoz a gyógyszerekhez, ugyanazokhoz a készítményekhez. Úgyhogy nem is tisztem magyar egészségügyről általánosságban beszélni. Az a szerete, amiben mi éltünk 2 évig, a gyermekonkológia ott csak és kizárólag nagyon elkötelezett emberekkel találkoztunk.
9: Ez jó hír.
8: Mi is nagyon-nagyon elégedettek voltunk, mind a Tűzoltó utcai gyermekklinikában lévő orvosokkal, ápolókkal, mind a Szent László kórházban lévő orvosokkal, ápolókkal. Nagyon-nagyon szakmai volt az, amit ott kaptunk mind a két helyen.
9: Na, akkor most jön egy kis zene és feles információk, és utána visszatérünk, és akkor rátérünk az egyesületre, jó? Mert arra lennék kíváncsi, hiszen ugye a ti elhívásotok az az, hogy segítsetek olyanoknak, akik hasonló helyzetben vannak. A ti történetetek az már több mint 10 éves mindkettőtöknek, az érintett gyermeke, hála Istennek, boldog, egészséges kamasz. Úgyhogy visszatérünk, és akkor azzal jövünk, hogy mi az, ami szerintetek a legfontosabb, hogy az egyesület miben tud segíteni, és aztán utána egy picit arra is, hogy milyen volt ezeknek a gyerekeknek, a ti gyerekeiteknek a felnövésekor, a kamaszkorakor azzal való találkozás, hogy egykor beteg volt, hogy ennek a feldolgozása családilag hogy történt meg, mert biztos, hogy be kell itt is iktatni lépéseket. És gondolom, hogy erről szintén tudtok beszélni. Úgyhogy jövünk vissza a zene után. A vendégeim Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán, mindketten gyermekeik révén a gyermek onkológiát megjárt édesapák, akik aztán az Érintettek Egyesület alapításában vettek részt. Zene után jövünk vissza.

0: van barátod. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán. Mindkettőtöknek a gyermeke, egyik gyermeke kicsi korában daganatos beteg volt, és beszélgetés első részében azt beszéltük át, hogy ez milyen, hogy mi történt, hogy történt. Zolinak 2 éves volt a kislánya, Gyurinak 3 hetes a kisfia. Szóval nagyon-nagyon pici gyerekeknél 1,5-2 éves kezelések és gyógyulási folyamat. És mind a ketten kihegyeztétek arra, hogy nagyon úgy éreztétek, hogy az orvosi háttér, az intézményi háttér nagyon-nagyon megfelelő, nagyon segítő, de hát, hogy van egy csomó nehézség, amivel ilyenkor az ember találkozik, és ti abban kívántok segíteni olyanoknak, akiket az élet ilyen viharba sodor, hogy tudjanak honnan tájékozódni. Úgyhogy van ez az Érintettek Egyesület. No de, azt is megbeszéltük, hogy nem arról van szó, hogy itt diagnózisok, tünetek, meg mit kell csinálni, mire mit szedjél, egyél, hova ragd, mit csinál, tehát nem ez van, sőt, ti mind a ketten azt mondtátok, hogy igazán kerülnétek az internetnek a bármiféle diagnosztizálását és kezeléstervét, ha nem, mit gondoltok, hogy mi a legeslegfontosabb, miben lehet és kell segítséget nyújtani annak, aki ilyen helyzetbe került?
4: Alapvetően szerintem mindannyian úgy indultunk neki, hogy abban segítsünk, ami akkor nekünk hiányzott. Ja. Ez mindenkinél más lehet nyilván, úgyhogy én is a magunk nevében tudom azt mondani, hogy nekünk az egyik ilyen az volt, hogy az információ hiány.
3: Információ, az mindig.
4: Ugye, ahogy mondtad te is, és visszacsatolva ránk, ugye nagyon segítő volt a közeg, de hát mégiscsak van egy tempó ott, amit az orvosoknak, meg a nővéreknek is fel kell venni. és azt az iszonyatos mennyiségű kérdést, információt nem mindig van lehetőségük nekik átadni. Tehát az emberben gyűlnek a kérdések, és nyilván nem mindig van kihez fordulni. Nekünk ez volt az egyik, tehát hiszen egyáltalán mit tudunk egy ilyen betegségről, mi fog történni, mennyi ideig tart, mi lesz ez az egész, hova fog kifutni, csak kérdések vannak, és ennek kapcsán kezdtünk el aztán különösen gondolkodni, és született meg több kezdeményezés is, majd beszélünk róla szerintem itt Gyurival közösen. Ez volt az egyik, ami minket elindított, a másik pedig, hogy találkozzunk olyanokkal, akik ezen túl vannak. Tehát, hogy ahogy a beszélgetés elején is mondtam, hogy nagyon hiányzott az, hogy lássunk sikerélményeket. Alapvetően, amikor mi bekerültünk 14 éve, az már az az időszak volt, amikor azért a túlélési esély lényegesen nagyobb volt annál, mint az elhalálozás. De ezzel sem voltunk feltétlenül tisztában. Tehát amikor az ember szembesül, hogy a gyermekenek rossz indulatú daganata van, akkor azért az indul be alapvetően, hogy hát ez gyakorlatilag egy halálos ítélet, tehát hogy akkor itt a vége. És ez is egy nagyon komoly felismerés volt, hogy nem. Hanem igenis a 70-80%-a az érintett gyerekeknek végül meggyógyul. Ami teljesen más, tehát amikor az emberre lesz közlik, akkor azért az már önmagába reményre ad okot.
3: Így van, hát hogyne.
5: Igazából, ahogy mondtam is, hogy nagyon sok információt kaptunk, de nagyon kevés információ állt rendelkezésre írott formában.
3: Tehát, meg egy helyen gondolom.
5: Igen, meg egy helyen. Igen, és rendszerezett formában igazából, és az Egyesületet azt erre próbáljuk ösztönözni, meg kiegyezni, hogy ebben segítsünk, hogy akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, tehát egy gyermek is tudja, hogy mi vár rá. Egy vérvétel, egy MR, mi a vérsejt, stb. És egy mesekönyvben nyilván gyermeknyelven, Bartos Erika által fémjelzett rajzokkal, stb. Tehát, hogy más, hogy kicsit játékosabban, kicsit eladhatóbban közli ilyenkor a szülő a gyermekkel, hogy holnap mi fog történni. És ez segít nekik a megértésben egy picit.
3: Hát meg nyilván félnek a szülők ijegységétől is, és nyilván a mese az segít abban, hogy a szülőnek is más legyen a nyelvezete, más legyen az arckifejezése.
5: Igen, és például az Egyesületnek a YouTube-on vannak ilyen videói egyébként, tehát ilyen felkészítő videói, ahol például az MR-be fekszik be az egyik gyógyult gyermek, és ő beszél róla, hogy mi fog történni, és magát a hangot is, mert nyilván, amikor meghallja a gyermek az MR-nek ezt a zakatoló gépét, akkor megijed. És akkor ezt is, hogyha megnézi előtte a szülő a gyermekkel, a kisgyermekkel, akkor segít neki ezt feldolgozni így előre, hogy ez nem lesz idegen.
3: Rákészülni.
5: Igen, rákészülni.
3: Tehát információ rendszerezett, összeszedett formában arra, hogy hogyan lehet kommunikálni az előttünk álló lépéseket, arra, hogy mutat túlélést, hogy mutatja, hogy a család hogyan tud mégiscsak normalitásban maradni. Ezek, hogyha jól értem, akkor ezek azok, amik a legfontosabbak.
4: Ez az egyik, igen, ez az információ része, az egyik gombóc mondjuk így, a másik pedig maga a közösség. Tehát, hogy ez egy összetartó közösség, ahova várunk mindenkit, lehet csatlakozni, ez egy nyitott dolog. Legyen az, aki akár éppen most szembesül mondjuk egy diagnózissal, legyen az, aki már egy éve a kórházban van, és egyébként kezelés alatt van, vagy akár már gyógyult, akár ő maga, tehát vannak tagok, aki gyógyult gyermekként serénkedik az Egyesület körül.
3: Akkor ezt értettem úgy is, hogy nem kizárt, hogy a közösségnek akár bármilyen fizikai módon segítségét igénybe lehet venni? Nem tudom mi, bármi is lehet. Akár egy Abszolút. Beszélgetés, akár egy oda megyek, segítek, vigyázok, elkísérlek, ilyesmi?
5: Mert vannak gyógyító beszélgetések is,
3: hát
5: egyébként,
3: tehát
5: van egy segélyvonal is, amit lehet hívni egyébként. Minden információ egyébként az Egyesületről megtalálható az interneten, az érintettek.hu weboldalunkon.
3: Így, igen.
5: Úgyhogy bárkinek bármilyen segítségre lenne szüksége, lelki vagy információ, bármilyen információra, akkor vegye fel a kapcsolatot a honlapon található telefonszámon, vagy akár e-mailben. Amit még mondani szerettem volna, hogy a közösség is gyógyít egyébként.
3: közösség ereje mindenképp.
5: Igen, a közösség is gyógyít, szervezünk érintettek kirándulásokat, ahol közösen elmegyünk Budapest környékén. Solymáron voltunk legutóbb, akkor szervezünk a orvosainknak érintettek, illetve a nővéreknek érintettek díjat. Minden évben kiválasztunk, vagyis a közösség get meghallgatva kiválasztunk egy orvost, illetve egy nővért, aki az adott évben a legjobbat nyújtott, a legjobbat teljesítette, és ezt az Egyesület díjazza.
3: De jó, van egy ilyen visszacsatolás, egy elismerés,
4: igen,
3: egy
4: igen, köszönet. És ez egybe van kötve mindig egy ilyen karácsonyi évzáró eseménnyel, ahol ugye nagyon nagy szeretettel látjuk mind a díjazottakatnak, a díjazottaknak akár a hozzátartozó, hogy kollégái gyakran eljönnek, és hát természetesen az Egyesület tagjait, úgyhogy ez egy ilyen, mindig egy ilyen nagyon kompakt és nagyon jó esemény így évvégére, és a legjobb pedig azt látni, hogy tényleg mennyire örülnek az orvosok és a nővérek, tehát hogy azért ez minden alkalommal újra is újra minket is meghat, hogy ők mennyire jól fogadják ezt az elismerést.
3: Hát hogy ne, tehát ez a visszatükrözése az, hogy amit csináltak, az nagyon-nagyon fontos, a hála, hát ez nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy nagyon felemelő lehet.
5: Pont a háláról jutott eszembe egyébként, mert itt van a gyerekeknek is alkalmuk hálát mondani, meg hálát nyújtani az orvosoknak, mert ők is készülnek egyébként ilyenkor egy-egy előadással, van, aki furuljázik, van, aki aerobikozik, stb. És akkor ilyenkor van egy ilyen kis előadás, úgymond a közönségnek, és ez egyszerűen egy ilyen felevelő érzés, amikor a gyógyó gyermekeket látja az ember a színpadon.
4: Hát, illetve egy kis film is szokott készülni, ahol pedig ugye a gyerekek nyilatkoznak, akiket az orvosok, a segítők kezeltek, úgyhogy az is mindig nagyon nagy sikert arat.
3: Egy nagyon rövid időnk van még, de azt szeretném akkor, hogy kitérjünk erre, hogy hogyan is tud egy család ebből kikeveredni, mert ugye diagnózis, folyamat, aztán hála a jó Istennek megtörténik a gyógyulás, de hát azért ennek a lenyomata azért csak ott marad a családban, és gondolom, hogy azért az nagyon hosszú idő, amíg nem minden jelre azt hiszed, hogy Úristen Jézusom, mi van, ha van valami, plusz közben a ti gyerekeitek belenőttek ebbe, nyilván a kontrollokba, meg abba is, hogy meg kellett érteniük, hogy nekik gyerekkorukban volt ilyen probléma. Tehát hogyan lehet ezt feldolgozni, vagy nektek mi segített, hogy ebből aztán visszatérjetek egy olyan életbe, amúgy azt gondolom, hogy mindenkinek járna is, egészséges gyerekekkel, egészséges szülőkkel.
4: Hát a gyerekek szempontjából mindenképpen az őszinte kommunikáció, mint általában, tehát hogy ez segít a legjobban, hogy őszintén beszélni róla, meg őt hagyni beszélni, tehát hogyha az nagyon fontos, hogyha valaki ugye ezt elnyomja magába, vagy akár a szülők, akár a gyerek, vagy akkor azt érzik, hogy valami nem jó, de nem beszélünk róla, tehát lehetőség szerint próbáljuk kibeszélni, azért az nagyon sokat segít. Ezt nem mondom, hogy mindig könnyű, mondani könnyű, a valóságban nem mindig annyira, ez nyilván a gyerek életkorával is változik. Tehát nekünk például a Dodó egy időben rájött, hogy fú, hát ő ez a híres ember, és akkor az óvodában, meg az iskolában minden beszélgetést azzal kezdett, hogy egyébként ő neki gyerekkorában ilyen daganatos betegsége volt, ettől mindenki kellően meglepődött, és akkor ott úgy elhíresült, és akkor ennek örült. Aztán eltelt néhány év, és akkor már kevésbé, akkor az ember ugye jön egy olyan életkor, amikor nem biztos, hogy ki akarok tűnni, mert akkor inkább szeretnék olyan lenni, mint a többiek, belesimulni. Akkor már ez nem volt annyira érdekes, akkor teljesen másképp kellett neki is, meg nekünk is hozzányúlni ehhez a témához. De igazából elengedni ezt nem lehet, vagy senkinek sem javasoljuk. Nyilván mindenkinek más megküzdési technikát alkalmaz, de itt ezeknél a betegségeknél kardinális jelentősége van az utánkövetésnek. És ez még egy olyan gombot, amivel egyébként az Egyesületünk foglalkozik, az utánkövetés, mert ennek nincs igazán
5: egészen pontosan a feleséged.
4: Annyira, hogy a feleségem, de tehát, hogy ennek nincs kialakult gyakorlata, nem csak Magyarországon egyébként, hanem még Európában is keresik. Nagyon fontos, hogy az Egyesületnek van nemzetközi kitekintése, és több tagszervezetben aktívan mi is dolgozunk, és ezért látjuk az európai best practice-eket is, hogy hogyan működik, ők mivel küzdenek. És azt látjuk, hogy pont az utánkövetés, tehát a gyermekkori daganatos betegségek utánkövetése, az egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nem megoldott. Miért? Mert 18 éves koromig benne vagyok egyfajta ellátásban, abban megvannak azok a kontrollok, megvannak azok a protokollok, majd elengedik a kezemet, és gyakorlatilag vége.
3: És onnantól csináld magad, valahova jelentkezz, ahol fenn... Aha, értem,
4: és
3: értem.
4: Ebbe, és ez pedig egy olyan betegség, ami ha nem is kíván gyakorlatilag folyamatos kontrollt, de azért időről időre el kell menni, és magunkat megvizsgáltatni, illetve nyilván ez is megint csak attól függ, hogy milyen korábban, milyen kezeléseket kaptam, milyen dagadtó volt egyebek, milyen mellékhatások lehetnek, és ennek kapcsán is igyekszünk nagyon sokat dolgozni, hogy erre az utánkezelésnek a fontosságára felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok azt tapasztaltuk, hogy sok szülőnek, csak családnak az a megküzdése, hogyha vége a betegségnek, akkor nem akarunk róla többet beszélni.
3: Igen.
4: Ezt is érthető, szerintem emberileg teljesen abszolút érthető, de objektíven nézve, vagy orvosilag viszont nem tehetjük meg, mert egész egyszerűen oda kell figyelni, és mi azt az utat próbáljuk kitaposni, hogy, és abban a segítséget adni,

0: szituációban, hogy mindig fertőtlenítjük a kezünket, minden koszos, minden.
1: Hát igen, tehát ez már nagyon-nagyon
0: rászoktatok arra. Mindig mosd le magad, így van. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy étkezésben is, hogy akkor most már csak biokaját, csak egészségesen, csak így. És azért ebbe bele tud utána megint csak betegedni az ember, úgyhogy szintén orvosokkal sokat beszélgetünk, és azt mondták, hogy éljetek az életeteket. Igen, mint előtte tettétek. Nyilván kisebb módosításokkal, de azért folytassátok azt az utat.
1: És nálatok a Gyurci hogyan? Tehát ő, ahogy nőtt ebbe, és ezzel a történettel, nálatok hogyan volt, hogy ő hogyan találta meg ebbe a önmagát? Volt-e neki is ilyen, hogy különleges vagyok ettől, aztán már inkább nem akarom?
0: Hát néha picit különlegesnek is érezte magát, ugyanakkor meg néha meg, mert neki azért látszanak a vágások, a hegek, úgyhogy amikor kamaszodott ilyen 10-11-2 évesen, akkor például pólóba jártunk strandolni, stb. Úgyhogy de nyilván ezt is utána leküzdöttem, mert sokat piszkálták egy időben, aztán egy idő után ő is ezt helyre rakta magába, úgyhogy most meg már gyúrni jár, hogy mutassa, hogy...
1: Igen. De hát, hogy ezt el kell saját magába fogadnia, persze, hogy vele ez történt.
0: Helyre ez tette. Mit jelent? Igen,
1: ez nagyon fontos, és fontos, hogy ebben megkapja a segítséget. Otthonról is, meg egyébként a közegétől is.
2: Igen, és egyébként tényleg egy ponton pedig az ember eljut oda, hogy még jobban megbecsüli az életet. Szerintem ennek is nagyon fontos jelentősége van. Tehát, hogy tényleg úgy megélni ezt az egészet, hogy örömmel.
1: Nyilván erről annyit mondtok, amennyit ti akartok, és tudom, hogy férfiak nem is szeretik ezt, de hogy a házasságotok, tehát a ti személyes kapcsolataitok szerintetek hogy élte túl ezt?
2: Inkább megerősödve, egyértelműen azt tudom mondani.
1: De tehát akkor ebben az összezárás a kulcs.
0: Szintúgy, megerősödve.
2: Egyértelműen. Ez egy ilyen örök szövetséget köt.
1: Abszolút, elhiszem. De akkor ennek a kulcsa tényleg az összezárás.
2: Igen.
0: Meg egymás támogatása, mert ahogy mondtad te is, egyszer egyik van lent, aztán a másik fönt. Tehát, hogy ennek van egy dinamikája is. Itt úgymond nem lehetett fáradtnak lenni. Igen. Nekünk magunknak maga a kezelés ideje alatt. Utána nyilván az emberből kijött a fáradtság, meg stb., de akkor nem éreztük. Tehát, persze, hogy annyira tetrekész az ember ilyenkor, hogy...
1: Tehát persze, nincs. Meg ilyenkor nem magát nézi.
0: Így van.
1: Minden esetre mindkettőtök története gyógyulással végződött, és szerencsésen, és ezért tényleg hála az Istennek. Nektek pedig azért hála, hogy elkezdtetek ezzel foglalkozni, és azon túl, hogy a ti történetetek szerencsésen végződött, mégiscsak benne vagytok abba, hogy segítsetek másoknak. Ugye van ez az egyesület, erről muszáj sajnos mindig egy percet beszélni, hogy a fenntartása az feltehetően költséges, hiszen itt rengeteg program, ismeretanyag és lehetőség van, amihez hozzájuthatnak a sorstársak. Hogyan lehet titeket segíteni? Mert gondolom, hogy egyesület, tehát ti támogatást, adományt elfogadhattok. Hogyan nézhet ez ki?
2: Abszolút, tehát hogy önkéntes alapon működik az egyesület, tehát bevételünk nekünk igazából az adományokból van.
1: Igen, viszont ti beleteszitek az időt.
2: Az időt, energiát természetesen beletesszük, és ami még nagyon fontos, hogy sok esetben például az Érintettek könyvénél, vagy akár az Érintette Láncok programnál, vagy más programokban is fizikailag ez költséges. Nyilván kapunk támogatást olyan értelemben is akár, hogy valaki, ahogy Bartos Erikát említettük, nyilván ő ezt ingyen végezte, ugyanúgy a könyvnyomtatásnál is egyesületi tagok segítenek nekünk, tehát, hogy, de azért mégiscsak, tehát bizonyos dolgoknak fizikai ára van, túl azon, hogy belerakja az ember az önkéntes munkát, úgyhogy minden támogatást, minden adományt nagyon szívesen veszünk. Az egyesület honlapján lehet tájékozódni, gyakorlatilag minden teljesen egyértelműen és világosan ezzel kapcsolatban. Okay. Le van írva, úgyhogy ha bárki úgy gondolja, hogy ezt a célt valahogy tud azonosulni, ezt támogatná, akkor mi minden formában ezt nagyon-nagyon-nagyon nagy örömmel vesszük, és ha valaki pedig annak a hatására, amiről most beszélgettünk, úgy gondolja, hogy csatlakozna, aki munkával segítené, vagy támogatná önkéntességgel, arra is van lehetőség természetesen, és annak is nagyon örülünk.
1: Érintettek.hu.
0: Igen, még arra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mindenkit szeretettel várunk augusztus 15-én az Érintettek véradáson. Minden információ a honlapon megtalálható lesz, itt Budapesten lesz a véradás egyébként, ahol donornak is lehet jelentkezni, mert a véradás mellett azért meg nem szabad megfeledkezni a donor sejtekről sem, mert ezeket gyógyító célra használják fel.
2: Ez azért indult egyébként a kezdeményezés,

0: mert egy-egy ilyen két éves kezelés alatt közel 100 adag vérre van szükség átlagosan egy-egy gyermeknek, tehát itt gyakorlatilag annak, hogy mennyit tudunk összegyűjteni, mivel tudjuk mi is támogatni az éppen kezelés alatt levő gyermekeket, ennek komoly jelentősége van.
1: Oké, tehát akkor erről is, akinek van erre kedve és affinitása, tájékozódjon, de augusztus 15-e, és akkor az érintettek.hu oldalon minden megtalálható. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megosztottátok a történeteteket, és azt is, hogy igyekeztek segíteni. Borszéki György és Keresztes Németh Zoltán voltak a vendégeim itt a Pontjókorban. Köszönöm, sok sikert kívánok.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen, minden jót.
1: És ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is. Sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Szevasztok, Big Daddy Laca vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Letartóztatták Bush Balást, az NKA volt alelnökét. Óriás téget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fok is lehet, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Letartóztatták Bush Balást, az NKA volt alelnökét. A korábbi óbudai polgármestert és még 5 embert kedden vették őrizetbe a választás előtt kiszórt pályázati pénzek ügyében. Bush Balás politikai és törvénytelen döntésnek nevezte a történteket, úgy fogalmazott, soha semmilyen bűncselekményt nem követtem el, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap azt írta, a botrányban érintett szereplők a Cosa Nostra tolvaj nyelvéhez hűen, a pályázatot csak úszóversenyként, a számukra kedves indulókat pedig úszóként emlegették. Újra működik a hűtőrendszer az Országos Onkológiai Intézet műtőiben, így ma ismét elindulhattak a tervezett beavatkozások. A Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban is helyreállt a klíma, amely május 23-án hibásodott meg. Közben országszerte több mint 20 kórház jelezte klímaberendezéseinek meghibásodását. A javítások a kormány által erre a célra elkülönített 3,6 milliárd forintos keretből zajlanak. Óriási stéget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Magát a versenyt nem veszélyezteti az alacsony vízállás, de a résztvevők felszerelését szállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot. Nekik alakítanak ki egy szerkezetet, hogy biztonsággal tudjanak kikötni. A szervezők közölték azt is, a sekélyvízű beérési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátra levő 4 hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik. Mától országos tűzgyújtási tilalom van, az extrém szárazság és a tartós hőhullám miatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát, néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földmozgást mértek a fővárosban Caracasban. Súlyos károk keletkeztek, a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a romok között. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer között lehet. Rendkívüli állapotot hirdettek, felfüggesztették a vonat és metróforgalmat, bezártak az iskolák, megszakadt az üzemanyagellátás és leállt a nemzetközi repülőtér is. Japánban is erős földrengés volt reggel, a 7,2-es földmozgás a sziget északkeleti térségét érintette, felfüggesztették több nagysebességű vasút közlekedését, de cunami riadót nem adtak ki. Sérültekről vagy jelentősebb károkról még nem érkezett jelentés.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
4: Daily Mix Freestyle. A mai mixet DJ Gandarva és Fonyodi készítette.

Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án. A mai DJ-d Gandarva, Fonyodi.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ-k Fonyodi és DJ Gandarva voltak. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámol kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje, több kisebb benzinkút is zárva lesz holnap. Azonosították az első ebolás fertőzést Európában. Fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő és csapadékra sem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje, a KSH adatai szerint májusban 4,3%-on stagnált a munkanélküliségi ráta. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer. Szélerőmű pályázatot ír ki a kormány augusztus 31-én, a tervezetet azonban július közepén már társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez fejleszteni kell az energiahálózatot is, erre 1,5 milliárd eurót fordít a kormány EU-s támogatással. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, az ügyészség később dönt, hogy indítványozza-e Hidvégi József letartóztatását. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indult. Több kisebb benzinkút is zárva lesz pénteken. A Független Benzinkutak Szövetsége egész napos tiltakozást szervez, mert egyrészt a védett hatósági árak miatti veszteségeik elviselhetetlen méretűekre túzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Most hétvégén is fennakadás várható a 2-es metró vonalán. Vasárnap délelőtt az Őrs vezértere és a Puskás Ferenc stadion között pályakarbantartást végeznek. Így a metró csak a déli pályaudvar és a Puskás Ferenc stadion között szállít utasokat, az érintett szakaszon pedig bótlóbuszok járnak. A rekord alacsony vízállás miatt intézkedési tervet dolgoztak ki a szakemberek a Velencei tó halállományának megóvására. A Horgász Szövetség a tó legmélyebb részein levegőztető berendezéseket helyezett üzembe. Ha a helyzet tovább romlik, akár mentő halászatra is szükség lehet. Az agárdi vízmércén mindössze 52 cm a vízállás, ami új negatív rekordnak számít. Azonosították az első ebolás fertőzést Európában. A beteg egy orvos, aki az ebola járvánnyal sújtott, Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza Franciaországba, és pozitív tesztet produkált. Kemenesi Gábor virológus szerint nem kell azon aggódnunk, hogy Európában elterjed-e a vírus, inkább a járvánnyal érintett afrikai országok megsegítésére kellene fókuszálnunk. Fél évre leáll a termelés Moszkva egyik legfontosabb olajfinomítójában. Az elmúlt hetekben több ukrán dróntámadás is érte az üzemet, és súlyos károk keletkeztek, írja a Reuters. Ezzel tovább súlyosbodhat az országos üzemanyag hiány.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 25-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Kiállítás.
1: Korea fényei Sinju sejem lámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Sinju város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlat Sinjuba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A szeptember 4-éig látogatható kiállításon több mint 1400 sejem lámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élménnyé alakítva a kiállító teret. Sinju sejemlámpásainak története az 1592-es Imjin háborúig nyúlik vissza, a Nam folyón úszó fények egyszerre szolgáltak kommunikációs eszközként és reményhordozó üzenetként. Mára a közösség, az emlékezés és a béke szimbólumáivá váltak, amelyhez kapcsolódóan évente megrendezik a világhírű Sinjui Lebegő Lámpások Fesztiválját.
2: Kiállítás.
3: A balatoni nyarak hangulatát, a kempingezések emlékeit és a rendszerváltás előtti üdülések világát idézi fel a Balatoni Retro című új időszaki kiállítás. A Keszthelyi Balatoni Múzeum tárlata a látogatók által kölcsönadott vagy ajándékba felajánlott tárgyak segítségével mutatja be a Balaton egykori hétköznapjait. A kiállításon a kempingezéshez kapcsolódó felszerelések, strandeszközök, emléktárgyak, szórakoztatók, elektronikai berendezések, sőt, még egy korabeli mozigép is helyet kapott. A bemutatott tárgyak a balatoni életérzés különböző szeleteit elevenítik fel, a kertmozik világától a családi nyaralások hangulatáig. A kiállítás egyik különlegessége egy korhű szállodai enteriőr, amelyet a Hotel Helikon közreműködésével alakítottak ki. A látogatók megismerhetik, milyen volt egy balatoni hotelszoba évtizedekkel ezelőtt, a korabeli bútorok, a minibár, a kisméretű televízió és a zsolnai étkészletek egyaránt a múlt hangulatát idézik. A tárlat azt is bemutatja, hogyan érkeztek a nyaralók a Balatonhoz vonattal, autóbusszal vagy kocsival, valamint felidézi azt az időszakot is, amikor a magyar tenger a kelet és nyugat-német turisták egyik legfontosabb találkozó helyének számított. A szervezők szerint a kiállítás az idősebb látogatóknak nosztalgikus emlékeket kínál, a fiatalabb generációknak pedig betekintést nyújt egy olyan korszakba, amikor az emberek még internet nélkül foglaltak szállást, vezetékes telefonon vagy képeslapokon tartották a kapcsolatot szeretteikkel. A Balatoni Retro című kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható Keszthelyen.
2: Esemény.
3: Idén is változatos programokat kínál a nagyerdei szabadtéri színpad. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján, közölték a szervezők. Június 24-én a Neoton slágerekkel átszőtt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Stevanovic Dusán ikonikus darabját, a Padlást, a Veresed Színház mutatja be. Már a debreceni Virág Karnevárra is készülve augusztus 14-én operett gálával, augusztus 15-én Forever Broadway címmel gálakoncerttel várják a látogatókat. A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve, a Pál utcai fiúk című zenés játék Keszég László rendezésében lesz látható. Június 28-án filmzenekoncert várja a közönséget, a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a nagy erdőfái alatt. Július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl című koncertjével. A humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónaj Mirigy 35. jubileumi koncertje várja. A nyári színházi kínálatból a prózai előadások sem hiányoznak. Július 13-án a Szeretőből egy is sok érkezik a Nagy Erdőbe Beleznai Endre rendezésében és a Hangjegy Színház előadásában. Július 29-én az Erkel Színház Színház mutatja be az Anconai szerelmeseket. Augusztus 30-án az Orlai produkciós iroda Agatha Christie nyomán készült krimije, az Éjfél tájt borzongatja majd a közönséget Simon Kornél rendezésében. A szezon szeptember 6-án a Nagyváradi Szigligeti Színház operett előadása, a Csárdás királynő zárja Novák Eszter rendezésében.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivak szállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. A hely vonzerejét a csodálatos panoráma is fokozza, amely keleti irányban a Cserhát szelíden hullámzó dombjait és tiszta időben a Mátra távoli csúcsait tárja elénk. Túratippünk, túra a Kámor elvarázsolt erdejében. Gerecsei komfort. A hírektől alig másfél kilométerre fekvő Királykúti rétet a piros turistaúton érhetjük el, ahol nem csupán bővízű forrást, de kiváló táborhelyet is találunk. Az erdő közepén megbúvó lankás és virágos rét alsó részén fakad a forrás, fentebb pedig padokkal, asztalokkal és tűzrakóval ellátott pihenőhely vár ránk, amely mellett egy hatalmas, háromszög alakú esőház áll. Túratippünk a vörös márvány és az ős krokodil nyomában. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűs vízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az erdei körülmények között rendkívüli kényelmet biztosító táborhely hazai viszonylatban több szempontból is egyedinek mondható. A kiépített forrás és tűzrakóhely, padok és asztalok várják az ide látogatókat. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyereg teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk, Hollókai körtúra a dobogótetőre. A legmagasabb bivakszállás. 2015. szeptemberében adták át hazánk legmagasabban fekvő kilátóját, a Péterhegyesén álló, felújított Gaja kilátót, amelynek tetején három bivakszállást is kialakítottak. A Gaja tető turista centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk, körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
4: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tres Delinquentes az 1991-ben alakult Los Angeles-i Chicano hip-hop csapat, a Delinquent Habits, vagy Los Tres Delinquentes, vagyis bűnözők, egyik legnagyobb slágere 1996-ból. A dal, amelybe Herb Alpert The Lonely Bull című jazz szerzeményének taktusait mintázták, angol és spanyol szöveggel is megjelent.

Sziasztok, én Kóli vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is. 1, 2, 3, 4.

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Crommelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A rockzene vagy a popzene 90%-ban hormon és 10%-ban tehetség, mondta Erdős Péter.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Primal Scream címmel, illetve névvel létezik egy Mötley Crüe szám, egy egyetemi tradíció a Harvardon és a Stanfordon, egy Michael Slade novella, egy televíziós sorozat, a Birds of Prey egyik epizódja, a Transformers képregény sorozat egyik kiadványa, egy 1976-os Maynard Ferguson jazz trombita album, egy pszichológia könyv Dr. Arthur Janov tollából, valamint egy Brit Awards győztes skót alternatív rockbanda.

Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pelokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zene. A csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent, mondta Aldous Huxley, brit író, költő és filozófus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Letartóztatták Bózs Balást, az NKA volt alelnökét. Óriás téget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fok is lehet, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Letartóztatták Bózs Balást, az NKA volt alelnökét. A korábbi óbudai polgármestert és még 5 embert kedden vették őrizetbe a választás előtt kiszort pályázati pénzek ügyében. Bózs Balás politikai és törvénytelen döntésnek nevezte a történteket, úgy fogalmazott, soha semmilyen bűncselekményt nem követtem el, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap azt írta, a botrányban érintett szereplők a Cosa Nostra tolvaj nyelvéhez hűen, a pályázatot csak úszóversenyként, a számukra kedves indulókat pedig úszóként emlegették. Újra működik a hűtőrendszer az Országos Onkológiai Intézet műtőiben, így ma ismét elindulhattak a tervezett beavatkozások. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban is helyreállt a klíma, amely május 23-án hibásodott meg. Közben országszerte több mint 20 kórház jelezte klímaberendezéseinek meghibásodását. A javítások a kormány által erre a célra elkülönített 3,6 milliárd forintos keretből zajlanak. Lelassult a budapesti panellakások eladása, az értékesítési idő egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. Áll a Dunahouse elemzésében. A kereslet súlypontja a belső befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű beköltözhető lakások felé tolódott, ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe. Kezdődik a dinnye szezon, a fólia alatt termett hazai gyümölcsök már a héten, a szabadföldiek július elejétől jelenhetnek meg a kereskedők pultjain. A termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz a dinnye. Magyarországon az egy főre jutó fogyasztás görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg. Óriási stéget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Magát a versenyt nem veszélyezteti az alacsony vízállás, de a résztvevők felszerelését szállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot. Nekik alakítanak ki egy szerkezetet, hogy biztonsággal tudjanak kikötni. A szervezők közölték azt is, a sekélyvízű beérési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátra levő 4 hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát, néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földmozgást mértek a fővárosban Caracasban. Súlyos károk keletkeztek, a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a romok között. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer között lehet. Rendkívüli állapotot hirdettek, felfüggesztették a vonat és metróforgalmat, bezártak az iskolák, megszakadt az üzemanyagellátás, és leállt a nemzetközi repülőtér is.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Atalja, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
5: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Gellért és Szabi a stúdióban, sziasztok!
9: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, mielőtt még ránk telepedik a hőkupola.
5: Hát már ránk telepedett.
9: Mind.
5: Igen, hát ilyen viccesnek szánt ez a kezdés, de igazából nem vicces, mert sajnos itt hagyott bennünket ismét valaki, akiről szeretnénk megemlékezni, leginkább Gellért, Nyakó Júli.
9: Igen, Nyakó Júlia színészről beszélünk, aki 62-63 évesen hagyott itt most minket, és hát ő azzal együtt egy kultikus figurája volt a magyar filmnek, meg hát a magyar színjátszásnak is, mert nagyon-nagyon sok színházi darabban játszott, nagyon sok színházban, hogy azért, hogy viszonylag kevesen ismerték őt szerintem a legtágabb értelembe vett nagy közönségből. Talán a neve, de leginkább az arca az többeknek eszébe juthatott. Egy nagyon, nagyon érzékenyesen különleges eszköztárral bíró színész volt, aki egyébként 1980-ban, vagy 79-ben, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején, tehát még nagyon-nagyon fiatalon ismerkedett meg a filmezéssel, mert hogy a Vasárnapi Gyerekek című filmre választotta ki Rózsa János, és aztán utána ő az SFV-vel is próbálkozott, de igazából alternatív, úgynevezett alternatív vonalon lett ő igazán ismert, és hát többször is megküzdött már a betegséggel, a rákkal, tehát jó néhány éve, még egészen fiatalon is volt egy kör, amiből így kijött, aztán úgy tűnik, hogy ebből már nem. Valóban, én egyébként fiatalon rettentően izgalmas nőnek is tartottam már, mint a kamera előtt, amit láttam belőle, és hát nagyon-nagyon szomorú ez a dolog, többszörösen, ugye mindig szomorú bármikor elveszítünk bárkit, de hogy ő azért eléggé fiatalon, tényleg 63 évesen ment el.
5: Következzen akkor a mai műsor tartalma, amiben lesz mindenféle.
9: Igen, ez egy ilyen eléggé vegyes felvágott lesz. Jön a Supergirl, mármint Supergirl, aki berepül a kánilukulába, ahogy ezt neked leírtam, de ezt már nem tudom így kimondani adásban. Aztán jön egy film, a Zongora hangoló, amiben például Dustin Hoffman is szerepel, de nem ő a főszereplője.
5: Hanem az egyik új felfedezett kedvencem, akit először én a White Lotus, nem tudom, második évadában láttam.
9: Leo Wooderra gondolsz?
5: Simán lehet, tehát aki a főszereplője a filmnek.
9: Igen, ő a zongora hangoló, vagy hát Dustin Hoffman is zongora hangoló, mert ők ketten üzemeltetnek egy ilyen céget, ugye a Dustin Hoffman a doyenje ennek a cégnek, vagy hát az ő nevét is viseli, és hát ennek a fiúnak különleges képességei vannak, abszolút hallása van, amellett, hogy a nagyon erős zajokra rettenetesen érzékeny, tehát üvölt.
5: Halláskárosult.
9: Igazán. Igen, halláskárosult, de hogy mégis van egy ilyen kvázi szuper képessége, de hát ez egy ilyen realistább film. Itt úgy mutatkozik meg, hogy neki különleges a képessége, hogy olyan emberek is kérik az ő szolgálatait, hát akik nem zongorát akarnak hangolni, hanem széfeket kinyitni.
5: De hát ez majd, amikor odaérünk.
9: Így van. De akkor is majd csak annyit, amennyit ugye spoilermentesen lehetséges. Aztán a elnézést kérek, az RTL Pluszon már jó néhány hete látható a Birodalom című sorozat, minden csütörtökön jön, azt hiszem, új rész, ez ugye Kovinak a pornó birodalmáról szól, a Zambó Jimmy sorozat stílusában van elmesélve ez a több évtizedes történet, és egyébként a szerkezete az nagyon izgalmas. Amikor még láttam, még a filmszemlén az első két részt, én úgy emlékszem, hogy akkor néhány mondatot mondtam erről a sorozatról, de most már ugye fönt van, azt hiszem, 4 vagy 5 rész, tehát most már azért úgy bővebben ki lehet tárgyalni. Annyit így előre elmondanék, hogy ahhoz képest, amennyire én kíváncsi voltam, meg kíváncsi vagyok egyébként hétről hétre erre a sorozatra, nekem egy picit csalódást okoz, de majd elmondom, hogy miért. Aztán a végén szintén egy sorozat, de egy másféle sorozat, egy dokumentum sorozat következik, a világháború Tom Hanks-el.
5: Nem tud kijönni ebből az öreg.
9: Igen, ő rendkívül szereti ezt a témát, ugye nem csak a Ryan közlegény, meg a Elite alakulat, meg a nem tudom én milyen másik sorozatai miatt, hanem ő már egyébként dokumentumsorozatot is csinált ebben a témában, de ez most a History Channel-nek egy ilyen igazán nagyszabású sorozata, amiben olyan felvételeket is fölhasználtak a világháború elmesélése céljából, amelyeket eddig nem igazán talált vagy nem volt kéznél. Természetesen, hogy mondjam, új fordulatokra ne számítson senki, tehát a második világháború még mindig úgy zajlott, ahogy eddig, tehát semmi ilyen igazán forradalmi állítás nincs benne.
5: Mi még Trumpot nem hallottuk megnyilatkozni erről a dologról, lehet, hogy lesznek változások.
9: Igen, ő nagy tudósa minden témának, úgyhogy lehet, hogy majd ebben is lesznek változások. Szóval ez lesz a mai kínálatunk.
5: Így van, rövid kávészünet után jönk vissza.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük Supergirl-lel, vagy a Supergirl-lel, akinek villámot vett a szembe, legalábbis a fotó alapján, amit átküldtél.
2: Igen, villámot meg ilyen...
1: Lézernyalábot.
2: Az ilyen lézernyaláb, igazából ő ugyanazt tudja, mint az uncsi tesója, mert hogy ő Supermannek az unokahuga, hogyha én jól emlékszem a filmre, amit néhány napja láttam.
1: Annyira kíváncsi lennék egy kutatásra egyébként, hogy vannak ezek az univerzumok, hogy a Marvel, meg a DC, meg a jó ég tudja micsoda, meg egyébként a Harry Potter univerzum. Is. És hogy jól hallottam, akkor van egy olyan betegség, vagy egy olyan ilyen jelenség, hogy pszichológiai jelenség, hogy emberek abba betegednek bele, hogy a Harry Potter világa, vagy a gyűrűk ura világa, az nem létezik.
2: Jó, ezt tudod, hol volt nagyon erős?
1: És hogy ez van, tehát hogy ez egy létező letargia, vagy jó ez a szó, de nem tudom, majd a hallgatók megmondják, tehát hogy ez egy létező pszichológiai jelenség, amiben belebetegednek az emberek.
2: Igen, én a legújabban, vagy hát az olyan filmet próbálom most felidézni, ami így a legfrissebb, és voltak hírek, hogy hasonló tüneteket okozott bizonyos rajongóknál, az Avatar volt, ahol nagyon-nagyon sok cikk jelent meg ebben a témában, ott ugye azért egy valamilyen módon egy ilyen mesésen idealizált bolygót mutat ez a Pandora, ugye hát a, nem tudom, hogy nyilván másoknak is eszében már jutott már, hogy nem véletlenül ugye Pandorának hívják, hogy a Pandora szelencéje is nyilván szimbolikusan belefolyik ebbe a történetbe. Igen, biztos vannak olyanok, akik nagyon benne vannak ebbe a világba, hát ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle menő cosplay találkozók, ahol az emberek beöltöznek, és hát ezek a beöltözések, ezek azért nagyon komolyan vannak véve, és nem csak abból a szempontból, hogy mondjuk részletgazdag egy jelmez esetleg, egy komikkonon, vagy bárhol, hanem máshogyan is eléggé komolyan megélik ezt a fajta dolgot. Hát nem tudom egyébként, hogy ez a film, a Supergirl, vagy úgy alapvetően a még mindig egymás után érkező ilyen szuperhősös képregényfilmek, akár DC, akár Marvel, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az embert elrepítsék egy ilyen másik világba. Ezt nem tudom, mert az elsődleges érzelem, ahogy én viszonyulok egyre inkább ezekhez a filmekhez, az nem tudom, hogy érzelem egyáltalán, de kicsit ilyen érdektelenség, vagy
1: hát de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a szót.
2: Vagy alapvetően unalmat szoktam én már érezni, és igazából a Supergirl alatt is ez volt, azzal együtt, hogy nagyon látszik rajta szerintem, hogy egy igazi filmrendező csinálta, tehát hogy nem egy olyan Pali, aki tud filmet csinálni, de egyébként meg hát azt csinálja, amit mondanak a producerek, hanem hogy így van valamiféle filmrendezői elképzelés is, meg ilyen apró finomságok, amiket én még azért észreveszek ezekbe a filmekbe, és például a film úgy indul, egyébként Millie Alcocknak hívják a hölgyet, aki Supergirlt alakítja, aki nem tudom, 20 pár éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, és hát egy kicsit ilyen galaxisőrzői hangulata van egyébként az egész filmnek, részint azért, mert hogy nagyon sokszor vagyunk ilyen galaktikus kocsmákba, ahol éppen Supergirl ilyen fiatal lányként nem találván az életének az értelmét, így elég sokszor elmegy, és így hát igen, sokat iszik ilyen mindenféle gyanús dolgokat, mert hogyha bizonyos helyekre megy a galaxisban, akkor ott hat rá az alkohol, más helyeken meg nem. Mit tudom, én azt hiszem attól függ, de ezt pontosan már nem tudom felidézni, hogy milyen színű a nap a bolygón, hogy vörös, aha, vagy zöld, vagy nem tudom mi. Szóval az elején van egy ilyen, hogy mutatják egy ilyen szellemes montázsban, hogy minden estét hát ilyen dajdajozással tölt, és akkor van egy ilyen bunyó, amit másnaposan prezentál a Supergirl, és van egy egyszer-kétszer, amikor így arrébb tolja, vagy nem tudom én, az ellenfelet, vagy üt, vagy rúg, vagy repül, aha, vagy valami, akkor így megenged magának egy-két szolid büfit. És ilyesmi szerint, te tudod, ez a másnaposságnak vannak ezek a tünetei.
1: És állítólag.
2: Igen, és ez így egy elég vicces dolog szerintem, hogy ilyen jól ábrázolják a másnaposságot is egy szuperhős filmben, meg egyébként is nagyon jó színészek vannak benne, például van ez a srác, a Matthias Schoenaerts, akit te is láttál már biztos sok filmben.
1: Már nézem is.
2: Ő is föltűnik benne. Hát alapvetően nem képregényfilmekben szokott szerepelni, meg hát ennek a filmnek az ilyen sztárja igazából alig több a szereplése egy erősebb cameónál, a Lobo nevezetű karakter, akit Jason Momoa alakít, és hát őt nagyon várták a rajongók, hogy ő majd hogy fog megjelenni a filmben, és mi lesz a szerepe. Ugye ennek a Superman mostani etapnak ugyanúgy a főnöke, egy bizonyos James Gunn, tehát nem véletlenül jutott eszembe szerintem a Galaxis őrzői, azzal együtt, hogy ez ugye egy Marvel franchise, de a James Gunn az a csávó, akinek így megengedték, hát van ennek egy története, hogy hogyan. Igazából egy ilyen botrányból jött az a dolog, hogy egyszer csak a Pali ott találta magát egy DC film, meg Marvel filmek rendezőjéket. Ő az egyetlen, azt hiszem, aki mind a két márkában dolgozik, vagy mind a két márkának csinál filmeket, és hát ez a hangulat jön vissza ebből a filmből is, de én tényleg végig azt éreztem, hogy minek. Tehát azzal együtt, hogy találtak egy tényleg egy karizmatikus kiscsaj, de igazából az egész film arról szól, ezt még így nem mondtam, hogy ugyanúgy, ahogy a Supermannél, itt is fontos szerephez jut az a kutyus, amiről azt hittük a Superman filmben, hogy az a Superman kutyája, de aztán végén kiderült, hogy igazából Supergirl-lé, és hát ennek a filmnek tulajdonképpen rendkívül egyszerű az alaphelyzete, megmérgezik a kutyáját, és meg kell szereznie az ellenszert. Igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor erről szól. Ez még így tudna is működni, meg vannak is olyan jelenetek a filmben, amiben ez működik, de azt hiszem, hogy valami kiveszett már ezekből a dolgokból, vagy valamit nem találnak meg, vagy valamit túl sokszor mondtak el ezekben a filmekben, túl sokszor ábrázoltak, akár csak a tulajdonképpen fölcserélhető CGI akciókat nézzük, akár az úgynevezett történetet. Szerintem az látszik most, hogy amit így sokan is jósoltak, akár én is, hogy így fogy ki nagyon erősen a szufla. És igazából már nem is attól függ ez, hogy ki rendezi, vagy hogy mit próbálnak megújítani, hanem lehet, hogy egy kicsit már elhasználták az utóbbi évben, évtizedekben ezeket a karaktereket. Én minden esetre nem vagyok annyira szigorú ezzel a filmmel, mint akár csak a külföldi kollégák, vagy olvasom az itthoni kollégákat is. Én nem gondolom azért ezt egy rossz, szuperhős filmnek, de egyértelműen jobbat és többet vártam.
1: Hát ameddig a pénztáraknál jól szerepel, gondolom, addig nem ússzuk meg ezeket a filmeket.
2: Igen, és hát most már azért mutatja a piac, hogy nem mindegyik film tud olyan óriási siker lenni, mint amilyen volt mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát a kérdés az, és ezt nyilván Hollywood üzletemberei fogják eldönteni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amikor már le kell állítani ezeknek a filmeknek a gyártását, és ki kell valamit találni, de szerintem ez azért még nem most lesz, még azért próbálkozni fognak.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
3: A Zongora hangoló című filmmel folytatjuk a Filmszerészt, üdv a későn ébredőknek. Most mondanám a színésznek a nevét, aki nem a Dustin Hoffman, hanem a másik.
4: Leo Huda.
3: Igen, nem, valamiért nem éget be az agyamba az ő neve.
4: Még nekem se egyébként.
3: Nekem nagyon nagy kedvencem az utóbbi időben. Lehet, hogy az is hozzátesz egyébként, hogy a White Lotusban nagyon fura volt a magyar hangja, és valamiért megjegyezhetővé vált számomra ez a figura. A magyar hangja az olyan egyébként, hogy mint hogyha véletlenül rossz helyen szállt volna le a csávó a buszról, mert annyira furán hangsúlyoz, és annyira fura a hangszíne, hogy nem is értettem, hogy mit keres szinkronban az ember.
4: Érdeklődve hallgatlak, mert bár én elég jó képzett vagyok szinkronból, de a Fehér Lótuszt azt szerintem én az első rész óta eredeti nyelven felirattal
3: ja, nem, én szinkronozom, lusta vagyok nézem. Már úgyhogy nem látok el a képernyőig, szóval.
4: Úgyhogy ehhez nem tudok most csatlakozni.
3: Mindegy, különlegesnek mondanám inkább a hangját, nem idegesítőnek, és ezért valamiért nekem beégett a srácnak az és a játékának a minősége is, ami szerintem egyébként egészen jó.
4: Igen, most erősen fut befelé, mármint, hogy igen, sok filmben látható, tehát 2025-ben forgatott 4-5 dologban, filmekben és sorozatokban is. Legutóbb egyébként azt nézem, hogy nálunk a Nürnbergben volt látható. Nekem egyébként egy ilyen szerethetőbb Ryan Phillippe ugrik be róla, de meglehetősen felületesen csak az arcvonásaim
3: miatt szerintem. Ja, emlékeztet ezt az, amit a lányok nem képesek megérteni, és nem akarok itt nagyon szexista lenni, de hogy általában nőkkel szoktam olyan vitákba keveredni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy emlékeztet az arca valakire, tehát egyáltalán nem hasonlít, jön a válasz, nem mondtam, hogy hasonlít, hanem csak emlékeztet rá. Tehát van benne valami, amitől eszembe jut a Ryan Philip, nem pedig azt mondom, hogy tök ugyanúgy néz ki.
4: Igen, de közben ezzel én is szoktam így lenni, hogy azért ez, hogy ki emlékeztet kire, hát ennél szubjektívebb dolgot így elképzelni sem nagyon tudom, mert nagyon sok minden befolyásol abban, hogy összepárosítasz a fejedben bizonyos arcokat,
3: igen,
4: meg
3: igen, személyiségeket. Igen, de az a baj, hogy ez a fél, azért jó, szerintem imádom a magyar nyelvet, mert lehet finomítani, egészen le lehet hozni a finomságot egy olyan szintre, amikor tényleg már nem tudod félreérteni. Nem azt mondtam, hogy tök úgy néz ki, hanem azt mondtam, hogy emlékeztet rá. Tehát beugrik róla, erről az arcról egy másik embernek az arca, vagy személyisége.
4: És általában
3: köszönöm, hogy kiventilálhattam.
4: Nagyon szívesen, bármikor, de általában egyébként ez nálam úgy szokott működni, hogy ez egy ideig van, mármint egy ideig jut eszembe mondjuk Gerard Butlerről Russell Crowe, csak most mondok egy másik egyetemt. Teljesen off-topic, csak hirtelen eszembe jutott.
3: Nincs off-topic ebben a műsorban.
4: Ja, jó, de ez mégiscsak az valamennyire, hogy néztem tegnap este a meccset, a Skócia-Brazíliát.
3: Az este? Megengedő vagy ez,
4: igen,
3: a
4: éjfélkor kezdődött, azt hiszem.
3: Meghatározásra.
4: Igen, és azt figyeltem meg, hogy a mostani kommentátorok, a Hajdubé egy picit kivétel, bár ő se a legjobb ebben, hát így persze mindenféle statisztikára figyelnek, meg próbálnak érdekességet mutatni, de amikor ilyen celebeket mutatnak,
3: nem mondják be.
4: Tegnap a Gerard Butler miatt jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ki az. Ugye ő skót, és nézte a meccset a helyszínen, a feleségével, vagy hát egy hölgyel ült ott, és legalább 10 másodpercig mutatták a nemzetközi szerkesztők, hogy ő ott ül, és ilyenkor nem az van, hogy hát nem tudom ki ez, megnézem, vagy bármi, hanem egyszerűen csak így csöndbe marad a kommentátor, és nem mondja, hogy ő Gerard Butler.
3: De gondolom ebben egy ilyen stábban egyébként dolgoznak páran, hogy nem sugnak a fülére, hogy ez a Gerard Butler, mond már be.
4: Lehet, hogy ők se tudják.
3: De az van például Shakirát mutatták valamikor, és konkrétan én se is, nem tudtam, hogy ez ő. Tehát egyáltalán nem hasonlított rá, még csak nem is emlékeztetett rá.
4: Aha.
3: Azért is nem hiányoltam, hogy bemondja, hogy Shakirát látjuk a képen, mert hogy szerint felülem bárki más is lehetett volna, hiszen annyira nem volt meg az arc.
4: Jó, egyébként meg tehát azt a részét, hogy mondjam, abszolút megértem, hogy ott miközben megy a meccs, ezer dolga van egy kommentátornak, nyilván nem az a legfontosabb, hogy most akkor egy számára ismeretlen arcnak utána nézzen, hogy ez ki volt, de nagyon föltűnő, hogy nem tudom én, 5 arcból 4-et nem ismernek.
3: Oké, de amikor a Forma 1-nél megjelenik, Forma 1 egyik istálójában Johnny Rotten megjelenik, akkor azt, hogy bemondják. Pedig hát a Johnny Rotten, ha valaki, akkor ő egyáltalán nem hasonlít saját magára most már, és mégis be tudja mondani a Weber Gábor, hogy ez a Johnny Rotten.
4: Hát mert ő tudja. Szerintem tényleg ez a titka,
3: oké, de,
4: hogy fölismeri.
3: Jó, de akkor 27 másik emberről is tudja, hogy ő kicsoda. Mondjuk ott ki is írják.
4: Itt mondjuk pont a tegnapi brazil meccsnél volt az, hogy rengeteg régi játékos ott ült.
3: Igen. Mennyire jó volt látni a Ronaldinho-t meg a Ronaldo-t, hogy vigyorodnak.
4: Na, őket felismerte természetesen a kommentátor, és hát végül is őket kellett sokan felismerni.
3: Szóval na, ennyire jó volt az a film, amiről beszélgetünk.
4: Egyébként, ja. Szóval, hogy... Igen, ez tipikusan az a film, és tulajdonképpen így is történt, hogy egy ilyen kibírhatatlan kánikulai nap el akarsz menekülni a légkondiba, nézni valamit, aminek így értelme is van, de azért olyan nagyon nem vesz igénybe, meg nem kavar föl.
3: Ez egy krimiről beszélünk.
4: Igen, ez
3: mondjuk be.
4: Tulajdonképpen egy ilyen romantikus kriminek nevezném én ezt. A megközelítése az eléggé romantikus, meg a történetnek a lekerekítése is az. Ugye, hogy a bevezetőben már ezt így megelőlegeztem, mármint, hogy néhány szót mondtam a történetről. Ugye egy olyan srácról beszélünk, aki egy öregebb doyennel hangol zongorákat, ilyen mindenféle drága zongorákat, olyan helyeken is, ahol értékelik a zongorát, meg olyan helyeken is, ahol csak így dísztárnak van. Ebből egyébként vannak vicces jelenetek, amikor a zongorák tulajdonosával beszélgetnek, és hát ő egy nagyon-nagyon jó zongorahangoló, akinek van egy ilyen speciális betegsége, amit foglaljunk össze úgy, ahogy te már megtetted, hogy halássérült, de egy ilyen
3: halláskárosult,
4: de egy ilyen speciális halláskáros elfogultsága van neki. Együtt jár az abszolút hallással, de van is egy ilyen jelenet, amikor... Igen, amikor
3: lefogják a legbonyolultabb akkordokat.
4: És elmondja, és hogy elmondja, mi az. Melyik, igen, ez már az előzetesben igen. is. Ugye,
3: én onnan tudom.
4: Ugye van ebből részlet. És hát persze van egy szerelmi szál, tehát természetesen egy zongora művész lányjal összeszűri a levet, de ez adja igazából a romantikus részét a romantikus megközelítésnek. A másik pedig, hogy hát ő elég nehéz helyzetben van ez a cég, és a Dustin Hoffman is, aki alakítja ennek a hangoló cégnek a, hát tulajdonképpen a főnökét, és hát egy véletlen folytán kiderül az több ember számára, hogy ez a srác a képességeivel alkalmas arra, hogy kinyisson széfeket, hogyha tökéletes csend van körülötte, és tudja hallgatni, ahogy ott kattan, ugye, amit ott teker, és egyébként vannak is ebben ilyen teljesen elvárható szuperközeli jelenetek ezekről a zárakról, hogy pontosan mi is az, amit ő keres, amikor tekergeti, és ezek egyébként elég izgalmasan vannak megcsinálva.
3: Tehát egyfajta ismeretterjesztő filmként is felfogható.
4: Úgy is felfogható.
3: Közhasznú tudást tartalmaz.
4: Igen, és aztán persze, akik felfigyelnek rá, hát azok bűnözők, és arra veszik rá, hogy vegyen ki olyan gazdagoknak a széfjéből dolgokat, tehát erre specializálódik a banda, akiknek annyi mindenük van, hogyha egy-két dolgot, ez a föltételezés a banda részéről, hogyha egy-két dolgot kiveszel, amiből van neki 80 a széfbe, és nem az a legfontosabb dolog, akkor talán észre se veszi, és nem jelentik föl, blablabla, és hát természetesen eljutunk egy olyan tárgyig, amire ez nem fog vonatkozni, amire azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, amit hát így simán le lehet nyúlni, és hát ebből lesz igazából a bonyodalom, de maga ez a, hogy mondjam, ez a mackós szál, ez sajnos nem annyira izgalmas, és nem is annyira komolyan vehető ebben a filmben, hogy igazán átvegye a drámát. Meg valahol az egész, ez egy olyan film, amiben így végig lehet azt sejteni, hogy ennek a filmnek a készítője az nem egy ilyen kegyetlen valaki, hanem ő alapvetően egy ilyen kedves, puha filmet akar csinálni egy ilyen zongora hangoló srácról, normális fényképezéssel, meg tök jó színészi játékkal, de hogy mintha az is lett volna a szándék egyébként, és ha ez volt a szándék, akkor sikerült, hogy ne emlékezetes filmet csináljunk, hanem egy olyan okésat. És ez annak szerintem tökéletesen elmegy, tehát hogy nagyon sok hasonló, vagy nem hasonló filmmel ellentétben én nem éreztem azt, hogy ezt nem moziban kéne néznem, hanem mondjuk otthon, de nem tud igazán fontos film lenni abban az értelemben sem, hogy mondjuk így nagyon-nagyon sokáig emlékezz arra, hogy mi volt benne, de a stílusa az igen érzékeny, meg elegáns, úgyhogy lebeszélni senkit nem beszélnék le róla.
3: Szuper, fölírom a másik két film mellé, aminek már címére sem emlékszem, de otthon föl van írva. Amivel folytatjuk, az egy sorozat, az RTL Pluszon tekinthető, meg jól mondom, nézem cserfesen, hogyha jól mondom.
4: Abszolút jól mondom.
3: Ez pedig a Birodalom címet viseli, és Kovi felnőtt filmes munkásságát dolgozza fel. Ami nekem a kérdésem volt mindig is, és lehet, hogy tök tévúton járok, nem mondom, hogy sohasem fogyasztottam ilyen jellegű tartalmakat, viszont hogy itt mi értelme van a dramaturgiának. Ezt sosem értettem, hogy jó napot kívánok, ön is a doktor ura, bár nem én a feleségemre, tehát mindenféle átmenet nélkül következik, amit ugye ebben a filmben oda tekerünk általában. Jó, nyilván nem. De hogy ezt én sose értettem, hogy miért nem csak a lényeget hagyják benne, hiszen a dramaturgia az mindig béna. Tehát én egy olyan filmet sem láttam, amit érdeklődéssel a sztori miatt néztem volna meg. Nem tudom, emlékszel rá, hogy volt a nem tudom melyik tévé adta, a Csillagos Ötös című hasonló kategóriájú, nagyon kőkemény tartalommal rendelkező, szerintem nem fogsz találni semmit róla, tehát tartalommal rendelkező felnőtt filmes sorozatot láttad-e? Ez a kérdés. Na hát ott voltak olyanok, hogy olyan párbeszédek voltak benne, mint hogyha egymással interjút készítettek volna a szereplők. Tehát teljesen tehetségtelen és tulajdonképpen oda nem illő, tehát színészként bemutatott, vagy alkalmazott emberek voltak, de hát nem az volt az ő szerepük.
4: Ez egy magyar erotikus sorozat.
3: Hát az erotikus, ez egy nagyon megengedő.
4: Az első magyar erotikus teleregény.
3: Igen, borzalmas dramaturgia van, és azt akartam ebből kihozni, hogy hogy van-e értelme egyáltalán dramaturgiát belevinni az ilyen jellegű filmekbe, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek nem ez a fő vonzerejük.
4: Alapvetően annyit mondanék ki előjáróba a birodalma kapcsolatban, hogy ez alapvetően egy krónika. Tehát, hogy igazából arról szól elsősorban, hogy hogyan alakította ki a Kovi az ő pornóvilágát, és aztán majd elmondom, hogy van egy speciális szerkezete, jó, ahogy mesél.
3: Megtudjuk ebből a sorozatból, hogy Kovi mitől volt jobb, mint a többi hasonló kategóriájú? Ha volt egyáltalán.
4: Beletrafáltál a közepébe a dolognak. Nekem alapvetően, bár nem feltétlenül a beszélgetés ezen pontján akartam ezzel előjönni, de ez a legnagyobb bajom vele, hogy alapvetően izgalmas, amit vállal, és provokatív is, tehát még 2026-ban is kapok olyan kommenteket az interneten, hogy miért kell a pornóról filmet csinálni, mert hogy az megrontja az embereket, meg a szereplőket, akik benne vannak. Ez nyilván egy nagyon izgalmas téma, ezen el lehet vitatkozni, de alapvetően ugye igazából arra se ad izgalmas választ, amiről az előbb beszéltünk, tehát ugye az, hogy a pornó, mint film, az egy zsánere, tehát hogy létezik-e az a műfaj, hogy pornó, és lehet-e a filmművészet részeként tekinteni a pornóra, az igazából amióta van a pornó egy kérdés, tehát ugye nagyon nagy rendezők foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mondjuk a Boogie Nights, ugye Paul Thomas Anderson filmje, az nagyon keményen erről szól, hogy lehet-e ezeket az embereket, nem tudom én, menő filmeseknek tekinteni, akik úgy használják a műfajokat, ahogy kedvük tartja, és a krimiből, az akcióból, a skifiből, mindenből kihozzák a pornót, és ennek van egy ilyen...
3: Bénán, teszem hozzá, hát én nem láttam
4: bénán,
3: még olyat,
4: vagy viccesen, vagy nem tudom én, de hogy... Ez nyilván ebben a sorozatban is fölmerül, hogy ez most forgatás, vagy ez most filmművészet, vagy nem filmművészet, de ezzel igazából nem kezdenek úgy különösebben semmit. Szóval az a szerkezete, amit majd többször belebegtettem, hogy a pilot, az, tehát hogy mindegyik rész igazából egy karakternek a története. Viszi előre magát a nagy sztorit is, de alapvetően híres pornósztárok alakítják, vagy hát pornósztárokról szólnak az egyes részek, persze színészek alakítják a pornoksztárokat, és ott Michelle Wilde, és itt Monique Cuvée, és itt tovább. És hát az első, az ugye maga Kovi története, hogy ő hogyan kezdett el egyáltalán pornófilmeket forgatni, és szerintem az első dolog, amiben így beletörik a vicskája ennek a sorozatnak, az pontosabban az, hogy nagyon nehéz egy ilyen karaktert megfogni, mint amilyen a Kovi. Ugye alapvetően a pornóhoz azt kötjük, hogy ez egy ilyen, meg a legtöbb történet is, ami leleplező erővel bír, ugye arról szól, hogy emögött ilyen egészen borzalmas biznisz van, és hogy nem foglalkoznak az emberrel, meg kihasználják, meg akármi. Na már most a Kovi-ról azt lehetett hallani évtizedek óta, hogy amit csinál az pornó, de hogy ő egy nagyon rendes és kedves ember. Tehát róla soha nem olvastál botrányos dolgokat, nem voltak körülötte balhék, és hát ez a való életben nyilván rendkívül kényelmes, meg jó dolog egy ilyen emberrel forgatni, vagy egy ilyen ember körül lenni, de hát a filmen ez azért elég uncsi, hogyha valaki ennyire klassz, hogyha valaki ennyire gondol mindenre, nyilván ahogy majd megyünk előre, azért árnyalódik ez a dolog. No, és hát úgy van, hogy mindegyik rész egy-egy ilyen pornósztárnak az eredet története igazából, és hát ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar sorozatokban milyen szexjelenetek szoktak lenni, ebben ilyen elég explicit dolgok vannak, de ettől még nem lesz jó a sorozat. Tehát, hogy attól se lesz jó, hogy mondanak esetleg vicceseket, vagy ironikusak, vagy tényleg a legutolsó mikrofonos embert is az Örkény Színház egyik vezető színésze alakítja. Tehát úgy, ahogy mondjuk a korábbi ilyen RTL sorozatoknál ezt megszokhattuk, tényleg rendkívül jó színészek vannak, vannak benne, de én azt hiszem, hogy még mondjuk a királynál valószínűleg nagyon erősen megvolt az, hogy mit is akarnak elmesélni Zsámbó Jimmy történetének apropóján. Itt megelégedtek azzal, hogy majd ez valószínűleg elviszi a hátán, hogy egyáltalán, hogy erről szól, hogy a magyar pornóvilágról. Ez szerintem kevés ahhoz, hogy igazán érdekfeszítő legyen, mert míg mondjuk a második rész az azért dobott valamennyit az elsőn, azzal, hogy a karakterekről kezdett el szólni, mármint a pornosztárokról, de igazából már a harmadik, negyedik résznél már szerintem az is érződik, hogy ez is tud ilyen repetitív lenni, de kíváncsi vagyok, mert még nem vagyunk a végén, de arra aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor fogják majd az RTL-en így rendes on-air sugárzásba bemutatni.
3: Délelőtt.
4: Nem, hát, hogy amikorra nem a napszakot értettem, hanem vicceltem, hogy majd mikor jut el egyetlen odáig, de egyébként ja.
3: Röviden tudunk még beszélni Tom Hanks művészetéről, már ami a dokumentumfilmes művészetét és narrációját illeti a második világháborúval kapcsolatban.
4: Igen, ezt azért szerkesztettem be, mert úgy álltam neki megnézni az első két részt, ez a világháború Tom Hanks című history sorozata, hogy te is mondtad az előbb, hogy jaj, meg itt Tom Hanks, meg a világháború, meg nem olyan rég néztem végig egy elég jó spektrumos sorozatot, mondom most megint világháború, és hát az a helyzet, hogy tök jó, mármint, hogy izgalmas is. Nyilván Tom Hanks narrátorként van jelen, igazából meg az elején, meg így időnként megjelenik ilyen stúdió körülmények között, de alapvetően itt ugye nem ő a főszereplő, nagyon sok történész, sok vlogger, csomó ember megszólal, és hát nagyon sok archív felvételt is használnak, és nagyon alapos. Tehát azt hiszem, hogy az első három rész az igazából még a világháborút megelőző különböző történetekkel foglalkozunk, tehát azzal, hogy mi jutott odáig.
3: Itt is a szövetségesek nyernek?
4: Képzeld, igen, spoiler, viszont bár tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy igazából arról beszélnék, ami így a legjobban foglalkoztatott, amikor néztem, még nem láttam az egész sorozatot, de szerintem végig fogom nézni, hát az pedig az úgynevezett Kőszegi Ákos probléma. Hogy most már eljutottunk odáig, hogy...
3: Ez veszélyes.
4: Nem, igen, pontosan erre gondolok, hogy egy ideig még ment az, hogy az agymosó reklámokban, kormányzati hirdetésekben, fideszes hirdetésekben hallottam a hangját, meg elmentem a Víg Színházba, meg hallottam máshol szinkronizált, és egy ideig még nekem ment az, hogy nem jutott eszembe a propaganda a hangjáról, főként, hogy a Tom Hanks-et szinkronizálta, de most már eljutottunk odáig, hogy sajnos eszembe jut. Tehát nézem ezt a sorozatot, és eszembe jut, hogy az, aki most szinkronizálja itt Tom Hanks-et, mert ugye ebben az a bonyolult, vagy érzelmileg szerintem egy ilyen helyzetben, hogy mi mondjuk egy fikciós filmben ugye a Tom Hanks mutat egy akármilyen karaktert, nyilván a Kőszegi Ákos egyébként szerintem zseniális színész, tehát fantasztikusan szinkronizál. Nyilván ott megteremtődik egy karakter, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy kicsit eltold magadtól ezt a propaganda hasonlatot, tehát ott megtörténik azért szerintem könnyebben az átalakulás, míg itt tényleg csak a hangját hallod egy csomószor, amíg ugye mennek a felvételek, és hát ott a Kőszegi Ákos hangját hallod, nem a Tom Hanks-et látod közben, és ez szerintem azért probléma. De nem tudom, hogy ez majd elmúlik-e, tehát ugye azért most minden jel arra mutat, hogy viszonylag kevés ilyen propaganda üzenet lesz majd az életünkben, ahol a Kőszegi Ákos szólal meg. Szóval lehet, hogy majd ezen felül tudunk kerekedni egy idő után, de nekem ez egyre kevésbé megy. És azért én ezért eléggé szomorú vagyok, meg egy kicsit mérges is.
3: Hú, de bonyolult ez így.
4: Ugye?
3: Igen, mert nem is tudom, hogy belekezdik ebben, nem, nincs annyi idő, majd a következő
4: oldalon. De valamit még azért...
3: Böfögjek ide? Hát,
4: mondhatsz belőle.
3: Nem tudom, én szeretek egy idő után megbocsátani embereknek.

0: kedves hallgatók, nagyon okos gondolat, hogy a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megváltoztatja a jövőt.
1: Igen, igen. Hát csak közben meg tényleg az van, hogy szóval szerintem ez azért nagyon szomorú, mert isti-biszti, hogy én úgy álltam neki ezt a sorozatot nézni, hogy ez a problémám nem jutott eszembe. Nyilván
0: jó, mondjuk
1: tudtam,
0: azért
1: hogy
0: az
1: majd
0: isti-bisztiért bocsánatot kérek.
1: Szóval, igen. Esküszöm, hogy eszembe se jutott ez a dolog. Azt nyilván ösztönösen is tudtam, vagy hát sejtettem, hogy Kőszegi Ákos lesz a hangja Tom Hanksnek, de úgy kezdtem el nézni, hogy ez engem nem zavar, vagy nem gondoltam rá, hogy ez majd milyen hatással lesz rám. És amikor már nem tudom, negyedszerre, ötödszörre éreztem azt, miközben néztem, hogy eszembe jut az, hogy
0: ez veszélyes.
1: Igen, hogy ez veszélyes, meg akármi más, meg akármi, amiket mondott, most majdnem idéztem, de inkább nem. Szóval, hogy akkor igen, akkor így kicsit keserűvé válik az ember.
0: Jó, hogyha valakinek megvan az a képesség, hogy eltekintsen ettől egy kicsit erőteljesebben, mint ahogy te, akkor ettől függetlenül jó az a sorozat?
1: De ezt mondtam jó is az előbb, hogy tök
0: de
1: szuper.
0: De akkor szögezzük le még egyszer.
1: Meg hát meg
0: feliratosan is hozzáférhető.
1: Akár, egyébként nem. Azt hiszem, hogy sajnos nem, de hogy ezt talán mondtam az előbb, de most mondom még egyszer, hogy pont az ebben a számomra a fájdalmas, hogy nagyon jól csinálja Kőszegi Ákos még mindig. Tehát, hogy ő tényleg fantasztikusan jól szinkronizál.
0: Hát akkor legyen
1: akkor,
0: az.
1: Akkor legyen az, hogy nem vállal egy ilyeneket.
0: Örüljünk együtt.
1: De az
0: akkor,
1: a helyzet,
0: hogy nem kell hallgatni.
1: Hogy ő aztán tényleg mindent elvállalt, és akkor ezt tényleg hagyjuk is.
0: Ja, igen. A jövő hétről akarsz valamit mondani?
1: Annyit, mert ha már eszembe jutott, hogy mindjárt vége van, akkor kinyitottam a jövő hétnél, és jön az új Minyonok film, ugye szinte minden nyáron jön egy Minyonokhoz kapcsolható film, a Minyonok és Szörnyek című, és jön az új Álmodóvár film, aminek az a címe, hogy Keserű karácsony, de ez senkit ne tévesszen meg, mert hogy nem egy
0: nem
1: karácsonyi
0: lesz
1: történetről van szó, szóval abban az értelemben, hogy nem csinglingling meg ilyesmi, de hát karácsony az nyilván szerephez jut ebben a filmben. Meg lesz egy film, amit nagyon várok. Az a címe, hogy Meghívás, és Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton szerepel meg benne.
0: Olivia Wilde és Edward Norton előkerültek valahonnan?
1: Hát olyannyira, hogy az Olivia Wilde rendezte ezt a filmet.
0: Bepróbálkozott már rendezéssel.
1: Már volt neki, igen, két-három rendezése. És az állítólag ez a Meghívás című film, ez elég jól sikerült. Hát két pár találkozik egy este, és ott történnek dolgok.
0: Ezzel lesz tele a következő heti műsor.
1: Reméljük.
0: Köszönjük szépen a mai figyelmet, a filmszerelést hallottátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor pedig fönt lesz a Spotify-n. Isti-biszti.
1: Isti-biszti. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje, több kisebb benzinkút is zárva lesz holnap. Azonosították az első ebolás fertőzést Európában. Fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fokot is mérhetünk, alig mozdul majd a levegő és csapadékra sem számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Átlagosan több mint 13 hónap a munkakeresés ideje, a KSH adatai szerint májusban 4,3%-on stagnált a munkanélküliségi ráta. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer. Szélerőmű pályázatot ír ki a kormány augusztus 31-én, a tervezetet azonban július közepén már társadalmi egyeztetésre bocsátják. A projekthez fejleszteni kell az energiahálózatot is, erre 1,5 milliárd eurót fordít a kormány EU-s támogatással. A terv az, hogy 2030-ig a jelenlegi több mint 10-szeresére növeljék a szélenergia kapacitást. Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, az ügyészség később dönt, hogy indítványozza-e Hidvégi József letartóztatását. Az eljárás különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indult. Több kisebb benzinkút is zárva lesz pénteken. A Független Benzinkutak Szövetsége egész napos tiltakozást szervez, mert egyrészt a védett hatósági árak miatti veszteségeik elviselhetetlen méretűekre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Most hétvégén is fennakadás várható a 2-es metró vonalán. Vasárnap délelőtt az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között pályakarbantartást végeznek. Így a metró csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között szállít utasokat, az érintett szakaszon pedig bótlóbuszok járnak. A rekord alacsony vízállás miatt intézkedési tervet dolgoztak ki a szakemberek a Velencei tó halállományának megóvására. A Horgász Szövetség a tó legmélyebb részein levegőztető berendezéseket helyezett üzembe. Ha a helyzet tovább romlik, akár mentő halászatra is szükség lehet. Az agárdi vízmércén mindössze 52 cm a vízállás, ami új negatív rekordnak számít. Azonosították az első ebolás fertőzést Európában. A beteg egy orvos, aki az ebola járvánnyal sújtott, Kongói Demokratikus Köztársaságból tért haza Franciaországba, és pozitív tesztet produkált. Kemenesi Gábor virológus szerint nem kell azon aggódnunk, hogy Európában elterjed-e a vírus, inkább a járvánnyal érintett afrikai országok megsegítésére kellene fókuszálnunk. Fél évre leáll a termelés Moszkva egyik legfontosabb olajfinomítójában. Az elmúlt hetekben több ukrán dróntámadás is érte az üzemet, és súlyos károk keletkeztek, írja a Reuters. Ezzel tovább súlyosbodhat az országos üzemanyag hiány.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabbi melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: Szóval, van ez a titkos írás dolog, ami attól, hogy titkos, már is nagyon izgalmassá válik. Többfajta titkos írás létezik. Van, amikor az írás maga nem is annyira titkos, csak el van rejtve a szöveg. Mondok két egyszerű trükköt, amivel titkos írást tudsz csinálni otthon. Az egyik pofon egyszerű megoldás, amikor két papírt egymásra raksz, aztán a felső papírra ráírod, amit akarsz, de az alatta lévő papírt adod oda annak, akinek a titkos írás számít. A címzetnek nincs más dolga, csak egy 3B-s ceruzával végig satírozza a papírlapot. Ott, ahol a toll benyomódott íráskor, meg fog jelenni a szöveg.
4: Gyűha!
3: A másik házi titkosírási módszer a citromlével vagy pitypank tejével írod meg a leveledet, aztán megszárítod, a papírt postázod, és ennél a titkosírásnál a kódkulcs a következőképp működik. Az üres papírlapot tartsd a gyertya fölé, és azt fogod látni, hogy a citromozott rész sötétebbre barnul, mint a sima papír, vagyis a szöveg ismét olvashatóvá válik. Ez olyan Richelieu bíboros féle megoldás, és többnyire azt szokták ráírni, hogy a király elárult minket, vagy hogy áruljuk el a királyt mi. Mondanom se kell, a titkos írás is igen komoly tudománnyá vált, ennek megfelelően telerakták latin nevekkel, ahogy azt a felnőttektől megszokhattuk. Tulajdonképpen, aminek nincs latin neve, az áltudományos és komolytalan. Ezért hangzik hitelesebbnek a pofára esikus felzabálikus, mint a préri farkas. Na szóval, ennek a titkos írás módnak a tudományos neve steganográfia, és azt jelenti, hogy rejtett írás. Évezredek óta művelik ezt az emberek. A régi görögök például azt csinálták, hogy leborotválták a küldönc haját, ráírták a titkos üzenetet a küldönc fejbőrére, aztán vártak, amíg megnő a haja. Nem egy kapkodós megoldás, az igaz, de a görögök amúgy is ráérősek. Csak arra kellett nagyon figyelni, hogy a küldönc addig nem mosson hajat, míg a címzett le nem borotválja újra a haját, és el nem olvassa a fejét. Mármint a küldöncek. Ennél lényegesen biztosabb, egyúttal lényegesen undorítóbb megoldás volt a kínai, mikor is sejemre írták a szöveget, az egész sejmet beviaszozták, végül a küldönc ezt lenyelte. Szóval, vannak elképzeléseim arról, hogy miként lehet hozzájutni egy ilyen titkos üzenethez, de nem akarom elolvasni. Na de, minden más, ami a kriptográfiában felelhető, az már kőkemény matematika, ahol a lakossági kreativitásnak már nem sok szerep jut. Helyette a logika, a matek, az algoritmusok és a véletlenszerűség határozzák meg a titkos írás módszerét.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Kriptográfia. Elsőre könnyen rávághatnánk, hogy a kriptográfia nem más, mint a sírfelirat készítés. De nem. A kriptográfia valódi jelentése a titkos írás, vagyis annak tudományos módszertana. A titkos írások több irányzattal rendelkeznek, a szövegrejtés, a behelyettesítés, az átrendezés, a kódkeverés és a szöveg vagy jelentés kódolás. A titkos írás módszere az írástudás után 2 nappal jött létre. Az orvosi receptírás nem kriptográfia, az macskakaparás.

0: teljesen más dimenzió. Ha szól a Zsebrádió.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Nyilván mindenki tudja, hogy a világon a legmenőbb Vilmos, Tell Vilmos volt. Tell Vilmos, Svájc nemzeti hőse, nagyfigyi, tök kitalált személy. Sose volt, van róla opera, dráma, könyv, film, mindenféle képek. Minden, de nem volt tisztára olyan, mint az angoloknál az Arthur király. Az se volt, de van, mert lett. Na, meg kell, hogy mondjam, hogy minden svájciakat érintő tiszteletem ellenére Tell Vilmos szerintem egy igen trehány, igen felelőtlen és rendkívüli módon elítélendő felnőtt volt. Már ugye, ha lett volna, mert nem volt. Tehát így nincs baj. A legendája, tehát elvileg a története, szerint az történt, hogy Tell Vilmos egy nagyon menő íjász volt. Már megint ezek az íjak, ugye? Ezekből csak a baj van. És összeveszett valami nagy menő arccal, addig puposkodtak egymással, hogy a nagy menő arc azt mondta, hogy vagy a fia, vagy a vakmerőség. Tehát Tell Vilmos tegyen a fia fejére egy almát, és ha olyan menő íjász, lője le a fia fejéről az almát. Képzeljétek el, hogy apukátok összeveszik a munkahelyen a főnökével, a főnöke meg azt mondja, rendben van, misikém, lépjünk túl a dolgon, ha lelősz a gyerek fejéről egy számszeríjjal egy almát. Annak ellenére, hogy a történet, mint már mondtam, nem igaz, de van, szóval a történetben Tell Vilmos lelövi a nyíllal a fia fejéről az almát dolgot, ezt én egy rendkívül nagy marhaságnak tartom, ugyanis egyetlen apuka sem kockáztathatja a gyermeke testi épségét és egészségét azzal, hogy nyíllal lövöldöz a fejére. Képzeljétek, hogy lenne egy történet, amikor valaki bejön a suliba, és mondják, szevasz, Peti, mit csináltatok otthon? Hát, apukám nyilazgatott az arcomra.
3: Megáll az eszem!
2: Ha biztosak akartok lenni abban, hogy ma este sokáig maradhattok fenn, és finomságokkal és csemegékkel nézhettek valami jó mesefilmet, álljatok apukátok elé, és kérdezzétek meg, nyíltan és egyenesen. Te mondd, papa, ha lenne valami problémád, mondjuk a főnököd és közted, és el akarnád simítani, a cserébe lelőnél egy almát a fejemről nyillal? Hm? Apukátok rövid, zavart csend után bele fog egyezni a mai esti mozizásba. Tuti recept.

0: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
1: Mielőtt nagyon összetudományozzuk magunkat, gondoljuk végig, mi is az a titkosírás. A titkosírás nem más, mint egy olyan szöveg, amit egy kódot nem ismerő ember nem tud elolvasni. Tehát, ha találsz egy olyan cetlit, amire az van írva, hogy Ta et glas van, az lényegében titkosírás, mert nem ismered a kódot, pedig csak az van odaírva norvégul, hogy kérek egy pohár vizet. Jelen esetben a kód a norvég nyelv. Erre az egyszerű trükkre az amerikai hadsereg is rájött, ezért aztán előszeretettel alkalmaztak a háborúik során olyan katonákat, akik kevesek által ismert nyelvet beszéltek. A II. Világháborúban az ázsiai hadszíntére például navahó indiánokat osztottak be híradós katonán. Úgy hívták magukat, hogy kódbeszélők, és az volt a dolguk, hogy az angolul kiadott utasításokat a navahó nyelven továbbítsák a többi katonai egységhez. A japánok számára az angol nyelv megértése nem okozott nehézséget. Na de a navahó, az már igazán kínai volt nekik. Főleg, hogy az indiánok a katonai kifejezések helyett más szavakat használtak, vagyis a kódon belül további kódot használtak. Így aztán a kézigránát krumpli volt, a tank teknős béka, a bombázó terhes repülő, a géppuska varrógép. Adolf Hitler meg balonfehér ember. A japánok soha nem jöttek rá, hogy miről beszélnek a navahó indiánok a csatatéren.
2: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
3: húzza. Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Indián. Bár az indián nem egy konkrét foglalkozás, mégis sokan szeretnének indiánok lenni, illetve sokan éltek abból, hogy indiánnak adták ki magukat. A legismertebb indián szeretett volna lenni ember Cseh Tamás, aki valójában egy bakástéri srác volt, de mégis szervezett egy indián törzset, akikkel rendszeresen indiánoskodott. Mivel ezt évtizedeken keresztül művelte, öregkorára egészen megindiánosodott. A legismertebb nem indián, indián Gojko Mitics, aki eredetileg szerb partizán kisfiú volt, de annyira jó indián lett belőle, hogy a Karl May fesztiválon mind a mai napig ő alakítja Winnetout. Az igazi indiánok Észak- és Dél-Amerikában éltek, és 12 000 évvel ezelőtt vándoroltak be Eurázsiából, amikor még Amerika és Eurázsia összeért. Lehet, hogy eredetileg vissza akartak menni, de már nem tudtak, mert a két földrész összeköttetése megszakadt. Csak akkor legyél indián, ha picit kreol a bőröd, ha szerinted nem ciki mokaszínben járni,

0: Ez a gyík bitcoin már megint esik.
1: A zsebiből már biztos ismeritek a marketing kifejezést. Ez arról szól, hogy a különböző cégek különböző termékeiket hogyan adják el nekünk. Mindegyik kitalál mindenféle trükköt, hogy te, a vásárló, azt mindenképp meg akard venni. Mert ő abból él, hogy nagyon sokat elad valamiből. Mostanában a legnépszerűbb ilyen dolog, amiből legalábbis az én kisfiaim is minden áron a lehető legtöbbet meg szeretnék szerezni, az a, nem hallom, focis kártya! Hát persze, a focis kártya. A focis kártyából nem elég egy darab. A focis kártyából az összes csapat összes játékosa kell, ugye? És mint tudjuk, iszonyatosan sok futballcsapat van a világon. De a focis kártyagyártó cégek nem egyenként árulják a kártyákat, hanem csomagban. Árulnak hozzá albumot is, hogy be lehessen őket pakolni. De ha megveszed a csomagot, akkor azt veszed észre, hogy mindegyik csomagban van egy nagyon értékes játékos, és van 6 vagy 7 teljesen érdektelen. Ráadásul Neymarból már legalább 12 van. Ezért cserélgetni kell őket. De egy-két különleges játékost nagyon nehéz megszerezni, tehát arra vágyik a vásárló, vagyis te, hogy menjünk be a közértbe, mert vásárolni kell. De lehet, hogy elég, ha csak egy kiflit veszünk, de ha már ott vagyunk, akkor papa, vegyél focis kártyát! Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a focis kártyamánia előtt egyáltalán nem akartatok eljönni velünk vásárolni. Na ez a marketing, meg a promóció.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Promóció. A vásárlás elősegítése. Minden olyan tevékenység, amit egy kereskedő, vállalkozás vagy szervezet annak érdekében végez, hogy növelje termékeinek, szolgáltatásainak hírét, az irántuk megnyilvánuló keresletet, és ezzel elősegítse az eladások növelését. Például a vásárlási akció, ami általában vásárlói kedvezmény, amit egy kereskedő vagy szolgáltató ad a vásárlóinak, ügyfeleinek. Promóciós anyag lehet a szórólap, reklám, amelynek célja, hogy növelje a termékek, szolgáltatások hírét, amellyel a kereslet is növekszik, és ez kihat az eladások számára is.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
4: Chanson.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
4: Chanson.
3: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: A chanson alapvetően egy blues. Csak itt nem egy csúnya férfi szomorú, hanem egy nő.
3: 2.
4: Fontos, hogy a nőn fura zsapka legyen, ami eltereli a hallgatók figyelmét arról, hogy egyáltalán nincs hangja.
3: 3.
4: A chanson nem tárja fel az ok-okozati összefüggést, hogy miért szomorú a hölgy, inkább narcisztikusan mélabús.
3: 4.
4: Ha az előző nem lett volna egyértelmű, a bluesban megmondják, hogy ki a hülye.
3: 5.
4: Ha chansonban Alain Delon is dünnyög, az a non plus.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
5: Etika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: para descer na tio. Do barango já brádio.
1: A banja, maharadja, halandja.
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
3: Krikszkraksz. A krikszkraksz tényleg úgy hangzik, mint a logopédus Nóra néni egyik nyelvtörője, vagy mint egy amerikai metalbanda frontemberének neve. Na mindegy. Elárulom, a krikszkraksz már hangzásában is jól jelzi jelentését. Tök olvashatatlan írás, irka-firka, ákombákom. Az ősrégi ékírást és a hieroglifákat is krikszkrakszoknak gondolták a tudósok, még meg nem fejtették az egyes jeleket, szimbólumokat. Bár mivel a hieroglifa egy rajzos szimbólum, eredeti alakjában mindig konkrét tárgyat, élőlényt jelöl, így azért azok hiába tűntek egy fokkal értelmezhetőbbnek, mint az ékírás, a tudósok a mai napig elbíbelődnek velük, és egy csomóról fogalmuk sincs, hogy mit jelentenek. A krikszkraksz szó eredete német, amely eredetileg így hangzik, kribszkrabz, vagyis zagyvaság. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: És ha most valaki azt hiszi, hogy mindent tud már a titkosírásról, akkor elárulok egy titkot. Csak most jön a java. Ugyanis a heringek is használnak egy titkosított kommunikációs rendszer, a fingást. És most légy szíves, senki ne nevessen, mert ez tudományos. Na szóval, egy Dennis Higgins nevű kanadai vízi akusztikai kutató felfigyelt arra, hogy ezek a halak fura hangokat adnak ki. Rövid megfigyelés után kiderült, hogy a fura hang az egy halfing. Pontosabban több halfing. És ezzel a halfinggal beszélgetnek a heringek. Kicsit úgy, ahogy a Kurt Vonnegut regényben az a földön kívüli élőlény, aki finggal és steptánccal próbálta elmondani a földlakónak, hogy lángokban áll a háza teteje. Ez viszont igaz, a heringek tényleg beszélgetnek, és tényleg finggal beszélgetnek. Tudományos körökben ilyenkor az szokott lenni, hogyha valaki felfedez valamit, akkor gyorsan alakul egy tudományos kutatócsoport, mert többen is szeretnének a felfedezéshez kötni a nevüket. Ennek a kutatócsoportnak az lett a neve, hogy púzás, azaz periódikusan úszóhólyagokból záróizmon átbocsájtott sípolás. És tudományosan és hitelt érdemlően megállapították, hogy a halak bizony finganak. Sőt, mi több, a fingukkal beszélgetnek. Csak még egyelőre nem tudják, hogy mit jelent ez a különböző hosszúságú és ritmusú buborékmorze. Szóval ez még valójában jelenleg titkosírás. Egy nagyon ravasz és egy nagyon jól álcázott titkosírás. Csak a heringek tudják, hogy mit púznak, mi nem.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Régi ilyen könyvformátumú személyi igazolványok kivezetéséről fogunk beszélgetni dr. Vargadam Andrával, ügyvéddel, bankszakjogász, adótanácsadóval, volt országgyűlési képviselővel. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
5: Kinek fájt ez a pár darab személyi igazolvány? Mert ebből nincs sok, ugye majd kitérünk rá, hogy jellemzően sajnos nagyon idős embereknél lapulnak ezek.
6: Igen.
5: Miért van útba ez a pár régi okmány?
6: Nagyon érdekes egyébként, mert 2019-ben az Európai Unió hozott egy rendeletet arról, hogy milyen módon kellene a jövőben a személyeket az azonosító igazolványokkal igazolni, azoknak az igazolványoknak milyen olyan adottsággal kell rendelkezniük, hogy azokat ne lehessen hamisítani. Tehát itt ez a direktíva gyakorlatilag egy okmány biztonságról szól. Nem arról szól elsősorban, hogy az emberek csak ezzel igazolhatják magukat, ilyen nincs benne. Csak az van, hogy a rendelet hatályba lépése után készített személyazonosító eszközöknek milyen biztonsági tulajdonságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy azok valóban, azokat ne lehessen visszaélni, azokat ne lehessen hamisítani, azok tényleg annak a személynek a biztonságát, vagy személyazonosságát mutatják, akiről azt kiállították. Tehát igazából megint túlestünk a ló túloldalára, mert egy okmány biztonsági rendeletet értelmezett úgy, hogy akkor azok a régi igazolványok, amelyek ezeknek az idős embereknek megvan, érvényét veszítse, és nekik, mindannyiuknak igénybe kelljen ezt a tortúrát venni, hogy róluk ilyenfajta biztonságos okmányt állítsanak ki.
7: Tehát ez azt jelenti, hogy ezt csak személyesen lehet megtenni a kormányablakba különböző okok miatt, ami eléggé bonyolult. Nem tudom, hogy ki az, aki már idős rokonnal valamilyen, akármilyen ügyben mondjuk bíróságra, vagy közjegyzőhöz, vagy kormányablakhoz el kellett, hogy menjen. Hát ez nem egy egyszerű sztori.
5: De nem akármikor, ráadásul itt ez az augusztus elsőjei határidő.
7: Ráadásul.
5: Lehetőleg méretes hőhullámok és tumultusok közepette lehet intézkedni.
6: Én túl vagyok rajta, tehát én az apukámmal ezen a tortúrán túl vagyok.
5: Na, akkor van a tapasztalatok.
6: Kórházból hoztam ki, hát persze, kórházból hoztam ki 5 hónap után, és mondtam neki, hogy drágám, most legalább úton vagyunk, akkor használjuk ki azt, hogy most menjünk az első kormányalakba. Igen, lendületből menjünk be, mert hogy neki ilyen újra otthonról egy nagyon nehezen mozgó embert elhozni, tehát én láttam ezt a tortúrát, és azt képzeljék el, hogy ebben a direktívában le van írva, hogyha az adatgyűjtés az érintett személy személyes adottságai miatt nehézkes, problémás, úgy kell megoldani ezeknek az okmányoknak esetleges cseréjét, hogy az emberi méltóságot ne sértsék. Bele van írva. Tehát az számomra az egészen meglepő, hogy amikor a belső, tehát a mi nemzeti szabályunkat hozták erről, akkor egyáltalán nem követte ez a belső szabály az uniós rendeletben leírt feltételrendszer. Ráadásul, amit hangsúlyoznom kell, ez a direktíva nem a személyek azonosításáról szóló rendelkezés, hanem az azonosításra szolgáló okmányok biztonságáról szóló rendelkezés. Tehát ez egy eszközbiztonsági rendelkezés, és nem a személyek azonosítására alkalmas okiratokról szóló rendelkezés.
7: De akkor mit lehet ezzel csinálni? Tehát, hogy úgy tűnik, erről nem vesz tudomást a rendszer, nevezzük így, és le fognak járni ezek az okmányok. Ha pedig lejártak az okmányok, akkor jön egy elképesztő gond, cunami, kezdve azzal, hogy a legrosszabb esetben mondjuk még el sem lehet temetni az elhunytat.
6: Hát nem olyan egyszerű egyébként. Sajnos a családomban az elmúlt hetekben ezt is megértem, mert az egyik családtagunk elhunyt, idős, neki is ilyen okmánya volt, és nem találtuk az okmányát. Aha. Valahova elkeverte a házon belül.
5: Hát most
6: elképesztő. Az, hogy rendőrt kellett hívni, azt, hogy nem tudnak kiállítani halotti anyagtörvényi kivonatot. Eltemetni muszáj egyébként, mert ez egészségbiztonság.

0: De ami számomra megdöbbentő volt, az az, hogy 2020-ban meghozzák ezt a jogszabályt. 2020-ban, a decemberben, már most a belső jogszabályunkat, 2020 decemberben valóban COVID közepén volt. De hogy a COVID elmúltával a belügyminisztériumban nem volt egyetlen ügyintéző sem, aki azt javasolná a vezetőknek, hogy találjanak ki valami olyan rendszert, hogy a rendszer menjen a polgárokhoz. Hát ők tudják jól, hogy hány embernek van régi igazolvány, hát ott vannak ezek a nyilvántartási számok, digitálisan beüti ugye a számítógépbe, és kiadják az összes embert, akinek ilyen van, és szépen, levél útján el kellett volna kezdeni mindenkit évekkel ezelőtt tájékoztatni arról, hogy várható ilyen komoly változás, és igen, hogy ő maga az érintett számoljon be arról, hogy ő el tudna menni, tud-e új lenyomatot adni. Hát ez az új lenyomat, ez önmagában az őrület, mert ez még a biológia tankönyvekben is benne van, de legkésőbb az orvosi egyetemen tanítják, hogy kérem szépen egy idő után a kopás és a bőrnek a rugalmatlansága miatt eltűnnek az új lenyomat.
1: Igen. Hát, pont írt egy kedves hallgatónk, hogy neki nincs is egyébként, és ő nem idős még, úgyhogy ez is ott van, ráadásul...
2: És akkor a pótlásához, hogyha nincs, ugye a anyakönyvi kivonat kell, ami aztán megint egy rejtély hosszú évtizedek
0: jaj,
2: után...
0: Hát a születési anyakönyvi kivonat, igen, meg azért kell, mert egy csomó ilyen régi igazolványban hibásan írták be annak idején. Pontosan. Nagyon sokféle adatot.
1: Akár a nevet is, be. Így van.
0: Igen, ha hiányzik egy vesző, csak például mondjuk a születési város úgy van leírva, hogy veszős betű van, és az hiányzik. Az én apukámnál például a 9. kerületben született, és 11. kerület volt beírva. Tehát mondta az ügyintéző, egyébként egy tényleg nagyon, nagyon helyes teremtéssel találkoztunk, hogy minden második igazolványban valamilyen adat rossz, és akkor most ezek a 80-90 éves embereknek már az eredeti anyakönyvi kivonata nincs is meg. A hát nagy részének nincs is meg. Tehát annak idején, a háború után, amikor elkezdték az igazolványokat mondjuk egy 14 éves gyermeknek kiállítani, akkor mindenféle adatból következtettek arra, hogy igen, ő, és akkor kapott egy személyi igazolványt, és azoknak az adatai futnak tovább. És amikor digitalizálták digitalizálták a személy és lakcím nyilvántartó rendszert. Tehát ugye egy rendszerbe tettek be minden polgár. A digitalizációkor kiindultak régi, megtalált, levéltárakban megtalált anyakönyvi kivonatokból. És amikor a digitalizálás után ment az illető személyigazolványért, akkor derült ki, hogy neki nem egy, hanem kettő vagy három neve van. Igen. Vagy eddig úgy tudtam, hogy két neve van, de most már csak egy neve van.
2: Igen, mert a kiskönyvben én is így jártam, mert három nevem van, de tudtam kettőt használni az okmányokban, ugyanis aláhúzták
1: amelyiket használod.
2: Egyszer nem húzták alá, és azóta minden nevemet be kell vésnem a hivatalos.
1: Nagyon sok probléma van, és nem tudunk mindenbe belemenni, például az idősek otthonában élő, teljesen egyedülállók, akik 90 év körüli, 80 év körüliek, akinek nincs is rokonuk egyáltalán, ők is vakarják a fejüket szegények, hogy ha tudják.
2: De
1: hogy
2: ennyire praktikus lenne, oda is kimenne valaki valami mozgó
1: eszköz. Mit lehetne tenni?
0: Nem, ők szervezik. Jelezte nekem rengeteg idős otthonvezető, hogy ők már hónapok óta szervezik a kormányablakokkal, kormányhivatalokkal, és oda kimenek. Ők azért aránylag szerencsésebb helyzetben vannak, de azért azt tudom még mondani, hogy rengeteg idős ember nem tud ám írni. Hát mert nincs olyan szellemi állapotban. Ja, hát egy állandó fekvőbeteg hogy fogja aláírni, és aláírás nélkül lehetetlen ezt az adatot felvenni. Tehát azért mondom, hogy annyi buktatója van, és nem véletlen találta ki annak idején a jogalkotó, hogy bizonyos kor fölött határidő nélküli személyigazolványokat adjanak ki. Most képzeljék el azt a helyzetet, hogy idős az ember, és határidős okmánya van, de ő már nem fogja föl, persze, hogy neki határidős okmánya van, és saját magától nem indul el sehova sem azt meghosszabbítani. És mondjuk szegény meghal, és már lejárt az igazolványa. Onnantól kezdve halott embernek nem lehet igazolványt kiállítani. Egy óriási torzula az,
2: igen,
0: hogy őt elnásoltam, hogy hát azért voltak annak idején, az még a szocialista rendszerben volt egyébként, egy pár embernek esze, hogy bizonyos kor fölött ne járassák le az igazolványokat, mert nem fogják föl az érintettek, hogy nekik határidős igazolványuk van.
2: Adra,

0: Ott az időnk sajnos erre ennyi jutott, de nagyon jó, hogy felhívtuk a figyelmet, és bízunk benne,
1: hogy történik valami.
0: Hogy történik valami, így is van.
2: Valaminek történnie kell, éppen az új kormánynak valamit csinálni kell, mert nem is bírják a hivatalok augusztus 3-i határidőt, nem fogják tudni az emberek betartani.
0: Világos. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
2: Köszönjük,
0: hogy
2: felhívtuk a figyelmet. Szép napot kívánok mindenkinek. Szép napot mindenkinek.
0: Dr. Varga Dam Andrea, ügyvéd, bank, szakjogászadó, tanácsadó volt a beszélgető partnerünk, volt országgyűlési képviselő.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
0: Uh-huh, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
0: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
0: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
8: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak.
9: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
10: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e, Dürer kert, George Mihály.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
9: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban tart a műszaki mentés a Szentendrei úton befelé a Monostori út előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton kifelé a Timót utcánál. Lassú a haladás a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton szakaszonként mindkét irányban, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert javítják a vízvezetéket. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. Farkas Renát, a BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Letartóztatták Bózs Balást, az NKA volt alelnökét. Óriás téget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát. Tovább fokozódik a kánikula, ma 35, holnap 38 fok is lehet, alig mozdul majd a levegő, és csapadék sem várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Letartóztatták Bózs Balást, az NKA volt alelnökét. A korábbi óbudai polgármestert és még 5 embert kedden vették őrizetbe a választás előtt kiszort pályázati pénzek ügyében. Bózs Balás politikai és törvénytelen döntésnek nevezte a történteket, úgy fogalmazott, soha semmilyen bűncselekményt nem követtem el, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap azt írta, a botrányban érintett szereplők a Cosa Nostra tolvaj nyelvéhez hűen, a pályázatot csak úszóversenyként, a számukra kedves indulókat pedig úszóként emlegették. Újra működik a hűtőrendszer az Országos Onkológiai Intézet műtőiben, így ma ismét elindulhattak a tervezett beavatkozások. A veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban is helyreállt a klíma, amely május 23-án hibásodott meg. Közben országszerte több mint 20 kórház jelezte klímaberendezéseinek meghibásodását. A javítások a kormány által erre a célra elkülönített 3,6 milliárd forintos keretből zajlanak. Lelassult a budapesti panellakások eladása, az értékesítési idő egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. Áll a Dunahaus elemzésében, a kereslet súlypontja a belső befektetői kerületekből a nagyobb alapterületű beköltözhető lakások felé tolódott, ez a fajta vásárlás pedig természeténél fogva több időt vesz igénybe. Kezdődik a dinnye szezon, a fólia alatt termett hazai gyümölcsök már a héten, a szabadföldiek július elejétől jelenhetnek meg a kereskedők pultjain. A termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz a dinnye. Magyarországon az egyfőre jutó fogyasztás görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből másfél kilogramm. Óriási téget építenek az idei Balaton átúszáshoz. Magát a versenyt nem veszélyezteti az alacsony vízállás, de a résztvevők felszerelését szállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a Réfülöpi partot. Nekik alakítanak ki egy szerkezetet, hogy biztonsággal tudjanak kikötni. A szervezők közölték azt is, a sekélyvízű beérési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátra levő 4 hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik. Súlyos földrengések rázták meg Venezuelát, néhány másodpercnyi különbséggel 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földmozgást mértek a fővárosban, Caracasban. Súlyos károk keletkeztek, a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a romok között. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint a halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer között lehet. Rendkívüli állapotot hirdettek, felfüggesztették a vonat és metróforgalmat, bezártak az iskolák, megszakadt az üzemanyagellátás, és leállt a nemzetközi repülőtér is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Ma 35 fok körül alakul a hőmérséklet, holnap még jobban rákapcsol a forróság. A 14-21 fokos hajnali órákat követően napközben már 33-38 fokos forróságban lesz részünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
16: Ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin, és az előző adásban már elkezdtük a nagy korrupciós botrányoknak az áttekintését, egészen a 90-es évekig visszamentünk, és eljutottunk a 2010-es évig, és azokig a botrányokig, amik már a Fidesz kormányhoz köthetőek. De közben arról gondoltam, hogy jó pár olyan dolog van, amit tényleg nehezen tudunk számszerűsíteni, és közben történtek, például egy csomó ilyen, hogy számlagyárak, akkor az ilyen piramisjáték botrányok, amik igazából nem politikai szereplőkhöz köthetők, hanem azért komoly károkat okoztak, úgyhogy magánembereket, cégeket károsítottak meg.
17: Igen, ezeket az ilyen brókermarcsiszerűségeket, ezeket nem akartam belevenni, mert nyilván ez is erodálta az emberek hitét, és ez is a korrupció műfajához tartozik, de hogy én csak azokat akartam itt végigvenni, amiknek konkrétan pártkötődése van, és azért a számlagyárak azok nem annyira, az ilyen brókermarcsik, ezeknek nem nagyon volt annyira pártkötődése.
16: Hát még a tribuszerné se futott ide be?
17: Igazad van, hogy ezek is igazából a hétköznapi emberekben, hogy mondjam, azt az érzetet erősítették, hogy itt ebben az országban mérhetetlen korrupció van. Csak hát ugye azt gondoltam, hogy a műsor kereteit túl szétfeszíteni, hogyha még ezeket is belevennék, mert bőven van politikai jellegű is. Most jön a java, mert ugye most fogunk a Fidesz érához elérkezni.
16: Oké, nézzük akkor.
17: Hát az első, az ugye 2011-hez kötődik, amikor ez a közgép sztori megjelenik a nyilvánosságban. Ugye volt egy Simicska Lajos nevű ember, akiről senki nem tudta, hogy az kicsoda. Egy ilyen mítikus alak volt. Egy ideig arra emlékszem, hogy a sajtónak nem is volt róla fotója. Egyszer valaki véletlenül elkapott róla egy felvételt, ahol valamilyen balatoni kikötőben ott cigizget, és akkor évekig ez az egy fotó körözgetett a Simicskáról, mert más nyilvános fotó nem is volt róla, és akkor itt szépen lassan elkezdték az újságírók feltárni, hogy hát ez ugye Orbán Viktornak volt a szobatársa, a Bibó kollégiumban, utána pedig ugye a pénztárosa volt a Fidesznek, ha jól emlékszem, még a székházügyben is volt szerepe a Simicskának annak idején, és akkor ugye az összes ilyen régi sztori előjött a Fidesszel kapcsolatban, ugye itt az a Kaja Ibrahim, meg Josip Tóth, ha ezekre emlékeznek a kedves nézők, hogy egyszer csak ilyen mindenfajta összegek eltűntek ilyen bizarr embereknek a tulajdonában, akik hát ilyen törökök voltak, meg nem tudom, milyen török hajléktalan vagy valami, és akkor
16: igen,
17: így...
16: Igen, azt jó, hogy mondtad, hogy hajléktalan, jó, hogy kimondtad, ugyanis egy bevett gyakorlat volt már akkor, hogy különböző ilyen szerencsétlen emberekre, lakcímkártyával sem rendelkező, meg gyakorlatilag vagyonnal sem rendelkező emberekre irattak rá cégeket, és ennek a mintájára épült ki ez a Josip Tóthos, Kaja Ibrahimos történet.
17: És akkor ugye kiderült, hogy hát itt a Fidesz végig mindvégig voltak ilyen pártfinanszírozási és ilyen szatellit cég ügyek. Volt egy Várhegyi Attila nevű szolnoki ember, ilyen Fidesz politikus, akit börtönbe is került, de Simicska az mindvégig így a radar alatt volt. Miközben azért ő az oly volt az, aki építgette a Fidesznek a hátországát, ellenzékben is, kormányon is, de hogy senki nem nagyon tudta, hogy ez az ember így létezik, meg így nem figyeltek rá. És akkor egyszer csak, ugye neki volt ez a Közgép nevű vállalata, ami elkezdett így mindenfajta tendert megnyerni. Ugye azoknak mondom, akik ilyenkor később ébredtek még politikailag és túl fiatalok, hogy hát úgy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy Mészáros Lőrincet, csak neki volt agya. Tehát, hogy egy ilyen okos Mészáros Lőrinc volt, nagyon-nagyon okos ember ez a Simicska, tehát, hogy abban meglehetősen nagy konszenzus van, hogy ő egy kifejezetten intelligens ember volt, és akkor így megszervezett egy ilyen nagyon bonyolult cég szatellit hálót így a Fidesz környékén, és azzal kezdett el a közéletben így a fókuszba kerülni, hogy ez a Közgép, ez túlságosan látványos volt, és mindenfajta építéseket ők kaptak meg. Ugye itt volt ez a Margit híd építésének a története, különböző autópálya építések, stb. És akkor egyszer csak így a tényfeltáró újságírók feltérképezték, hogy ilyen több száz milliárd forintos nagyságrendben ez a Simicska nyeri gyakorlatilag a megspékelt tendereket, mert itt ugye nem volt valódi érdemi pályáztatás. Az igazi építő akkor is a Strabag volt, tehát hogy tegyük hozzá, hogy a Közgépnek elég limitált kapacitása volt, valamit ők is építettek. Ugye emlékeznek arra talán a kedves nézők, amikor a LMP-sek oda mentek a telephelyére a Közgépnek, és akkor ott így oda kötötték magukat a Közgéphez, és akkor ott lehetett látni, hogy valami kapacitása van a Közgépnek, de valójában akkor is a Strabag épített egy csomó mindent, csak ugye közben volt ékelve a Közgép, mint egy ilyen sápot szedő vállalkozás, és amikor ugye később kiesik a Pixisből Simicska, ez a híres O1G nap, akkor meg ugye összeomlik a Simicskának a vállalkozása, tehát hogy ahogyan gyorsan ő oligarchává vált, olyan gyorsan alá is hullott, amikor Orbán Viktor úgy érezte, hogy fenyegeti a hatalmát, mert elkezdte az embereit berakni a kormányba. Ugye volt ez a híres Németh Lászlóné nevű ilyen minisztere az Orbán kormánynak, akiről az újságírók se tudták éveken keresztül, hogy mi a keresztneve, ezért csak Laci néninek nevezték hosszú időn keresztül, mert hogy gyakorlatilag nem lehetett kideríteni, aztán kiderült azt hiszem, hogy Zsuzsa, de hogy ő volt az, aki így a Simicska embere volt a kormányban, és akkor ott osztogatta a pénzeket, és hát ugye akkor egy ilyen nagyon gyors felfutása, meg egy nagyon gyors bukása volt a Simicskának pár éven belül. Most meg azt hiszem, hogy Veszprém környékén valahol kecskéket tenyészt az a hír, hogy visszavonult Veszprém szép főterén, él egy gyönyörű palotában, és kecskéket tenyészt, azt hiszem.
16: Hát igen, ugye az az O1G nap is ez Veszprémhez kötődik, úgyhogy ez a város elég sok mindent megélt ebből a szempontból, de azt hozzá szeretném tenni, hogy van itt egy olyan része ennek a történetnek, ugye a Közgéphez szerintem kötődik, legalábbis elvi szinten, és azt nehéz összeszámolni, hogy ennek milyen nemzetgazdasági kára van, az, hogy ahogy kiépült a Mahírral kapcsolatos birodalom is, és ugye ennek idején lehetett hallani nagyon sok olyan pletykát, de most, hogy páran kijöttek és már beszélnek is ilyen ügyekről, egyre valószínűbb, hogy ezek közül több igaz, mint nem. Hogy egész egyszerűen oda mentek cégekhez, és azt mondták, hogy ezt a céget, ennek az 51%-át megvásároljuk mi, ennyi pénzért. És hogyha az ajánlat nem volt megfelelő, akkor másnap 1 forintért tettek ajánlatot, tehát voltak ilyen nagyon izgalmas ügyek. És hát ugye mindenki tudta, hogy ha őt kinézték, és elkezdtek keringeni körülötte a keselyük, akkor valószínűleg ezt el kell adni. És ennek az volt az értelme, hogy különböző pályázatokat nyerettek ezekkel a cégekkel, és a pályázatokban vállalt kötelezettséget, mondjuk tegyük fel, hogy ez 100 millió forintos kötelezettség, azt megmondták, hogy ezt a kötelezettséget, ennek a, hát ezek ilyen marketing pályázatok voltak, reklámozási pályázatok és a többi, ezeket, ezt mondjuk 10 millió forintért kell megvalósítani, vagy tudom én, 15 millió forintért, tehát mindent, amit mondjuk egy cég bepályázott, és azt mondta, hogy ezt ennyiért meg tudjuk csinálni, azt meg kell csinálni, és a többi pénz pedig visszafolyt a közös kasszába. És ezek egyébként éveken keresztül mentek. Ha belegondolsz, hogy nemzetgazdasági szempontból például egy valamilyen termék, agrártermék népszerűsítő kampánynál. Ugye az lett volna a cél, hogy az adófizetők pénzéből mondjuk népszerűsítsük a magyar bort, vagy a sertéshúst, vagy teljesen mindegy, és ehelyett ugye az történt, hogy gyakorlatilag ezeknek a pénzeknek a 70-80%-át lenyúlták. Úgyhogy ha ráadásul is a cégeknek, ugye a cégek által termelt GDP is egy nagy kérdés, hogy akkor az azzal mi lett. Szóval ezt nem tudom, hogy fel lehet-e vajon deríteni, de nagyjából ez is hozzá tartozik ehhez.
17: És akkor a következő botrány, ugye említettük, hogy Simicska megbukik, ugye erre már mindenki emlékszik, volt ez a híres O1G nap, amikor egy nap arra keltünk, hogy egy csúnyákat mond Simicska Lajos Orbán Viktorról, aztán elmegy szánkózni, meg ilyenek, tehát ugye ez már a, tényleg a komédia szintje. A következő ilyen nagy botrány, ez a Széchenyi Bank nevű történet volt. Ez meg ugye már Matolcsi György köreihez tartozik, tehát itt volt egy bank, Széchenyi Bank néven, ez egy kis bank volt igazából, és mindig nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy valójában úgy gründolta össze a Matolcsi a rokonaival, és hát sejteni lehetett, hogy nem áll.
16: Hát itt a Töröcskei István a név, ugye?
17: Töröcskei István a név. Így van, és akkor ugye a pénzügyi szervezetek felügyelete egy nap arra jutott, hogy ezt a bankot be kell zárni, mert hogy ez olyan rossz állapotban van, hogy nem szabad egy ilyen bankot hagyni működni. Ennek a nagyságrendje akkori áron 10 milliárd, mai áron 17 milliárd, és ez egyértelműen a Fideszhez kötődik ez a Széchenyi bankos történet.
16: Igen, illetve akkor még nem lenne akkora probléma, hogyha ezt ilyen barátok és családtagok használnák, mint a Mici Mackóban házi banknak, hanem itt azért állami pénzek is voltak ebben, tehát azzal támogatták ezt a bankot, és ráadásul az volt ugye a vád, hogy itt volt minden, a befektetés címen mentettek ki pénzeket, fiktív hitelek voltak, tehát könyvelési szempontból is egy teljes káosz volt, és magáncélra használták ugye ezeket a banknak a pénzét lényegében. Itt azért volt vádemelés, de nem született jogerős ítélet még ebben az ügyben.
17: Aztán 15-höz kötődik az úgynevezett Questor ügy. Ugye amikor azt mondom, hogy 15, akkor az csak az az év, amikor kirobbant ez az ügy, mert valójában a Questor azt az ez megelőző hát bő évtizedben működött, tehát hogy ez egy hosszú-hosszú történet, csak 15-re lett belőle botrány, és hát itt ugye kicsit hasonló a postabank ügyhöz, hogy itt nagyon sok magánembernek a pénze, és hát itt volt egy ilyen politikai fedezése a dolognak, tehát azért mondanám, hogy a Fideszhez és az MSZP-hez kötődik, mert mind a két párt fedezte ennek a Questor ügynek a történéseit, akkori áron 70 milliárdra becsülik, mai áron 130 milliárdos történet volt ez.
16: Hát ez Győr városa szerintem még a mai napig nyűgi ezt az egészet, ugye a Győri Eto is benne van ebbe, Tarsoly Csaba nevéhez köthető ez a Questor csoport, és itt mi volt itt fiktív kötvénykibocsátás, vagy engedély nélküli kötvénykibocsátások, ebből ugye 150 milliárd engedély nélküli kötvényt bocsátottak ki, ennyi forintnyi, és ugye a vagyona az töredéke volt ugye ezeknek a kötvénykibocsátásoknak, tehát ott azt hiszem volt egy Magyar Nemzeti Bankos közbelépés, és tehát ez egy ilyen piramisjáték séma volt, akkor omlott össze.
17: Úgy Kasnyik Márton nevű újságíró volt az, aki utána ment és kergette ezt a Questor ügyet nagyon hosszú időn keresztül.
16: Itt ugye nem jogerős ítélet van, de 13 évre ítélték fegyházra ráadásul Tarsoly Csabát első fokon. Tehát itt azért van egy elszámoltatás, hogyha már azt is nézzük, hogy nem csak az összegek, hanem az elszámoltatás hogy megy.
17: Igen, de hogy itt megint az van, hogy ugye a maga a questoros ember kerül börtönbe, de hogy azok, akik politikailag fedezik, azok gyakorlatilag megint nem bűnhődnek ezért. Mehetünk tovább?
16: Menjünk tovább. Mi a következő? Vagy várjál egy picit, lehet, hogy most kéne tartani egy szünetet, és utána folytassuk.
17: Ja. Oké.
18: Okay. Rádió Café. Van barátom.
19: Yesterday, 10 years ago,

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
7: Folytatjuk tehát az elmúlt 20-30 év nagy korrupciós botrányait. Jó párat, amik ilyen politikai szálakkal nem rendelkeznek, csak említettünk, vagy meg sem említettük, de nyugodtan írjátok meg ezeket is. Ott tartottunk, hogy letelepedési kötvények.
8: Ez ugye 2017-ben tör ki ez a botrány. Nyilván megint itt az megelőző évek során is történik, tehát hogy nem csak ez az egy évhez kötődő, hanem egy sok-sok éven át húzódó történet. Itt pedig az van, ugye ez Rogán Antal és köreihez kötődő sztori, hogy hát ilyen magyar állampolgársági kötvényeket árultak, tehát hogy a gazdag emberek Amennyire emlékszem, kínaiak, oroszok, de volt ott minden, dél-afrikaiak, kiderült az idők során, szóval, hogy nagyon sok országból jövő gazdag emberek vásároltak ilyen kötvényeket, amiért magyar állampolgárságot, tehát Európai Uniós állampolgárságot kaptak, és ezekből a pénzekből, ugye ez akkori áron 90 milliárd, mai áron 150 milliárd, és ezekből a pénzekből a tényfeltáró újságírók szerint Rogán Antal körei hát egy ilyen sápot szedtek gyakorlatilag, és meggazdagodtak.
7: Igen, ugye az volt a konstrukció, hogy veszel egy úgynevezett letelepedési kötvényt, de ezen felül fizetsz egy jókora összeget, egy jelentős összeget. Ez névértékben egyébként majdnem 1300 milliárd euró volt, amit kibocsátottak, és tehát ez egészen elképesztő, és hogyha megnézed azt, hogy direkt mekkora kára származott az államnak belőle, és az elmaradt haszont hozzáteszed, ami dupla akkora, tehát körülbelül 30 milliárd volt a direkt kár, és 60 milliárd az elmaradt haszon, az a névérté, vagy az az összeg, amit mondtál, az a 90 milliárd, és ezt átszámítva mai összegre 150 milliárd forint fölötti részről beszélünk. Ez a Transparency International is nagyon komolyan vizsgálta ezt az ügyet, erre emlékszem, és itt nem csak az volt a probléma, hogy van egy ilyen egészen elképesztő történet, amivel Európai Uniós állampolgárságot lehet szerezni, hanem az, hogy azokat az embereket, akik ezeket megvásárolták, ezeket az embereket nem is igazán világították át. Tehát itt simán lehetett közöttük olyan, aki terrorizmust finanszíroz, aki mondjuk egyébként nem léphetne be az Európai Unióba. Szóval nagyon érdekes.
8: Aztán a következő ilyen történet, ugye meg kellett találni az új simicskákat, tehát hogy az előbb említettük, hogy a O1G nappal a simicskának leáldozik, elmegy kecskét tenyészteni, de hát ugye kell építeni továbbra is autópályákat, meg mindenfajta dolgokat, és akkor ugye fölépítenek egy alternatív rendszert. Egyrészt ugye itt jön be a Mészáros és Mészáros, tehát a Mészáros csoport gyakorlatilag, akik ugye hát ilyen legendásan gyorsan a semmiből, ugye egy csőd közeli gázszerelő vállalkozó, akinek a cégcsoportja olyan szinten megnő, hogy pár év alatt az ország leggazdagabb emberévé válik, és hát minden búbálatot ők nyernek meg tenderben. Több ezer milliárdos nagyságrend, hogyha ezeket megnézzük, és a másik pedig ez a Duna Aszfalt nevű cégcsoport, ami hát egy ilyen másik ilyen kör, ami rengeteg megrendelés kap, Szíj László, Garancsi István, ilyen neveket érdemes itt emlegetni, akik szintén, ugye ez még a Tisza kormánynak a feladata lesz, hogy átvilágítsa ezeket a Mészáros Duna aszfalt történeteket, tehát hogy ők tulajdonképpen úgy lehetne összefoglalni, hogy ők az új simicskák.
7: Itt van egyébként becslés, hogy milyen károkat okoztak?
8: Hát az olyan nehéz, mert ugye ezek közben építettek is dolgokat, tehát itt szokott lenni az a mondás, hogy egy ilyen 20%-os túlárazás van ezeken a tendereken, meg hát ugye maga az, hogy mindent ők nyernek, szóval azért nehéz megbecsülni, mert hogy nem csak az a probléma, hogy túlárazás van, hanem hogy gyakorlatilag mindenki más kiszorul ebből a rendszerből, és azt hiszem, hogy itt már arra is figyelnek azért, hogy egyre inkább tényleg maguk építenek, tehát szerintem nem vagyok ebbe biztos, de hogy az volt a benyomásom, hogy a simicskához képest itt már kevésbé a Strabag épít, hanem bár itt is voltak alvállalkozók, de sokan, de hogy igazából talán itt már nagyobb arányban ténylegesen ezek a cégek építenek. Én nem mernék emellé most számot rakni, potenciálisan több ezer milliárd forintos tétel, de szerintem ez is az átvilágításnak. Itt túl közel van még hozzánk időben, még nem dolgozta fel szerintem rendesen a sajtó.
7: Akkor még alá is becsültem azt, amit az elején mondtam, hogy ilyen körülbelül 5000-5500 milliárd forintnyi kár, a teljes kár, ami mondjuk egy ilyen teljes év költségvetési hiányának felel meg. Lehet, hogy a nem is 6-7%-a mondjuk egy erős GDP évnek, hanem mondjuk inkább a 10%-a, amiről beszélhetünk, hogyha ezt összegezzük.
8: Nagyon különböző összegek mozognak, ugye minimum 20 ezeret szoktak mondani, 20 ezer milliárdot, maximum 60 ezer milliárd volt a legmagasabb, ugye ennek a antikorrupciós intézetnek a intézménynek a vezetője mondott valamit, nagyon nagy összeget, akit ugye magát is letartóztattak, tehát hogy ez is egy ilyen magyar történet, hogy hogy létrehoznak egy ilyen, az EU elvárása szerint egy ilyen antikorrupciós intézményt, és akkor kiderül, hogy ő maga annak a vezetőjét is korrupció miatt letartóztatják, de neki is voltak ilyen óriási bemondásai. Tehát azt hiszem, hogy ez most már egy olyan történet, amivel meg kell várjuk a tényleges elszámoltatás, mert azért az, hogy itt 20 ezer milliárdtól 60 ezer milliárdig, ez nagyon-nagyon széles.
7: Nem mindegy. Csak azokat adtam össze, amiket így összeírtunk egy listára, hogy ez körülbelül milyen kár okozás mai pénzen, és abból jött ki az a nagyon, nagyon óvatos és nagyon alulbecsülés ezek szerint, amit mondtam.
8: És akkor, ha mehetünk tovább, akkor ugye 2021-ben a következő ilyen nagy botrány az a végrehajtó maffia történet. Ugye itt van ez a Völner Schadl, hát potenciálisan Varga Judit igazságügyi miniszterig felér ez a történet. Ezt akkori áron 2,5 milliárdra becsülte az üzleti sajtó. Ez most már ugye nincs annyira messze tőlünk, tehát hogy ez a mai ára ettől nem fog ennyire eltérni, de hogy nagyságrendileg 2,5 milliárd, ami most már azt mondanám, hogy ebben a kontextusban ez egy kis összeg, de hát ugye valójában összeg, ez egy
7: De nem a pénz kontextusát kell csak nézni ennek az ügynek, hanem a totális... A korrupció az ugye egyrészt pénzben is kifejeződik, amikor pénz kára van az államnak belőle, és kifejeződik abban is, hogy mennyire romlott a rendszer. Tehát az, amikor mondjuk... Ugye
8: ahhoz képest, hogy Dániában egy 3 eurós Toblerone miatt lemond egy miniszter, ahhoz képest azért az, hogy itt a 2,5 milliárdra mi már azt mondjuk, hogy hát ez egy kis összeg, ez csak abban a kontextusban igaz, ahol itt ilyen 500 milliárdok repkednek, ahhoz képest ez egy kis összeg, de hát valójában ez egy gigabban rengeteg mindent lehetne finanszírozni az államnak.
7: Nyilvánvalóan igazad van, de tényleg, hogy az a baj, hogy az előző mondatodban 20 és 60 ezer milliárdokat mondtál, de én azt mondom, hogy önmagában az, hogy ugye a végrehajtók fizetnek a Schadlnak pozíciókért, a Schadl pedig ugye készpénzt, amit általában 2 és 5 millió forint között alkalmanként rendszeresen fizetett Völner Pálnak, ugye, hogy az igazságügyi minisztériumon belül különböző kinevezéseket, ügyeket, mindenféle dolgokat elintézzen. Ez azt jelentette, hogy volt egy backdoor az igazságszolgáltatáshoz, amit 2 és 5 millió forint között, vagy lehet egy kicsit több összegért, de mindenki elintézhetett, aki megtalálta.
8: És tegyük hozzá, hogy ugye amennyire tudom, Völner Pál szabadlábon van, ez a Schadl nevű figura pedig a balatoni nyaralójában ücsörög a bokáján egy ilyen nyomkövetővel, de hogy ő sem börtönben van, hanem házi őrizetben.
7: Elérkeztünk a legkurensebb, pikánsabb ügyhöz, amit már csak azért is érdekes, mert most a legfrissebb dolog az üzleti sajtóban, meg nem csak az üzleti sajtóban az, hogy Matolcsy György még a végén egy jó kis végkielégítést is hazavitt magával.
8: Igen, ez ugye az MNB, Magyar Nemzeti Bank alapítványoknak az ügye, ez 2025-ben robban ki ez a botrány. Nyilvánvalóan ez is a korábbi években történik, tehát ugye amikor évet mondunk, akkor mindig csak a kirobbanás ügyét tudjuk mondani, de az azt megelőző sok-sok éven keresztül az történik, hogy ugye itt az MNB környékén létrehoznak alapítványokat, és akkor itt ugye Matolcsy György fiához, Ádámhoz kötődő mindenfajta ilyen üzleti vállalkozások, rengeteg pénzt veszítenek, már eleve az nagyon bizarr, hogy az MNB elnöknek a fia hogy kerül egy ilyen történetbe képbe, ezeket kiviszik Lengyelországba, meg egy csomó ilyen külföldi biznisz is van, hatalmas vagyonvesztés, és ugye erre azt mondja Matolcsy György, hogy az a pénz megvan, tehát az ő állítása szerint nem veszett el az a pénz, gyakorlatilag rajta kívül mindenki más azt gondolja, hogy nincs meg ez a pénz, és ugye amit itt a végén említettél, az az volt, hogy a napokban kiderült, hogy miközben ez történt, sőt, ugye az egész ország azt kérdezi, hogy mikor ültetik már le Matolcsy Györgyöt, közben meg kiderül, hogy a szabadságát, tehát hogy ő nem ment el hivatalosan szabadságra, egész végig, ameddig MNB elnök volt, minden nap bement dolgozni, soha nem ment el szabadságra, és ezt a pénzt, amit ugye szabadság megváltás néven felvett valami 120 milliós összeget.
7: 122 hogy, millió forint, igen.
8: 122 millió. Kedves hallgatók közül jelentkezzen, akinek a munkahelyén ilyet lehet csinálni, hogy ő nem megy el szabadságra, és ezért extra pénzt kér. Meg azért megnézném, van. Hogy Matolcsy György tényleg nem nyarod.
7: Ez létezik egyébként, ez a kompenzáció a munkajog szerint, csak az összegszerűsége nagyon érdekes, és a pikantériája az, hogy egy ilyen ügyben, tehát én értem, hogy Matolcsy György azt mondja, hogy megvan, de azért olyan dolgokat vettek ezek az alapítványok, és olyan beruházások történtek, különböző műkincsek, különböző külföldi ingatlanok, amiknek rögtön nyomon lehetett követni, hogy az értéke az hol van, hol tart. Tehát, hogy megkérdőjelezhetőek ezek a, hogy most megvan a pénz, és hogyha veszít az értékéből tőzsdei befektetés, akármi, akkor rögtön lehet tudni, hogy ez mennyit veszített az értékéből, tehát nincs meg magyarán. És ugye azért is nagyon érdekes, mert az elveszíti közpénz jellegét mondat, az Matolcsy Györgytől jön, és az ország pénzével, amit hogyha összeszámolunk, most nem tudom mi a becslés, 400-600 milliárd forint között van valahol állítólag, vagy annak a 600-nak egy része megvan, és akkor mondjuk a károkozás az körülbelül 400 milliárd forint. Na most ez egy elképzelhetetlenül nagy pénz ahhoz, hogy olyan problémákkal szembesüljön az ember, hogy de tényleg nagyon abszurd, hogy nincs toalettpapír a kórházakban, meg olyan alapellátási problémák vannak az oktatási intézményekben, nincsen légkondicionáló a műtőkben, és akkor persze, hogy mindenki erre gondol, hogy hát elveszítette közpénz jellegét, Matolcsy György pedig ül otthon a könyvespolca előtt, és a pénz természetéről tart filozófikus YouTube videókat, ami teljesen abszurd egy ilyen szituációban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon fura.
8: Igen, meg azt tenném hozzá, hogy amiket itt most végigmentünk, azok a igazi ilyen botrányok, ahol ugye az valószínűsíthető, vagy sok esetben bizonyított, hogy ezek illegális tevékenységek voltak, de azért tegyük hozzá, hogy itt egy csomó olyan botrány is volt, ami jogszerű volt az akkori idők törvényei szerint, tehát hogy ne menjünk el amellett sem, hogy ugye itt van ez az egész magántőke alapos történet, ami ugye ilyen több ezer milliárdos nagyságrend, ami gyakorlatilag egy ilyen hazai offshore-nak tekinthető, és itt ugye nem csak a NER közeli oligarchák vannak benne, hanem felveti például ugye ezt az egész ilyen OTP MOL komplexumot is, mert ugye, hogyha ezt egyszer elkezdi a Tisza átvilágítani, ami történt, akkor nagyon hamar bele fognak abban menni, hogy hát ez ilyen nagyon nyilvánvaló embereken túl, mint a Tiborcz, meg a Mészáros, meg a Garancsi, meg a Szí, meg ezek, mit fognak kezdeni azzal, hogy ebben vastagon benne volt az egész OTP MOL konglomerátum is, és ugyanez igaz ugye az MNB-nek a kötvényprogramjára, az MNB-nek a hitelprogramjára, ahol szintén ilyen ezer milliárdos nagyságrendben történt ugyanez, ugye a Várhegyi Évának van erről egy kitűnő könyve, ott megint csak gyakorlatilag egyrészt a NER közeli cégek kaptak hatalmas összegeket, nagyon alacsony kamattal, tehát gyakorlatilag az MNB átvállalta tőlük a kamatot meg a kockázatot, és ennek a MOL OTP csoportnak a vállalkozásai is. Ugye azt is tegyük hozzá, hogy Hernádinak volt ez a híres ügye, amikor a INA ügyben őt keresték a horvátok az Interpolon keresztül, és akkor Magyarországon egy ilyen gyorsan lefolytatott bírósági per során őt felmentették, de hát ugye nem mehet Horvátországba, tehát ez is egy ilyen korrupciós ügy volt. Tehát hogy voltak ezek is, amiről még nem beszéltünk, ahol jogilag rendben voltak ezek a történetek. Itt nem arról van szó, hogy konkrétan törvénysértettek volna, de hogy mindenki érzi, hogy gyakorlatilag itt több ezer milliárdos nagyságrendben úgy lett kialakítva a jog, meg úgy alkalmazták a jogot a Hernádi ügy esetében, hogy hát így gyakorlatilag elfedjenek olyan történeteket, amelyek valójában megint csak közpénzeknek a magánkézbe átjátszása vagy korrupció.
7: Igen, ide tartozik egyébként az összes olyan ügy, ami lehet, hogy apró pénznek tűnik, ilyen pár milliárdos ügyek, amiket most kezdenek észrevenni, vagy aminek a papírjai, dokumentumai most derülnek ki. Például ugye a Mohácsi híd építése az egyik ilyen, ami nagyon érdekes, 98%-os előleg kiutalással, a teljesen indokolatlan bővítéssel, és az összes
8: amit többi... a legutolsó napokban csinált meg a Lázár János, tehát ugye Vitézi Dávid úgy vette át a minisztériumot, hogy azt találta, hogy gyakorlatilag a tök utolsó napokban átszopta az egészet, és kiküldte a pénzeket a Lázár.
7: És akkor ugye még a Duna aszfalt ügyhöz hozzátehetjük, amit itt elfelejtettem említeni, azt, hogy a Mészáros és Mészáros cégek, vagy az egész cégcsoport előszeretettel szerződött le például a Orbán családhoz köthető bányákkal, hogy onnan származzon az alapanyag. Tehát nagyon sok olyan része van, amik még hozzátehetnek ehhez, és nem beszéltünk ugye arról, beszéltél róla, mert azt mondtad, hogy jogszerűsítve lettek ezek az ügyek, a teljes Európai Uniós támogatásoknak a átláthatatlan lenyúlása, ami önmagában szerintem egy elég masszív falat, és azt is nagyon nehéz lesz majd megvizsgálni. Illetve hát ugye voltak jó pár olyan dolog, egészen 1993-ig mentünk vissza, ugye akkor volt a székház botrány, amiről beszéltél, és végigvettük a nagy korrupciós ügyeket, aminek politikai szála van. Voltak olyanok, amikben nagyon sokan megsérültek, különböző banki botrányok, vagy befektetői botrányok, mint a Brokernet, vagy pedig a Budakes például, ahol szintén egy ilyen, hát kvázi piramisjáték történet volt, ugye kettős könyveléssel, lényegében azoknak az ügyfeleknek, akik fizettek be, azoknak a vagyonából finanszírozták azokat a vesztességeket,

0: összemosni sem érdemes a két időszakot, mert hogy itt gyakorlatilag a Fidesz alatt egyrészt van egy nagyságrendi ugrás, azt gondolom, és másrészt pedig gyakorlatilag a rendszer lényegévé válik ez a típusú ilyen, amit Lánci András mondott, hogy amit önök korrupciónak neveznek, az a mi politikánknak a lényege, hogy itt egy ilyen úgynevezett nemzeti tőkés osztályt hozzanak létre. Ezek véletlenül pont Orbán Viktor veje, gyerekkori barátja, meg ilyen Fidesz feleségének a gyerekkori barátja is ilyenek. Tehát, hogy, hogy ez valahogy azért kvantitatíve és kvalitatíve is egy ugrás ahhoz képest, csak az az állítás, hogy ezt azért részben azért nyelte le a magyar társadalom, mert hozzászoktatták a korrupcióhoz. Tehát, hogyha mondjuk lettek volna 90 és 2010 között nagyon egyértelmű perek, ahol magasrangú politikusok börtönbe kerültek volna, Magyarország egy ilyen elszámoltató típusú tisztességes ország lett volna, korrupciómentesen, akkor sokkal nehezebb lett volna, vagy azt mondanám, hogy lehetetlen lett volna 2010 után a Fidesznek megcsinálnia, amit megcsinált, és azt gondolom, hogy kellett a 2010 előtti előtörténet is ahhoz, hogy ilyen gyakorlatilag, mint kés a vajban ment át ez a fideszes történet, és hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt ne legyen egy elszámoltatás, mert hogyha itt megint elmarad, hogy ugye említettük Keller és Budai esetében, hogy elmaradta az elszámoltatás, akkor gyakorlatilag özönvíz, tehát hogy ez olyan, akkor az az üzenet Magyarországnak, hogy ez gyakorlatilag a legdurvább ilyen harmadik világbeli banánköztársaság szintjére süllyed ez az ország, hogyha itt most nincsen elszámoltatás. Viszont ha van elszámoltatás, akkor ugye ez felveti egyrészt azt, hogy meddig megyünk vissza, tehát hogy akkor itt ugye az egész időszak felmerül, akkor felmerül, mit tudom én, Gyurcsány Ferenc meggazdagodása is adott esetben, akkor felmerül ugye az egész OTP-MOL konglomerátum, ami ilyen nagyon furcsán kötődött a NER-hez, hogy egyszerre benne volt, meg nem volt benne. Szóval itt ilyen iszonyú izgalmas kérdéseket vet fel ez az egész elszámoltatósdi.
1: Igen, én annyit tennék hozzá ahhoz, amit mondtál, hogy az a mértékegységbeli, vagy nagyságrendbeli ugrás, ami a Fidesznél bekövetkezett, hogy ez nem rögtön történt, tehát hogy Orbán Viktor ugye először jött, megtapasztalta a politikai közeget, ami után volt egy kudarca, és amikor visszajött, akkor sokkal jobban csinálta, mint az elődei, tehát hogy lehet ezt is mondani.
0: Igen, és ugye az is nagyon nehéz kérdés, hogy amikor azt szoktuk mondani, hogy volt egy léptékbeli ugrás, egyszerre volt, meg nem volt, mert ugye ha székház ügyet nézzük, vagy a Tocsikot, akkor igen, tehát hogy ezek ilyen több százmilliós, egymilliárdos tételek voltak, ugye az Orbánék alatt meg ilyen ezermilliárdokat dobáltak. De ha mondjuk az olajszűkítéseket nézzük, akkor ugye ez 94-ben tör ki, és ott már több százmilliárdos nagyságrendből beszélünk. Tehát ugye több százmilliárd akkori áron az nem nagyon más lépték egyébként, mint a Fidesznek a korszaka. Vagy lehet még ilyeneket találni egyébként, mondjuk a Postabanknak a 200 milliárdja, az mai áron 560 milliárd, tehát hogy a Postabank az megint ugyanaz a lépték, mint a Fidesz. Tehát, hogy igen, van valami abban is, hogy a Fidesz más léptékben csinálta, de a Fidesz előtti korszakban is találunk ilyen gigantikus korrupciós botrányokat, szóval még az se teljesen igaz, hogy itt egy léptékugrás van. Nagyon nehéz feladat lesz egyszer valakinek tényleg rendesen megírni ezt a történetet.
1: Ez hát szétszálazni, az összes mindent. Én azért attól tartok, hogy ha összesítjük a két korszaknak mondjuk a 93-tól 2010-ig nem teljesen jó a 2010, mert egy kicsit már korábban ugye elindult, és később is kitartott az előző korszak, hogyha ezt nézzük, de kb. És a 2010-től napjainkig korszakot, akkor hogyha az összegszerűen megpróbáljuk megbecsülni, akkor tényleg lesz egy nagyságrendbeli ugrás, de abban teljesen igazad van, hogy soha nem volt rendes elszámoltatás, az állampolgárok hozzászoktak ehhez a korrupcióhoz, hogy amikor rendszerváltásról beszélnek, akkor szerintem

0: ezt a fajta, és most bedobom ezt az óriási buzzwordöt, paradigmaváltást kellene elérni, hogy máshogy tekintsünk erre az egész közegre. És hogyha ezt sikerül megugrani, akkor valóban lesz politikai rendszerváltás.
1: Egyetértek, tehát hogy a jövő vállalkozóinak a szeme előtt ott kell legyen, hogy kellenek ilyen nevek, akik börtönbe kerültek. Tehát, hogy ugye ma csak annyit tudunk mondani, hogy Cuslág, de hogy még ráadásul ugye a Sádor még nincs is börtönbe, csak házi őrizetben, a Völner meg azt hiszem szabadlábon. Tehát Cuslág, Szabadi Béla, ezeket tudjuk mondani. Ez nagyon-nagyon gyenge, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát, hogy a jövő vállalkozói előtt legyenek ilyen nagy nevek, hogy ha ezt csinálod, akkor börtönbe kerülsz minta, és akkor legyen 10 olyan név, akiről ilyenkor ugye be tudjuk dobni, hogy hát ez történik, ha valaki nagyon-nagyon korrupt. Hogyha ez nem lesz, akkor az az üzenet, hogy anything goes.
0: Nagyon érdekes volt, köszönöm szépen a beszélgetést. Így a legvégére csak annyi, hogy tényleg az elején mondtad, hogy tele van itt ilyen német hangzású nevekkel, de tényleg ez van, tehát hogy most, ahogy mondogattad itt a végén, egészen visszamentünk a princig, tehát a princ, ja. Völner, Cuslág, Sárl.
1: Uvald, ja.
0: Ez teljes véletlen egyébként, de attól függetlenül fura. Na jó, hát köszi figyelj, szépen. Most,
1: én még azt tenném hozzá, hogy akkor a kedves nézők javítsanak ki minket, mert nyilván egy csomó helyen tévedtünk, egy csomó helyen hozzá lehetne még tenni dolgokat, nem tértünk ki mindenre, de hát ugye egy ilyen rövid beszélgetésben erre volt időnk, de majd akkor korrigálnak minket, hogy nem úgy volt az, nem akkora volt az, nem azok voltak érintve. Nem baj ez, kezdődjön egy beszélgetés erről. Köszi szépen!
2: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
3: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
4: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
2: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
9: Érdel a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
10: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szombattól a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Összehangolt védelem a hőség miatt. Nincs krízis az energiaellátásban. Baj van a nutellás muffinnal. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
13: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljuk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
12: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fémdarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kérje a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Hát ezt te jobban csinálod.
15: Gyere.
14: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
15: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
14: Még egyszer.
15: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
14: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
15: Viszont alig van időnk beszélgetni.
14: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
15: És végre jót dumálunk egymással.
14: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
15: Tévéről.
14: Színházról.
15: Művészetről.
14: Kulturáltan.
15: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
15: Jól kitaláltuk, nem?
14: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
15: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, és mi megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
16: És Hevér Gáborral.
15: Hogy a mai vendégünk Sodró Eliza lesz. Szia, Eliza.
17: Sziasztok.
15: Szia. Hello.
16: Hát így most akkor ennyi is volt.
15: Nem, hát amikor bejöttél, rögtön kérdeztem, hogy te ugye pilisvörösvári lány vagy.
17: Így igaz.
15: Mondtad, hogy az a környezet téged meghatározott, hogy ott nőttél fel. Ugye ez egy sváb település. És hát mesélj már róla, hogy milyen volt ott az élet, amikor még gyerkőc voltál.
17: Svábiában?
15: Hát Svábiában, az van, Svábia, így hívják.
17: Hát ezt szerintem mi a családba hívjuk így, uh-huh. De tényleg az első pasimat, amikor elvittem ott egy ilyen svábbálba, azt mondta, hogy ti olyanok vagytok, mint a hobbitok. Söröztök, táncoltak, énekeltek.
15: Én Nagykovácsiban élek, és ugye az is egy sváb falu, vagy hát van sváb, hát nem is tudom, hogy kisebbsége, de hogy egy többség. Igen, igen, érdekes népcsoport. Igen.
16: Hát miért az ennyire már más ott lenni, mint mondjuk 20 kilométerrel arrébb már?
17: Szerintem igen. Igen, pont ettől, hogy egy ilyen erős hagyományőrzés is van, tehát volt szüreti felvonulás.
15: Tudsz németül?
17: Évben. Igen, igen. De, ja, ich spreche Deutsch.
15: Igen, de tanítottak, vagy pedig az a családban volt?
17: Tanítottak. Tehát a nagymamám még anyanyelvi szinten beszélt svábul, tehát ő...
15: Az nem ugyanaz?
17: Nem. Más, teljesen más a... Más szavak is vannak benne, meg máshogy hangzik egy kicsit. Kicsit egyébként az, amit mi beszélünk svábot, vagy hát ami így a mi környékünkön van, az inkább a bajorhoz hasonlít, vagy így az osztrák dolgok.
15: És úgy bólogattam, mintha tudnám, hogy milyen a bajor. Aha! Így már tiszta.
16: Hevér Gábor nyelvén.
15: Igen, persze. Is.
17: Tehát ez nem ugyanaz, mint a stuttgarti sváb, de
15: minden... Persze, hát ez egyértelmű.
16: Ez nem volt tiszta, én egy picit a
15: nem olyan, mint a stuttgarti, inkább olyan, mint a bajor, hát ez egyértelmű.
16: De azért az osztrákhoz van közelebb. Hát,
17: igen, az osztrákhoz.
15: De most ez egy kicsit úgy állított be, mint hogy ez egy nagy bulista népcsoport lenne.
17: Hát nagyon szeretünk mókázni és mulatni.
15: Előkerül a tangóharmonika.
17: Igen, van, még most is vannak sváb zenekarok Vörösváron.
16: Van ilyen bugyos...
15: Dirdlid van? Dirdlid van?
17: Egyébként nekünk nem a dirdli a népviseletünk, de most szeretnénk egy dirdlit beszerezni nekem is, mert a családom többi tagjának van, meg egy lederhózét az Andrisnak.
16: Hogy az, igen, az jó. Mindenképpen szóljatok, amikor egy ilyen svábbálba indul.
15: De egyébként álljon meg a mellett, az nagyon szexi ám. Na szóval, és akkor onnan egyszer csak mi történt, hogy ott milyen környezetbe került, volt valami művészi véna, vagy zenészek, vagy valami ilyesmi volt a családban?
17: Nem igazán. Nem. Vagy hát ugye a Peller Anna rokonom, szóval ilyen értelemben volt, de ő meg inkább anyukája révén kezdett el énekléssel foglalkozni, és az anyukája viszont nem rokonunk. Tehát, hogy mindegy, más ágon vagyunk mi rokonok. Nem, apukám egy ilyen nagyon kreatív ember, aki minden, tehát hogy ő úgy fogalmaz, hogy ő mindenhez ért, bármi az nyúl, az aranyjá válik a kezében.
15: De így van?
17: És egyébként így van, tehát most ez nagyképűen hangzik, de tényleg így van. Úgyhogy lehet, hogy így tőle valahonnan arról a vonalról jött ez.
15: De akkor hogy jött az, hogy akkor foglalkozunk már itt színházzal, vagy valami hasonlóval? Járt, föllép, izé voltál, hogy milyen ezt? Versmondó versenyen?
17: Az, igen.
15: Igen, az volt?
17: Igen, a szavaló versenyes
15: lány voltál, igen?
16: Igen. Iskolában nyertél mindenféléket.
17: Mindenféléket, igen. Nagyon motivált voltam ebben, és akkor elég hamar így, a szüleim nagyon támogattak, kerestek nekem színjátszókört, ahova járhattam, és akkor így már, nem tudom, tán már ilyen negyedikes koromba hordtak be Pestre színjátszóra, és akkor nagyon hamar kitaláltam, hogy akkor a Vörösmartiba szeretnék felvételizni, és én onnan teljesen egyenes úton.
16: És onnan bejártál minden nap a Vörösmartiba?
17: Igen, 14 évesen. Igen, az durva volt, tehát azért az...
16: Igen, én is azért gondoltam. Nekem is voltak osztálytársaim, akik viszonylag messziről jártak be a belvárosba, és azért az nekik húzós volt, az egy ilyen 2 órás
14: tortúra az iskola előtt már.
17: Hát igen, ez egy óra 10 perc volt nagyjából, de aztán negyedikre letettem a motoros jogsit, az A1-est, és akkor már motorral jártam, és akkor már 40 perc alatt benne lehetett lenni.
15: És akkor onnan hova felvételiztél? A Színműre, vagy pedig Kaposvárra?
17: Elsőre csak a Színműre adtam be, ott jó kiestem az első rostán, utána kimentem egy évre Berlinbe.
15: Mit csináltál?
17: Babysitternek mentem ki, de Berlinben élt az akkori szerelmem, és akkor ott a babysitter állásban nem úgy jöttek ki a dolgok, mint ahogy én azt elképzeltem, meg ahogy azt anyuka elképzelte.
15: De mi volt a baj?
17: Mert én úgy gondoltam, hogy én a gyerekekre vigyázok bizonyos időkorláton belül, és amúgy nekem van szabad időm, amit én ott fel tudok használni, nyelviskolába járok, megismerem a várost, meg ilyenek, így egyeztünk meg. De aztán nagyon hamar kiderült, hogy ő egy házvezetőnőt akart fölvenni, aki mos, főz, takarít, mosogat, és hát én ilyeneket otthon sem nagyon csináltam.
14: Ebbe eltévedtem.
15: Hogy? Hát figyelj, egy sváb családban a csajokat azért úgy nevelik, hogy nagyon háziasak legyenek. Amikor visszajöttél Berlinből, akkor mentél Kaposvárra felvételizni?
17: Igen, anyukám nagyon szerette volna, hogyha mégiscsak. Én már Berlinbe is felvételiztem, és ott másodrostáztam, ez nekem is meglepetés volt, hogy tovább engedtek az elsőn. És aztán a másodikon már nem. És anyukám nagyon szerette volna, ha itthon is beadom, mert hogy ez olyan elkötelezett voltál ebben, hogy színész legyél, és tehetséges vagy, és ő beadta a jelentkezésemet akkor Pestre is, meg Kaposvárra is. És mondtam, hogy jó, elmegyek, és akkor Kaposvárra rögtön fölvettek.
15: De akkor Pesten is mentél?
17: Mentem, de ott akkor is az elsőn kiraktak. Uh-huh. És Kaposváron meg ott megéreztem már az elsőn, hogy ide föl fogtak venni.
15: Jó, érezted magad Kaposváron?
17: Igen. Igen.
15: Ugye a Rétli Attila volt az osztályfőnököt, ha jól tudom.
17: Így igaz.
15: Igen. És az 4 éves volt? Vagy 3?
17: Hát 5 éves lett volna, csak hoppa. Ugye akkor jött a Vidnyánszki és kirúgta a tanáraimat, úgyhogy én csak 3 évig jártam Kaposvárra, mert a másik 2 évet azt már gyakorlaton töltöttem Szombathelyen.
15: Szombathelyen voltál.
17: Igen.
15: És Szombathely után pedig egyből jött a Radnóti.
17: Igen, tehát Szombathelyen összesen 3 évet voltam, 2 uh-huh. ilyen gyakorlatos, meg 1 diplomás, és akkor utána a Radnóti, és azóta ott vagyok.
15: Azóta ott vagy.
14: Ugye ez a Sodró Eliza név, ez olyan, mint egy felvett művész név lenni, tehát, hogy nekem tisztára az volt az elején még, hogy hát ezt tuti kitalálta, hogy őt így hívják, ez lehetetlen, hogy egy színésznek ilyen neve legyen, mert ez legalább annyira, mint a Hajas László fodrásznak.
17: Igen, igen, hát ugye ez nem is sváb név, tehát ennek az a története, hogy a mi nevünk az eredetileg Shrek volt.
15: Megelőztétek a korotokat, vagy betosan a világért, igen.
17: Igen.
14: Bocsánat, de...
17: Jó, de mi S-C-H-R-E-C-K, úgy írtuk.
14: Nyilván ez
17: de ugyanazt különböző. Jelenti, az azt jelenti, hogy rém, vagy hogy...
14: Igen.
15: Tényleg?
17: Igen, igen. Volt valószínűleg egy nagyon ronda ősöm, és akkor így ő ráragadt, ez a Shrek név, és azért kellett megváltoztatni, mert a dédapám ő katona volt, és a Magyar Királyi Honvédségben szolgált, és azt mondták, hogy német névvel át kell menni az SS-be. És akkor mondta, hogy nem, akkor változtassa meg a nevét, és akkor kapott egy listát, hogy S betűvel milyen nevek közül lehet választani, és volt egy felettese, a Sodró László, és mondta, hogy az egy rendes ember, ez a Sodró is itt van, akkor ez jó lesz nekünk is.
14: És akkor így.
15: És az Eliza az a neved, tehát nem Elizabeth vagy, meg nem?
17: Nem, simán Eliza.
15: Sima Eliza.
17: Okay. Igen, az meg azért, mert az anyukám kedvenc filmje az a My Fair Lady volt.
14: És így, hát te is rendesen megtanultál végül beszélni.
17: Hát igen, de egyébként pösze voltam. Óvodás koromban pösze voltam, és sejpegtem. És kihívott a logopédus néni, és mutatta a képeket, hogy melyik mi, és akkor így volt, tudom én, egy szék, azt mondtam, hogy szék, és akkor volt egy olyan, hogy zsák, és mondtam, hogy zsák, és mondta, hogy mi? Nem zsák. És akkor mondta, hogy kell járnom logopédiára. Igen, elrontottam a sztorit, mert az volt, hogy először nem ismertem föl, hogy az egy zsák, és azt hittem, hogy azért kell járnom logopédiára, mert nem ismertem nem fel, hogy az egy zsák.
15: Így van a vicc, amikor azt mondja a 3 éves, a 2 évesnek, hogy nézd, ott egy szita. És azt mondja, aki 3 éves, Jézusom, nem tudod kimondani rendesen, hogy matka.
17: Na hát én így.
15: Igen.
17: De az R betűt tudtam.
15: Na, ez milyen, figyelj, ez egy nehezebb egyébként, mert gyerekek általában ott buknak el.
16: Igen, na, nekem az összes gyermekem beszédhibás volt gyermekkorában. Egyébként mindenki racsolt és pösze volt. Egyébként azt mondják fura módon, hogy ez az apától örökölhető. Figyelj, ezt a rossz tulajdonságokat tőlem örökölték, és minden egyéb jót is.
17: Hát, de ők is szépen megtanultak.
16: Nagyon szépen.
15: És hogy bekerültél a Radnótiba, meg hát fölkerültél Pestre, de már Szombathelyen is, azért én szerintem ott láttalak is téged, mert nem tudom milyen előadásban, de voltam lent, még szerintem Mohácsi darabban játszottál lent, úgyhogy szerintem láttam Falu Rossza, vagy valami, ugye? Voltam. Igen, azért mondom, azt láttam. És valóban, amit édesanyád is mondott, hogy te olyan kitartó voltál, hogy nagyon, te egy nagyon lendületes színésznő vagy egyébként.
16: Igen. Sodró.
15: Sodró. Igen, olyan sodró, úgy megy a dolog, és ugye ezt azért felfedezte a szakma is. Mindenféle díjakkal ajándékoztak meg, ugye még akkor a poszton, amikor volt poszt, akkor ott is a legjobb 30 év alatti színésznő díját megkaptad, és sok-sok-sok minden dolgot. Ezek téged érdekelnek, vagy ezek motiváltak, vagy azt mondod, hogy ez csak a...
17: Hát azért örülök neki.
15: Mert gondolom, igen, de hogy...
17: Jó, köszönöm szépen.
15: Igen.
17: Igen, de nem
15: tudod, vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy persze, jó, oké, rendben van, de nem ez az elsődleges, nem gondolom, hogy neked ez az elsődleges cél, de hogy örülünk, oké, de megyünk tovább.
17: Igen, inkább valahogy így vagyok vele. Tényleg azt megtanultam, hogy megünnepeljem ezeket a dolgokat, meg úgy
15: jó kis vámódra, hadd szóljon a zene.
17: Egy újabb. Berakjuk a muszident. Bulizgatunk, igen. Igen, de nem ez motivál elsősorban. Én nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem ezt a munkát, szeretek szerepeket játszani, embereken gondolkodni, és ez a része, ami igazán feltölt. Az, hogy ezt díjazzák, az igazából egy tök jó visszajelzés, hogy akkor mások is úgy gondolkodnak, ahogy én, vagy van igény az emberekben erre, amit én csinálok.
15: Te hűséges típus vagy így színházi szempontból, ugye? Hát most már maga helyetted nem kérdezek rá. Bár volt egy nagyon jó... nagyon jó darab, azt egy kicseséka rendezte még a Víg Színházban, és ott azt kérdezték ugye a hölgyeménytől, amikor az újdonsült párja megkérdezte, hogy hűséges vagy, és azt mondta, hogy én mindenkihez hűséges vagyok. Hát ilyen, de ezek szerint akkor hűséges típus vagy színház.
17: Én hűséges típus vagyok, és amúgy is.
16: Amúgy is.
15: Amúgy igen. Is, persze.
16: De ez a... jelentőség teljesen rám nézett. Igen. Hogyha ezek... én ebbe kételkedtem volna.
17: Nem, ez bevonjanak a beszélgetésbe.
15: Ebben nem lett volna, nem volt a kérdés tárgya. Mert hogy egyébként jól érzed magad, és azt gondolod, hogy az a hát művészszínházi attitűd, amit lehet mondani a Radnótiról, ugye, az, ami neked igazán fekszik.
17: Igen. Igen, én szeretem azt, ami a Radnótiban van, vagy ott izgalmas emberekkel találkozom, tök jó rendezők jönnek, jó kollégák vannak, és jó darabokkal kezdünk el foglalkozni. Igen, nekem azt hiszem, hogy ami nagyon sokat számít, az, hogy kikkel dolgozom együtt. Hogyha valami olyan konfliktus lenne, vagy valami állandó összeférhetetlenség, akkor szerintem onnan én eljönnék. Uh-huh. Igen.
15: Tehát de most mégis kikacsingatsz, ugye, a loophoz.
17: Igen.
15: Mert ott meg más dolgok érdekelnek.
17: Hát azért az szerintem a Radnótiban nagyon jól működik, hogy kiengedik az embereket mindenféle forgatásokra, vagy egyéb színházakba, hogy érjék azért külső élmények, és egyébként ez beforgatódik a Radnótinak a művészi színvonalába is, mert egy csomó, nem tudom, például Ördög Tomival is én dolgoztam először a Radnótiból, és utána ő jött dolgozni a Radnótiba, mert meséltem róla a Délnak, és ő is látott tőle munkákat, tehát hogy szerintem ez így valahogy visszaforgatódik az, hogyha egy színész elmehet kicsit más terepen dolgozni. És valóban a Loopnál most már a második bemutatón volt. Igen, az valami szerintem fantasztikus, amit a Loop létrehozott így a színházi téren az utóbbi pár évben, hogy állami támogatástól teljesen függetlenül működő csapat, és mégis igényes, művészileg is fontos produkciókat hoz létre, ami társadalmi dolgokra hívja fel a figyelmet, és hogy ekkora a közönség érdeklődés van rá. Úgyhogy ebbe jó részt venni, ez most valami nagyon új, nagyon szuper kezdeményezés.
15: És akkor ott az egy kiegészítés a Radnótihoz képest, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy ugyanezen a szinten van, mert hogy hát a te szakmai életedben.
17: Igen, az én szakmai életem így teljes, hogy ezek mind vannak. Igen, nem tudom, hogy kiegészítése. Nem, szerintem...
15: Hát tudod, szokott az lenni, hogy valaki van egyfajta típusú színházban, már pedig a Radnóti szerintem hosszú évtizedek óta képvisel egyfajta típusú színházat, vagy azt a fajta dolgot, ami egyébként egy színvonalas dolog, tehát ez fontos, és azt mondod, hogy na most én ebből egy picit ki akarok menni, nem akarom mondani, hogy alternatív, mert nem alternatív, ugye már azt a szót használjuk, hogy független, mindegy, szóval valahol máshová, és mivel egy helyre mész ki, tehát nem azt mondom, itt most egy kicsit elmentem ide, most elmentem egy kicsit játszani mondjuk egy operettet, amit a Radnótiban nem nagyon fogtok játszani, vagy valószínűség szerint.
17: Most épp a Paraszt operát próbálják egyébként.
15: Tényleg?
17: Igen.
15: Na tessék, akkor
16: átugrották
15: Pintér Béla beköltözött a Radnótiba is, igen. Úgyhogy az, de akkor, vagy tudod, ezért mondod, hogy műfajilag van egy kikacsintás, igen, de ez
17: de
15: nem
17: a
15: az.
17: Kikacsintás az. Igen, ilyen értelemben a loop annyiban nem más, mint ami a Radnótiban.
16: Igen, mert azért az ugyanaz az irány képviseli egy szinten a titüdjében, mint
17: igen.
16: A Radnóti.
17: A kikacsintás az volt, hogy a nyáron bevállaltam egy operettgálát, az kikacsintás.
15: Hol?
17: Volt. A Mézesvölgyben, Veresegyházán, a Peller Karesz rádumált.
15: De és mit énekeltél?
17: A Lesz maga Just is az enyém című rögzöld.
15: Eizemann sláger, igen. Eizemannnak ugye az az érdekessége, hogy az Eizemann slágerek, azok mindegyik Eizemann operába beilleszthetőek. Teljesen mindegy, hogy melyikbe játszik. Tényleg?
16: Persze,
15: de nem vicc. Ha Lesz maga Just is az enyém, ugye ez nagyon híres, a Fekete Péter, de nem a Fekete Péterben van eredetileg.
17: Tényleg?
15: Hanem úgy tudom, hogy az Én és a kisöcsémben, vagy valamelyikben, tehát egyáltalán nem abban van, de ezt lehet pakolgatni. Az Eizemann számokat lehet pakolgatni operettről operettre.
17: Tényleg most, hogy mondod?
15: Igen.
17: Persze, mert hogy egy erős érzelmi állapotot fest le, és nincs benne semmi konkrétum.
15: Igen, és biztos lesz egy olyan vágyakozó az, hogy aki valaki után vágyakozik, ezért az bármelyik operettben Eizemann, és el is éneklik egyébként. És összevisztatom, mondjuk az Én és a kisöcsémet másikban nem éneklik el, de egyébként a Fekete Péterben is, és mindenfajta ezekben az Eizemannokban teszegetik ezeket a számokat.
17: Isteni.
15: Hát ez nagyon jó. Hát figyelj, milyen jó dolog az Eizemannak, meg az Eizemann örökösöknek, érted? Egyszer megírta, és mindegyikben használhatják. És mi van akkor, amikor nincs színház?
17: Szóval ritkán van. Akkor van falu, ugye?
16: Igen, van falu.
17: Uh-huh.
16: Ez egy mind állat érdekes, mert én soha semmibe előtte nem láttam az Elizát, mint azon a castingron, ami alapján egyébként kiválasztottam, és csak utána kezdtem el megnézni, hogy milyen és mit csinál. Nem is hallottam róla. Tudom, hogy ez az én hogy mondjam, tudatlanságomat
17: nem, akkor még szerintem
16: mutatja, de az volt, hogy, és azt mondom, hogy az istenét, hát ez eddig hol volt ez a lány, de tényleg ez történt, hát tudod, hogy egy pillanatot secpec kiválasztottunk, és aztán miután eljátszotta, akkor még ez nem volt egy olyan karakter, aki hosszú távon terveztünk vele, hogy visszajöjjön, de ahogy az Eliza megcsinálta, akkor egyből azt mondtuk, hogy ennek benne kell maradnia a sorozatban.
15: Ugye Sacit játszod.
16: Igen, a kis falunkban.
15: A Pali bácsi lányát.
16: És egyébként meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy Sodró Eliza teljesen épp elmélyű, és egyáltalán nem olyan, mint Saci.
15: Igen, mondjuk ezt
16: vagy
15: el
16: csak picit.
15: Mondjuk ezt el a Dióról is, vagy ne.
17: De.
15: Isteni két karakter egyébként. Tehát tényleg nagyon, nagyon, nagyon szerethetőek, és nagyon... Tehát nagyon, nagyon szívmelengető mindent, amit csináltok benne. Na, és akkor térjünk rá, jó, akkor nincs színház, akkor van falu. Oké. Nincs színház, nincs falu, nincs meló. Mi van?
17: Jaj, olyankor egyébként olyan jó, amikor hirtelen rám szakad a szabadság. Nagyon sokat megyünk kirándulni, akkor nagyon szeretünk túrázni a hegyekbe vagy az erdőkbe. Meg én vezetek naplót, és akkor például ilyenkor, amikor lesz egy kicsit hosszabb időm, akkor szoktam fényképalbumokat csinálni, és akkor azokba is írok a naplókból is részleteket, tehát hogy így ilyen emlékgyártásban.
15: Miért írsz naplót?
17: Hát azért, mert az előadások után kezdtem el írni, hogy minden előadás után, amit játszom, az után írok pár sort, és aztán elkezdtem egy másik naplót, amit meg a gyerekekről, ugye az Andrisnak van két gyereke, és hogyha nálunk vannak, akkor azokat megörökítem, hogy miket csináltunk, hogy merre voltunk, milyen napunk volt. És akkor így tanulságos néha átlapozgatni, meg elolvasgatni, hogy hogy oldottunk meg konfliktusokat, vagy hogy igen, vagy hogy milyen...
15: Ha. Tehát nem csak szép emlékeket írsz, hanem...
17: Nem, azt is, hogyha valami feszültség volt, és akkor abból úgy lehet, vagy valahogy úgy felkészülök arra, hogy legközelebb jobban toppon legyek, vagy előbb felismerjem a jeleket.
15: Tényleg? Ez igen. Ilyen, akkor ez egy kicsit önterápia, nem?
17: Igen, igen.
16: És én megmondom őszintén, hogy meglehetősen tudatos ahhoz képest, amit ugye úgy az ember kívülről gondol rólad első blikre, nem, de tényleg, mert jó, hát én tudom, hogy mikkel foglalkozol, tehát ez most nyilván egy álnaív megállapítás volt a dologban, de hogy nyilván aki azt rád néz, és azt mondja, hogy ő játssza a sacit, és egyébként ez van mögötte, akkor ez meglehetősen különleges, de erre vissza fogunk térni.
15: Oké, mert most elmegyünk egy kis szünetre, meg eltartalunk egy kis egészségügyi szünetet, és mindenféle zenéket, de ne menjetek sehova, mi vagyunk, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
16: Evér Gáborral,
15: és mai vendégünkkel Sodró Elizával, a Radnóti Színházból és a Lup Színházból. Mindjárt
16: és a mi kis falunkból.
15: Ja, és a mi kis falunkból, azt a macska bajszát. Igen.
16: Pont te felejted ezt.
15: De úgy felejtettem el, éppen mondani akartam, csak belevágtál. Na, mindjárt jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
5: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
5: Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre, Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
2: És még mindig hál' Istennek Sodró Elizával. Figyelj, én leragadtam ennél a naplóírás dolognál, elkezdett ez engem izgatni. Mondtad, hogy nem csak a magánéletről...
4: Várjál, el akarja olvasni. Tehát, hogy
2: persze.
8: Majd a halálom után.
4: Nem a problémák érdeklik egyszerűen.
2: Nem, mert a magánéleti dolog is izgalmas, az mondjuk az semmi közöm nincsen. De mondtad, hogy előadásokról is, ott mi van, mi az, ami fölírásra kerül, vagy leírásra kerül? Nem konkrét dologra kérdezek, hanem, hogy miket írdogálsz?
8: Hát azt, hogy ugye amikor bemutatsz egy előadást, akkor még ott van munka a szereppel. Egy csomó mindenre még utána jössz rá, amikor már van közönség, még a közönség is alakít dolgokon, és van egy csomó felismerés, hogy igen, itt egy kicsit finomabbra kéne hangolni, ez nem baj, ha egy picit erotikusabb, ez nem baj, hogyha egy kicsit vadabb, vagy nem tudom, ezeket így utána az ember beállítja ezeket a potmétereket, hogy...
2: De ezeket leírod?
8: Igen, és akkor, hogyha aznap volt valami...
2: Bocsáss meg, hogy magadat instruálod egy kicsit?
8: Igen.
2: Aha.
8: Igen, de ezek nem ilyen nagy változtatások, amin utána kiakad a partner, és nem tudja, nem kapja meg a végszót, vagy...
2: Ebben a jelenetben nem jövök be.
8: Igen.
2: De végig gondoltam, hogy nem kell. Jó, azt a 18 mondatot, azt kihúzom.
8: Igen, és ha egyébként, hogyha olyan a rendező, hogy amúgy érdekli, akkor vele is meg szoktam ezeket beszélni. Tehát én akkor
4: ha meg nem, akkor megcsinálod, de nem osztod meg
8: persze. Bele. De és amikor megnézik, x idő után ránéznek, akkor általában nem szoktak negatív kritikával illetni. Aha. Tehát, hogy ez akkor is megtörténik, hogyha nem írsz róla naplót. Tehát akkor is...
2: Igen, azért mondom, hogy én ugyanezt gondolom, mert tényleg ez történik, hogy utána az ember saját magát egy picit azért elemzi minden előadás után, sőt, és hogyha szerencséje van, akkor a kollégákat is tudja elemezni, és ők is őt. Tehát ez tök jó, mert ez egy jó társulatnak egy ismérve, hogy tudunk beszélni egy előadás után arról, hogy mi történt, vagy hogy mit kéne másképp csinálni. Vagy éppen mi volt tök jó, ami mondjuk eddig nem volt, vagy éppen ezt tartsuk meg. De hogy le is írod, nekem az a fura, hogy az úgy maradjon meg.
8: Meg akkor az nekem segít összeszedni, így rendszerezni. Tehát igazából nem is az, hogy leírom, hanem az, ahogy a fejembe összeáll ez a dolog. És akkor az, hogy leírom, az már csak egy ilyen...
4: Memorizálod valójában.
8: Igen,
2: de tudod, azt kell mondanom, és bocsánat, hogyha nem így van, de hogy csajok alkalmasak erre például. Nem azért, hogy időt szánsz rá.
8: Igen.
2: Tehát, hogy erre időt szánsz, hogy nem az van, hogy megvan a fejedben, igen, jó, majd elmondom, hanem, hogy valószínűleg leülsz, ha már ragaszgatsz is képeket, meg akkor valahogy el kellett készíteni, nem? Ilyen akkurátus is, amit az Iván is mondott, hogy ezt én sem néztem ki belőled.
8: Igen, és én sem voltam mindig ilyen. Tehát azért ez hozzátartozik, hogy egy... Hát nem is tudom, egy 5 évvel ezelőtt egészen másfajta életet éltem, ami tarthatatlanná vált egy idő után.
2: Milyen életet éltem?
4: Mit jelent ez?
8: Hát úgy, hogy egyszerűen minden a fejemre nőtt, hogy semmivel nem készültem el időre, nem válaszoltam e-mailekre, eltűntem. Egyszerűen annyi program meg mindenféle dolog jött, hogy besokaltam, és nem, tehát hogy és egy idő után ugye az van, hogyha azt terjed el rólad, hogy rád nem lehet számítani, mert te nem válaszolsz az e-mailekre, te elkésel, te elfelejted, hogy ma volt egy szinkronod, akkor nem fognak hívni, és az borzasztó, hogyha az embernek ilyen híre van, és akkor ott volt, nem tudom, egymás után sorozatban több ilyen dolog, és akkor úgy döntöttem, hogy itt valamit nagyon változtatni kell, mert ez nem mehet így tovább.
4: És bement az Ápiszba?
8: Vettem pár füzetet. Nem, és akkor ez ilyen szépen lassan.
2: De ezt magadtól
8: alakult.
2: Gondoltad, vagy láttad valahol, vagy olvastad valahogy, ha rendszerezed mondjuk leírással az életedet, akkor az életed is rendszerezetté válik.
8: Ezt magamtól kezdtem el, és nem is úgy, hogy rögtön a naplóírással kezdtem, tehát az már igazából az a részem, amikor már így belejöttem ezekbe a dolgokba, hanem akkor az volt az első, hogy jó, minden e-mailre vagy rögtön válaszolok, vagy becsillagozom, és akkor 2-3 naponta megnézem, hogy hány olyan van, amire nem válaszoltam.
2: Ez még azért nem nagy haladás, hogy nézd, hát de most 13 olyan e-mail van, amire ez jó tudni.
8: Nem, és akkor azokra válaszolok, amikor van egy kis időm.
4: Maga biztosan lehet
2: rehány. Igen. Maga pontosan tudom, hogy hány e-mailre nem válaszoltam, és pont mindig lejegyeztem. Ide nem mentem el, ide nem mentem el, és ide.
4: Tehát nem az, hogy meglepetés éri, hogy ma se voltam itt.
2: Tehát ha vele találkozom, akkor nem fog meglepetés érni, hogy azt kérdezi, hogy hol a fenébe voltál.
8: De még most is van, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy tudom, nem hívtalak vissza.
4: Igen, na, de hát ez már mutatja az összeszedettséget.
8: Igen.
4: Mert nem arról van szó, hogy mi van.
8: Te ki vagy.
4: Igen.
8: Igen. És ugyanezt egy csomó más dologba is bevezettem, tehát tényleg az, hogy először leszoktam a cigiről, most már egyáltalán nem iszom alkoholt, tehát ezek szerintem mind hozzájárultak ahhoz, hogy én trehány voltam, vagy hogy ilyen adhok éppen történik bármi.
2: És jobb?
8: Igen, biztonságosabb, jobb.
2: Biztonságosabb, igen, ez egy érdekes válasz, igen.
8: Igen, de az, hogy egészségesebben élek, és egészségesebben étkezem, és figyelek arra, hogy eleget aludjak, azt hiszem a legfontosabb, a legnehezebb volt az összes közül. Azóta sokkal jobban vagyok, sokkal kevesebb rossz periódusom van, vagy az, hogy nagyon megzuhanok. Azért nekem régebben így volt ilyen, hogy kiborultam, amikor besokaltam. És ettől most ez igazából teljesen kiveszett. Tehát nem borulok már ki. Nem.
4: Már minden van a naplóban.
8: Igen. Leírom azt a szemét.
4: De ez jó, figyelj, kiadod magadba, és nem benned munkál.
2: Jársz színházba?
8: Na, ez is egy ilyen vállalásom, hogy járjak, de ezt nem igazán tudom teljesíteni sajnos. Tavaly voltam.
2: Hányat játsz egy hónapban?
8: Ilyen 22-t.
2: Az még igen. Sok, igen.
8: Úgyhogy sajnos pont mindig dolgozom, amikor színházban. Úgyhogy nem, tavaly néztem 2 Tarnóczy Jakabot, mert zsűriztünk együtt egy diákszínházi találkozón, és akkor mondtam, hogy most már jövőre megnézek valamit tőled, mert szégyen, hogy nem láttam semmit. És akkor annak nagyon örültem, hogy azt be tudtam iktatni, de nagyon keveset tudok
2: meg
8: eljutni. Én szeretek moziba járni, de Andris nem. És ezért csak nagyon ritkán tudom.
4: Akkor tévén nézitek, otthon néztek meg streamen.
2: Na nem csak erre jön hozzánk a Rusznák, és majd megkérdezik, mi az, hogy nem szeret moziba járni? Nem, te mondd el, majd elmondja.
4: Így van.
2: És vannak ilyen olvasás, vagy pedig inkább stream nézés, vagy valamilyen dolog van?
8: Ez mind a kettő. Ez is egy vállalásom, hogy olvasok, és hogy egy évben 4 könyvet elolvasok, és akkor azzal egész jól.
4: Te is fel vannak írva a vállalásaid, és akkor mindig ránézel ugyanúgy, mint a naplódra, hogy ezt vállaltam, ez jó, az még nincsen meg rendesen.
8: Nem, ez így a fejemben
4: ez
8: van.
4: Ez megvan a fejedben.
8: Igen. Meg ebbe az a lényeg, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, egyszerre csak egy dolgot szabad elkezdeni, és amíg az beépül, addig nem szabad elkezdeni a következőt. És az is nagyon fontos, hogy nagyon megengedő legyen magaddal. Ha nem sikerül, nem baj. Semmi baj nincs. És ezzel a technikával én tényleg így 5 év alatt tök sokat
4: újra, és akkor az van, hogy nem baj, újra megpróbáljuk, vagy most lépjünk tovább, majd visszatérünk ide, most egy másik vállalást fogok megteljesíteni, ez következik?
8: Hát igen, meg van, amikor valamit elengedek, mert rájövök, hogy ez hülyeség, ezt miért csinálom?
2: Esküszöm, holnap kitakarítom a konyhát. Igen. Karácsony lett. Igen, jó, hát most ez jó, húsvétkor ígértem meg, van még egy kis sonka ott a fűtőbe, de ezzel ne akadjunk föl.
4: Persze.
8: Tehát például tavaly, amikor volt egy hosszabb szünetem, hogy nem próbáltam, meg kevesebbet játszottam, akkor elkezdtem sütni, és egy csomóféle sütit, csomófélét, tehát egy 5-6 félét így megtanultam.
4: Az már csomó,
8: igen.
4: Az sok.
8: De az volt a tervem, hogy annyit megtanulok, hogy a kis receptfüzetem, amiben ezeket fölírtam, az beteljen. Na, és ennél az 5-nél
2: a. De figyelj, de grafomán vagy. most már rájöttem. Tehát a magánéletről, az előadásokról, a sütikről, és minden másról ott van.
8: Igen, és ezeket a recepteket úgy szerzem, hogy levelezek a nagymamámmal.
2: Tehát ott is írsz.
8: Igen.
2: Igen.
4: Figyelj, én arra lennék kíváncsi majd, amit este beír a naplójába róla.
2: Azt meg kéne szerezni, mi volt?
4: Igen.
2: Bementem, volt két hülye. Nem, valamit nem
4: valamit,
2: tudom.
4: Igen, valamit mondták, de ezt. Tudod, nem akartam nagyon
2: igen, persze,
4: sprőd
2: persze.
4: lenni, mert mégiscsak egyik el, egyik játszom.
2: Nem tudod, másik, szerintem a legmegalázóbb, nem a legmegalázóbb az, hogy semmit nem írom.
4: Igen, tudod mit? Igen. Kekérjük az Andist, hogy próbálja igen, meg megnézni, és akkor mondja, hogy mit írt rólunk.
2: Semmit.
8: Igen, valószínű nem lesztek benne, mert nem az előadásban vagytok.
2: Ja.
8: Igen.
4: Akkor meg kell mennünk
8: meg
4: este.
8: Nem a gyerekekkel kapcsolatban.
2: Na és sorozatnéző vagy, vagy filmnéző vagy inkább?
8: Szeretem a sorozatokat.
2: Mit nézel?
8: Ami jó, amit
2: ajánlanak. De mondj valamit.
8: Hát megnéztem a Kamaszokat. Most a Stranger Things-et nézzük.
2: Most jön az új évad,
4: ugye? Van.
8: Már két részt láttam. Megnéztem a Wednesday-t.
2: Én nem láttam, még képzeljétek el, hülye vagyok?
4: Az új évad, vagy
2: nem, egyáltalán.
4: Én az elsőt megnéztem, én megmondom őszintén, az még lekötött. A másodiknál, amikor tudod, egyszer csak elkezd nekem minden ilyen sorozat sztereotíp lenni. Jön a virágfejű szörny, érted, amikor ott kinyílik a feje, akkor az ott csinál, közben szaladgál, érted, szóval nekem ezek egy ponton túl, amíg nem tudtam, hogy milyen a szörny, meg nem tudtam, hogy mi van, és az egész közben egy sokkal misztikusabb volt, addig engem jobban érdekelt. Most már, hogy nagyon konkrétan harcolnak a szörnyel, így most már csak jön az összes ilyen többi történetvezetési sztereotípia, nagyon jól csinálják meg egyébként, tehát baromi látványos, baromira izgalmasan, de picit engem már untat.
2: Mm. Tehát Kamaszok, Stranger Things. Igen.
8: Wednesday.
2: Az nálunk otthon kötelező, azoknak abszolút. Igen.
4: Én ott ragadok előtte, a feleségem szokta nézni, meg a gyerekeim, én ott szoktam ragadni, amikor ők nézik. Egyébként baromi jól van megcsinálva, fantasztikusan.
8: Na, de jó. Igen, én is nagyon szeretem. Ezek engem...
2: Van olyan sorozat, amit szeretsz és szinkronizáltál is benne?
8: Igen, a Bridgerton.
2: Tényleg a Bridgertonban, tényleg te voltál. De a második évadban is benne vagy?
8: Igen, én vagyok Lady Whistledown.
2: Ó, te vagy Lady Whistledown.
8: Igen, én végig leszek.
2: Oké, okay. De a második évad már olyan, nem tudom, olyan furcsa volt nekem már. Nem. Az elsőt egyébként tényleg szerettem, aha. Én is szerettem. Iván ingatja a fejét.
4: Hogy hát figyelj, nem kell ugyanazt szeretnünk. Hát képzeljük,
2: nem, egyébként
4: egy
2: nem.
4: Repertoára.
2: Nyilván az ember egy ilyeneket a felesége miatt nézi meg, tehát nem kérdés. De egyébként ott ragadtam előtt, és azt mondtam, hogy én bírtam ezeket a kis csavarokat benne, meg nagyon bírtam a zenei feldolgozásokat, meg mindeneket, tehát tényleg jók voltak, meg ez, hogy induljon el ez, a belegondolsz, semmiről nem szól. Egy plegykarovat kiterjesztve 12 részbe, de azt szerintem tök jól csinálta.
4: De nem, nagyon jól van megcsinálva. Ez milyen furcsa most, amit mondta, azon gondolkoztam egy pillanatra, hogy az ember a felesége miatt nézi meg ezeket a dolgokat.
2: De ez fordítva, az ember mindent a felesége miatt.
4: De fordítva nincs.
2: Nem nézek
4: tehát,
2: velük,
4: amikor
2: semmi. Igen.
4: Nézek, és azt mondta, ezt tovább nézed, elválok.
2: Igen.
4: Tehát ez teljesen nem.
2: De abszolút így van.
4: Ezt most jutott csak eszembe. Hogy ez...
2: Mondom, hogy figyelj, van egy tök jó sorozat, nem nézed? Milyen? Nem, ezt nem akarom. De mondom, nem, nézzük már együtt. Már. Nem. Jó.
4: Jó, mit akkor itt nézzük?
2: Igen.
8: Na, én ezeket a politikai thrillereket nem bírom. Amikor a Fehérházban meghalom, hogy Fehérház, és... egyszerűen nem tudja az agyam befogadni ezeket
4: hogy
8: a
4: hogy lehet
8: dolgokat?
4: Az, amikor pedig te végül is ezekben a kérdésekben mindig szeretsz megnyilvánulni. Tudod, nem. Honnan szeded az információkat, ha nem egy sorozatból?
8: Nem. Igen, nem tudom. Annyira szövevényes, nem értem a motivációkat, én nem tudok ilyen gonosz
4: embereket.
8: Írjál fel
4: ilyenkor.
2: Akkor egy ilyen romantikus lélek vagy?
8: Azt hiszem, igen. Amik ilyen emberibb dolgok, Tehát például,
2: hát annál emberi, mondjuk, hogy valaki el akar tenni valakit lábalól, hogy megszerezze hatalmat.
8: Jó, várj. Na igen, de hogy valahogy ezek a játszmák nem, ezeket nem értem.
2: Én ezeket rendkívül élvezem. Ezeket nagyon szeretem. Pontosan azért, hogy megértsem, hogy mi. Ha jól van megcsinálva, akkor jó, nem, akkor én is ideges vagyok benne, vagy rajta, hogy de hát az nem lehet, hogy csak azért, hogy valamilyen, de egyébként ezek elég jól vannak összekalapálva.
8: Hát azért voltál jó az árulókban.
4: Gyerekek, én el is megyek.
2: Nagyon jó, és miket olvasol?
8: Korábban ilyen, inkább ilyen önismereti, vagy valamilyen pszichológiai cuccokat olvastam.
2: De akkor most már mindent értek, persze, igen.
8: Igen, tehát, hogy nem tudom, ezekből főleg ilyen gyerekneveléseket olvastam, mert abba akartam fejlődni, vagy legalábbis úgy jobban rá.
2: Egyébként, bocsánat, már itt tartunk, ugye az Andris gyerekeiről beszélsz folyamatosan, de közben nagyon dicséretesen, te nagyon-nagyon-nagyon sokat teszel azért magaddal is, meg egyébként is, hogy te ebben a nevelésben elég komolyan beszállj.
8: Igen, én ezt tényleg komolyan veszem, ezt a részét, és akarom, hogy nekik ez egy jó élmény legyen az időszak, amikor nálunk vannak. Egyébként nagyjából fele-felét vannak, tehát hogy azok ilyen intenzív dolgok, és hogy az mindig nehéz, hogyha az ember mozaik családban van, és itt ez van, ott az van, óhatatlanul is kicsit másfajta nevelést kap, de hogy ezt a legkevesebb vérveszteséggel
2: úszta. Te is éltél így valamilyen hasonló dologba, ugye?
8: Igen, nekem is elváltak a szüleim, de én akkor már nagy voltam, 16 voltam akkor, amikor ők elváltak. És
2: mostani gyerkőcök mekkorák?
8: 12 és 8. Aha. Igen. Úgyhogy az egy kicsit más.
4: Igen, és hát azért pár éve kapták ezt a nyakukba.
8: Igen.
4: Tehát, hogy azért sokkal kisebbek voltak, amikor ezzel szembesülniük kellett, ami hát nagyon nehéz. Én is mondhatom ezt, én is elváltó gyereke vagyok. Én majdnem 20 voltam, amikor elváltak a szüleim. De tényleg elvált szülők gyereke vagyok, de én tényleg még idősebb voltam, mint te, amikor elváltak.
2: Ne, én is az
4: szerintem,

0: alakult családhoz, vagy annak a normáihoz, és ugye nyilván nem át akarod venni az édesanyja szerepét, hanem egyszerűen csak ki akarsz tölteni egy űrt ott azon az
1: És oldalon. Akkor ilyen könyveket olvasol? Nézed, hogy ezt hogy kéne csinálni?
2: Igen.
1: Tök jó.
2: Igen, ez nagyon jó ez a... Az egyszerűbb gyerekkor, melegszívű fegyelmezés, ezek ilyen tök jó.
0: Van a Makarenkónak is állítólag.
1: Durr egy pofon.
2: De az nem annyira működik.
1: Igen, igen.
2: Azt kipróbálták rajtam, és nem annyira vált be.
1: És akkor olvasod, és próbálod alkalmazni, vagy alkalmazod, és azt mondod, hogy nézd, ez tök jól működik.
2: Igen.
1: Amikor nyilván ugye ez mindig akkor merül fel, amikor valami konfliktus van, vagy valami nehezen megoldható helyzet.
2: Hát igen, vagy az, hogy úgy általában, tehát például az egyszerűbb gyerekkor az arról szól, hogy iszonyat sok inger éri a gyerekeket ebben a világban, amiben föl kell nőniük, és egy csomószor a választástól lesznek feszkósak, meg szorongóak, hogy mit szeretné lenni, és nem tudja kitalálni. De ha mondjuk két választási lehetőséget adsz neki, akkor abból egyszerűbben tud dönteni, és azt gondolja, hogy nála van a döntés, de mégse adtál neki végtelen szabadságot. És ezek ilyen tök jó általános szabályok egy csomó mindenre. Vagy hogy például abba, hogy a család elmegy kirándulni, abban ne a gyerek döntsön, hanem azt a felnőttek eldöntik, hogy mi a családi program, és a gyerek ahhoz ilyen módon igazodik. Tehát, hogy ezt ugye nem tanítják az iskolában, és ezt vagy hozod magaddal otthonról, vagy pont máshogy akarod csinálni, de akkor még az nem jelenti azt, hogy te jól fogod csinálni, csak máshogy fogod szarul csinálni. És azért ezek szerintem, hogyha így az ember kicsit utána jár, meg olvas, akkor egy csomó mindenre rá lehet jönni, hogy mi az, amit ösztönösen nem így csinálnék.
1: És mit érzel, hogy sikeres vagy benne?
2: Én nagyon szeretem ezt a két gyereket, és bízom benne, igen. Hát még ennek meg mindig valami új dolog jön, mert ők is folyamatosan nőnek, és újabb és újabb helyzetek teremtődnek, tehát ebben sose lehet szerintem expertnek lenni. De igen, szerintem jók vagyunk ebben.
1: Hát örülünk. És annak is örülünk, hogy itt voltál velünk, mert letelt az időnk. Hm. Tök jó volt. Figyelj, tedd már meg azt, hogy két sort írjál már rólunk ma valamilyen.
0: De tényleg. Annyira megalázó volna, hogy
1: két sort, valami íz, vagy figyelj, csak annyit, hogy itt kell, voltál.
0: A Gáborról nem kell annyira.
1: Nem kell, igen.
0: De róla.
1: Vagy a monogramunkat, az nem olyan sok, igen. Egyébként. K-I-H-G. Az nem egy nagy kalamba, nem fogy ki a tintád.
0: Persze.
1: Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
2: Jó, beírlak titek.
1: Na, szuper, ezt legalább elértük. Ez volt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án. Hallgassátok legközelebb is Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel, Sodró Elizával. Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi, hogy itt voltál.
2: Köszi, hogy meghívtatok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban lezárták a 3. kerületben a Kocsi Sándor utat a Bécsi út közelében, mert tűzoltók dolgoznak. A 260-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rieslingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál az jázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagykereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy elég egy útlevél és egy repülőjegy egy biztonságos nyaraláshoz, vagy érdemes bizonyos esetekben oltásokban is gondolkodni egy külföldi utazás előtt, és vajon mennyire változtatták meg a fertőző betegségek, a klímaváltozás, vagy éppen a világjárványok azt, hogy ma egy utazásra hogyan kell készülnünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Köszönöm, hogy velünk tart ma.
2: Jó napot, üdvözlök én is mindenkit.
1: Nagyon aktuális a mai beszélgetés olyan szempontból, hogy a nyári hónapokban sokan indulnak útra, akár Európán belül, akár távolabbi egzotikus országokba. Az utazásra azonban nem csak élményeket, hanem egészségügyi kockázatokat is jelenthet, amelyekre érdemes ugye időben felkészülni, de mennyire tudatosak ön szerint ma a magyarok egészségügyi szempontból? Tervezik az utat, a szállást, a programokat, de vajon mennyire készülnek fel egészségügyi szempontból?
2: Hát ebben biztos, hogy van még hova fejlődnünk, összehasonlítva a többi fejlett ország turistáival a magyar turistákat. Az biztos, hogy nagyon jól megtervezik az utazást egészen odáig, hogy repülő, autó, esetleg busz, és hogy hol szállnak meg, de azt, hogy ők előtte felkeressenek egy nemzetközi utazási tanácsadást, egy utazásorvostani szakembert, azért az nagyon-nagyon ritka mostanában.
1: Nyilván egy csomó információ rendelkezésünkre áll online is, de mennyire bízhatunk ezekben az információkban, vagy ahogy említette, inkább szakemberhez kell fordulni?
2: Hát ez attól függ, hogy mit olvas az ember az interneten. Vannak olyan oldalok, amik teljesen megbízhatóak, és vannak azok a saját tapasztalaton esetbemutatások, vagy különböző történetek, amiket azért mindig kétségekkel kell fogadni.
1: És akkor szakember segítségét kérni. Menjünk is bele a részletekbe, mennyivel az indulás előtt érdemes elkezdeni a felkészülést, ha például valaki egy távolabbi országba készül?
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye a felvezetőben is hangzott, nagyon fontos, hogy hova megy az utazó. A fejlett országokban gyakorlatilag elég továbbra is a útlevél, bankkártya, azokban az országokban a közegészségügyi járványi helyzet az olyan, mint Magyarországon. Vannak azonban az egzotikus országok, ahol nagyon sok olyan betegség van, ami Magyarországon már nincsen, és ott próbáljon, hogy az ember minél több mindennel szemben próbáljon védekezni. Egy igazán átgondolt esetben legalább 6-8 héttel érdemes felkeresni a nemzetközi oltópontot az utazás előtt.
1: Sokakban felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van-e ezekre az oltásokra, vagy ezek inkább csak ajánlások? Mi alapján dől el, hogy egy oltás kötelező vagy ajánlott?
2: Igazából utazónak egyetlen egy kötelező oltása lehet, az a sárgaláz elleni oltás, mert bizonyos országok megtagadhatják a belépést azoktól az emberektől, akik nincsenek beoltva. Az összes többi oltás az már a mi ajánlásunk, illetve az utazó attitűdjén fog alapulni, hogy ők igénybe veszik-e vagy nem. Vannak olyan Semmelweis Egyetemen is működő nemzetközi oltópontban, mi ezt úgy szoktuk a gyakorlatban csinálni, hogy végigveszik azokat a betegségeket, amik különböző országokban előfordulhatnak, minden esetben elmondjuk az utazónak, hogy mi a kockázat, ami alapján ő ezt elkaphatja, aztán elmondjuk azt, hogy mi a betegségnek a kockázata, mekkora a gyakorisága ennek a betegségnek, és utána együtt, illetve az utazó dönti el, hogy él-e a specifikus prevenció lehetőségével.
1: Egy picit akkor vissza is kérdeznék, hogy melyek lehetnek azok a betegségek, amelyekkel ma egy utazó, egy magyar utazó reálisan találkozhat külföldön, és amelyekre érdemes külön odafigyelni?
2: Hát, hogyha valaki egy fejlődő országba megy, akkor gyakorlatilag a hepatitis A-t azt mindenképpen figyelembe kell venni. De egy kicsit árnyalja a képet azt, hogy Közép-Európában, Európában a legtöbb hepatitis A eset az elmúlt 2 évben Magyarországon volt, tehát ahhoz igazából már el se kell hagyni az országot, hogy ezzel találkozzunk, de messze menőkkel gyakoribb, mondjuk, hogyha az ember Ázsiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába megy, ez lenne talán az egyik, ami nagyon fontos. A másik az, hogy mit fog csinálni az utazó, az adott célterületen, mert hogyha ő eljárkál a piacra és kóstolja az ott lévő helyi ételeket, akkor a hastípusz, ami Magyarországon már nagyon régen nincsen, azért a világ számos részén még előfordul, úgyhogy az is egy olyan betegség, ami ellen van védőoltás, és hogyha valaki egy kicsit ilyen kalandosabbnak képzeli az útját, hogy bevállal mindent, akkor a hastípuszt is szoktuk javasolni, illetve hát fontos még az, hogy ha túrázik az ember és megsérül, akkor a tetanusz elleni oltásnak a aktualitása az mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Ha valaki 5-10 éven belül nem kapott tetanusz oltást, akkor azt azért fogtuk javasolni, mert ha esetleg éppen egy szaparin lép egy szögbe, akkor elég nehéz lesz neki egy jó egészségügyi ellátó helyet találni.
1: Most az elmúlt években sokat hallunk, ahogyan is említette például a különböző hepatitis fertőzésekről, de beszélhetünk maláriáról, dengilázról. Melyek jelentenek ma valódi kockázatot?
2: A malária az mindig kockázatot jelent, az még továbbra is a világ leghalálosabb fertőző betegsége, abban hal meg a legtöbb ember minden évben. Megvannak jól körül határolva azok az országok, ahol van malária veszély, ahol reális a maláriának a terjedése. Ezekben az országokban utazás esetén minden esetben javasolta valamelyik profilaktív szedése.
1: Ugye említette, ha jól emlékszem, Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát. Melyek azok az országok vagy régiók, amelyeknek az esetében a leggyakrabban valamilyen speciális oltás szükségessége felmerül? Itt meg is állhatunk ebben a felsorolásban?
2: Szerintem igen, és ezek között nem nagyon tudnék különbséget tenni, tehát én ugyanolyan kockázatosnak tartanám az indiai csatornán menő turistát, mint aki Afrika szívébe megy, vagy akár Brazília, vagy Kolumbia őserdőibe menő embert. Ez nagyon sok függ attól, hogy mi az embernek a célja, mi a célhelyen végzett aktivitása, mert hogyha kimegy az erdőbe futni, akkor a veszettség elleni oltás is egyébként sokkal jobban javasolt egy utazónak, mint ha azt mondja, hogy ő csak a buszos szervezett utazásokkal fogja járni a különböző múzeumokat a nagyvárosokban. Ha valaki kimegy a dzsungelba, akkor sokkal több veszély élheti, mint ha csak egy 4 csillagos szállodába tölti a napjait.
1: Hát akkor ilyen szempontból is fontos a tervezés. A klímaváltozás és a nemzetközi utazások felgyorsulása mennyiben változtatta meg a fertőző betegségek térképét?
2: Hát eléggé, mert korábban Európában nem lévő kórokozók is felütötték már a fejüket, akár a West Nile vírus okozta agyhártyagyulladásra gondolunk, akár a dengue is most már nagyon ott van a dél-európai részen, úgyhogy ezek egyre inkább fognak jönni, ugyanúgy át tud telelni, ugyanúgy éli életét azok a szúnyogok, amik ezeket a betegséget terjesztik, bekerülnek az országba, nem fognak már élen meghalni, és akkor a lehetőség adott, hogy itt is kialakuljanak ezek a betegségek.
1: Hát igen, említette ön is, hogy olyan betegségek jelennek meg Európában is, amelyek korábban inkább trópusi területekhez kötődtek. Egyébként mennyire gyakoriak ezek?
2: Hát az, hogy mennyire gyakori, az egy relatív dolog, mert hogyha egy évben mondjuk 30-40-50 dengis van az országban, akkor azt mondhatjuk, hogy nem annyira gyakori, hiszen vagyunk 10 millióan, vagy megnézhetjük a másik oldalon, hogy akkor az azt jelenti, hogy hetente egy dengis előfordul, akkor már viszonylag gyakori. Ugye a dengi az, ami az egyik leggyakoribb távol-keleten most betegséget okozó. Egyébként jellemzően az emberek nagy része tünetmentesen esik át rajta, tehát az a ritkább, hogy valakinek klasszikus tünetei lesznek, úgyhogy ha egy évben még diagnosztizálunk 30-40 dengit, akkor valószínűleg, hogy 100-200 dengisről nem tudjuk, mert éppen nem mutatott tünetet.
1: Ugye említette, hogy a malária az még mindig egy komoly kockázatot jelent. Mit érdemes tudni a szúnyogok által terjesztett betegségekről, mire figyeljünk a gyakorlatban?
2: Erre külön vannak specifikus szúnyogriasztók, amiket különböző helyeken be lehet szerezni, amik kifejezetten ezekkel a vérszívókkal szemben aktivitást mutatnak. Egyébként a malária szúnyogokról azt érdemes tudni, hogy azok éjszaka aktívak elsősorban, tehát hogyha ott ér minket az éjszaka egy nem 4 csillagos hotelba, akkor a hálózsák meg szúnyogháló különböző szúnyogriasztó repellensekkel próbáljuk magunkat védeni. A többi szúnyog, mint a dengint is terjesztő szúnyogok, amik főleg inkább nappal aktívak. A maláriára visszatérve, azon kívül, hogy az ember az a specifikus védekezést használja, még ugye tudja szedni a gyógyszert, amit bizonyosokat minden nap kell, valamit hetente kell, de ezeket szintén át lehet beszélni egy utazási felkészítő beszélgetés során.
1: Eddig elsősorban ugye az oltásokról beszéltünk, de talán érdemes a másik legfontosabb kérdésre is kitérnünk, ami az étel és az ivóvíz kérdése. Milyen alapszabályokat javasol itt betartani?
2: Hát azt, hogy ne fogyasszunk
1: lehetőleg,
2: vizet,
1: igen.
2: Amennyiben erre lehetőség van, igen, és hogy ásványvizet igyunk, ásványvízzel mossunk fogat, ásványvízzel próbáljuk mosni a kezünket is, és hogyha egy koktélt iszik valaki, akkor ne kérjen bele jégkockát, mert gyakran az szokott lenni, hogy az alkohol, bár az teljesen üvegből kitöltött, de gyakorlatilag a vizet azt a csapvízből fogják odaengedni, megfogyasztani, mert azért az hepatitis A vírusa jó sokáig túl tud élni.
1: Ami még bennem felmerül, ugye sokat hallani róla, és az utazókat talán kifejezetten érdekelheti, az utazók hasmenése, ami egy kifejezetten gyakori probléma. Mennyiben előzhető ez meg?
2: Így van, ahogy mondja, gyakorlatilag minden második ember beszámol legalább egy-két napig tartó hasmenéses hosszú létről, akik ezekben a fejlődő országokba mennek. Gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy a hasmenést visszafogni nem javasolt, hanem hagyni kell, hogy kizüljön a szervezetből. Természetesen, hogyha az ember éppen akkor megy egy repülőre, vagy ülsz a repülőre, vagy utazik busszal, akkor szóba jöhet, hogy arra az idő intervallumra egy kis hasfogót beszedjen, de itt a legfontosabb a folyadék és ionpótlás, erre úgy lehet felkészülni, hogy a gyógyszertárban számtalan gyártó által forgalmazott orális rehidrációs folyadékok élhetők el, ezt ásványvízbe kell feloldani és meginni, és ez gyakorlatilag úgy működik, mint az infúzió, szájon keresztül próbálja az ember az elvesztett folyadékot bevinni, és hát ezeknek a kórokozóknak a túlnyomó többsége vírus, amire nincsen igazából antibiotikum.
1: Tehát, hogy azzal nem megyünk sokra, hogyha különböző antibiotikumokat viszünk magunkkal?
2: Ez is egy érdekes kérdés, és ez is nagyon sok mindentől függ, azon kívül, hogy a beteg az éppen egészséges, mert egyre több immunkárosodott, vagy immungyenge, immunszuprimált állapotú beteg utazik, illetve hogy hány éves gyerek vagy felnőtt, hogyha van annak kockázata, hogy esetleg a foga valakinek ott begyullad, akkor persze szóba jött az, hogy mi rendelünk számára antibiotikumot, és akkor egy ilyen zsebben lévő antibiotikum, amit a tünete van, akkor elkezdi szedni, illetve hogyha olyan helyre megy, ahol nagyon sok a bizonyos fajta bakteriális hasmenés, akkor arra is volt már példa, hogy felírtunk antibiotikumot, és mondtuk, hogy vegye be, nem biztos, hogy ettől jobban lesz, de akár, ha egy kis esély is van rá, hogy ez lerövidíti a korlefolyást, akkor ennek van néha helye. De általánosságban nem az antibiotikum fogja meggyógyítani az utazók hasmenését.
1: Említette a gyermekeket, és akkor ebből jön a kérdés, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogyha családosan, ha kisgyermekekkel utazunk?
2: Hát itt, hogyha a védőoltásokkal kezdjük, akkor a legfontosabb az, hogy a kórhoz kötött kötelező védőoltásokkal legyen a gyermek, hogyha elmaradása van felzárkóztatva. Ugye, amit felnőttekben nem nagyon szoktunk mondani, az, hogy a világ nagy részén a kanyaró azért még most is endémiás, tehát gyakorlatilag aki Afrikába vagy Ázsiába utazik, és még nem esett át a kanyarón, akkor jó eséllyel meg tud fertőződni. Úgyhogy bizonyos esetekben a kötelező védőoltás rendbe is egy kicsit bele kell, vagy bele lehet nyúlni azzal, hogy előrébb hozzuk a bizonyos oltásokat a gyermekeknél. Illetve hát ugye a gyermekeknél még nagyon fontos, hogy Magyarországon egyébként, ha nem utazik el sehova senki, akkor is a meningokokusz elleni védettséget próbáljuk preferálni, mi megjavasolni. Ez különösen igaz, hogyha valaki külföldre megy, ez 25 éves kor felett már nem szoktuk.
1: Mire kell figyelni az idősebb utazóknál, vagy a krónikus betegséggel élőknél?
2: Hát igen, ezért is mondják azt, hogy az utazás orvostani felkészítés az egy külön szakma, mert nem csak az a célunk, ahogy mondja, hogy megelőzzük a fertőző betegségeket, hanem hogy a krónikus betegségeket próbáljuk egyensúlyba tartani, plusz még a akut sürgősségi eseteket is valamennyire próbáljuk felkészíteni rá az utazókat. Ez nagyon fontos, hogy az utazás előtt a krónikus betegséget gondozó orvosát keresse fel az adott beteg, és akkor ott beszéljék át, hogy milyen gyógyszerekre lehet szükség, mennyi ideig megy el, hogy legyen nála az a gyógyszer, ami számára szükséges. Természetesen az idős emberek legalább olyan fokozott kockázatnak vannak kitéve, mint a gyermekek, akár az utazók hasmenését nézzük, akár a többi lázas betegséget, egy egészséges felnőttet, ez lehet, hogy nem brit le a lábáról, de egy csecsemőt, vagy egy 65 év felett, az sokkal jobban megvisel minden fertőzés.
1: Infektológus szakorvosként hogyan látja, a COVID-járvány után, a pandémia után változott-e az emberek hozzáállása az utazással kapcsolatos egészségügyi kockázatokhoz?
2: Hát a Magyarországon szerintem nem. szerintem a Covid előtt sem volt ennek túl nagy reklámja, és a Covid óta sem keresik fel túl sokszor az oltópontokat. Ugye azt látja az ember, hogy az utazások azok visszatértek a Covid előtti számra, tehát gyakorlatilag rengetegen utaznak, ezeknek a töredéke az, aki tényleg ilyen tudatosan teszi ezt meg.
1: Mi az a tévhit, amelyel egyébként leggyakrabban találkoznak szakemberként az utazók körében? Vagy ha több van, akkor nézzük, hogy melyek ezek.
2: Hát szerintem a betegségekkel való megfertőződés kockázata az, amit rendszeresen alulbecsülnek az emberek. Nem tudják, hogy terjednek különböző kórokozók. Itt ez szokott lenni, ahogy ezeket szoktuk elmagyarázni, hogy már néha önmagában az is elég, hogy az ember belemegy a vízbe, vagy kimegy tényleg a szabad levegőre, és akkor az már egy nagyobb kockázat, illetve a zsúfolt társaságban, akkor az is egy fokozott kockázat szokott lenni.
1: Sok tanács elhangzott itt az elmúlt negyed órában, viszont foglaljuk össze ezt, hogy mi lehet az a rendező elv, ami alapján érdemes felkészülni, mert hogy onnan indultunk, hogy idén nyáron is sokan készülnek most külföldre, mi az, amire odafigyeljenek?
2: Hát az utazástél állomása az már egyértelműen ugye befolyásolja a következő lépéseket, hogyha valaki nem egy fejlett ország, vagy egy fejlődő ország négy csillagos hotelébe megy, akkor mindenképpen érdemes annak utána járni, hogy azon a helyen kell-e valamilyen speciális betegséggel szembeni védettséget szerezni, ehhez tudjuk javasolni az ország valamennyi nemzetközi oltópontját. Az szokott még a kérdés lenni, hogy ezek azért drága oltóanyagok, általában nem is az ellátás kerül nagyon sokba, hanem hogyha beoltja magát az ember az lelkiismeretes utazásorvostani szakember által javasolt valamennyi oltással, akkor azért az sokszor 100-150 ezer forint között fog megállni, ami lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de gyakorlatilag egy repülőjegy is nagyjából ennyibe szokott kerülni. Én azt szoktam mondani, hogy maga az egyhetes távol-keleti utazás azért az ritkán jön ki 1 millió forint alatti összegből, ahhoz képest azért ez pedig nem annyira nagyon sok.
1: És hogyha jól tudom, ezek az oltások sokszor nem csak egy utazás ideig védenek, hanem ugye egy sokkal hosszabb távú védettséget nyújtanak.
2: Így van. Például, hogyha a hepatitis A ellen a teljes oltási sorban részesül az ember, ami 2 oltásból áll, akkor a jelenlegi tudásunk szerint az egy élethosszig tartó védettséget okoz. Ugye a tetanuszt az több 10 évente kell ismételni, a hastífuszt pedig 3 évig véd az oltást követően.
1: Ami még hirtelen eszembe jutott, hogyha valaki külföldön megbetegszik, hazaérkezik, és még mindig vannak tünetei, mennyire érdemes várni, hogy majd ezek maguktól elmúlnak, vagy azért érdemes szakembert felkeresni?
2: Hát külföldön is a fertőző betegségeknek a zöme ezek a banális felső légúti maguktól gyógyuló fertőzések. Ha valaki, én azt mondom, ha valaki egy olyan területre megy, ahol malária reálisan előfordul, és szed malária ellenes gyógyszert, tehát odáig eljut, hogy valamennyire tudatos, akkor ő tudni fogja azt, hogy mik a malária tünetei, ő valószínűleg korábban felkeresik az ellátót. Ugye egy malária endémiás vidék után való hazaérkezés után elvileg 12 hónapon belül kialakulhat malária, addig valamennyi ismeretlen eredetű lázas állapot esetén ezt ki kellene zárni. Noha sokkal kisebb az esélye, hogy nem egy influenza szőrmegbetegedése lesz, hanem maláriája az adott illetőnek.
1: Tehát akkor érdemes ezekre is odafigyelni, felkészülni az utazásra, és akkor így neki indulni. Záró kérdésként az merült még fel bennem, hogy beszéltünk arról, hogy érdemes előre tervezni, de van-e olyan oltás, amit akár az utolsó pillanatban indulás előtt is érdemes beadatni?
2: Igen, például a hepatitis A elleni oltás az pont egy olyan oltás, mivel magának a vírusnak a lappangási ideje viszonylag hosszú, hogy azt érdemes még az utolsó pillanatban is beadni, sőt, ugye ugyanezt az oltást szoktuk alkalmazni, amikor a környezetben van hepatitis A-s beteg, tehát az ember már esetleg ki van téve a fertőzésnek, de még hogyha egy időablakon belül beadjuk, akkor az a betegség egyengítheti, úgyhogy azt még a későn ébredőknek is tudjuk javasolni, továbbá azok, akiknek a tetanusz oltás az csak egy emlékeztetés, oltás, azt is gyakorlatilag bármikor be lehet adni az utolsó pillanatban is.
1: Doktor úr, köszönöm szépen a tanácsokat, illetve hogy velünk tartott.
2: Én is köszönöm.
1: Dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos volt ma az Egészségkód vendége.
0: Rádió Café. Van barátom. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Papa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és személyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen.
1: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
2: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon megtisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinálom, és azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát holnap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok két vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
1: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye 3 gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni?
2: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. És hát sikerült is
1: Ausztráliában
2: neki.
1: Ausztráliában született.
2: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskol után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is, volt egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hál' Isten jól sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is OSC-ba, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült, de hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hál' Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak, szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
1: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
2: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelyben.
1: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
2: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert a ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hál' Isten, jól sikerült ez egész.
1: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
2: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és az édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én addaganat kutató és szakértő vagyok, én a idegonkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez az édesanyámnak a unokatestvére, akinek addaganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton és az idegonkológiával.
1: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
2: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozunk, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt. Most is nagyon nehéz az rákkal foglalkozni, de ezért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
1: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
2: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valamit többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az addaganatot, MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, hogy sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket. Szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
1: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
2: Persze azért, mert egész családomban, Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai asztrál állampolgár voltam, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is, hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
1: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
2: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És ő végül 3 lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozok. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás, mert angolban egy profession,
1: igen.
2: Magyar szóban egy hivatás.
1: Igen, mert nem ehhez egy, vagyok, hogy szakma vagy hivatás.
2: Igen, ezért vagyok hívva, azért, hogy orvos legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
1: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
2: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni. Hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion. ilyen.
1: Szenvedély.
2: Szenvedés. Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal orvos jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. Mert ha valaki ennyi időt befektet egy szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
1: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
2: így,
1: csinálni?
2: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és mi. Vannak ilyen furcsa szokásaim, ami, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha ma megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
1: Ez egyébként nem gyakori? Az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
2: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyalák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
1: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
2: Közösen dolgoznak, és
1: még ha az néha csak pici siker is.
2: Igen, és mindig, amikor meglátom betegem, amíg átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
1: A magyar származás, a Magyarországon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
2: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga, az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon, nagyon nehéz az egyetem itt, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredményben az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
1: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
2: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, én, ha benne van az akarat, akkor szakmának jók. Nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézettem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak. És büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
1: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
2: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van, az nekem egy siker. Úgy van velem tovább ér 10 évig, 15 évig, minőséggel, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. Mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen életszintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker. Az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért, ami az én intézetem Buffalo-ba, mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országban.
1: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
2: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, orvosok nem fognak eltűnni, mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a komputer AI nem
1: fog
2: eltűnni.
1: Nem fogja helyettesíteni az orvost, a mesterséges intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás képzést, a kutatást.
2: Az biztos, igen.
1: A gyakorlati kutatást.
2: Kutatás, például.
1: Illetve az adatelemzést.
2: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
1: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket.
2: De... vigyázni kell, hogy nem ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
1: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
2: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google. Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
1: Tehát tudatosan érkezik a
2: nagyon,
1: beteg.
2: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például a Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
1: Hát a diagnózis az csak az első lépés, ha jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
2: Igen, de beleszólnak. Beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és van egy, ismernek a könnyéken, nem nagyon vitatkoznak velem, de egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
1: Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így lát?
2: Hát a technika Amerikában nagyon fejlett, tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett. Vannak ott is problémák az egészségügyben, például az, hogy drága az a kezelés, és vannak olyan, sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt a

0: 100%. Az a orvos, aki eljön hozzám, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozz nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem otthon van a gyerek, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
1: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
0: Hát milyen legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet két országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit holnap kapok. A professzori honoris causa.
1: A Semmelweis Egyetemen.
0: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovagkeresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsan végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? Ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni egy orvosnak.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi motiválja még?
0: Hát,
1: milyen tervei, céljai vannak?
0: Magyarországi intézetet bővítem, nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni, úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, mi hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
1: Ez adja az örömet.
0: Ez, ja. És a család.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
0: köszönöm
1: az elismeréshez.
0: Szépen.
1: Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológia vezetője volt ma a vendégem. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Hello, Wolf vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.

0: Rádió Café. Óbudán, az FM 98-as frekvencián. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whitaker. Dali Borovú Granye. És még sokan mások. Az ország első. Szihelveli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
1: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
8: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a következő adásig. Minden munkanapi hozam délután 3:44-kor a Rádió Cafén. Uzsonna kamat. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
3: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
2: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál az ziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárképre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a Szigeten.
1: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Éppen hogy elstartolt a blues és soul zenész Xavier pályafutása, amikor 99-ben egy közel végzetes autóbaleset váratlanul félbeszakította azt. A művész kómába esett. 3 hétig lebegett élet és halál között. Majd gyógyulása 8 évig tartott. Miután testileg és lelkileg is képes volt rendbe hozni magát, Fantastic Negrito néven ismét belevágott a zenélésbe, hogy megmutassa a közönségnek, még a legreménytelenebb helyzetekben is meg lehet találni a kiutat, az újrakezdés esélyét. A karrierrehabilitáció olyan ragyogóan sikerült, hogy a Chocolate Samurai című húzódalt is tartalmazó 2020-as Have You Lost Your Mind Yet albumáért élete 3. Grammy-díját vehette át.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dusty Springfield anyakönyvezett neve Mary Isabel Catherine O'Brien. A Dusty nevet gyermekkorában kapta fiús viselkedése miatt, a Springfieldet pedig második zenekarában, a The Springfieldsben vette fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zoológiai becslések szerint 220 különböző kígyófaj honos Ausztráliában, 145 mérges kígyó, 49 vak kígyó, 18 piton és 8 sikló. Azonban egy melbourne-i hangstúdió környékén 2025-ben tudósok ráleltek a 221. fajra, a pszichedelikus folk kígyóra. Ez a különleges lény, bár a 21. században él, mégis az 1960-as és 70-es évek fordulóján érzi otthon magát. Így régészeti ásatások rámutattak, hogy a Disney 67-es A dzsungel könyve rajzfilmjéből ismert K. a kígyó, valamint Alice Cooper 71-es Killer albuma borítóján szereplő Kacsina, a boa, lehetnek a legközelebbi ismert rokonai. A váratlan felfedezésről az éppen a stúdióban dolgozó Cantrips formáció Snakeskin címmel írt tanulmányt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett francia regényíró. A 60-as években olyan műveket alkotott, mint a Jegyzőkönyv, a Láz vagy a Terra Amata. Lánya, Anna Jean is voltak épp a 60-as években alkot, holott éppen 2008-ban jelent meg első lemeze. A dalszerző énekesnő által vezetett Junior formáció a 6-ossal kezdődő évtized francia retropopjából, surfrockjából és pszichedelikus zenéjéből táplálkozik. 14-es dal a La Route a művésznő elgondolása szerint Sergio Leone Western téma urbánus csavarral. Egy francia lány fantáziája arról, hogy az 1966-os Batmobillal szeli át a hexagont.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje 5 versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dalszereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székelykapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

0: Rádió Café, ő a barátom? Igen, vannak barátaim. Szeretem ezt a rádiót. Mama később vagyok.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon és igyon sok vizet. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az első osztályú kocsikat is. Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. Több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
4: Sziasztok! Hamarosan kezdődik a dzsungelharc. Ma nem egy céget, hanem egy országot működtető emberi energiáról beszélgetünk, mégpedig annak kapcsán, hogy 500 éve zajlott le a Mohácsi csata. Azt hiszük, erről mindent tudunk, pedig dehogy. Maradjatok velünk, hogy megtudjátok, mi történt valójában.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy kicsit tágítunk ezen, és nem egy céget, hanem egy egész országot működtető energiáról beszélgetünk. A témánk, történelmünk egyik legfontosabb fordulópontja, a Mohácsi csata. Van az a mondás, hogy a történelmet nem azért írják, mert úgy volt, hanem hogy úgy emlékez rá. Nos, a mai adásban ezt megfordítjuk. Azt pontosan tudjuk, hogyan emlékszünk Mohácsra. Most az a kérdés, mi történt valójában? Vendégem B. Szabó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük is rögtön a egyik legragadósabb emlékünkkel, vagy közvélekedéssel. Mátyás egy erős, felfelé törekvő országot hagyott maga után, aztán jöttek az önző, széthúzó urak, gyenge királyt, királyokat ültettek a magyar trónra, emellett pedig szétlopták az államot, hát ezért lett Mohács.
2: Igen. Hát Mátyás valóban egy erős országot hagyott az utódaira, de ez nem pusztán az ő érdeme volt, ez az ország érdeme volt, mert egy ilyen méretű, ilyen lakosságszámú, ilyen jövedelemmel rendelkező ország az a korabeli Európában az egy erős országnak számított. Tehát a Magyar Királyság léptéke az a késő középkorban olyan volt, hogy nem volt a környéken olyan hatalom a keresztény világban, ami érdemben tudott volna ártani a Magyar Királyságnak, és ezt ugye nagyon jól mutatják Mátyás háborúi Csehországban, meg Ausztriában, hogy hát Ausztriában szinte védtelen ellenféllel hadakozott, tehát Habsburg Frigyesnek egyszerűen nem volt katonasága, ami szembeszállhatott volna vele. A csehek megörültek, hogyha meg tudták tartani Csehország belső területeit vele szemben, tehát Magyarország itt egy ragadozónak számított. Volt azonban ennek az országnak egy olyan déli szomszédja, ami meg egy másik ligában játszott, és Mohács előtt 10 évvel szintet lépett. Tehát onnantól kezdve már a világbajnoki döntőben volt a helye, míg mi mondjuk azért itt az európai rangadókban tevékenykedtünk. Úgyhogy ez az, ami teljesen kihullott a magyar történeti tudatból, hogy kicsoda, micsoda az ellenség. Magyarország rendszerint nem egyedül vette föl a harcot a törökökkel a korábbi évszázadokban. Ez is magyarázza a sikerek természetét, meg ez is magyarázza az okot, ami miatt szultáni sereg 1456 után nem vonult föl a Magyar Királyság területére egészen 1521-ig.
1: Tehát végre kellett hajtani a Nándorfehérvári győzelmet, de azért ez önmagában nem lett volna elég, ha jól értem, ahhoz, hogy ilyen hosszú ideig távol tartsa a török birodalom, vagy az oszmán birodalom így csapatait van. Magyarországtól.
2: Őket leginkább az egyéb problémái tartották távol Magyarországtól. Nyilván célszerű volt a gyöngébb ellenfelekkel sorba leszámolni, és Magyarország az egyik legerősebb ellenfele volt az oszmán birodalomnak, hiszen 150 éven keresztül tartóztatta fel az oszmán előrenyomulást ebben az európai irányban. De azért nem gondolhatjuk azt, hogy ez volt az egyetlen ok, hanem szokás szerint, mint ahogy a valóságban, úgy a történelemben is, az okok azok összetettek. És akkor van még egy nagyon fontos dolog, amit aztán végképp nincs meg a magyar köztudatban, mert most én a Mátyás korról, meg a Hunyadiak koráról beszéltem, hogy 10 évvel Mohács előtt ezek a keleti háborúk az oszmánoknál oda vezetnek, hogy legyőzik a perzsákat, és meghódítják az egyiptomi Mameluk birodalmat, ami az akkori iszlám világvezető hatalma volt, a leggazdagabb, legpatinásabb, legtekintélyesebb hatalom.
1: Ez a bizonyos Egyiptom, ugye?
2: Egyiptom, de ugye ez az Egyiptom, ez azt jelenti, hogy ha mai ország határokra vetítjük, akkor Szíria, Jordánia, Libanon, Izrael, Egyiptom, Szaúd-Arábiának a lakható része, Líbiának a lakható része, és a hódításoknak köszönhetően még ott Kurdisztán környéke is, tehát Irak északi része, tehát a teljes Közel-Kelet került oszmán fönnhatóság alá. A szent városokkal, a kalifával, tehát az iszlám vallási vezetőjével, aminek a címét fölvették az oszmán szultánok, tehát innentől kezdve ők számítanak az iszlám világ, a szunita iszlám világ legfontosabb vallási vezetőjének is, és a közvetítő kereskedelem hasznának a lefülözésével, mert ugye itt van az összes fontos földközi tengeri kikötő, hatalmas, a luxuszékekre kivetett hatalmas vámbevételekkel, a fűszerkereskedelem megvámulásával. A oszmán irodalom szultánjainak a jövedelme már az 1510-es években is messze fölülmúlta a magyar királyokét, Mátyásét is. De ezeknek a hódításoknak köszönhetően 1527-re ezek a jövedelmek megduplázódtak. És most az oszmanisták kutatásai szerint ugyan vannak bizonytalanságok a becslésekben, de az oszmánoknál egy csomó nagyon pontos adminisztratív kimutatás maradt fönn a jövedelmekről. Ha a Magyar Királyság állami bevételeit mindent összevetve itt a 16. század elejére mondjuk évi 500 ezer aranyra tesszük, ezzel szemben az oszmán birodalomban évi 12 millió arany áll, ami egy rettenetesen nagy különbség.
1: Hát azt mondta talán egyik előadásában korábban, hogy a korabeli oszmán birodalom, tehát a 16. század első felének oszmán birodalma nál csak egy ország volt nagyobb a világon, a teljes világon, ez pedig Kína.
2: Így van.
1: Tehát nem vettük észre, vagy hát hirtelen, hát szerintem az akkori sebességekhez képest, ami a korra jellemző sebesség, villámsebesen, hirtelen, szinte így fölrobbanásszerűen kinőtte egy világhatalom a szomszédunkban. Nekem az nem teljesen világos, hogy úgy kezeljük, hogy igen, hát persze erre jött. De az imént is beszéltünk arról, hogy nagyon komoly hódításokat végzett az oszmán birodalom Közel-Keleten. El is foglaltam. Miért nem fordult, később aztán fordult a földközi tenger irányába, tehát miért nem kezdett el nyugat felé jobban menni? Mit keresett itt valójában a Balkánon, meg Magyarországon az oszmán birodalom, amikor lett volna neki bőven másfelé terjeszkedni valamit, annyira nem voltunk gazdagok, tehát ja, és ráadásul egyes kutatások szerint a hadsereg akciórádiusza, tehát ameddig értelmesen el tudtak menni, az Bécsnél ért véget az oszmán hadsereg. Tehát tulajdonképpen én nem látom a racionalitását török oldalról, hogy miért kezdtek el minket piszkálni, meg a Balkánt is.
2: Hát ugye az oszmán birodalmat úgy kell elképzelni, hogy ez egy balkáni birodalom. A Magyar Királyságnak bejárása van a Balkánra, ugye, ami nekik viszont egy fontos törzsterületük. És ez még az 1500-as évek elején is így van. Tehát amikor 1515-ben Szapolyai János Vajda vezetésével egy magyar hadsereg Nándorfehérvár szomszédságában ostrom alá veszi az aprócska Zsarnó várát, ami egy ellenvár volt török kézen a Nándorfehérvári erődítmény közelében, akkor az egész Balkánon kitör a pánik. Mert ugye, amíg Nándorfehérvár hídfőt biztosít a folyóknak a déli oldalán, addig a magyar hadseregnek szabad átjárása van a Balkánra, és ugye ez teljesen kiesett már a köztudatból, és a magyar hadseregek át is jártak. Tehát még az 1500-as évek elején Ulászlónak is van egy török háborúja, aminek ugye az a következménye, hogy magyar hadsereg dúlja Bulgáriát, magyar hadsereg dúlja Boszniát, és magyar hadsereg dúlja Szerbiát.
1: Akkor a másik mítosz, ami szerintem nagyon tartós, ez egy külön adás lenne, hogy miért alakultak ki ezek a mítoszok, most vegyük adottnak ezeket, hogy léteznek, hogy a Mátyás után szétesett a királyi hatalom, üres volt a kincstár, és egyáltalán nagyon rossz állapotban volt a gazdaságilag, szellemileg, hatalmi szempontból az ország. Egyébként ezt az 1521-ben végrehajtott úgynevezett pénzreform egy gyakorlatilag pénzrontást jelentett. Ezt alátámasztani látszik. Mi volt a valós helyzet a Mohácsot megelőző évtizedekben?
2: A jagellők alatt. Erre szoktam azt mondani, hogy mi Mátyás öröksége, Mátyásnak van egy kiváló itáliai történetírója, Bonfini, aki két tényt rözgít a király halálakor. Ugye egyrészt van 400 ezer arany a királyi kincstárban, amikor Mátyás meghal, ugye a kincstárat aztán Korvin János elviszi Budáról is. Másrészt pedig 400 ezer aranyjal tartozik a király a saját zsoldosainak.
1: A fekete seregnek.
2: Hát, amit akkoriban kezdenek el fekete seregnek hívni. Magyarán nem volt jobb a gazdasági helyzet, korábban sem.
1: Tehát ez egy legenda, hogy Mátyás alatt nagyon jó volt, meg nagyon erős volt a királyság, a központi hatalom?
2: Nem legenda, csak ugye mi összeszoktuk keverni a személyes tényezőket, meg az intézményi tényezőket. A középkorban az intézmények nagyon nehezen változnak, nagyon lassan. Az egy nagyon tradicionális korszak. És a magyar királyok jogköre mit sem csorbul Mátyás halála után. Tehát még mindig messze, messze, messze a magyar király a legerősebb hatalmi tényező a saját országában. Akárkinek is hívják. Hogy...
1: Egyébként miért kellett akkor 1521-ben II. Lajosnak ezt a pénzreformat végrehajtani, vagy inflációt kelteni? Tehát megfelezte az érméknek a nemesfém tartalmát.
2: De most itt beszéljünk erről is akkor. Tehát nem az érméknek, hanem a Magyarországon belül forgó ezüstváltó pénznek.
1: Igen.
2: Tehát a hazai piacon, amiben fizettek. Mert hogy a hadviselés költségei itthon ebben a ezüstpénzben voltak, kifizetve a katonákat is ebben fizették.
1: De egyre több kellett, ugye?
2: Hát de nem csak egyre több kellett, az a helyzet, hogy a korabeli viszonyok között pontosan lehet tudni, hogy 1525-ben van egy jajcai expedíció. Jajca ugye a legfontosabb magyar vár Boszniában, még Mátyás király szerezte meg. A 16. század elejére a törökök már gyakorlatilag teljesen körbefogják, és rendszeresen blokkád alatt tartják, tehát ahhoz, hogy az őrség ne halljon éhen, ahhoz egy hadseregnek kell levonulni, szekerekkel, hogy bevigyék az utánpótlást meg az élelmet a várba. 1525-ben van egy sikeres jajcai expedíció, egy 6-8 ezer fős magyar hadsereg vonul le, áttöri a török blokkádot, ellátja utánpótlással a várat, aztán megint áttöri a török blokkádot, és visszamegy. Ennek a 6-7 ezer embernek a 3 hetes akciója az 60 ezer aranyforintba kerül. És akkor itt nem egy nagy seregről van szó, nem 30 ezer emberről. Az a pénz, ami rendelkezésre állt, annak egy részét a király azt mondta, hogy innentől kezdve a birtokos nagyurak szedjék be, és szereljék föl belőle a saját katonaságukat, ezek a bandériumok. Ugye ez pontosan hasonló rendszer, mint ami az oszmán birodalomban a tímáros szpáhiknak a rendszere, hogy a szultán azt mondja, hogy a szpáhinak nevezett lovaskatonák egy adott területen beszedhetnek X mennyiségű adót, és abból ennyi és ennyi katonát kell neki kiállítani. Tehát, hogy ez...
1: Kvázi természetben fizettek a beszedett adóért hadsereggel magával.
2: Igen, tehát a decentralizálták az állami jövedelmeknek a begyűjtését. Most ennek köszönhetően értelemszerűen a kincstárba viszont kevesebb pénz került be, mert a pénz egy része helyben maradt, és akkor használták föl, ha szükség volt rá.
1: Tehát adatodás. Ez egy látens csökkenés.
2: Ez egy látens csökkenés, így van. Na de ez nem változtat azon, hogy az 1510-es években is az oszmán szultánnak legalább 1,5 millió aranya készpénz jövedelme, és akkor mondjuk ebben a rendszerben a jagellóknak ezzel szemben áll 250-300 ezer arany, ennyi marad azután, hogy már nem szedik be a többi dolgot. És ebből a határvédelmet lehet megfinanszírozni, nagy hadjáratot, egy szultáni hadsereggel szemben állítható 30-40-50 ezer fős hadseregnek a felállítását nem lehet megfinanszírozni. Tehát, hogy egyszerűen kevés az éves jövedelem ahhoz, hogy a magyar királyság önmagában egy ilyen léptékű háborút megvívjon, és akkor ráadásul van egy katasztrófa 1521-ben, csak erről sem szoktunk beszélni, mert ugye Európa nem segít bennünket.
1: Ezt akartam előhozni, a Nándorfehérvár.
2: Igen, de hogy ott annak van egy nagyon súlyos következménye. 1500-tól kezdve Magyarországot szövetségi szerződés köti össze Velencével, és a velenceiek éves hadisegélyt adnak az országnak, nyilván azért, mert a magyar területek védik az ő dalmáciai területeiket is. 1521 után Velence nem segít többet, megszüntetik a segélypénzeknek.
1: A vár eleste miatt?
2: Hát az oszmán birodalom, hogy mondjam, sikere miatt. Tehát Velence innentől kezdve azt a megoldást választja, hogy ők egy békés együttélésre törekszenek az oszmánokkal, amiben ugye nem fér bele, hogy pénzeljék az oszmánok ellenségét.
1: Nagyon sokszor van, úgyhogy nem tudtuk, hogy merre jön a szultán, ráadásul a törökök ugye rádolgoztak erre a stratégiai megtévesztésre. Miért nem volt a magyaroknak a meglévőnél jobb kémszolgálata? Tehát a felderítésünk, nekem az érzésem, nem működött olyan jól, mint működhetett volna, vagy kellett volna működni. Mi múlott
2: hát
1: ezen?
2: Én azért azt gondolom, hogy a kellett volna, meg a lehetett volna között általában mindig nagyon nagy a különbség.
1: Ez így van.
2: És akkor pontosan látjuk, hogy a világ legjobb kémszolgálatával rendelkező velencei köztársaság, akinek ugye Konstantinápolyban állandó diplomáciai képviselete van, tehát ők folyamatosan gyűjtik a híreket a birodalomról. Velencében megmaradtak a jelentések. Van egy Sanudo nevezetű szerző, aki szépen minden nap bemásolta, hogy milyen hírek érkeztek, és látszik, hogy hírtenger van, ami Velencébe ér, és nem az van, hogy azért nem tudjuk, hogy merre megy a szultán, mert nem jön hír róla. Azért nem tudjuk, hogy merre megy a szultán, mert 10 különböző hír jön róla.
1: Ez zseniális azért, valójában a korabeli információs túlterhelés, ha
2: igen,
1: jól értem.
2: Ez történik. Tehát pontosan ugyanazt a módszert használják, ami egyébként manapság is szokás egy csomó esetben.
1: Nyilván már a 16. század elején.
2: Ez a 16. század elején zajlik, tehát hogy dezinformálnak, tehát kiszivárogtatnak híreket, akár elrendelnek bizonyos akciókat, ami látható. Tehát amikor a flottát elkezdik fölkészíteni, az jól látható, hogy a hajókat javítják tavasszal a dokkokban. Aztán nem száll tengerre a flotta. Tehát, hogy ez így belefér. Ugye az a probléma megint csak a mi szemszögünkből, hogy ugye ez az óriási jövedelem, ez a 16. század elején ott tart, hogy az Oszmán Birodalom költségvetése az 1520-as évek vége felé évi 1,5 millió pluszt eredményeztet. 1,5 millió arany megmarad a következő évre.
1: Szuficites költségvetés.
2: Igen, nem tudják elkölteni a bevételt, illetve akkor tudják elkölteni, hogyha ezt egy hadjáratra költik, és akkor mondjuk egy mohácsi méretű hadjárat, az kb. 1,5 millió aranyába kerül a szultánnak, de hát ugye ez neki a zseppénz kategória ebben a formában, tehát hogy ha nem jön mohácsra, akkor ezt majd elteszik a következő évre. Ha meg jön, akkor is pont ott tartanak, mert akkor meg nullszaldós a költségvetés. Tehát ezért egy csomó mindent megengedhetnek maguknak, amit egyébként egy európai állam nem tenne, mert egy fillért nem költök hajókra, ha nem akarok tengeri háborút vívni, nagyon drága dolog a flottát fönntartani. Nem kezdek el várakat erősíteni, hogyha nem gondolom azt, hogy ott harc lesz. Tehát, hogy és hát persze a megvesztegetésre is, meg minden másra is más lehetőségeik vannak ilyen szempontból, mert nekik viszont nagyon jó kémszolgálatuk van. Tehát lehet Mátyás nagyra tartani, de fönnmaradtak Konstantinápolyban olyan dokumentumok, hogy a király dolgozó szobájának az ajtajából jelentettek.
1: Atyavilág.
2: Jelentettek a szultánnak.
1: Mi erre, vagy az európai hatalmak képtelenek voltunk? Tehát említett Velence.
2: Dehogy nem, mindenki kémkedik.
1: Tehát mindenki kérdés, hogy mennyire jól, vagy mennyire
2: hát de azt mondom, hogy Velence kémkedik a legjobban. Tehát az ő hír és kémszolgálata a legjobb a világon, de ők sem tudják jobban, hogy mit fog csinálni a szultán, mint a budai udvarban. Tehát én azt gondolom, hogy budai udvarban van kémközpont is, meg van egy információgyűjtő bázis. Tehát, hogy a Magyar Királyság létezésének alfája és omegája, hogy mindent tudni kell az Oszmán Birodalomról. Tehát a könyvtárban nem csak klasszikus autorok vannak, hanem Oszmán családfa, Oszmán Birodalom történet, Oszmán Birodalom leírás. Tehát a legkorszerűbb ismeretek állnak a budai udvar rendelkezésére, amit egyébként hát többnyire a köztes térben mozgó balkáni figuráktól szereznek be. Tehát Magyarországnak meg ez az előnye, hogy ugye ott van a Balkánon, és hát van egy csomó ember, aki ide is, oda is visz híreket, szállít híreket. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy a Magyar Királyság rosszul informált lett volna a korabeli viszonyokhoz képest, de az a hatékonyság, amit mi most elvárnánk, az a korban sehol sem volt, meg még Velencében sem, pedig ők voltak a legjobbak.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Bészabó János történésszel, mégpedig Mohácsról.
0: Rádió Café. Van barátok.

0: higgyétek el, a műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Bészebó János, a Budapesti Történeti Múzeum történésze, és a Mohácsi csatáról beszélgetünk. Térjünk rá 1526-ra, elindult a szultáni sereg. És ugye ezt megelőzte egy megtévesztő irány Erdély felé, azt hiszem, ha jól emlékszem, volt ilyenről szó, hogy ilyen ídverés. És erről értesültek a magyarok. Időben értesültek egyébként ahhoz, hogy elkezdjenek hadsereget gyűjteni és felállítani, mert ha jól emlékszem, akkor a gyülekezési időpont az valamikor július eleje lehetett volna. Talán nem Buda, vagy lehet, hogy nem tudom, ott valahol az ország közepén. Tehát
6: Tolna.
5: Tolna.
6: 1525 telén jött a hír, hogy a szultán meg kívánja támadni Magyarországot. Tehát török belső információ volt, egy szerb főember átszökött.
5: Tehát viszonylag időben, nem?
6: Igen, de ez ugye nem változtat a metodikán, hogy lehet egy hadsereget felállítani. Tehát ez azt jelentette, hogy akkor a tavaszi országgyűlésen kivetették a hadidőadót, megbeszélték, hogy nyáron össze kell majd gyűlni, kijelölték a találkozási pontot, lehetett tudni, hogy körülbelül hol lesz a találkozó, körülbelül mikorra kell fölvonulni. Tehát, hogy ennek az országnak volt egy működési rendje, és az információknak az érkezése az ebbe belesimult. Tehát attól, hogy mondjuk decemberben megtudták, hogy lesz támadás, ettől nem fog az országgyűlés hamarabb összeülni, mert mindig ugyanakkor ül össze. Nem fogják az adót hamarabb kivetni és beszedni, mert mindig ugyanakkor szedik be. Az nem fog hamarabb beérkezni a kincstárba, mert az mindig ugyanakkor érkezik be, és így tovább. Tehát, hogy
5: de érdekes, hogy nem volt ennyi rugalmasság. Nyilván te említette korábban, hogy merev volt ez a középkori rendszer, ilyen szokás hagyomány, de hogy jön a török ekkora veszély, hogy így az ember azt gondolja, jó, akkor szaladjunk, összehaladjunk.
6: Igen, de ugye nincs mivel. Tehát ez a probléma az, hogy, és ez az egyik legnagyobb probléma, és korábban erre se ügyelt senki, de ezt is sokszor el szoktam mondani. Tehát Mohácsnál van 27 ezer ember a királytáborában. Ezek az emberek soha ennyi embert egy helyen nem láttak életükben, se előtte, se utána. Tehát nincs Magyarország olyan város, aminek ennyi lakója lenne. Magyarországnak a legnagyobb városa ebben az időszakban az Buda, Óbuda és Pest, és a három városban laknak együtt 10 000-en. Tehát ennek a hadseregnek a harmada lakik a legnagyobb magyar városban.
5: Tehát a 27 ezer, ez csak a katonák száma, hogy a kísérőkről
6: igen,
5: nem beszélünk.
6: Igen, hát azon lehet 40 ezer ember is. Na most, ugye nyilván minden katonát etetni kell. Tehát ez egy óriási embertömeg, amire nincs semmiféle kialakult logisztikai rendszer. Tehát egy kisebb hadseregnek az ellátása nem okoz olyan problémát, de ha a szultáni hadsereggel kell szembeszállni, akkor egy nagyobb hadsereget kell összevonni. Nagyobb hadsereg pedig
5: többet eszik,
6: és ugye hát itt azért vannak olyan kérdések, hogy a magyar hadszervezet úgy működik, mint hogy általában a tradicionális középkori európai hadszervezetek működnek, hogy itt mindenki önellátó. Tehát mindenki megveszi magának az élelmet. De hát, ha nincs élelem, már pedig tavasszal még nincs élelem, akkor még a tavalyi készletekből élnek, akkor egyrészt nagyon magas az ára, meg nincs is elég belőle. Ez a kettő nyilván összefügg. És ugye az állam ebben úgy avatkozik bele, hogy limitálja az árakat, hogy ne nyerészkedjenek a kereskedők a hadba vonulók rovására, de ő azon kívül, hogy piacot teremt az áruk számára, ahol összehozza a kínálatot meg a keresletet, azon kívül ő mást nem tud tenni a hadsereg ellátás érdekében, és ugye itt a kereslet és a kínálat, az fontos, mert összegyűlhet 30 ezer ember márciusban is, csak akkor nem találnak élelmet. És ez egy fontos dolog, hogy egy ekkora hadsereget Magyarország csak aratás után tud felállítani, az pedig a nyár második fele.
5: A törököknél viszont ez nem így volt, mert Egyiptomból kapták a gabonát folyamatosan, ugye?
6: Meg ők elkezdték összeszedni, tehát tudták, hogy ők támadnak, tehát ők elkezdték összeszedni az élelmet már előző év ősszel.
5: Készültek rendesen.
6: Tehát, hogy ők az előző évi aratásból készültek föl, és ugye óriási volt a birodalom, tehát óriási élelmiszertartalékok voltak, amit össze lehetett gyűjteni a stratégiai irányokba, a megfelelő raktárakba. De ott is ugyanez volt a helyzet, hogy például a szpáhiknak maguknak kellett fizetni az élelemért, tehát ott is a szultán összehozta a kereskedőket a katonákkal, hogy vásároljanak, de hát neki volt egy saját zsoldos hadserege, és annak az ellátásáról viszont neki kellett gondoskodni, tehát az állami raktárakból azokat a katonákat ellátták, akik a szultán zsoldosai közé tartoztak. Tehát az oszmánoknak más volt a logisztikai apparátusa, ugye ők nekik nem 30 ezer ember nem jelentett problémát, 80 ezer ember sem jelentett problémát, tehát az oszmán hadsereg 1626-ban kb. 80 ezer főt számlált, és ez csak a katonák. Tehát a kiszolgáló személyzettel ez lehetett 150-200 ezer ember is, akik itt mozogtak ebben a hadjáratban, és megoldották, nem haltak éhen, nyilván Magyarországon a zsákmányból is, meg mindenből is, és azt is tudjuk, hogy visszafelé menet szűkében voltak az élelemnek, de egy sokkal nagyobb logisztikai kapacitással bírt ez a rendszer. De Európában, a keresztény Európában a 17. század végéig, amíg a raktári élelmezési rendszert ki nem találják, meg nem valósítják, nem képesek ekkora hadseregeket összevonni egy helyre és ellátni, és innentől kezdve ugye mindig óriási kockázat van, mert a nagy európai hadseregek azok maguktól pusztulnak el, nem kell hozzá csata. Tehát vagy a járvány viszi el őket, vagy a katonák halnak éhen. Valahol Európában, a középkora újkori Európában is így 30 ezer főre limitálják a hadtörténészek azt, hogy még a nálunk sokkal fejlettebb, sűrűbben lakott, gazdaságilag jobb adottságú nyugat-európai területeken sincs egy táborban, egy helyen 30 ezer katonánál több.
5: Mert nem tudják kezelni.
6: Mert nem tudják kezelni, sem higiénés szempontból, sem élelmezési szempontból, sem sehogyan. Tehát, hogy van egy ilyen üvegplafon a hadsereg méretek között. A Magyar Királyságnak ezt meg kellett volna haladni, nyilvánvalóan, törekedtek is rá, de hát ott a 21-es példa, hogy amikor összejött a sok ember, akkor jött a járvány is.
5: De ha ekkora eltolódás van, ekkora különbség van az erőviszonyokban. Miért nem vetődött fel bennünk, hogy hát úgyse tudunk velük harcolni, mert nyilvánvalóan, ahogy egy mondást tartja, azt hiszem, a kollégája mondta, vagy lehet, hogy hadvezér, hogy Isten mindig a nagyobb zászlóhajjak mellett áll, vagy az erősebb zászlóhajjak mellett áll. Miért nem vetődött fel, hogy hát egyezünk már ki a szultánnal?
6: Fölvetődött.
5: És mi lett az eredménye?
6: Ez egy politikai...
5: Tehát hódoljunk be, akkor másképp, tehát az egyezünk meg, az egy kicsit az eufemisztikus.
6: De hát ez egy politikai padhelyzet, ugye van egy hatalmi rendszer, ben a magyar nemesség megválasztja a királyt. és utána a királynál vannak a külpolitikai jogosultságok. A budai udvarban pontosan tudták, hogy ezt kellene tenni. Tomori Pál, déli védelem főparancsnoka ezt javasolta, hogy bármilyen áron egyezzenek meg.
5: És miért nem tették?
6: Mert ez a államvezetés végét jelentette volna.
5: Tehát önfelszámolást jelentett volna?
6: Nem a törökök számolták volna fel őket, hanem a magyar nemesség.
5: Hát lehetetlen lett volna azt a lépést megtenni abban a környezetben, ha jól értem, ugye?
6: Hát igen, tehát hogy ez egy olyan politikai akció volt, ami eladhatatlan volt befelé. Belpolitikailag nem volt fölvállalható.
5: De mire volt akkor az arcunk, ha ekkora a különbség? Már bocsánat a frivol kifejezésért.
6: Hát tehát... most erre azt tudom mondani, hogy ez egy ki mit tud.
5: Tehát a háború
6: Budán, Budán nagyon sok mindent tudnak. Olyat is, amit mondjuk Biharban, meg a Nyírségben, a Vármegyékben nem. De az országgyűlésen a megyei nemesek vannak jelen. Méghozzá 10 000-vel fegyverben. Tehát...
5: Másképp nézzünk akkor a
6: másképp
5: helyzetet.
6: Másképp nézzünk, és ennek a nemességnek a hangadói olyan emberek, akik 1490 előtt fiatalkorukban Mátyás király katonái voltak, és elfoglalták Bécset.
5: Tehát dúzzadtak az önbizalomtól.
6: Dúzzadnak az önbizalomtól. És ugye, hát ez a font, tehát mi tudjuk, hogy zajlott le a Mohács csata, és mi a végeredmény, csak mielőtt ez a csata megtörtént volna, ezt senki nem tudta. És szerintem sokan el se hitték volna. Ugye azok a Bunyadinak a vereségei azok már nagyon régen voltak. És a magyar hadsereg, meg a határvédelem, megint csak a közhiedelemmel ellentétben nem csak Mátyás korában teljesített jól, hanem a jagellók alatt is. Ugye 3 évvel Mohács előtt zajlik az egyik legnagyobb összecsapás Száva-Szentdeméternél, ahol egy 12-14 000-es török haderő tör be az ország területére, és ezt egy jóval kisebb, állítólag 4 000 fős magyar hadsereg részenként megsemmisíti. Tehát a magyar katonaságnak az alapélménye, hogy egy magyar katona az elbír 3-4 törökkel. Hiába volt oszmán túlerő, az oszmánok nem voltak lekezelőek ezzel a magyar hadsereggel szemben. Ők pontosan tudták, hogy ez egy óriási probléma lesz.
5: Ezzel a hadsereggel. Nem tegezték le a magyar hadsereget.
6: Nem tegezték le a magyar hadsereget. És éppen ezért az is fontos volt, hogy ez a csata minél hamarabb megtörténjen. Tehát a szultán egészen elképesztő módon sietette a találkozást és óriási kockázatokat vállalt emiatt a drávai átkelés után.
5: Nem belemenve talán nem mindenki tudja követni a csata részleteit, a lezajlást. De van egy olyan közvélekedés, hogy hát tulajdonképpen egy fejetlen roham okozta a magyar, igazán konkrétan a csatában a magyar hadsereg vesztét, mert neki vezették a török ágyuknak a nehéz lovasság rohamát, és onnantól fogva hogy ezek a török ágyuk szétlőtték a nehéz lovasokat, vége, mindenki elkezdett menekülni, tehát egy nagyon komoly hadvezetési hiba is okozta a Mohácsi csata elvesztését.
6: Hát erre azt tudom mondani, hogy szerencsére ez nem így volt. Tehát, hogy,
5: akkor hogy volt?
6: Tehát, sok mindent nem tudunk a csatáról, de a csata első része az viszonylag tiszta, tehát hogy az első magyar roham és körülményei. Most nem elveszve a részletekben, ez egy borzasztóan sikeres magyar akció volt. Gyakorlatilag a magyar rohamnak sikerült eltakarítani a rumániai seregtestet a csatamezőről.
5: Tehát az oszmán hadsereg 3 részből állt, egy rumániai hadtestből, egy anatóliai hadtestből, és a szultán hátsó közép főseregéből, nevezzük így a centrumból, ezt a hadtörténészek így hívják.
6: Így van.
5: Tehát az egyik oldalát, a rumániaiakat, azokat elvittük.
6: Igen, de ugye azért sajátos a dolog, mert annyira szűk volt a hely, ahol föl tudott vonulni az oszmán hadsereg, és olyan nagy volt a hadsereg, hogy ez a csatarend sosem állt így föl. Hanem ezek egymás mögött haladtak, és a rumániaiak értek először a harcmezőre, és aztán őket érte a magyar támadás, miután a rumániai seregtestet vezető Ibrahim nagyvezér egy katonai szarvashibát követett el, mivel délután túl későnek ítélte az időpontot a csatához, azt gondolta, hogy már a magyarokkal nem fog összeütközni a hadsereg, tehát ők nem támadnak, és a magyarok sem fognak támadni. Ezért elrendelte a táborverést, azért egy csomó ember hátra ment, hogy felállítsák a sátrakat, elkezdődjön a táborverés, megbontotta a rumániai seregtestnek a rendjét, és ez volt az, amit a tomoriék érzékeltek.
5: Felismertek,
6: kihasználtak, és lehet, hogy nem gondolták, hogy ez lesz a következmény, de gyakorlatilag letolták a mezőről a brumidejakat olyannyira, hogy a szultáni hadinaplóban benne van, hogy érkeztek a futók, és hozták a vereség hírét, hogy a csata elveszett. Tehát, hogy ugye
5: mi fordult meg? Ott álltunk győztesen a,
6: hát ott,
5: a mezőn.
6: Ott álltunk a mezőn, hogy az oszmán seregnek az egyharmada
5: megfutott,
6: és egy kis tömegben a janicsárok az ágyú szekerek védelmében védelmi állást foglaltak el. De a korabeli katonai gondolkodás az ezt úgy kezelte, hogy Ulászló királynak volt egy cseh hadvezér, aki írt egy katonai traktátust, hogy hogy kell a törökökkel hadakozni, és akkor leírta, hogy ha az ellenségnek ilyen álló védekező gyalogsága van, mint a janicsárok vagy a lánstektek, akkor a lovasságot kell elkergetni a csatamezőről, mert ha a lovasságot elkergettük, utána az ágyukkal azt csinál az ott maradt gyalogsággal, amit akar.
5: Mert védtelenek, ugye?
6: Mert védtelenek, hát igen. Tehát, hogy ha nem csak nekik van lőfegyverük, meg tűzfegyverük, hanem a támadóknak is, akkor azzal szemben a gyalogság már védtelen lesz. Úgyhogy
5: a lovasság elkergetődött?
6: Igen, a lovasság elkergetődött, de nem ez volt a probléma, hogy a janicsárok meg az ágyúk ott maradtak, hanem az volt a probléma, hogy jött a többi seregtest. Ugye, tehát a törökök...
5: Beérkeztek a törökök.
6: És hát lehet látni a leírásokból, ugyan nem minden teljesen egyértelmű, de hát ez a magyar jobbszárnynak a támadása volt, a rumériaiak meg a balszárnyon álltak, de amikor megjöttek a jobbszárnyra az anatóliák, akkor a magyar balszárny támadta meg őket is visszanyomta. Nem volt talán ekkora siker a magyar balszárny támadásra, mint a jobbszárnyé, de hát a törökök hátráltak. Minden irányban hátráltak. És akkor állítólag volt egy rögtönzött haditanács, ahol ezt mérlegelték, hogy megvertük a jobbszárnyat, megvertük a balszárnyat, most már csak a centrummal, a szultánnal kellene valamit kezdeni. És hát ott is vannak olyan leírások, hogy ott azért a magyar roham nem volt teljesen sikertelen, hanem rátolták a török lovasságot a janicsárokra. Tehát, hogy ott egy nagy kavarodás lett belőle, de azokon már nem tudtak áttörni. Tehát, hogy mire megérkezett a szultáni zsoldos sereg, addigra egy másfajta helyzet alakult ki, és ez a török túlerő elkezdett működni, a rumédiek is visszajöttek, de ugye könnyű lovasság könnyen elszalad. De ha van, aki összeszedje őket, meg van hol újra összegyülekezni, akkor őket...
5: Akkor megint kezdik.
6: Akkor kezdhetik előről, és harcba lehet őket vetni. Uh-huh. Úgyhogy az, amit a csata elejéről tudunk, az pont azt mutatja, hogy a magyaroknak inkább a helyzet felismerése volt jó, és azt messze menően kiaknázták, és sokkal nagyobb sikereket értek el a fölvonuló első lépcsővel szemben, mint az várható lett volna a számarányuk alapján. És hogy később is egy kiélezett küzdelem zajlott. Tehát az, hogy a magyar lovasság az eljutott a szultánig, és néhány magyar lovas megtámadta a személyes testőrségét.
5: Három-négy
6: magyar vitéznek sikerült. Az azt mutatja, hogy azért ez egy nagyon kiélezett, kemény küzdelem volt.
5: Ahol a túlerő győzött?
6: Hát ahol végül is az történt, hogy ugye nyilván a korabeli taktikának az volt a lényege magyar oldalon is, meg török oldalon is, hogy vannak tűzfegyvereink, vannak puskáink, meg ágyúink, de azok le vannak téve valahová a csatamezőre, tehát a lovasságnak az a dolga, hogy oda csalogassa az ellenséget elé, a tűzfegyverek hatósugarába. És az, ha jó sikerül, akkor az nagy kárt tud okozni. Ugye mivel nem a törökök lettek végül a támadó fél, mint ezt a magyarok feltételezték korábban, ezért a magyar tűzfegyverek azok viszonylag kevés kárt tudtak okozni a törökökben, viszont a török hadsereg végül meg is elérte, hogy a magyar lovasság az rázárjon a török gyalogságra, janicsárokra, és úgy tűnik, hogy bár a magyarok újabb és újabb rohamokat intéztek a török seregtestek ellen, de hogy azért egy idő után megritkultak a sorok.
5: Elfogytunk.
6: És a lendület megvolt, de a létszám az kezdett megcsapanni, és hát az is el kell mondani, hogy nyilván a magyar könnyű lovasságban is voltak, akik megfutottak, főleg amikor híre jött, hogy a törökök kifosztották a tábort, tehát hogy ez nem tesz jót a harci morálnak. Ezzel együtt a király nagyon hősiesen támadott újra és újra, és hogy ez a csata úgy nézett ki török szemmel, hogy ők fölvonulnak egy mezőre, és ott a magyarok veszettül megtámadják őket, meg szétkergetik őket, és újra jönnek, és újra jönnek, és újra jönnek, úgyhogy amikor nem jöttek újra, akkor a szultán azt mondta, hogy éjfélig senki nem szállhat le a lováról, itt ma éjszaka nem lesz táborverés, mindenki áll a helyén a csatarendben, és várták az újabb magyar rohamot. Tehát a Szulajmán szultán 29-én este nem tudta, hogy megnyerte a csatát.
5: Hát vagyis hőseink, eleink, akik

0: eseményeket, ahol ez így elmondható lenne a magyar történelemben.
1: Bészabó Jánosnak nagyon köszönöm, hogy eljött és beszélgethettünk a Mohácsi csatáról és az előzményeiről.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, amelyben ma nem egy céget, hanem egy országot működtető emberi energiáról beszélgettünk az idén 500 évvel ezelőtt Mohácsi csata kapcsán vendégemmel, Bészabó Jánossal, a Budapesti Történeti Múzeum történészével. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igot hallottátok.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Összehangolja a kormány a hűséggel kapcsolatos védekezést, jól vizsgáztak az olasz rizlingek, Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesztlen ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódban a lélek és a munka kapcsolatáról beszélünk. Bizonyára sok vállalat törekszik arra, hogy az alkalmazottai szívesen járjanak be dolgozni, és keveseknek sikerül ezt megtenni, amit például a Lego gyárban sikerült, ahol létrehoztak egy külön részleget, egy óriási szabadidőközpontot, hogy a munkavállalók a szünetekben és a munkaidő utáni szabadon játszhassanak, vagy találkozhassanak. Van mozi, fitness stúdió, kreatív műhelytér, konyha, egészségügyi rendelő. A cég igyekszik mindent megtenni, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat a munkahelyükön, sőt folyamatosan rendelkezésre állnak céges coachok, pszichológusok. Mondhatjuk, hogy ott ideálisak a körülmények, vagy ez már túlzás. Mi lehet vajon az optimum, és kinek a felelőssége tulajdonképpen, hogy a munkavállaló jól legyen. Mi a cégvezető szerepe ebben, és mi várható el ebben a tekintetben magától a dolgozótól. Maier Máté, pszichológus, terapeuta és autogén tréner a vendégem, már is kezdünk.
2: Azért hívtuk el a Maier Mátét, aki több különböző területen is szakavatott és tapasztalt pszichológus, mert azt látjuk, hogy a digitális transformáció, az agilitás és nagyon sok olyan téma, amiről beszéltünk, valóban egyébként a teljesítménynek meg a hatékonyságnak a növelésére egy kitűnő eszköz, és sokszor beszéltünk arról is, hogy ez munkaerő, vagy munkahelyi, vagy HR kérdésekben ez hogyan csapódik le, de valahogy a nap végén mégiscsak szerintem érdemes feltenni a kérdést, hogy hogy vagyunk ebben, mint emberek, hogy jól vagyunk-e egyáltalán, észrevesszük-e, hogy vannak a körülöttünk lévők, és hogyha ha esetleg nem jól, akkor mit tudunk tenni? Ugye Máté, az első kérdésem az egyből valószínűleg a perspektívára elfogult, hiszen a rendelőben találkozó emberekkel, akik hozzád fordulnak, de hogy vagyunk most a munkahelyünkön? Vagy hogy vagyunk mint dolgozó emberek, vállalati emberek általában.
3: Üdvözöllek először is meg a hallgatókat is. Ugye nagyon sokfajta emberrel dolgozom együtt, vállalati szektorból is, vállalkozókkal is, állami szektorban dolgozókkal is, ezért nehezen tudok egy egyszerű választ adni erre a kérdésre, mivel hogy mindenki nagyon más tapasztalatot hoz dolgozókkal is, ezért nehezen tudok egy egyszerű választ adni erre a kérdésre, mivel hogy mindenki nagyon más tapasztalatot hoz, nagyon más tapasztalatot él meg és jelenít meg a rendelőben. Hogyha mondjuk kizárólag az irodai világra fókuszálunk, és kizárólag mondjuk a multikra, vagy éppen a kis középvállalkozásokra, akkor én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokan, akik inkább alkalmazotti oldalról és nem a tulajdonosi oldalról közelítenek, ők olyasmiket szoktak mondani, hogy az igazán nagy multik azok úgy működnek, mint a szocialista nagyvállalatok, hogy gyakorlatilag bármit csinálsz, nem fognak kirúgni, és nagyon sokan konkrétan nem is dolgoznak, és akkor se rúgják ki őket. Szóval, hogy ez tényleg megvalósul, ami egy nagyon furcsa tapasztalás. Ezt sok területről, sok cégről, sok oldalról hallom vissza. A másik tapasztalás az szokott lenni, hogy azt mondják, hogy kritikaként, hogy a munkájuk az valahogy nem képvisel értéket társadalmi értelemben, sőt, adott esetben nem, hogy nem hasznos társadalmilag, hanem káros. Mert olyan folyamatokat indít, indukál, vagy éppen tart fönt, ami éppen, hogy rosszat tesz az emberiségnek, vagy nekünk kisközösségi szinten is.
2: Igen, ez így több ilyen témát is bekapcsolt nálam, hogy az egyik szám azért nagyon izgalmas, amit mondtál, hogy nem tartják hasznosnak az emberek saját magukat, és több helyen olvasmányélményeim közben találkoztam ugye ezzel a jelenséggel, hogy korábban nagyon sok forradalom tört ki, egyszerűen

0: Azért, mert ugye valamilyen elnyomás történt, egy bizonyos réteget elnyomtak, és egy idő után ők ugye fellázadtak. És hogy most azért sem valószínű, hogy ilyen forradalmak kitörnek, mert senkit nem nyomnak el, hanem pont a feleslegességi érzése. Tehát, hogy nagyon sokszor, mondjuk akár az AI kapcsán is halljuk, hogy elveszi a munkánkat. Nem arról van szó, hogy valaki elnyom minket, hanem egyszerűen feleslegessé váltunk. És van egy érdekes könyv, az a Bullshit Jobs, ami pont azt hozza be, amit te is pedzegettél, az a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy nagyon sokszor az emberek ott vannak egy munkahelyen, és az a dolguk, hogy egy iratkupacot áttegyenek a másik asztalra, és utána onnan vissza, amit lehet szoftverekben is csinálni, de valójában nagyon sok embernek azért az a munkája, hogy valamiféle számára értetetlen dolgot fogaskerékként végezzen. Ez, azt gondolom, ez már önmagában is egy elég nehéz szituáció, és akkor erre, hogyha még ráteszem azt, hogy mindezt mondjuk akár agilisan, vagy digitálisan transformáltan csináljuk, gyorsan, nagyon sok változással, és mondjuk nagyon sokszor a vállalatoknál az átalakulás az valamiféle ilyen ciklusos történet, tehát ugye 3-5 évente valamiféle átalakítást el kell szenvedni mindenképp, hogy menjen előre, akkor ez már egy elég borús képet fest.
1: Történelem tanár is vagyok, és pszichológusként, illetve történelem tanárként, és valahogy azt látom, a forradalmakhoz még egy dolog kell az elnyomás mellett, a kilátástalanság, és valahogy a nyomor. Tehát az összes forradalom az majdnem mindegyik készséglázadásként is indult el. Ugye ma olyan jólétben élünk, hogy emiatt sem, tehát van vesztenivalónk, nem vagyunk sarokba szorítva, emiatt sem kell forradalmakat csinálni. De a borús képhez és a céges képhez kapcsolódva ezt abszolút meg tudom erősíteni, mert gyakorlatilag az egyszerű alkalmazottól, a specialistán keresztül, a felsővezetőkig mindenféle emberrel találkozom, és összességében független attól, hogy milyen nagy vállalatról, vagy milyen vállalatról, akár hazai tulajdonú kisebb, közepes vállalatról van-e szó, szinte mindenki azt mondja el, amiről most itt beszélgetünk, hogy egyrészt maga a munka, amit csinál, az is lehet haszon, vagy tűnhet számára haszontalannak, tehát hogy nem hivatásként éli meg, hanem tényleg egy munkaként, amit azért csinál, hogy be tudja fizetni a számlákat, el tudjanak menni egy távoli országba nyaralni a családdal, és hasonlókat tudjanak finanszírozni. Tehát, hogy ez tényleg csak egy munka, miközben a HR interjúkon elő kell adni, hogy ő mennyire motivált, és mennyire ezt szeretné csinálni, és ez az élete, és ebbe kiteljesedik. Közben nagyon nem ez jön vissza a rendelőkben, és nyilván ez egy szűrt világ. Oda egyébként problémákkal jönnek az emberek, többnyire nem munkahelyi problémákkal egyébként, de az is szóba kerül. És a másik, amit én behoztam, hogy amit nagyon sokan mondanak, hogy nem csak, hogy a munka maga esetleg haszontalan, mert irattologatásnak tűnik, hanem hogy az a folyamat, amit az a cég, amit csinál, hogy az társadalmilag hogyan hat, hogy ez nagyon sok hozzám járó ember számára megjelenik szempontként, ez fontos nekik, hogy ez a cég ez mit csinál, ez mit segít. És rengetegen nagyjából annyit mondanak el egy ilyen nagyon rövid mondatban, nagyon egyszerű mondatban, hogy igazából abban segítünk, hogy gazdag embereknek a zsebét tömjük, ezt csináljuk, semmi mást.
0: Ezzel most egy picit így mosolyogtam, mert hogy valójában hiszem ezt nagyon sokan elmondhatják, vagy elmondhatja szerintem nagyon sok ember, hogy gazdag embereket segítünk még gazdagabbá tenni, és ezt nemrégiben talán valamilyen véletlen beszélgetésben ezt közösen néhányan meg is fogalmaztuk, de ha még saját magamra nézek, mondjuk marketinges, kommunikációs emberként élvezem, amit csinálok, és változatos is, de pont egy kolléganővel beszélgettünk egy szakmai rendezvényen, és mondta, hogy ő mondjuk 6 éve dolgozik azon a munkahelyen, ahol, és hogy nagyon fura már, hogy a 6. éve ugyanazok a dolgok, ugyanúgy a nem tudom, a nőnap, a karácsony, az ilyen kampány, és indulnak, és újra, és hogy nagyon sokszor bennem is, tehát azt gondolom, hogy viszonylag érdekes a munkám, változatos, sok célt lehet benne találni, és kihívásos, de hogy mégis felmerül a kérdés, hogy miért? Miért csinálom újra? Miért kezdek bele még egy évbe? Tehát, hogy nekem személy szerint is, és azt gondolom, hogy szerintem valószínűleg sokakban biztos, hogy felmerül, hogy hogyan lehet akkor ebben a kontextusban kapaszkodókat találni. Te mit szoktál mondjuk javasolni a pácienseknek, amikor ilyen kérdések merülnek fel bennük?
1: Meg szoktuk nézni, hogy egyáltalán hogy került oda. Tehát ha ez szempont, hogyha erről szeretné, hogy beszéljünk mélyebben, akkor megnézzük, hogy miért azt a hivatást, miért azt a szakmát választotta. Neki nem biztos, hogy hivatás, de hogy miért oda jutott el, ahol most ő van. Mik voltak az ő személyes motivációi? A szülei nyomták? A saját döntése volt? Mi érdekelte ebben? Érdekelte-e bármi? Van-e bármi, amit szeret a munkájában? Van-e, amihez tud kapcsolódni? És azt hiszem, hogy a nagyvállalatok is fölismerték, nagyon régen már, hogy a vállalat az ugye egy szocializációs tér is, nem csak egy munkahely, nem csak egy, nem tudom, profitorientált vállalkozási forma, hanem egyben egy olyan közösségi tér, ami az iskola után a következő keret, ahol emberek egymással találkoznak, és ott rengeteg időt együtt töltenek, és amit nagyon sokan, mint pozitívum kiemelnek, amiért esetleg mégis ragaszkodnak. Nem a szakmájukhoz, nem a munkájukhoz, de a munkahelyükhöz, az az, hogy mondjuk a csapat jó. Hogy akkor ott nem tudom én, jó a hangulat. És akkor, hogyha elkezdjük ezeket nézegetni, hogy oké, de hogy mi az, amiért esetleg ezt szereti csinálni, vagy mi az, ami ebben ő neki jó, akkor vagy föl lehet idézni olyasmiket, amiért oda ment, de az most már egy kicsit megkopott a fejében, de ami esetleg föleleveníthető, vagy eljut oda, hogy én igazából nem ezt szeretném csinálni. És akkor meg lehet és szabad váltani. Az egyébként is ma nagyon egy elfogadott, sőt propagált dolog, hogy az ember képezze magát, és váltson, és menjen előre, és teljesedjen ki.
0: De tehát valójában ezzel azt is mondod, hogy a váltás akkor szükségszerű, ha ezeket nem tudja megtalálni, és hogyha most akkor céges oldalról próbálom megközelíteni, akkor mi a feladata mondjuk a vállalatnak az, hogy akkor ezt a szocializációs teret, ezt élhetővé tegye, és akkor lássa meg ezt a funkciót is. Tehát a termelésnek akkor ez egy feltétele, hogy ez a szocializációs tér is működjön. Jól értem?
1: Abszolút, abszolút. És azt gondolom, hogy nagyon sok vállalat ezt föl is ismerte, és igen magas szinten próbálja űzni, mert pontosan tudják, tehát hogy nem ostoba emberek ülnek sokszor magas pozíciókban. Tehát pontosan tudják, hogy akik ott dolgoznak, azoknak egy jelentős része ezt pusztán csak munkának fogja föl, nem hivatásszerűen. Csinálj, mert ha hivatásszerűen állsz valamihez, mint én is a munkámhoz, akkor nem teszed fel azt a kérdést, vagy ritkán, hogy miért is csinálom én ezt, az nem kérdés a számodra egy ponton, mert hogy ezzel nagyon tudsz azonosulni, azt gondolod, hogy ezzel valami értékes dolgot csinálsz, értéket teremtesz, lubickolsz benne, szívesen mész be a munkahelyedre, én mondjuk a rendelőbe, de nagyon sok ember nem így jár be a munkahelyére, és akkor van egy ilyen B opció, hogy akkor mit lehet csinálni azért, hogy ők termelékenyek legyenek, és ne legyen magas a fluktuáció, hát legyen jó az a céges kultúra, amiben ők megérkeznek, legyen ott jó lenni, legyen ott jó szocializálódni, legyenek rekreációs programok, legyen egy csomóféle munkán kívüli juttatás, esetleg legyen valami céges kultúra, amihez kapcsolódni tudnak, bár ez sokszor inkább hangzatos szlogenek szintjéig jut el, de nem mindig. Amihez esetleg tudnak kapcsolódni, azonosulni, mert akkor nem fognak elmenni, és valahogy mégis motiváltak lesznek ott dolgozni.
0: Igen, ez érdekes, hogy tehát felvetődött a hangzatos szlogán, ugye valószínűleg nincs olyan vállalat, akinek az értékei között ne lennének ezek a dolgok felsorolva, de valószínűleg a valóságban ezt mégis sokkal nehezebb felismerni. És egy kedvenc ilyen mondásom a Barabási Albert Lászlónak a könyvében, amikor ez a hogyan tudjuk segíteni a munkahelyi együttműködést, vagy az annak a javulását, akkor ő azt mondja, hogy a munka utáni sörözések helyett egy hosszabb ebédlőasztal segít, és mégpedig azzal magyarázza, hogy a munka utáni sörözéskor már ugye nem a munkahelyi szocializáció történik, hanem akkor Forma 1-ről beszélgetünk, meg nem tudom, zenéről, meg mindenféle hobbikról, viszont a munkai hosszú ebédlőasztalnál leülhetsz véletlenül egy olyan kolléga mellé, aki mondjuk nem a csapatodban van, és elmondhatod neki, hogy éppen van egy feladat, amivel nem haladsz, és lehet, hogy nem várt helyről kap segítséget, ami építi akkor a kötődés. Nagyon sokszor eszembe jut ez a pici kis sztori a könyvéből, hogy hogyan lehet előidézni ezeket a kapcsolódásokat, mert valahogy én is azt gondolom, hogy ha sikerül, mert kényszerítjük, akkor az valószínűleg az inkább kontraproduktív, de hogyha mégis valahogy sikerül ezt előidézni, azok pontosan ilyen biztonsági zászlók lesznek leszúrva az emberek körül, és akkor valószínűbben biztonságban érzik magukat.
1: Mindenképp. És talán ide hozhatjuk azt is, hogy ha mondjuk valaki azt éli meg, hogy az ő szava ott számít, tehát hogy a vezetőinek fontos, hogy ő hogy van, fontos, hogy ő mit gondol, a maga munkájához valószínűleg mindenki maga ért a leginkább, és egy vezető nem biztos, hogy a technikai szintjéig le kell, hogy menjen egy munkának, munkafolyamatnak a megértésébe, de ha ő jelzi, hogy itt van valami, akár szervezeti rendszer szintű probléma, ami az ő munkáját nehezíti, és ez mondjuk komolyan van véve, és szervezeti szinten erre van egy megoldás adva, amivel ő is tud azonosulni, az szerintem még nagyon sokat hozzá tud tenni.
0: Igen, egyébként egy korábbi részben, amikor az empowermentről, meg ugye az ilyen felhatalmazásról beszélgettünk, akkor hangzott el szintén egy ilyen vicces anekdota, hogy valószínűleg egy felső vezető, hogyha pénzt dobna fel, akkor valószínűbben találnál a helyes szakmai döntést, mint hogyha ő önmaga megpróbálná ezt megoldani, és hogy tényleg ez tök fontos, és azt látom saját magunknál is, hogy abban az esetben, amikor nem felülről van mondjuk egy döntés rányomva a szervezet alsóbb részére, hanem pont fordítva, hogy ők tudnak visszajelzéseket adni, akkor az például már is a jól levésnek egy jobb szintje, egy nyíltabb kommunikációt, vagy a bizalmat azt tudja erősíteni. De felvetődik egy kérdés, hogy mennyire egyéni felelősség mondjuk egy ilyen szervezetben, és mennyire szervezeti felelősség az, hogy a benne lévő vagy benne dolgozó emberek jól vannak-e?
1: Azt gondolom, hogy az, hogy ki hogy van, az alapvetően egyéni felelősség. És akkor most hagyj hozzak egy nagyon más megközelítést, mint amiben eddig beszélgettünk. Ugye az, hogy milyen hatások érnek, mik történnek velünk, az nagyon sokszor nem rajtunk múlik. De az mindig rajtunk múlik, hogy erre hogyan reagálunk. Egyrészt, hogy érzelmileg hogyan reagálunk, csak ezt nem tudatosan tesszük. Másrészt, hogy mit kezdünk egyrészt az érzéseinkkel, amik bennünk megjelentek, másrészt mit kezdünk a szituációval magával. Tehát, hogy én hogy vagyok az életemben, a munkahelyemen, bárhol, az alapvetően én tőlem függ, az alapvetően én rajtam múlik. Vannak olyan környezetek, olyan körülmények, amik segítik, hogy jól legyek, és vannak olyanok, amik inkább nehezítik ezt. De hogy én hogy vagyok, az alapvetően az én felelősségem. Nem a cégé, nem az államé, nem a világé, hanem az enyém. Nem a családomé, hanem az enyém. Mert hogy alapvetően az én kontrollom, az én szabadságom addig tart, hogy hogyan kommunikálok, hogy mit csinálok kifelé és befelé magam felé. Ez kizárólag csak tőlem függ.
0: Ezt nehéz elhinni is, de hogy megélni. Mik az első lépések szerinted abban? Tehát, hogy szerintem nagyon sok ember, és ugye itt a hibázás és a hibáztatás kultúrája közti különbségekről is szintén másokat beszéltünk, de hogy automatikusan sokkal könnyebb azt mondani, hogy a cég a hibás, a világ a hibás. Hogy mit javasolsz, hogy mi az első lépés? Hogy valaki azt mondja, hogy rosszul vagyok, akkor valószínűleg ahhoz, hogy jól legyen, akkor azt mondod, hogy benne kell megszületni a döntésnek, hogyan lehet elindulni ebbe az irányba?
1: Nyilván itt sokat segít az önismeret kérdése, hogyha ilyen nagyon pszichológus választ szeretnék adni, de ezt én...
0: Azért vagyunk most itt.
1: De ezt én, tehát ez komolyan mondom, tehát hogyha ismerem magamat, ismerem, hogy nekem mi fontos, ismerem, hogy milyen helyzetekre hogy szoktam reagálni, és esetleg azt is értem, hogy miért, mert honnan jön ez, hogy mit hozok én gyerekkoromból, hogy milyen az én képem, milyen az önbecsülésem. Mert amit gyerekkorban így-úgy kialakítunk magunkban nem tudatosan, azt utána egy életen át tudjuk cipelni és vinni és megerősíteni, és ha nekem az az én képem, hogy én elég jó vagyok, nagyon leegyszerűsítve mondom, akkor én ezt fogom folyamatosan megerősítgetni magamba, de ha nem ez az én képem, hanem az, hogy nem vagyok szerethető, akkor pedig erre fogok mindig példákat és sztorikat, narratívákat gyártani magamnak, és ettől leszek én rosszul.
0: Viszont szerintem vállalati környezetben az nagyon gyakori, hogy valamilyen ilyen rossz becsípődés az nagyon sikeressé tesz valakit.
1: Igen, mert hogy ezt sok módon lehet kompenzálni. Az egyik fajta kompenzáció tesz sikeressé vállalati, de adott esetben élsport, vagy akár művészeti körökben is, vagy akár még tudományos körökben is. Mert hogyha az én kompenzációm arra, hogy nem vagyok elég jó, azt élem meg belül. Erre a kompenzációm az, hogy viszont az eredményeim, a sikereim révén válhatok elég jóvá, mivel nagyon rossz azt megélni, hogy én nem vagyok elég jó, ezért mindent meg fogok tenni azért, hogy én elég jóvá válhassak. A pszichológiai szempontból nézem, akkor ez egy csapda. Én munkám révén találkozhatom végtelen sikeres emberekkel, akik nemzetközi szinten is edzetten sikeres emberek. Tehát, hogy a külvilág azt tükrözi vissza, hogy fantasztikus vagy, nagyon jó, amit csinálsz. Ő belül mégis azt érzi, hogy nem elég jó. Tök mindegy, hogy hány és milyen díja van.
0: Nagyon fontos dolog, amit mondtál, és érdemes rajta gondolkodni. Most elmegyünk egy kis szünetre, de néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja! Angolul leci!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, a témánk pedig az, hogy hogyan legyünk jól a munkahelyünkön, mit várhatunk el, mi mindent tegyen meg a munkáltató, a cégvezető, hogy motiváltak maradjunk és ne égjünk ki, és vajon milyen elvárása lehet neki velünk szemben ebben a tekintetben. Ez utóbbi kérdésben talán kevesebbet gondolkodunk, pedig érdemes. A vendégem Maier Máté pszichológus, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire fontos az önismeret, és miért kell tudnunk általában mi a várható reakciónk az adott helyzetre, miért fontos, hogy tudjuk, milyen önképet, milyen beidegződéseket hoztunk magunkkal gyermekkorból. Épp az előbb mondta Máté, hogy nagyon gyakori, hogy egy alacsony önértékelésű ember kifejezetten sikeres lesz. Folytassuk is akkor itt. Felvetődött bennem ugye ennek a másik oldala, hogy mondjuk ott vagyok egy munkahelyen, és próbálok tudatos és jó szocializációs teret teremtő vezetőként viselkedni. Hogyan ismerem fel akár ezt a mintát, amiről most beszéltünk, vagy hogyan ismerem fel azt, hogy valaki a falakat mondjuk azért építi, mert nincs jó, hogyan tudom segíteni. És vezetőként valószínűleg ez most egy kulcsfontosságú dolog, mert nem azt várják tőled, hogy akkor a szakmai kérdésekben vagy nem elsősorban azt várják, hogy a szakmai kérdésekben te jobb legyél, mint ezek az emberek, hanem hogy pont, hogy segítsd őket, az akadályokat bonts le előtte, pakold el onnan a gajakat, hogy hagyd tudjon gyorsan haladni, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos része akkor, hogy fel tudjuk ismerni, hogyha ha nincs jól, vagy segítségre van szüksége.
2: Uh-huh. Két módon válaszolnék a kérdésedre. Az egyik, azt te is elmondod, magában a kérdésben elmondod, hogy a vezetőtől mondjuk azt várják, hogy azért segítse azt az adott embert, hogy ott minél a munkahelyén, minél eredményesebb tudjon lenni, minél eredményesebben tudjon haladni. Tehát, hogy egy vezetőnek az nem dolga, hogy ő klinikai pszichológiai szempontból rendbe tegye az alá tartozó embereket.
1: Szerencsére.
2: Szerencsére. Nyilván nem is lenne kompetenciája hozzá. Tehát, hogy a jól lét, a munkahelyi jóllét, a cég felől nézve a jóllét, az csak odáig érdekes, hogy a munkavállaló el tudja látni a munkáját, és ott marad-e a cégnél.
1: Illetve akkor, hogyha most visszautalhatok, akkor az előbb azt mondtad, hogy ugye akkor a környezet az segítheti, vagy akadályozhatja ezt, és mondjuk vezetőként akkor lefordítom magamnak az a dolgom, hogy ne akadályozzam legalább.
2: Így van. Így van, és akkor így jutok el a másik részéig a válaszomnak, ami talán a konkrét kérdésedre a válasz, hogy egy cég kultúra azért például sokat tehet, hogy olyan kereteket teremtsen, ami legalább attól próbálja valamennyire védeni az alkalmazottakat, hogy mondjuk kiégjenek. Tehát mondjuk komolyan van véve a munkaidő, és az cég felül is képvisel, hogy figyelj, ha letelt a munkat, hogy ne dolgozzál többet. Tedd le az egeret, a billentyűzetet, a bármit, amivel dolgoz, az okostelefont. Hogy munkaidőn kívül nincsen e-mailezés. Nem hívjuk föl, nem küldünk neki üzenetet. Mert ezek mind a kiégés felé viszik. Amennyire csak lehet, ne legyen multitasking, hogy ezt próbálja a cég facilitálni. Mert az is kiéget. Tehát mondjuk ilyenfajta keretekre gondolok én, és mondhatnék még nagyon sok példát, amit egy cég megtehet azért, hogy ott legalább amennyire csak lehet, az a dolgozó, az a munkavállaló, az ne legyen még rosszabbul, mint hogy egyébként is lenne. De arra a cégnek, a vezetőnek nagyon kevés vagy szinte semmi ráhatása nincs, hogy egy ember önmagához hogyan viszonyul. Nem is kell, hogy legyen.
1: Mi történik akkor, ha mondjuk valaki nagyon, nagyon kisiklott, vagy mondjuk komolyabb probléma, vagy hogyan tudok menedzserként segíteni, beavatkozni, vagy milyen lehetőségek vannak, és hogy egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek a mondjuk az ilyen szélesebb ismeretségi körében legalábbis, de van olyan eset, ahol erre szükség lehet.
2: Bennem is az a gondolat jelent meg, hogy tulajdonképpen mi van akkor, amikor valaki tényleg nincs jól. Tehát látod, hogy mondjuk iszik, drogozik, nem tudom, depressziós, pánikrohamai vannak, rágja a körmét, vagdossa magát, stb. Hát ilyenekkel azért lehet találkozni vállalati körülmények között, és ha valaki jól funkcionál emellett, akkor pláne. Nagyon érdekes, hogyha most egy picit a munkahelyre szocializációs térként ebből a szempontból nézünk rá, akkor ha mellé tesszük az iskolát, hogyha az iskolában valaki nincs jól, mondjuk egy diák nincsen jól, akkor az lenne a protokoll, meg most már többé-kevés gyakorlat is az, hogy akkor küldjük el pszichológushoz. Ott van az iskolapszichológus, amit az iskola tart fönt, vagy az önkormányzat tart fönt, és akkor beszélgessen vele. De hogy egy munkahelyen ez így nem jelenik meg. Tehát, hogy valahogy egy felnőtt embernek, mintha nem tudom, nem illene azt mondani, hogy figyelj, azt látom, hogy nehézségeid vannak, szeretnél-e valakivel beszélgetni, a munkahely esetleg bevállalja azt, hogy akkor fizet terápiát, olyan értelemben titoktartás ott fontos, hogy legyen, hogy akkor a munkahely nem kérdezheti meg a pszichológust, hogy ott mi zajlik. Tehát ezért a szervezet pszichológiai coaching vonal az időnként tud tévútra menni, hogyha ez nem teljesül. De hogyha mondjuk ez így megjelenne cégkultúra szintjén, társadalom szintjén, hogy az emberek mentálhigiénéje az fontos, és lennének arra föntartott terek, amikkel nem kötelező neki élni, de legalább a lehetősége ott van, hogy akkor éljen vele, hogy akkor ide elmehetsz. Mert nyilván én vezetőként látom, hogy te valahogy nem vagy jól, azzal nem tudok mit csinálni, hogy te nem vagy jól, nem is dolgom azzal mit csinálni, hogy nem vagy jól, de van itt egy szakember, vagy egy másik szakember, vagy egy harmadik, és ő neki erre van jogosítványa. Ha szeretnéd, akkor oda elmehetsz, hogyha erre meg lenne a lehetőség. És akkor nyilván itt messzire vezető problémákról beszélünk, mert ugye a mentálhigiéné, mint szempont, az nem csak a munkahelyeken, hanem az egész társadalomban nagyon-nagyon kevéssé jelenik meg. Nincs ott az oktatásban, ami nagyon nagy baj. Az egészségügyben is egyre kevésbé van ott, ami nagyon nagy baj. És nyilván a vállalati kultúrákban is, ha megjelenik is, akkor inkább csak szavak szintjén, mint a gyakorlatban. És ennek nagyon-nagyon-nagyon sok rendszer szintű leágazása van, amiről érdemes lenne, nem biztos, hogy itt beszélni.
1: Szerintem érdemes, és nem beszéltünk össze, meg ugye közelről nem ismersz minket, de akkor hozzátenném, hogy amit mondasz, az szerintem abszolút jogos, és működik. Nálunk van kiterjedt ilyen belső coaching rendszer olyan szakértőkkel, akik rendelkezésre állnak, és ez fontosnak is tartottuk. Például tavaly évben többet kommunikáltunk róla, hogy például mondjuk onboardingnál eleve, tehát hogyha valaki érkezik, akkor tud ilyen támogatást igénybe venni, nem kötelező. Vannak ugye azok a csoportos soft skill tréninget, önismeret, tehát mondjuk akár a DISC, vagy asszertív kommunikáció, és egyéb ilyen tréningeken egyébként ezeket mondjuk ilyen fél éves ciklusokba szervezzük, és akkor valakinek ez mondjuk az első hetére esik, valakinek már pár hónap után, de hogy ezeket imádni szokták az emberek, eleve egy ilyen összekovácsoló jellege van, hogy ők ilyen 4-6 órát együtt töltenek egy ilyen típusú dologban, és ami még így hozzá kapcsolódik, hogy utána egyrészt bárki önállóan is jelentkezhet, és akkor kaphat ilyen támogatást, a vezetője is küldheti, illetve a vezetők vagy people leaderek is kapnak egy olyat, mert hiszen ők nagyon sokszor szembesülnek olyan problémákkal, amire, ahogy te is mondtad, nincsenek kiképezve, és hogy számomra is mondjuk az az ijesztő, hogyha még találkozok egy szituációval, hogy én azzal mit kezdjek. És ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy akkor van kihez nyúlni, van kit megkérdezni ezzel kapcsolatban, és akár egyébként abból ki lehet vonulni, és akkor azt mondom, hogy ez akkor igen, nincs kompetenciám, akkor elküldöm a kollégát, hogy beszélgessen a coach-sal, és az egy nagyon rossz érzés, de mégis így van, hogy nem tudom, hogy ott mi történik. A jobb esetben a hatását érzékelem, hogy akkor esetleg az a feszültség az elsimult. De hogy minden esetre, igen, tehát hogy ezek valószínűleg olyan dolgok, amik a csocsóasztalon túlmutatnak, vagy a délutáni sörözésen túlmutatnak, nem feltétlenül annyira könnyű kultúra részévé tenni, és azt látom egyébként, hogy ha lehetőség nyitva van, akkor is valószínűleg tenni kell azért, hogy mondjuk ezt többet kommunikáljuk, elfogadtassuk, vagy mondjuk a jó példákat valahogy transzparensé tegyük, mert ez egy nagyon érzékeny terület, és amit mondtál, az így több fontos, hogy már az iskolában itt még lehet, hogy valami oké, felnőttként a munkahelyen már nem oké, tehát azt látom, hogy az emberek nagyon nehezen fordulnak segítségért, és sokkal több az elfojtott probléma. Hozzád már valószínűleg olyan emberek mennek, akik ezen valamilyen szinten túl vannak, de az elfojtást, azt szerinted hogy lehet feloldani mondjuk saját magunkban?
2: Először is értsük meg, hogy miért folyt el valaki. Tehát az elfojtás az egy megküzdés. Azt szokás rossznak tartani, rossznak gondolni, és van nagyon sok negatív következménye valóban, de az általában valamilyen önvédelmi eszköze az adott személynek. Ha valami nekem túl nehéz, túl sok, túl fájdalmas, akkor inkább elfojtom, mert nem tudok vele szembenézni, mert nincs eszközöm, nincs más eszközöm, hogyha nem folytom el, akkor mit csináljak vele? És ugye van, amikor a B opció, hogyha nem elfojtanám, akkor mit csinálnék még, akkor az rosszabb, mert akkor mondjuk öngyilkos lennék, vagy alkoholista lennék, vagy drogos lennék, és akkor inkább elfojtom. Ahhoz, hogy valaki az elfojtás mellett más eszközökkel is gyarapodjon, mert ugye a terápia, mondjuk egy pszichoterápia, az nem azt csinálja, hogy átformálja a szemét, hanem a meglévő megküzdési módjaid mellé ad újakat is. És a meglévőket is tudod használni, azok mindig meglesznek, az elfojtás is mindig meglesz, csak esetleg mást is fogsz tudni vele csinálni. Mondjuk, nem tudom, érzelemszabályozási képesség fejlesztése, hogy meg tud magad nyugtatni, meg tud magad vigasztalni, tudj magadhoz odafordulni. meg tud látni magadban azt a kisgyereket, aki mondjuk ott retteg, és akkor oda tudj menni hozzá, mert egy felnőtt ember is vagy, oda tudj menni hozzá, picit ilyen elképzelt fantáziajáték formában, és meg tud ölelni, meg tud fogni a kezét, el tud vele beszélgetni. El tudj magaddal beszélgetni, tudj magadhoz odafordulni, ne hagyd önmagadat egyedül. Ez most így nagyon zanzásítva, és nyilván ez egy hosszú terápiás folyamat, hogy ide hogy jutunk el, de ez mondjuk egy válasz a kérdésedre.
1: Igen, és ezek nagyon nehéz dolgok, tehát hogy a saját élethelyzeteimet látom, akkor az nagyon sokszor szinte lehetetlen, és hogy valószínűleg ezért sokat kell dolgozni. A munkahelyen valószínűleg ez a mélység, ez nem került terítékre, sőt, most azon gondolkodtam, miközben ezt a választ mondtad, hogy itt már sokkal inkább az érzelmekről van szó, és hogy egy munkahelyen nem annyira divat érzelmekről beszél, vagy legalábbis nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk akár egy meetingen valaki valamilyen érzelemre hivatkozva mond egy választ, hogy ez egy picit olyan fura, mert mindig nagyon objektívek próbálunk, mindig nagyon szakértők próbálunk lenni, hogy te hogy látod, hogy hogyan állunk egy ilyen munkahelyi környezetben az érzelmekhez, és az is egy kicsit ugye az elfolytásról jutott eszembe, hogy általában azt gondolom, hogy tompítjuk, és hogy az érzelmeket nem mutatjuk, kivéve talán a dühöt, az azért szerintem előfordul, és nekem is volt mondjuk az egyik kollégámmal elmúlt héten egy olyan szituáció, amikor valami, amit már elmondtam többször, az úgy éreztem, hogy nem ment át, és ezért akkor felhúztam magam, és akkor utána kiabáltunk, és rám csapta a telefon, majd 3 órával később felhívott, és megbeszéltük, de hogy az mondom, a düh az talán az egyetlen érzelem, ami nyilvánvalóan látszik, de mondjuk a többi, akár nem tudom, mondjuk így a szeretet, a törődés, vagy gondoskodás, vagy bármilyen olyan dolog, az nagyon nehezen jön ki. Hogy látod ezt?
2: Nyilván én nem dolgozom így munkahelyen, mint te, tehát hogy én részben a ismerőseim, részben a klienseim tapasztalata alapján, ami abból megérkezik hozzám, az alapján tudok válaszolni, meg a gondolataim alapján, de valahogy úgy látom, hogy a munkahelyen ugye két világ találkozik, tehát egyrészt vagyunk magánemberek, mindenféle helyzettel, lehetőséggel és problémával, és a munkahelyen kívül is van egy világ, van egy életünk, ami azért hat arra is, hogy vagyunk a munkahelyünkön, mert ugye általában hat arra, hogy vagyunk. Tehát ezzel is találkozunk, és akkor ott vannak érzelmek. Ez a szocializációs térfunkció. És van a másik, ugye, hogy a munkahely az alapvetően egy munkahely, ahol azért vagyunk ott, hogy munkát végezzünk, és a munkavégzést azt, ha csak nem valami segítő szakmát űzünk, akkor azt alapvetően nem az érzelmekkel való munka teszi ki, hanem ahogy mondod is, bár nincs olyan, vagy nem megismerhető, hogy objektivitás, ez már egy filozófiai kérdés, de mindesetre van egy ilyen elvárás, egy ilyen törekvés, hogy akkor tegyük félre az érzelmeinket, tegyük félre a családi problémáinkat, tegyük félre a egyéb magánéleti kérdéseinket, hogy vagyunk a szüleinkkel, gyerekeinkkel, stb. Itt azért vagyunk, hogy dolgozzunk. Viszont nagyon sokszor a munkavállalók nem csak azért vannak ott, hogy dolgozzanak, hanem azért is, hogy ismerkedjenek, azért is, hogy barátkozzanak, hogy párjuk vagy szeretőjük legyen onnan, hogy eltöltsék valamivel az időt, hogy pénzt keressenek, tehát hogy nagyon sok minden megjelenik egyébként egy emberben, hogy miért is van ő ott, miért is töltött időt, és a harag mellett, amúgy ami még talán sokszor ki tud jönni a munkahelyen, az mondjuk a szomorúság, például a sírás formájában, azzal sokat lehet találkozni, de lehet akár együtt örülni is, hogyha van egy munkahelyi siker mondjuk, és esetleg a csapat valóban már egy összekovácsolódott csapat, és közös sikerének éli meg. Tehát tudnak megjelenni érzések, de alapvetően van egy ilyen kettősség, hogy akkor ide azért jövünk, hogy dolgozzunk, és ide ne hozzuk ide az érzéseinket, hanem pont, hogy a professzionalitásunkat hozzuk ide, a szakmaiságunkat hozzuk ide, ez nem egy óvoda, ez elhangzik időnként. Én legalábbis találkoztam ezzel a mondattal több cég kapcsán is már, de valahol meg az. És amiről most itt beszélgetünk, hogy a vezetőnek a szerepe micsoda, az pont ez a furcsa, hogy a vezető egy picit olyan is, mint egy tanár, vagy mint egy óvópedagógus. Hogy egy picit egy ilyen szerepe is van, de erre nem nagyon készítik föl senkik. Vezetőket.
1: Szerintem ez egy óriási megfejtés, és hogy egy kicsit tényleg szándékosan pikírten ugye a negatív oldalról közelítettem, de köszönöm, hogy körbeértél. Azért remélem, hogy sok embernek eszébe jutnak, ha nem is mondjuk így állandóan, de közös örömök, akár mondjuk egy, nem tudom, egy hakatonon, vagy egy céges bulin, vagy egy farsangi buli, vagy bárhol, vagy akár egy sikeres projekt záráskor, hogy más ne említsek. Én azzal tudnám akkor ezt összefoglalni, hogy akár vezetőként, akár alkalmazottként engedjünk teret ezeknek az érzelmeknek is, és beszéljünk róla, meg figyeljünk a másikra, de tegyük hozzá, hogy ez egy olyan szakma, amiben valószínűleg egymással kapcsolatban, ugye mondjuk se felelősségünk, se kompetenciánk nem elegendő, és tudjuk azt, hogy mikor kell átadni, úgymond a terepet másnak, de abból valószínűleg baj nem lehet, ha figyelünk a másikra, és hogyha nagyon gyorsak a változások, akkor valószínűleg nagyon gyakran kell figyelni a másikra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Ez volt a mai Epic Stories, Maier Máté pszichológus volt a vendégem, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban is, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsák Dániát hallottátok, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Listen.

Sziasztok, Hánszi János vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három.

0: Absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító. Vendég érkezik. Beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villány Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtsük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A Nemzetbiztonsági és Rendvédelmi Szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt, így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a Belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal, ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Csütörtöki Könyvklub. Klasszikusokról és kortársakról, zsánerekről, trendekről. Beszélgetés mindarról, amiért szeretünk olvasni. Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának is Keresztes Balázs a vendége. Szia Balázs! Az előző adásunkban elkezdtünk a klasszikusokról beszélgetni veled, mert hogy neked 2020-ban a karantén alatt indult el a négy fal között YouTube csatornád, ugye Shakespeare drámáival, és most már ez egy ilyen nagyon komoly olvasó körré is nőtte ki magát, és nagyon-nagyon sok klasszikus művet olvastál az évek alatt az olvasóköröddel is, ugye nagyon sokat elemeztél a YouTube csatornádon is. Különleges vállalásod a Ulyssesz-hez kapcsolódó fejezetről fejezetre készült elemző sorozatod, videósorozatod, ami szerintem nagyon sokakat talán megriaszt, akik szeretnének klasszikus művekkel akár újra megismerkedni, mert mondjuk pont nem beszéltünk az újraolvasásról, hogy ez is egy teljesen más élmény egy gimnáziumi irodalomóra után, mondjuk 20-30 évvel később újraolvasni teljesen más szemmel, meg tudással, meg tapasztalatokkal klasszikus műveket. Tehát egyfelől van egy ilyen óriás kánon, és sokan nem tudják, hogy melyik műhöz, melyik szerzőhöz, melyik korszakhoz nyúljanak. Van nagyon sokféle feldolgozás is, nagyon sokféle filmes, színpadi adaptáció, ami sokszor szerintem felkelti az érdeklődését olvasóknak, és aztán rájönnek, hogy nem is értik, hogy miért vártak eddig ezzel a művel, vagy teljesen más élményt ad nekik. Ezzel együtt azért az is tény, hogy tök sok esetben azért nehéz ezeket a műveket mai olvasóként befogadni, akár a fordításnak az elavultsága miatt, vagy pont a történeteknek a lassúsága, tehát azért nagyon sok esetben jóval lassabb történetmesélésről és egy egészen más olvasói élményről beszélhetünk. Szerintem nem mindegy, hogy mi milyen olvasói szintről akarunk egy klasszikussal megismerkedni, ezért arra gondoltam, hogy akkor ajánljunk mondjuk ilyen kezdő klasszikus olvasóknak, kezdő, középhaladó és haladó klasszikus olvasóknak is a klasszikus műveket. Úgyhogy kezdjük akkor a kezdő szinttel. Mennyire volt nehéz ilyen szemmel végig gondolni az általad olvasott klasszikus műveket?
5: Már abban a szempontból,
4: hogy különböző szintre, hogy ilyen különböző, tehát az ilyen nehézségi fokokra osztani, mert nem nagyon tudom, mert nyilván a korszakos besorolás meg az ilyen különböző irodalomtörténeti irányzatok szerint szokták azért általában kanonizálni a szerzőket, vagy így azt szerint bekategorizálni a szerzőket, meg a műveket. Ilyen nehézségi fokkal én még nem találkoztam. Nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt.
5: Hát az volt a kérdésed, hogy mennyire volt nehéz így válogatni. Az a válaszom, hogy kinkeserős volt. Azért, mert azt gondolom, hogy a magam részéről talán vettem az akadályt, aztán majd eldöntik a nézők, hogy ez hasznos volt, vagy sem.
4: Majd kapod a panaszos, vagy én is kapom majd a panaszos leveleket, meg üzeneteket.
5: Én válaszolok mindenre, úgyhogy nagyon szívesen. De azért nehéz ez a kérdés, azért bonyolult dolog a klasszikusokat, vagy általánosságban az irodalmat, de maradjunk a klasszikusoknál, nehézség alapján besorolni, mert azt tapasztaltam az elmúlt 4 évnyi olvasókörözés után is, hogy ez egyrészt személyfüggő, hogy kinek mi a nehéz.
4: Ez tény.
5: Van akinek, én például úgy léptem bele a szép irodalommal való foglalkozásba, hogy hatalmas rajongója voltam a 19. századi regényeknek, Stendhal, Zola, Balzac.
4: Mi a kisebbség vagyunk szerintem, Balázs, ebben egyébként.
5: Nem baj az. De ez például azt vettem észre, amikor volt egy olyan olvasóköri évadunk, ahol Bulgakov, Camus, Hermann Hesse, Umberto Eco mellett az egyik olvasmányunk a Dickensnek a Szép remények című nagy klasszikus realista regénye volt, és azt gondoltam, hogy ez egy pihentető hónap lesz, mert hát a Dickens egy nagy mesélő. Ott csak kezünkbe vesszük a nagy könyvet, és akkor elmerülünk a történetbe. És eltűnt az olvasókörnek a fele, vagy írták, hogy nem, hát nem jutottak a végére, akik meg jöttek, azok meg azt mondták, hogy mi ez a borzalmas melodráma, és hogy sok, és nem tudom. Szóval az én fejemben például úgy nézett ki ez régen, hogy ami klasszikus, abban az értelemben klasszikus, hogy mondjuk 19. századi regény, realista, romantikus, ez most részletkérdés, az könnyű, mert az mese, abban érzelmek vannak, történet van, az jó, és aztán a 20. században jön a nehézség, mert ott minden összekutyulódik, és modernség van,
4: tudat,
5: meg avantgárd,
4: igen
5: és hogy az nem. És azt tapasztaltam, hogy én például egy sztori. Azt gondoltam, hogy a Virginia Woolf többször volt, azt hiszem már kétszer volt az olvasókörben, a Mrs. Dalloway. A Mrs. Dalloway-t és a Világító tornyot is olvastuk eltérő évadokban, és én mindig előre szóltam mindenkinek, hogy időben kezdjétek el az olvasást, ez nehéz lesz, ez szokatlan lesz, és jöttek vissza, hogy a legjobb olvasmány volt a fél évben, imádták, le se tudták tenni, és akkor én csak néztem, hogy hát de basszus, ez elképesztően nehéz.
4: Igen,
5: hogy.
4: Pont azért a Világító torony az még nehezebb, mint a Mrs. Dalloway szerintem.
5: Igen, lehet. Lehet. Nekem a Mrs. Dalloway unalmasabb volt, mint a Világító torony, ezért fordítva, de hogy igen, hát ezek kísérleti regények, és azt gondoltam, hogy ehhez képest egy Dickens, vagy egy Dostoyevsky-től egy Bűn és bűnhődés, hát az pihenő. Nem azt mondom, hogy mindenkire igaz volt, de ez például egy meglepő tapasztalat volt, hogy hogy kinek mi a nehéz, az relatív.
4: Igen, ez tény, hogy nagyon-nagyon szubjektív a nehézségi, vagy a befogadói, inkább azt mondom, hogy a befogadói hozzáállás is. Azt tudom mondani, hogy a 19. századi regényekkel szerintem nekem is egyezik a tapasztalatom, az általános olvasói hozzáállás, és például ezért is nagyon bátornak találom a nagyon sok kiadó kezdte el kiadni mostanában, én nagyon szép kiadásokban, nagyon szép, egy csomó klasszikust. Ami engem például sokkolni szokott, mondjuk nem 19. század, hanem 20. századnak az eleje, az Ian Foster. Nagyon-nagyon szeretem, róla is írtam a szakdolgozatomat, a Howards End című regényéről, amit nagyon-nagyon szeretek, és azt általában senki nem szereti. Tehát az totális kisebbség vagyok. Tehát, hogy már aki egyébként eljut addig, hogy elolvassa, annak csalódás szokott lenni. Tehát, hogy teljesen nem találkozik így az olvasói élmény azzal, ami nekem egy csodálatos mű, egyébként Fosternek más művei is. És sok esetben ugyanaz az érv, ami a 19. századi regényeknél is, hogy dagályos, unalmas, vontatott, nem, és nagyon sok esetben például, ami szintén érdekes, erről nem is beszéltünk pont az előzetesben, de egy tök izgalmas téma, az amikor ugye megítéled, nagyon sok olvasó megítéli morálisan a szereplőket, és alapvetően nem egy ilyen, tehát ebből az attitűdből értékeli magát az irodalmi művet is, és az irodalmi teljesítményt, ami nekem egyébként így egy ilyen nagyon-nagyon, nyilván érdekes is ez a hozzáállás, nagyon távol áll tőlem, de hogy ez egy ilyen teljes tévút gyakorlatilag, amikor egy irodalmi műről beszélünk, hogy elkezdjük a szereplőknek a morális döntéseit. Olyan értelemben, hogy ez alapján ítéljük meg utána a művet is, tehát nem a igen, tehát egy teljesen más irányba viszi el a beszélgetést az irodalmi műről.
5: Igen, az már az olvasásnak egy tudatossági foka, amikor rájövünk arra, vagy érzékeljük, hogy egy történet az nem feltétlenül azonos a szereplőknek az álláspontjával, a nézőpontjával, vagy adott esetben a morális értékeivel. Visszatérő formula az, amikor azt kapom meg, és én nem tudok ezért kárhoztatni senkit, de hogy nem tetszett a könyv, mert nem találtam benne senkit, aki szimpatikus igen. volt. És, vagy Kafka esetében, mi most épp Kafkának a kastélyát olvassuk az olvasókörben.
4: Aki fel... tud azonosulni.
5: Hát igen, meg hogy nem találtam szeretetet a könyvben. És akkor erre mondom azt, hogy igen, Kafkának a világ az pont erről szól. Szóval ezért ez egy szín, ez egy filter, ez egy stílus, amit meg kell tanulni, érzékelni. Nem lehet mindent ugyanazok a kódok szerint, mert akkor elképesztően unalmas lenne. A klasszikus, meg a remek mű, az pont attól klasszikus és remek mű, mert megteremti a saját szabályait, olvasási szabályait, világképét, ízét, stílusát, stb. Ezért van az, hogy például egyes szerzők markánsan nem tetszenek egyes olvasóknak, de hát ez így van rendjén.
4: Na nézzük akkor viszont ezt a kihívásomat. Ha a legjobban szeretnénk berántani az olvasót, és a legbarátibb olvasói élményt szeretnénk egy-egy klasszikus művel, akkor milyen ajánlásaid lennének ezeknek az olvasóknak?
5: Elkezdem, aztán lőj le, hogyha sokat mondok. Az volt a koncepcióm, amikor ezt a feladatot adtad nekem, hogy a három nehézségi fok az legyen három kategória, vagy legyen három szempont ezekhez, és azt gondoltam, hogy az első szempont, vagy a legkönnyebb szint, vagy a legegyszerűbb olvasmányoknak a kitüntetett jellemzője, az legyen az, hogy nem mennek szembe a realista kódokkal. Mit értek ez alatt, hogy kinyitjuk a könyvet, és mintha ablakot nyitna egy világra, nincs benne se fantázia, se őrület, se groteszk, se álom, se rémálom, és nem kezd el a szöveg semmiféle vad önreflektív dolgokat csinálni, vagy legalábbis, hogyha csinálja mindezeket, akkor azokat nem feltétlenül kell észrevenni elsőre. És nem tudom, itt mondanám a nagy 19. századi regényeket, ha nem félnék attól, hogy sokaknak az unalmas vagy hosszú, úgyhogy olyan szövegek jutottak eszembe, mint például a Salingernek az Abhegyezője, vagy a Sylvia Plathnek az Üvegbúrája.
4: Az Üvegbúra, az egy jó, igen, ezzel egyetértek. Nekem az Abhegyező az kicsit, de nem, igazából a kritériumaidnak megfelel, szerintem is. Engem annyira nem rántott be a történet, meg szerintem ott nagyon sok függ attól, hogy milyen életkorban olvasod. Talán nekem van egy ilyen.
5: Hát, amikor mi olvastuk az olvasókörben, csodálatos tapasztalat volt az, hogy valaki azt mondta, hogy hú, de szerettem kamaszként, most ez valami nyenyergésnek tűnik csak. Mások meg azt mondták, hogy kamaszkoromban nem értettem, hogy mi ebben a pláne. Én ilyen voltam egyébként, és most meg már felnőtt vagy felnőttebb fejjel az ember átérzi ennek az egésznek a súlyát. Egyébként egy érdekesség, ez egy szörnyű dolog, az interneten olvastam, nem tudom, hogy mennyi valóságtartalma van. Azt hallottam, vagy láttam, hogy bizonyos olvasóknak, ezek főleg fiatalabb generációs olvasók, nehézséget okoz E/3, vagyis harmadik személyben írt történeteket olvasni. Nem tudom, hogy milyen indítatásból, de hogy könnyebben olvasnak olyan szövegeket, amelyek E/1-ben első személyben vannak elmesélve. Nem tudom, hogy ez azzal függ össze, hogy a közösségi médiában mindenkinek a megszólalása az E/1-ben hangzik, és a többi, valaki azt is mondhatná, hogy azért, mert egy szörnyű, narcisztikus korszakban élünk, és a többi, de minthogyha lenne egyfajta abstrakciós handicap, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy valakiről mesélnek.
4: Ez milyen izgalmas.
5: Pedig hát én azt gondolnám, hogy ez egyszer volt, hol nem volt, valakiről szól a történet, ez a legegyszerűbb dolog, és mindig az én gyanakvó...
4: Hát még igazából a Harry Potter meg egy csomó olyan népszerű
5: hát, de azokat már csak az ilyen boomerek olvassák, mint mi, nem?
4: Szerintem nem. Szerintem amúgy azt nem, de aztán lehet, hogy nem.
5: Nem tudom.
4: Annyira én sem vagyok sajnos otthon a mai tínédzsereknek a választásaiban, meg a fiatal.
5: Minden esetre az olyan történetek, amelyek markánsan egy E/1-es elbeszélői pozícióból íródnak, vagy mesélődnek, azok talán könnyű első ilyen kapudrógok lehetnek, és akkor itt egyébként lehet hozni Kurt Vonnegutot is, aki azért már vadabb dolgokat csinál a szövegeiben, de valahogy maga az E per 1-es stílus, az nagyon viszi. Most az ötös számú vágóhídra tudok utalni, vagy az Éjanyánkra, amelyről videót is készítettem, meg volt az olvasókörben. Egy könyvet mondanék még, ami talán mindenkinek egy klassz és könnyű olvasmány.
4: Jolly Joker.
5: Igen, ez a Roman Gary-nek az álnéven írt könyv, az Émile Ajárnak
4: az előttem az élet.
5: Ugye ezt a kis Momó meséli el.
4: Ez jó választás. Ez a
5: 70-es
4: éve. Mindenkinek. Tök mindegy, hogy milyen olvasói háttere van, hogy mennyire szeret olvasni, mennyire rutinos olvasó. Egyetértek.
5: Meg bármennyire. Én a magam példáján láttam, én nagyon későn olvastam ezt a regényt, pár éve, amikor az olvasókörben téma, vagy a terítékre került, és valahogy, de lehet, hogy ez csak azért, mert hogy én egy ilyen szentimentális, melankolikus kamasz voltam, valahogy nekem az olvasás, ez összefügg valamilyen szinten az elérzékenyüléssel, vagy ilyen-olyan dolgokkal, és most, amikor már egy ilyen szarkasztikus, cinikus, elviselhetetlen alak vagyok, elolvastam az Émile Ajárt, és azt mondja az ember, hogy ó, basszus, azért egy kicsit megkönnyezi, mert hogy hát ez egy zseniális történet. Ugye a 70-es években Párizsnak a szegény negyedében vagyunk, a kis Momó, a bevándorló arab gyerek meséli, aki ugye a Madame Rosa, vagy a Rosa Mama egykori örömlánynak a gondjaira van bízva, és ott él, és hogy ma, ha egy ilyen történetet írna valaki a 21. században, hogy arab bevándorló, kisfiú, nyomor, árvaság.
4: Minden ki van pipálva.
5: És hogyha ezt valaki megírná, vagy valaki ezzel előrukkolna ezzel a sztorival, már fognám a fejem, hogy ez az Oscar-díjra, vagy a Nobel-díjra írta ezt a könyvet. Az a jó az Ajárban, hogy semmilyen manír nincs benne. Ő nem nagyon hányattatott sorsú emberekről ír, de úgy, hogy nincs egy pillanatig sem explicitét téve, hogy nekünk itt most őket sajnálni kéne, vagy ilyesmi, mert ezek nagyon vagány szereplők, sokkal vagányabbak, mint mi olvasók, akik ezt az egészet kanapénkból olvassuk. Úgyhogy ez egy nagyon klassz, és nagyon-nagyon vicces sztori, könnyen olvasható, és szerintem ez mindenkinek szól így, vagy ilyen vagy olyan formában.
4: Egyetértek. Szerintem még annyival kiegészíteném, most pont én is gondolkodom, hogy kik azok, akik még szerintem angol szász irodalomból. Egyébként nekem a Thackeraynek a Hiúság vására az abból a szempontból lehet egy jobb választás, mint Dickens talán, hogy és itt egy picit arra is azt is behoznám azt a szempontot, amit nem biztos, hogy sokan tudnak, hogy nagyon sok klasszikus mű, az, és egyébként ilyen például Tolstojnak is az Anna Karenina biztosan, szerintem a Háború és béke is ilyen lehetett, folytatásban jelent meg. Tehát nem egyben, 1000 oldalban lett kiadva annak idején, hanem havi vagy két hetente, azt hiszem, ugye pár oldalas folytatásokban jelent meg, újságokban, és pont emiatt szerintem nagyon másképp építi fel, és ugye ugyanez igaz Dickensre is, meg Victor Hugo-ra is szerintem, meg mond még, hogy melyik más klasszikus, nagyon sok
5: 19. század. Jókaira
4: abszolút, igen. Egy teljesen más emiatt szerintem egy-egy fejezetnek a felépítése, és sokkal kompaktabbak a fejezetek, sokkal izgalmasabbak, és van egy nagyon sok esetben egy cliffhanger is a végén, hiszen az volt a cél, hogy a következő két héttel később megjelenő következő fejezetet is elolvassák az olvasók, és már türelmetlenül várják. Tök izgalmas szerintem ebből a szempontból is amúgy ezeket a műveket kicsit úgy olvasni, mint amikor egy még annak idején a sorozatoknál is mondjuk a következő héttig várnod kellett a következő Dallas részre, vagy egy másik sorozatnak a következő epizódja.
5: Én ott voltam, és vártam.
4: Ezért amúgy nem is annyira értek egyet azokkal, akiknek túl lassúak ezek, amik nyilván lassú mondjuk egy kortárs krimihez képest, vagy egy ilyen pörgősebb sztorihoz képest, meg persze komplexebb, meg sokkal több szereplőt mozgat, nyilván ezeket észbe kell tartani. Viszont szerintem így, ha fejezetről fejezetre olvassuk, akkor ez egy nagyon másfajta ilyen lelassulást is tud adni, meg azt a fajta ilyen mozis élményt is simán, vagy egy Netflixes élményt is tudja adni az olvasás, mert tényleg mintha egy epizódot olvasnál ebből a történetből.
5: annyit tennék gyorsan hozzá, meg inspirál az, amit mondasz, hogy egyébként az akadémiai, meg tudományos világban a Netflix, meg a sorozatoknak, meg a streaming szolgáltatóknak a térnyerése következtében kezdték el ilyen szempontból is kutatni például a 19. századi regényeket és az azt övező folyóirat kultúrát, mert ugye ez az egész ahhoz Igen. kötődött. Úgyhogy ez egy elképesztően izgalmas kérdéskör. Annyi még, ha már klasszikusokról, meg nehézségről, meg ilyesmiről beszélünk, hogy ez egy nagyon félreérthető dolog, mert például Dickens, de mondhatnám akár Petőfit is, onnantól lettek klasszikusok, hogy az egészet beraktuk egy nagy aranykeretbe, meg felcicomáztuk őket, meg így, meg úgy. A Dickens korának a Netflix-e volt. Ez egy tényleg...
4: Igen,
5: nem, ez egy szórakozás, hogy a Dickens, aki ugye nagyon fontos, hogy pénzből, ez egy kapitalista vállalkozás Igen. volt, hogy neki meg kellett élnie az olvasóiból, ezért fontos volt, ez igaz a Jókaira, igaz egy csomó más szerzőre.
4: Tehát a kor bestseller írói, vagy bestseller Abszolút. Alkotói voltak gyakorlatilag. Abszolút. Tényleg a Netflix, amit te is mondod. Igen.
5: Úgyhogy az, amikor azt mondjuk, hogy klasszikus, az ne képzeljük feltétlenül, hogy
4: az elefántcsontól van, és így, akkor így néha évente megjelentette a nagy művét, és akkor azt nem tudom.
5: Nem, hát Petőfi meg egy rockstar volt, szóval.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Orosz Anna podcastja a Rádiókafén. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Akkor aki ezeket a műveket, amiket most az előbb ajánlottunk, már elolvasta, és szeretné egy következő szintre lépni, mi az, amivel Balázs szerinted folytassa?
2: Én nem tudom, hogy ki mit és hogy folytasson, de a második kategóriát én azt úgy képzeltem el, hogy azok a művek, amelyek már nem feltétlenül működnek csak szimplán egy realista kód szerint, és vagy szimbolikusan, vagy a mondjuk a szürrealizmusnak, meg a grotesznek a kódjai kicsit kicsavarják az egészet, mik jutnak eszembe. Eszembe jut mondjuk Kafkának az Átváltozása. Nem egy nehéz olvasmány, simán lehetne az első kategóriában is, mert hát el lehet olvasni könnyen egy kis regény, vagy hát egy hosszú novella tulajdonképpen. De hát azért már ott elgondolkozik az ember, hogy miért nincs leírva pontosan, hogy mivé változott Gregor Samsa? Álmodik-e vagy sem? Mi ez az egész? Ezek azok a kérdések, amelyek felmerülnek, és muszáj az olvasónak visszakérdeznie. Például, ha az ember elolvassa az Öreg halász és a tengert, nem feltétlenül kell látnia, hogy ezt meg azt szimbolizálja, mert önmagában elolvasta azt a történetet, és látja, hogy egy öreg ember küzd egy nagy hallal, nem kell szájba rágnia, hogy ez a küzdésről, meg a kitartásról, meg a győzelemről, meg a vereségről szól, hiszen megtestesíti a történet. Kafkánál például már azért elgondolkodunk ilyen dolgokon. El lehet olvasni a 100 év magányt, Gabriel García Márqueztől, egy hatalmas közönségkedvenc klasszikus, imádni szokták az olvasók, kivéve azok, akiknek mondjuk a Márqueznek a világa nagyon idegen, és nem is kell mélyen érteni se Kafkát, se Márquezt, de azért ott nagyon sok turpisság van azokban a világokban, azok részben, ugye használhatunk rá groteszk, abszurd, mágikus realizmus, ilyen-olyan jelzőket, ki melyiket preferálja, de ott azért felmerül, hogy miért repül el a szép Remedios egyszer csak. Mit kezdünk ezzel a szövegvilágában? Eszembe jut még a másik hatalmas közönségkedvenc klasszikus, a Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége. Nem, mindenki imádja. Amikor én kamasz voltam, mindenki Kunderát olvasott. Most az olvasókörben, amikor olvastuk 2022-ben, és videót is készítettem róla, akkor láttam, hogy jé, hogy ez erről szól, meg erről, meg ezek a rétegei, hogy ez egy posztmodern regény, de ezért posztmodern. Annak idején tetszett az, hogy hú, mennyit írnak benne a szexről, milyen jó, meg hogy van egy vicces anekdota arról, hogy Sztálin fia, amikor német hadifogságban volt, és tisztítania kellett a WC-ket, és egzisztenciális krízist okozott neki, hogy neki Sztálin fiaként a szart kell pucolni a WC-ben. Ezeken én nagyon jókat röhögtem, meg leírja Kundera, hogy akkor most a Istent hogy képzeljük el úgy, hogy vannak-e belei, hiszen az embert a saját képére teremtette, vagy anyagtalan, és a többi, ezeken kamaszként nagyon jól szórakoztam, meg az egész könyv egy elképesztően olvasmányos könyv, simán első kategória, de hát az egész közben egy nagy posztmodern játék, hogy azt mondja Kundera, hogy van négy szereplőm, Tomás, Tereza, Szabina, és a negyediknek talán Frank, de nem jut eszembe a neve, nem is érdekes. Négy szereplő, egy szerelmi négyszög, ha tetszik, de közben fogalmakról is beszél Kundera, könnyűség, nehézség, szinte filozofikus eszébetétekként. Ha az ember elsőre olvas, akkor azt mondja, hogy hát persze, minden nagy klasszikusban vannak mély, meg érdekes gondolatok, és úgy elolvassuk, de nem akadunk fel rajta. De ha megértjük, hogy itt Kundera ebben a regényben a fogalmakat és a szereplőket egy szinten szerepelteti, az ő színpadán egyszerre vannak húsvér szereplők és fogalmak, akkor hirtelen nagyon izgalmassá válik az egész. Ez, ha tetszik, talán már az olvasásnak egy másik szintje, hogy ezeket a rétegeket valahogy szétszállazzuk.
1: Mennyire mernél például Cervantest adni, vagy még, nem tudom, ókori, még régebbi műveket?
2: Őszintén szólva, ha egy olvasható fordításban kerül az ember kezébe, és ez azért olvasónak a olvasófüggő is, de hát Cervantes, egy hatalmas mese, csodálatos, szóval, hogy simán első kategória, hiszen mi másról szól, mint Don Quixote-ról és Sancho Panza-ról, különböző kalandokba keverednek, csodálatos. Nyilván annak is vannak a rétegei, és ezért ez zárójeles megjegyzés az egész játékunkhoz, hogy valójában ezek a kategóriák mozgó kategóriák, vagy pontosabban a művek mozognak a különböző kategóriák között. Ha elolvasom az Édes Annát, akkor ez egy nagyon izgalmas lélektani és részben krimi történet, ha akarom, ez igaz mondjuk a Bűnös bűnhődésre is, de lehet róluk ezer oldalas elemzést írni, hogy mennyi milyen mély rétegei vannak, és akkor már is más kategóriába kerül. Én egy kicsit elfogult vagyok, mert én nagyon szeretem a régi dolgokat. Én szeretem Cervantest, szeretem az ógörögöket, nekem ezek mesék voltak annak idején. Nyilván felnőtt fejjel, meg egy kicsit nagyobb háttértudással sokkal több mindent kibont belőlük az ember. Hát most gondoljunk arra, hogy ez, és most nem azt akarom mondani, hogy a korabeli ember egyszerűbb volt, de hát ezeknek meg kellett állniuk a saját lábukon izgalmas történetekként. Hát ha már említetted a folytatásos regényeket, meg a regény olvasásnak ezt a fajta izgalmát, hát a Don Quixote egy akkora sikerkönyv volt, hogy kismillió ilyen kamu verziója volt, és másolták.
1: Igen. Meg ilyen kamu folytatásokat írtak meg, nem tudom, nem győzött pereskedni Cervantes más szerzőkkel is például.
2: Igen, ez én nem is tudom, hogy ez hogy volt, hogy tudott-e pereskedni, mert minthogyha az ilyen szerzői...
1: Vagy a jogokat, azt úgy adta el a kiadó, vagy ilyen...
2: Én úgy tudom, hogy én az angol irodalomból rémlik nekem, hogy a szerzői jogi kérdéseknek a jogi szabályozása az valamikor ott a 18. század környékén, ott Swift környékén történt, de most lehet, hogy...
1: Nekem rémlik egy ilyen sztori Cervantesnél, hogy ott, hogy valahogy próbált azért így.
2: Hát a Cervantesnél én nekem az van meg, és így, ha tetszik, akkor a Don Quixote az első kategóriából átkerülhet a második kategóriába, hogy ugye két részből áll, és amikor megjelent az első, akkor hatalmas siker volt, és elkezdték másolni, meg kamu folytatásokat kiadni Cervantes nevében, és a második kötetben Cervantes már játékot űzött ebből, és beleírta a regényébe a kamu Don Quixote-kat. Szóval igazából az a csodálatos az irodalom történetében, hogy a Don Quixote-re úgy szoktak hivatkozni, mint az egyik első regény, vagy legalábbis a modern értelemben, hiszen az ókorban is voltak regények, de hogy
1: formailag egyébként ezt szokták.
2: Igen, hogy az első regény a Don Quixote, de az a vicces, hogy egyben az első posztmodern regény is, mert van benne például olyan jelenet, hogy találnak egy kéziratot, ami a Don Quixote-nak a kézirata, és akkor tarara.
1: Azért mi elképesztő szerintem, hogyha belegondolom. De igen, ugyanennyire elképesztő Shakespeare is, mert most ugye nem róla van szó, bár minden más, nem tudom, nagyon sok más szerzőnél is szerintem ugyanúgy ott van, hát Shakespeare is.
2: A Shakespeare az egy csodálatos dolog.
1: Egyébként Javier Marías például, aki egy kortárs spanyol szerző volt, hát ő fordított is Shakespeare-t, meg neki nagyon-nagyon sok szempontból ilyen alaphivatkozási pont a műveiben.
2: Én neki csak a nevét ismerem, úgyhogy nem merek megszólalni.
1: Szerintem neked tetszene, úgyhogy én nagyon ajánlom.
2: De hát ha a Shakespeare-ről beszélünk is, a Shakespeare mi szórakoztató történetek a színpadon, amelyeket mindenki izgalommal nézett, és a Hamlet közben nem csak, hogy egyben az emberi tudat meg a léleknek az egyik legnagyobb mélyfúrása, hanem közben egy szintén posztmodern önreferenciális játék. Hát gondoljunk arra, hogy a Shakespeare-nél most nem csak a Hamletben hányszor fordul elő az, hogy ez a mű a műben.
1: Igen. Abszolút.
2: Struktúra, igen. Amikor a Hamlet is. Hamlet egy színész, na, pontosabban a Hamlet egy szerep, aki aztán színészkedik, ráadásul utána még rendezőként is fellép a darabon belül, szóval, de ilyen játékok vannak a Vízkeresztben, a Harmadik Richardban, ez csodálatos. De mondom, ezt nem kell feltétlenül első olvasásra, első nézésre tudatosítani, mert a történet maga is megállja,
1: igen,
2: megáll a
1: saját lábán.
2: Ezek már
1: ilyen plusz rétegek, meg plusz finomságok, meg olvasói csemegék. Tényleg magyar. Ugye az édesanyát említetted, magyar művek közül, meg magyar szerzők közül ki az, aki szerinted jó választás?
2: Kategóriákon felül mindent áthúzva, én azt mondom, hogy a legnagyobb magyar regény az Iskola a határon, amit szerintem mindenkinek el kéne olvasnia, egy elképesztően izgalmas és emberi történet. Ugye egy fiúiskoláról van szó a Horthy korszakban, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a fiúknak, a gyerekeknek, a serdülőknek az egymás közötti hatalmi játszmái, barátságai, egy végtelenül emberi történet, az már következő olvasási szint, ha tetszik, hogy észrevesszük, hogy hogyan van benne a történelem, hogyan reflektál arra ottlik, hogyan lesz maga a történet az egyik első posztmodern magyar regény. Az Iskola határon például egy folyamatosan utal önmagára. Folyamatosan beszél például arról, hogy azzal indul az egész regény egy olyan címmel, hogy az elbeszélés nehézségei. Hogy hogyan lehet ezt a történetet elmesélni. És túl azon, hogy egy mindenki számára élvezhető emberi történet, közben folyamatosan arról is beszél, hogy hogyan lehet egy történetet elmesélni, mitől lesz hiteles, hogyan lehet a visszaemlékezéseket egyáltalán hitelesen átadni. Nagyon-nagyon végtelenség.
1: Ez mennyire izgalmas téma, meg mennyire gyakran jelenik meg más szerzőnél is, pont.
2: Igen, nem tudom, most a magyar viszonylatban itt is nagyon sok múlik az olvasónak az ízlésén. Lehet azt mondani, hogy Szabó Magda egy nagy belépő, úgy tudom, hogy sokaknak nagy belépő. Én annyira nem vagyok akkora rajongója a műveinek, abban az értelemben, hogy engem annyira nem szólítanak meg. Most mondhatom azt, hogy én nagyon jól szórakozom, és nagyon szeretem Mikszáth Kálmán regényeit. Most ki olvas ma Mikszáthot?
1: Én nagyon szeretem. Szóval, hogy nagyon. De őt például én nagyon szeretem, meg szoktam is ajánlani, és aztán egy kicsit ő is az a kategória szokott lenni, mint a 19. századnak a nemzetközi.
2: Hát nekem a top 10 magyar regényemben a Noszti fiú esete Tóth Marival az ott van, hát nagyon emlékszem, és hogy igen. Ezt még akkor, amikor igen. Kötelezőként kellett olvasnom.
1: De már akkor is szeretted, nem? Tehát
2: emlékszem, egy karácsonyi szünet volt, és hogy akkoriban mindenféle fantasy regényt olvastam kamasz fejjel, és karácsonyra kaptam egy csomó fantasy regényt, amelyeket nagyon szerettem volna már olvasni, és a kötelező szünidős olvasmány a Noszti fiú volt, és úgy voltam vele, hogy jó, hát le tudom akkor ezt a régi valamit, és akkor végre olvashatok a nem tudom, a varázslókról, meg a lovagokról, meg a mindenféle fantasztikus kalandokról, és hát zabáltam, imádtam a Noszti fiú, tehát csodálatos, csodálatos. Mm. És hát az, hogy a legidiótább alakot választják ki, hogy jelöltesse magát politikusnak, hát olvassa el mindenki, nem igaz.
1: Köszi szépen az ajánlásokat. Eljutottunk a mester szintre, tehát az egészen haladó szint, és van egy ilyen érzésem, hogy itt majd a Ulisszest fogod ajánlani. Jól érzem?
2: Egy lábjegyzettel, mert azért nem szeretnék ajtóst túrontani mindenkire. Az volt a gondolatom a harmadik kategóriánál, hogy a haladó szint, vagy nevezzük bárhogy, vagy a nehézségi fokozatnak a harmadik szintje, az szóljon azokról a szövegekről, vagy művekről, amelyeknek az olvasása már önmagában szöveg szintjén is nehézséget okoz.
1: Ebbe egyetértek, igen.
2: És most nem arra gondolok, nem feltétlenül arra gondolok, hogy valakinek ilyen nehézséget okoz a Jókai, mert unalmas, hanem arra, hogy azokra a szövegekre, ahol adott esetben még az is nehézséget okoz, hogy megértsük, hogy mi történik. És ez végső soron a modernség és a modern irodalom, mert ott kezdődik meg az, hogy feldarabolódik hát itt a esetünkben az elbeszélés. Az a nagy bombó, amit mindig szoktam idézni, az Ady Endrének a Minden egész eltörött, vagy a József Attilának akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ, ezek számomra kifejezik, hát nem csak számomra, hiszen ők is ezzel a motivációval írták ezeket a sorokat, kifejezi azt, hogy az a régi nagy egység, ami most lehet társadalmi, erkölcsi és a többi, de itt jelen esetben művészi. Igen, művészi,
1: is.
2: Az felbomlik. És ez nyilván ott van a festészetben, hogy a figuratív festészet szétesik színekre, meg ecsetvonásokra, meg pacákra, meg minden másra. Az irodalom is elkezd darabolni, ha tetszik, és töredezni. És itt ez már William Faulknernek a világa, ez már Virginia Woolfnak a világa, ez már az említett James Joyce-nak a világa. Nyilván a avantgárdig most nem mennék el, de ezek azok a szerzők, ezek azok a művek, ahol elkezdenek már olyan dolgokkal kísérletezni, hogy mi van akkor, hogyha egy történetet nagyon sok nézőpontból kezdek el mesélni párhuzamosan. Vagy azt mondja a Faulkner a Hang és a Tébolyban, hogy jó, négy elbeszélőm van, négy egységre oszlik a történet, az első részt egy családtörténet, az első részt egy szellemi fogyatékos fiú fogja mesélni. És elkezdjük olvasni a történetet, és azt olvassuk, hogy hideg van, fázom, ott mozognak azok az árnyak, és kapkodjuk a fejünket, hogy mi történik. Vagy a Virginia Woolfnak a Hullámok című regény, egyébként nekem a kedvenc Woolf regényem, ami, ha jól emlékszem, 8 szereplő, nagyon rég olvastam, 8 szereplőnek a története, és folyamatosan vált közöttük, végig megy a hullám, elkezdi A-val, B-vel, C-vel, D-vel, nem tudom végigmondani, és aztán, amikor végére ért, akkor kezdi megint A-val, B-vel, C-vel, és ezt azt hiszem megismétli 5-6-szor. És ez a lüktetése, vagy üteme az egész történetnek. Én például azt nagyon élveztem akkor is, amikor egy szót se értettem belőle, csak azt értettem, hogy ez csodálatos. Éreztem, hogy szép, mint sem, hogy értettem. És hát persze, Joyce.
1: És ki lehet még amúgy Joyce után? Tehát, hogyha mondjuk valaki tényleg az összes szintet bejárta, és elolvasott. Tehát neked például van még olyan klasszikus mű, amivel nem mertél birokra kelni?
2: Persze, de ezeket sose fogom bevallani. Az biztos, hogy sok olyan szerző van, akit az egyszerűen azért nem olvastam, mert nem jutottam oda, vagy elkerült, vagy nem kerítettem rá sort. Az tény, hogy a Joyce egy olyan szerző volt, maga a Ulysses, amelytől hát most azt nem mondanám, hogy féltem, de tartottam, mert tudtam, hogy ez egy nagy kihívás lesz. De ha már ő szóba került, akkor beszélhetünk azokról a szerzőkről is, akik követői a moderneknek. Ők most lehet itt akár a posztmodernekre gondolni. Nagyon sok esetben egyébként a posztmodern szerző van, aki egyszerűbb, mint a modernek voltak a 20. század elején. Szóval egy Umberto Eco, egy Kundera, egy Paul Auster, ezek fogyasztható
1: persze.
2: szerzők, miközben tőlük tanultak nagyon sok mindent. Vannak azért ezek a nagy monstrumok. A Pynchon. Uh-huh. A Pynchon híres arról, hogy ha a Joyce után, ugye a Joyce-nak a Ulysses 1922-ben jelent meg, a Pynchonnek meg a Súlyszivárvány, a Gravity's Rainbow, az meg, ha jól emlékszem, akkor 77-es, és aztán utána megírt egy-két nagy monstrumot, mint például a most már említett, vagy talán az előző adásban említettem a Pynchonnek az Against the Day, az Ellenfényben című regényét, ami pár hete jelent meg magyarul, az egy 1000 oldalas monstrum. És itt nyilván nem csak a terjedelemről van szó, Bolányóra is lehet gondolni.
1: Igen.
2: Lehet gondolni.
1: Igen, Borgesről nem beszéltünk még, mint aki szintén ilyen fontos.
2: Hát, igen, de
1: referencia.
2: A Borges... A Borges is egy külön kategória. Borgesnek a fő előzménye a Kafka. És ugye a Borgesben az a könnyedség talán, hogy ő novellákat ír, ott például ilyen kilóra mért nehézség nincs. A Borges, ugyanúgy, mint a Kafka, azért nagyon izgalmas, mert ők gondolatkísérleteket hajtanak végre a novelláikkal. Sok olyan, mintha egy logikai fejtörő lenne. A Kafka ír egy olyan...
1: Cortázert is még szerintem említhetjük kicsit.
2: Na, akkor itt vallok, hogy a Cortázer egy hatalmas adósságom még. Ott neki például nem csak...
1: Neki nagyon, de van az Összefüggő Parkok a novellás. Na, ugyan ilyen szempontból nem kilóra mért nehézség, de a gondolat kísérletek meg ezek az ilyen elképesztő.
2: Nekem amblok, nyilván ez kulturális dolog, hogy tőlem a Latin Amerika, mint olyan távol áll, de csak olyan szempontból, hogy...
1: Kimaradt, mert hogy egyszerűen nem volt.
2: Igen, meg nekem valahogy igen, másfelé figyeltem a hát Nyugat-Európa, meg az, hát az amerikaiak engem
1: spanyol
2: nagyon elvittek.
1: Spanyol szakra kellett volna. De igen.
2: Nagyon sok szakra kellett volna járnom.
1: Igen. Nagyon köszönöm, Balázs, hogy a vendégem voltál, és köszönöm szépen a sok remek ajánlást. Egy-kettőt biztos, hogy én is majd le fogok porolni a polcról, és fel fogom eleveníteni, mert igen, tehát teljesen más élmény, akár így első olvasásra is, de mondjuk újraolvasásként is, például egy Karamazov testvérek, az biztos, hogy más szinteket fog majd megnyitni, mint több mint 20 évvel ezelőtt. Köszönöm, és jó olvasást!
2: Én köszönöm a figyelmet!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Podcaster. A csütörtöki könyvklubot hallottátok Orosz Anna műfordítóval a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Elnézést. Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul léci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk, de jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Sziasztok, Misa vagyok, és ez itt a Rádió Café.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben.

Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.